0: Töltsd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Érvényben van a harmadfokú hőségriasztás és a vörös kód. Egyre több Pest vármegyei településen vezetnek be vízkorlátozást. Újabb támadások veszélyeztetik az Egyesült Államok és Irán közötti tűzszünetet. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
1: A 40 fokot is elérte a hőmérséklet országosan, ami több fennakadást is okozott. Meghibásodott egy műtő klímaberendezése a Dél-Pesti Centrum Kórházban. 25 vasút és több hívvonalon sebességkorlátozást vezettek be. Az M7-es autópályán baleset, valamint járműtűz is nehezítette a közlekedést. A nagy meleg miatt a paksi atomerőmű teljesítményét tovább csökkentették. Néhány településen pedig vízellátási problémák miatt tartálykocsikkal biztosítják az ivóvizet. Egyre több Pest vármegyei településen vezetnek be vízkorlátozást, vagy kérik a lakosságot a takarékos vízhasználatra a tartós hőség miatt. Pest vármegyében több településen nappali locsolási tilalom lépett életbe, és tilos ivóvízzel medencét tölteni vagy autót mosni. A vízszolgáltatók szerint a korlátozások célja a folyamatos és biztonságos ivóvízellátás fenntartása a rendkívül magas fogyasztás idején. Ajánlásokat küldött a bölcsödéknek és óvodáknak a hőség miatt az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium. Lannert Judit tárcavezető közölte, a következő napok rendkívüli melege miatt azt kérik az intézményektől, hogy a legforróbb órákban ne szervezzenek szabadtéri programokat, gondoskodjanak a gyermekek folyadékpótlásáról és az árnyékról és a hűsítésről is, valamint a dolgozók jólétéről. Újabb támadások veszélyeztetik az Egyesült Államok és Irán közötti törékeny tűzszünetet. A Reuters szerint Irán rakétákkal és drónokkal támadott amerikai katonai bázisokat Kuvaitban és Bahrainban, miközben Washington korábban ismét iráni célpontokat vett célba. A felek kölcsönösen a tűzszünet megsértésével vádolják egymást. Lezuhant a Saudi Aramco olajvállalat egyik helikoptere. A baleset a Hormuzi szorostól nyugatra történt. Az Aramco néhány nappal korábban indította újra az olajszállításokat a térségben, ahol az iráni konfliktus miatt hónapokig szünetelt a forgalom. Újabb hőségrekordok dőltek meg Európában. Bécs belvárosában először érte el a hőmérséklet a 40 fokot. Németországban 41,7, Csehországban 41,1 fokot mértek, Pozsonyban pedig új városi melegrekord született 39,5 fokkal. A rendkívüli kánikula miatt fennakadások vannak a német és a szlovák vasúti közlekedésben. Németországban péntek óta legalább 10-en fulladtak vízbe fürdőzés közben. Hétfőn is csak kevés gomoly felhő lesz az égen. Zápor, zivatar az északi középhegységben és a keleti megyékben fordulhat elő. Hétfőn napközben 35-41 fok valószínű. A hét közepétől záporok, zivatarok hoznak néhány fokos enyhülést. Manna Hits.

0: Ez a Manna Hit.
1: Édesapám, akit nagyon-nagyon szeretek, már elmúlt 70 éves, és néhány hónappal ezelőtt covidos lett. Nagyon rosszul volt. Tudtam, hogy Isten kezében van, és imádkoznom kell érte. Ebben a nehéz időszakban én bátorítottam a családomat. Ezt a dalt ezeknek, az igazán nehéz napoknak az emlékeként írtam meg, mégpedig azért, hogy ne felejtsük el azt, hogy Isten szabad arra, hogy bármit megtegyen, és jót akar nekünk még akkor is, ha mi nem értjük, hogy mi történik. Ne felejtsétek el, hogy Isten hűséges.

0: Manna Hit.
1: Mannasztikus popslágerek, csak a Manna FM-en. Ez a Manna Hit.
2: Hey, I'm Madison from Kane, and this is the story behind our new song, I'm So Blessed.
3: I'm so blessed, I'm so blessed, got this heartbeat in my chest.
2: So what does it mean to be blessed? The world says...
4: Sokszor halljuk azt a mondatot, hogy annyira áldott vagyok. De mit is jelent pontosan az, hogy áldottnak lenni? A világ szerint azt jelenti, hogy ha elég pénzed van a bankban, akkor áldott vagy. Vagy ha tökéletes a családod, tökéletes, akkor áldott vagy. De mi van akkor, hogyha neked nincsen pénzed, és a családod is gáz? Szeretném, ha tudnád, hogy Isten mindig megáldja a gyermekét. A Szentírás azt mondja, hogy semmi sem fog elszakítani Isten szeretetétől. Egy örökké valóságot fogsz tölteni a mennyben, és Isten megígérte, hogy minden szükségletedről gondoskodik itt a földön. Tudod, miért vagy áldott? Mert ha megérted és elfogadod, hogy a biztonságod Jézusban van, és nem a körülményeidben, akkor valóban sokkal könnyebben fogsz átmenni a nehézségeken. Remélem, hogy ez a dal segít neked, hogy elhidd ezt az igazságot, és ezt a kijelentést az életed felett. Jézusban van a biztonságod.
2: We hope this song helps you to believe this truth and declare it over your life.

ha egy igazán jó zenei válogatásra vágysz. Ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő. Ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM. Ez a Manna. FM-en a 98.6-on, online és applikáción keresztül. 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: Chris Meyer tanítások a 98.6 Manna FM-en a Pax Televízió jóvoltából.
1: Szeretném elmondani, hogy én tudom, sokatoknak olyan dolgok vannak az életében, amelyek fájdalmasak. Vannak múltatokból fakadó fájdalmak, most is fájdalmas dolgok vannak az életetekben, csalódások, összetört remények és várakozások. De azzal szeretnélek bátorítani benneteket, hogy Isten a ti válaszotok. És lehet, hogy még Istenben is csalódtál, mert kértél tőle bizonyos dolgokat, amikor imádkoztál, és azok nem történtek meg. De tudjátok, Isten terve nem mindig egyezik a miénkkel, és az ő útjai nem a mi útjaink. Az ő időzítése nem a mi időzítésünk. Úgy érzem, fontos lenne bátorítanom most benneteket, hogy Isten és az ő igéje a ti válaszotok. Nem elég, ha csak segítséget kérünk Istentől, az igéjét is meg kell ismernünk, mert ha nem ismered Isten igéjét, akkor nem ismered az ő útjait sem. És Jézus azt mondta, én vagyok az út, az igazság és az élet. Senki sem mehet az atyához, csak is én általam. Őszintén mondhatom, hogy 35 évnyi szorgalmas Biblia tanulmányozás után arra jutottam, hogy a Biblia tényleg minden egyes problémánkra választ kínál. Tényleg van válasz a minden problémádra, amivel küzdesz, és azt tudom mondani, hogy nem számít, mi folyik az életedben, az Istennek való engedelmesség az, ami megoldás lesz bármilyen problémádra. Az Istennek való engedelmesség az, ami megoldás lesz bármilyen problémádra. Ha Isten azt mondja az igéjében, hogy tegyél meg valamit, vagy ha a szívedre helyezi, hogy tegyél meg valamit, az végül a legjobb dolog lesz a számodra. Ezért arra kérlek benneteket, hogy ne adjátok fel, menjetek előre, engedjétek, hogy Isten gyógyítsa be a sebeiteket, nőjetek fel, és legyetek azzá az érett keresztényé, akinek ő akar látni benneteket. Időnként csak el kell felejtenünk, hogy mit akarunk mi, és hogy mire van szükségünk, és meg kell kérdeznünk Istent, hogy mit tehetnénk valaki másért. Hiszem, hogy a mások felé való kinyúlás része a saját életed gyógyulásának. Tud valaki áment mondani? Tehát ezen a hétvégén az erőt adó gondolatokról tanítok. Az Azonos című könyvemből való ez az anyag. És tulajdonképpen arra tanít, hogy hogyan gondolkozzunk. Írtam egy másik könyvet is 15 évvel ezelőtt, az Értelem küzdőterét, és ez is a megfelelő gondolkozásra tanítja az embereket. Ez a könyv 12 bizonyos területre fókuszál, és abban különbözik az értelem küzdőterétől, hogy ebben inkább a tudatos gondolkozásról tanítok. Hogy gondolkozó alkalmakat tartsunk, és erre szánjunk időt minden nap. Lehet ez reggel, szerintem a reggel a legjobb, mert akkor jól kezdjük a napunkat. De a nap bármely szakasza megfelelő. Szánj időt arra, hogy leülj, és tudatosan elgondolkozz dolgokon. Újítsd meg az elmédet. Engedd, hogy Isten igéje a tudatodba és a tudatalattidba is bekerüljön, és engedd, hogy az új gondolkozásmód annyira szokásoddá váljon, hogy amikor bizonyos dolgok megtörténnek az életedben, akkor teljesen másként kezd reagálni rájuk. Például tegnap este az volt az egyik első erőt adó gondolat, amin gondolkoznunk kellett, és amit hangosan ki kellett mondanunk, amink részünké nem vált, hogy mindenre van erőm Krisztusban, aki megerősít engem. Bármit hoz az élet, kezelni tudom azt Krisztus által, aki megerősít engem. Ha elég sokáig gondolkozol így, akkor ha váratlan dolog történik veled, valami, ami talán csalódást és frusztrációt okoz, akkor ahelyett, hogy azt mondanád, ó nem, ezt nem bírom elviselni még egyszer. Az első dolog, ami előjön majd a szellemedből, az az lesz, hogy mindenre képes vagyok Krisztus által, aki megerősít engem. Szóval eddig 5 erőt adó gondolatot vettünk át a 12-ből. A következők ezek. Bármit kell megtennem az életben, Krisztus által képes vagyok rá. Isten feltétel nélkül szeret engem. Ez nagyon fontos. Azok kedvéért, akik most vannak itt először, azt kívánom, bárcsak át tudnám ismételni ezeket részletesen, de sajnos nem tudom. Ezért vesszük fel az alkalmakat. Nem fogok félelemben élni. Nehéz engem megbántani. és gyorsan megbocsájtok. Szeretem az embereket, és szívesen segítek nekik. Ez utóbbi is olyan, amire bárcsak több időt szentelhetnék, mert személy szerint úgy gondolom, az egyik legfontosabb dolgunk az, hogy megtanuljuk szeretni az embereket. Soha ne felejtsük el, hogy Jézus azt mondta, új parancsolatot adok nektek, hogy szeressétek egymást, ahogy én szerettelek titeket. Erről fogják felismerni, hogy a tanítványaim vagytok. Annak befejezéseként, amit a más emberek szeretetéről mondtam, szeretnélek arra bátorítani benneteket, hogy választatok ki 3 embert, akit ismertek, vagy akivel dolgotok van az életben. Minden nap választatok 3 embert. Amikor kifogytok az emberekből, újra vegyétek elő az eredeti 3-at. Minden nap üljetek le, és gondoljatok egy olyan dologra, amit kedveltek abban az emberben, és mondjátok ki hangosan. Naponta 3-4 tegyétek meg ezt. Másnap választatok másik 3 embert. Csak egy dolog kell. Biztos, hogy eszetekbe jut legalább egy dolog mindenkivel kapcsolatban, akit ismertek. Mind tudjuk, hogy általában erőlködés nélkül is megy ez. Nem is kell próbálkoznunk, hogy működjön ez. Mert több mint egy olyan dolog jut eszünkbe majd, ami a hibájuk, amit nem szeretünk bennük. És rájöttem, hogy ha Isten szerint akarom ezt csinálni, akkor tudatosan kell tennem. Nem várhatok arra, hogy magától megtörténjen. Céltudatosan kell cselekednem. Időnként kávékészítés közben teszem ezt, ami általában az első dolog, amikor felkelek. Megmosom az arcomat, a fogaimat, leveszem a töltőről a telefonomat, és magammal viszem, mert ha ne adj Isten valaki hívna, akkor nehogy lemaradjak róla. A legtöbben így vagyunk ezzel. Miközben kávét készítek reggelente, sokszor mindenféle gondolataim támadnak különféle emberekről, olyanok, mint nem tetszik ez, nem tetszik az. Hányan tudjátok, hogy a gonosz szeret gondolatokat ültetni a fejedbe korán reggel, és ezzel megpróbál irányítást nyerni a napod felett? Szerintem azért, mert még kicsit álmosak vagyunk, meg kábák vagyunk, és megpróbálja kihasználni ezt, mert úgy gondolja, hogy ilyen korán nem leszünk ellenállók. Nos, néha én ott állok a kávéfőző mellett a pizsimben, és azt mondom, fogd be, én szeretem ezt az embert. Nem fogok rossz dolgokat gondolni róla. És még jobb, ha már van valami pozitív az elmédben, amit kimondhatsz róla. Szóval leírtam a családtagjaimnak és néhány barátomnak a nevét, hogy tudjak hozni egy példát. Arra gondoltam, oké, mi az egyik legkedvesebb tulajdonsága a férjemnek? Nos, könnyű vele kijönni. És tudjátok, ez nagyon sokat jelent számomra. Úgy értem, az embereknek sok egyéb hibájuk lehet, de ha könnyű velük kijönni, az nagyon értékes dolog. És persze Dave-nek nincsenek hibái, és könnyű vele. Mindenképpen szeretném ezt elmondani, hogy nincsenek hibái, és nagyon könnyű vele kijönni. A lányom Laura nagyon alkalmazkodó. Hajlandó változtatni az időbeosztásán. Szeretem a könnyed, alkalmazkodó embereket. Ez nagyon jó dolog. Én általában ragaszkodom a terveimhez. Nem tudnék olyan könnyen alkalmazkodni, ahogy ő, de szeretem azokat az embereket, akik alkalmazkodnak hozzám, és ő ilyen. Felhívhatnám őt, amikor hazamegyek ma a hotelszobámba, és megkérhetném, főznél nekem csilit vasárnap, és azt felelné, ó, persze, megoldom. Hány órakor szeretnéd? Ennyire egyszerű lenne. A másik lány Sandra nagyon törődik az emberekkel. Azt mondhatom, hogy egy együttérző lélek, aki törődik az emberekkel. A legidősebb fiunk David, ha megkérném valamire, megcsinálja, elvégzi. Soha nem kell kétszer mondani neki, soha nem kell újra megkérni, egyszerűen elvégzi. A legfiatalabb fiunk, Dan, aki a kicsi a családban, bár már 31 éves, de ő a kicsi. És tudjátok, a legfiatalabb mindig a kicsi marad. Nem számít, milyen idősek, mindig ők a kicsik. És az egyik dolog, amit nagyon értékelek benne, bár sok ilyen dolog van, az az, hogy szereti az anyukáját, és olyan SMS-eket küld, amikben az áll, hogy szeretem az anyukámat. Úgyhogy neki nem is nagyon kell más csinálnia, ez már önmagában elég. És szerintem ezt ő is tudja, ezért is csinálja ezt. De emellett nagyon oltalmazóan viselkedik velem, és ettől különlegesnek érzem magam. És tudjátok, bízom bennük, és csodálatos dolog, ha vannak olyanok az életedben, akikben bízhat. kudarc. Soha nem kell attól tartanom, hogy kibeszélnek majd a hátam mögött, vagy elmondanak másoknak olyasmit, amit nem kellene. Szóval arra adok most példát, hogy hogyan vedd számba az általad ismert embereket, naponta hármat, és hogyan próbálj találni valami jót, amit róluk gondolhatsz. És ha ezt teszed egy darabig, és szeretetteljes dolgokra gondolsz, még ha tesznek is valamit, ami zavar téged egy kicsit, ami esetleg irritálhatna téged, addigra már annyira tele leszel a velük kapcsolatos jó dolgokkal, hogy könnyű lesz elengedni azt a rosszat. Tud valaki áment mondani? Mindenki mondja azt. Ez jó ötlet, Joyce. Ezt meg fogom tenni. Jól van. Szóval most a 6-os számúról szeretnék beszélni. Teljes mértékben bízom Istenben, nincs ok az aggodalomra. Meg kell tanulnunk bízni Istenben, és be kell fejeznünk az okoskodást, meg az állandó aggodalmaskodást. Szeretnélek eljutatni arra a pontra, amikor az automatikus válaszod egy problémára az az, hogy bízom Istenben. És akkor, ha legközelebb problémád adódik, ez az első dolgod. Az első reakciód az lesz, hogy bízom Istenben. Nos, hallottad, hogy elbocsátások lesznek a munkahelyen? Bízom Istenben. Bízom benne, hogy segít megtartani az állásomat, vagy ha elveszítem, akkor segít szerezni egy jobbat. Bízom Istenben.
2: I trust God.
1: Ó, hallottad, hogy ma esett a tőzsde? Bízom Istenben. Rossz híreket kaptál az orvostól? Bízom Istenben. Holnap piknikezni akarunk, esőt mondanak. Bízom Istenben. Elképesztő, hogy mennyire boldogok lehetünk, ha megtanulunk bízni Istenben. Azt feleled, nem tehetek róla. Én aggodalmaskodó ember vagyok. Nos, ezt inkább soha nem mond többé. Anyátokként fogok ma beszélni veletek. Leülök ide, és ma megtanítalak, hogy hogyan gondolkozzatok. Soha nem mond többé, hogy én aggodalmaskodó ember vagyok. Mondd azt, nem aggódom. Teljesen Istenre bízom az életemet. Miért nem aggódom? Azért, mert az haszontalan dolog. Csak felidegesítem magam, de semmin nem változtatok. Az aggodalom olyan, mint a hintaszékben ülnél, és egész nap hintáztatnád magad. Elfoglal téged, de sehová nem jutsz. A nap végén még mindig ott ülsz, ahol a nap elején ültél. Ilyen az aggodalmaskodás. Az aggodalom kínoz minket. Az aggodalom beteggé tesz. Nagyon káros az egészségedre. Egy kutató azt mondta, hogy a betegségek 87%-ának köze van a rossz gondolkozáshoz. Ez nem azt jelenti, hogy a tünetek nem valóságosak. Ez nem azt jelenti, hogy a betegség nem valóságos. Úgy gondolom, hogy egy nehéz fizikai munkával telt nap egészséges is lehet. De egy aggodalmaskodással és okoskodással teli nap szó szerint leszívhatja az energiánkat. Teljesen kimeríthet és lefáraszthat. A Biblia azt mondja, hogy ne aggodalmaskodjunk. Ne aggódj a holnap miatt. Ne aggódj, hogy mit fogsz enni, mit fogsz inni, mibe fogsz ruházkodni. Keressétek először az Isten országát és az ő igazságát, és ezek ráadásként megadatnak nektek. Ne töltsd a mádat a holnap miatti aggodalmaskodással. Miért? Azért, mert a holnapnak lesz elég aggódni valója. Minden nap annyi dologgal küzdünk, amit elbírunk, de hála Istennek ő minden nap kegyelmet ad, hogy kezelni tudjuk az adott napot. Ez ugyanaz az alapelv, mint amikor az izraeliták a pusztán átvándoroltak, és a mannának hívott csodakenyér minden reggel lehullott az égből, de mindig csak egy napra való. És Isten megmondta, hogy ha többet próbálnának gyűjteni, akkor megrohadna és megbüdösödne. Az emberek gyakran azt mondják, büdös az életem. Nos, akkor lesz büdös az életed, ha a mai napot azzal töltöd, hogy a holnapon aggódsz. Meg kell tanulnunk bízni Istenben. Hogyan? Naponként. Ne próbáld kiokoskodni a holnapot. Adj hálát a mai napért. Tudd, hogy bármit kell ma megtenned, ő mindent megad ahhoz, hogy meg tud tenni. Nos, itt ülhetnék egész este, és mondogathatnám, hogy ne aggódj, ne aggódj, ne aggódj. És ti mind egyetértenétek azzal, hogy ez egy jó ötlet, de aztán sokan hazamennétek, és aggodalmaskodnátok. Én nagyon gyakorlatias ember vagyok, és gyakran kérek tanácsot Istentől. Oké, Istenem, megint az aggodalomról fogok tanítani. Mit mondhatnék nekik, ami tényleg segítene túllendülni ezen a bukkanon, hogy állandóan ezt csinálják. Elmondom, hogy mire jöttem rá a saját életemben, és tényleg ez az egyetlen dolog, amit megoszthatok veletek, és amiről tudom, hogy pontos és elérhető. Úgy hiszem, akkor tudjuk abba hagyni az aggodalmaskodást, amikor már elég régóta csináljuk, és végül rájövünk, hogy semmi haszna nincsen. Lehet, hogy neked 5 évedbe telik majd, vagy 10 évbe. Reméljük, nem tart majd olyan sokáig, mint nekem. Nekem 40 évig tartott. Remélem, ti okosabbak vagytok, mint én. De őszintén arra jöttem rá, hogy el kellett jutnom saját magam végére. Szerintem sokszor annyira el vagyunk telve magunkkal, hogy tényleg azt hisszük, hogy ha elég sokáig gondolkozunk a problémáinkon, akkor ki tudjuk okoskodni őket. De az igazság az, hogy sokszor azt hisszük, kitaláltunk valamit, pedig valójában semmit sem tudunk. Csak még nem tudjuk, hogy semmit sem tudunk. Annyi jobban járnánk, ha csak megvárnánk, míg Isten tényleg mutat nekünk valamit. Amikor hinni tudjuk, hogy tényleg a helyes válasz van a szívünkben, és addig csak bíznánk Istenben. Lapozzunk a példabeszédek 3:3-5-höz. Szeretnék beszélni egy kicsit az okoskodásról. Van köztetek, aki szereti kiagyalni a dolgokat? Van itt néhány agyas ember ma este? Mit tegyek? Én hiszem, hogy vannak külön démonok, akiket minden nap kiküldenek, mindenkinek egyet, és megállnak itt, aztán a fülembe suttognak, mit fogsz tenni? És ha nem kapnak tőled választ, akkor a barátaidon keresztül fognak beszélni. Nos, hallottam a helyzetedről, mit fogsz tenni? Néha elképeszt, hogy mennyi butaságot mondanak az emberek. Miért kell nekik felhozni a problémámat? Te próbálod elfelejteni azokat, ők meg felhozzák. Megszoktunk jelenni a városunk újságjaiban különböző alkalmakkal, különböző dolgok miatt, és tudjátok, elképeszt, hogy mennyire szeretnek rólam írni. Soha nem gondoltam volna, hogy ennyire fontos lennék, hogy olyanokról fognak írni velem kapcsolatban, amikről a cikkek szólnak. Mindenki megteheti ugyanezt, és nem kerül be az újságba. De ha én megteszem, akkor mindjárt belekerülök. Szóval beszéltem valakivel nemrég, amikor épp egy kellemes elfoglaltságon volt. Épp a manikűrösnél voltam. Azt mondta nekem a lány, hallod, jó sokat szerepeltél a hírekben mostanában. Azt feleltem, tényleg? Nem nagyon követem ezeket. Nem is tudtam. Aztán tovább beszélt erről, én meg azt gondoltam magamban. Tudod mit? Nem az én dolgom a jó hírem. Ez Istenre tartozik. És ha szeretnének rajtam csámcsogni, akkor csak tegyék. Én ismerem a szívemet, tudom, hogy ki vagyok, és nem fogom ilyesmikre pazarolni az időmet. Nos, sokáig tartott, míg idáig eljutottam, mert évekig dürohamot kaptam, ha hazugságokat terjesztettek rólam. Nagyon mérges lettem. Készültem, hogy megyek, és beszélek a szerkesztővel. Készültem, hogy ezt meg azt teszem, és tudjátok mit? Ez csak arra volt jó, hogy mérges lettem, a gonosz meg nevetett a markába. De most már én nevetek, és a gonosz lesz ideges, és ezt kell nektek is megtanulnotok. Senki sem szereti, ha mások kibeszélik őt. De szeretném, ha tudnátok, hogy nem a ti dolgotok ezen aggódni, mert nem a ti dolgotok megvédeni a jó híreteket, hanem Istené. És ha még soha nem bíztad rá a jó híred őrzését, akkor ma meg kell tenned. Istenem, rád bízom a jó híremet, nem fogom azzal tölteni az életemet, hogy azon aggódjam, vajon mit mondanak rólam mások. Szabad leszek arra, hogy önmagam legyek, hogy te vezess engem, azt tegyem, amit hiszem, hogy te akarsz, és hogy mit gondolnak mások, az az ő dolguk. Mert tudjátok, valaki mindig gondol majd valamit. Bízzál az Úrban teljes szívből, támaszkodj rá, bízz benne, légy ő benne magabiztos. És még mivel? Teljes elmédből. Bízzál az Úrban teljes szíveddel és teljes elméddel, és ne a saját meglátásaidra és megértésedre támaszkodj. Tudjátok mit? Szeretnélek arra bátorítani, hogy tudjátok elfogadni adni, hogyha nem értetek valamit. Az Istenben való bizalomhoz hozzátartoznak a megválaszolatlan kérdések. Olyan sokan vagytok, akik választ vártok a kérdéseitekre, de amikor megkapod a válaszokat, akkor többé már nem kell bíznod Istenben. Szóval, ha az életednek olyan időszakában vagy, amikor nincsenek válaszaid, akkor ott van az a lehetőség, hogy bízhatsz Istenben. Valaki mondott nekem valamit a minap, és ezt sokszor hallottam már. Az illető a csapatunk tagja, Istennek egy nagyszerű, elképesztő embere, de egy bizonyos dologgal kapcsolatban, amivel most küzdünk, azt mondta, nos, tudod mit? Semmi más nem maradt, mint hogy bízzunk Istenben. És én is sokszor mondtam ezt. Sok ember szokta ezt mondani, de amikor ő kimondta ezt, arra gondoltam, tudod mit? Fogadok, hogy ez az állítás zavarja Istent. Nos, semmi más nem maradt, mint hogy bízzunk Istenben. Mintha ez lenne az utolsó lehetőségünk. Már minden egyebet kipróbáltunk, és már csak ez az utolsó dolog maradt a listán, az Istenben való bizalom. És nem gondolom, hogy a kollégám ezt így értette, de szerintem meg kell változtatnunk azt, ahogy a dolgokról beszélünk, és fel kell ismernünk, hogy az Istenben való bizalom a legnagyobb kiváltságunk. Bízni Istenben micsoda megtiszteltetés, hogy azt mondhatjuk, nem számít, milyen problémám van az életben, én bízhatok Istenben, ő szeret engem, nem kell félelemben élnem, Isten mellettem van, és én odaadhatom neki a problémáimat, rávethetem a terheimet, és élvezhetem az életemet, miközben ő dolgozik a helyzetemen. Nem tudom, hogy hol máshol juthatnánk hozzá ilyen cseréhez. Hadd mondjak valamit. Ha azt hallanánk, hogy megnyílt egy cég a városban, ahol befizethetünk $500, és cserébe minden problémánkat elveszik, sorba állnánk. Ilyen buták vagyunk. Kifizetnénk a pénzt, hogy odaadhassuk nekik a problémáinkat, és abban a reményben tennénk, azzal a kétségbeesett reménnyel, hogy talán működni fog. Bemennénk, és azt mondanánk, itt vannak a problémáim, ez, ez és ez. Mindet odaadom. Itt az $500, tessék. Nos, Istennel ezt minden nap megteheted, méghozzá ingyen. De csak egy módon tehetjük meg úgy, hogy megalázzuk magunkat Isten hatalmas keze alatt. A Biblia erről beszél a Péter levelében. Alázzatok meg magatokat Isten hatalmas keze alatt, hogy felmagasztaljon titeket annak idején. A következő vers pedig azt mondja, minden gondotokat őre elvessétek, mert neki gondja van rátok. Nem tudunk megszabadulni az aggodalomtól, amíg túl büszkék vagyunk, és azt hisszük, hogy meg tudjuk oldani a problémáinkat. Szóval, ha még nem jöttetek rá, akkor most elmondok valamit, és nem akarok bántó lenni, és nem is csak az itt jelenlévőkhöz szólok. Azokhoz is szólok, akik a tévében néznek minket, vagy hallgatják a CD-t, nézitek a DVD-t. Nem vagytok elég okosak, hogy irányítsátok a saját életeteket. Én sem vagyok az. Isten gondoskodni akar rólunk. De addig nem kezdi el, amíg mi le nem állunk. Hallottátok? Minden gondotokat ő rávessétek, mert neki gondja van rátok. Ő akkor kezd el gondoskodni rólunk, amikor többé már nem próbálunk mi gondoskodni magunkról. Szóval azt javaslom, hogy adjátok fel az öngondoskodó munkát, csapjatok egy nyugdíjba vonulási bulit, és kezdjétek el élvezni az életeteket. Az emberek annyira várják a nyugdíjat. Nos, mondok én valamit. Annyira örülök, hogy nyugdíjba mentem abból, hogy örökösen megpróbálja gondoskodni magamról. Az aggodalom nem fog segíteni neked. De az biztos, hogy nyomorúságossá tesz. Meg zsémbessé. Nehéz lesz együtt élni veled. Hamarabb megöregszel. Mindenféle egészségügyi problémáid lesznek, és soha semmi haszna nem lesz ennek. Nos, nem tehetek róla. Én aggodalmaskodó ember vagyok. Ne mondj ilyet! Legyen az az új megvallásod, hogy nem aggódom. Nem aggódom. Mondd el napjában 100-szor. Nem aggódom. Istenben bízom. Az első reakcióm a problémákra az, hogy bízom Istenben.
0: Az elhangzott tanítás, valamint sok más hasonló tartalom folyamatosan elérhető a Pax TV kínálatában. Joyce Meyer tanítások a 98.6 Manna FM-en a Pax Televízió jóvoltából. Manna Hits. Ez a Manna Hits. A zenei élet mannasztikus oldala.

pénteken 18 órától Cinem Anna, Dudás Viktor filmszakértővel. Izgalmas beszélgetések színészekkel, rendezőkkel, a filmvilág szereplőivel, sztorik, filmek, kritikák és vélemények. Péntekenként 18 órakor, mielőtt bármit megnéznél, dőlj hátra és élvezd a 98.6 Manna FM mozis műsorát. Cinem Anna, a mikrofonnál Dudás Viktor filmszakértő és vendégei. 98.6. Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: CrossGPS. CrossGPS a Manna FM-en. A vertikális és horizontális hely meghatározó, ami segíteni hivatott az útelágazásokban, elakadásokban. CrossGPS.
1: Pajor Tamás és Bali Mónika podcastje.
0: Keddenként este 7 órától a Crosson, szombaton 18 órától pedig a Manna FM-en. Manna Morzsa.
2: Van víz a Holdon? Sokáig úgy gondoltuk, hogy a Hold teljesen száraz, poros, élettelen kőgolyó. Az Apolló korszak után ez tűnt logikusnak. Aztán a műszerek egyre finomabbak lettek, és a kép megváltozott. Ma már tudjuk, hogy a Holdon van víz, nem tavakban vagy patakokban, hanem jégként, illetve vízmolekulák formájában. Különösen izgalmasak a pólusok közelében található állandóan árnyékos kráterek. Ezekbe a napfénye szinte soha nem jut be, így nagyon hidegek maradhatnak és hosszú időn át megőrizhetik a jeget. Miért fontos ez? Mert a víz az űrkutatásban kulcsfontosságú erőforrás. Ivóvíz lehet belőle, oxigén, sőt hidrogén és oxigén szétválasztásával, akár rakétahajtóanyag alapja is. Persze ez nem azt jelenti, hogy holnap holdbéli benzinkutak nyílnak. A mennyiség, a hozzáférhetőség és a kitermelés még kutatási kérdés. A holdi víz története mégis jól mutatja, hogyan változik a tudásunk. Amit egy korszak lezárt kérdésnek gondol, arra a következő generáció műszerei új választ adhatnak. A hold tehát nem csak múltbeli célpont. Még mindig tartogat meglepetéseket.
0: Ez volt a Manna Morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. 98.6. Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: Best of Manna FM. Családi Manna. Szombaton és vasárnap délelőtt Ferenc Gabival. A legjobb pillanatok.
1: Csoda szép reggelt kívánok a Manna FM hallgatóinak. Vendégem dr. Csomai Zita, orvos természetgyógyász, akinek megjelent a legújabb könyve, a Szív és a vérkeringés egészséges működése címmel. Nagyon sokadik könyve ez már Zitának. Egyébként amikor volt a könyvbemutató, akkor mondtam, hogy hanyadik könyv is ez? Hatodik, hetedik? És akkor mondtad, hogy 16. Azt igen, hiszem, igen. Hát egy kicsit így a számokkal nem voltam jobb. Szervusz, jó reggelt!
2: Jó reggelt, szia Gabi, szeretettel köszöntöm a hallgatóinkat.
1: No, hát 16. könyv, ez hihetetlen szinten, nem is tudom, ez olyan, mintha évente hány könyved jelenik meg?
2: Hát 2.
1: Kettő. És ezt akarod folytatni is? Ezt az ütemet?
2: Hát a kiadót megkérdezed, ők többet is szeretnének, de én nem tudok többet. De persze nagyon, szóval annyi minden van még bennem, amit így nagyon szeretnék megírni. És egyébként sosem akartam könyvet írni.
1: Ez a legszebb, igen.
2: Ezt így sokszor megkérdezik tőlem, hogy hogy jött az írás, hát sehogy. De hogy azt érzem, hogy annyi minden van még bennem, amit még papírra kéne vetni, és akkor így, amíg van mondani való, meg amíg van téma, addig szerintem ez egy jó tendencia.
1: Hát meg arról nem is beszél, hogy ezzel milyen sokat segítesz az embereknek, a betegeknek, vagy egészségeseknek, mert nyilván az egészséges emberek is elolvashatnak egy-egy ilyen könyvet, főként azért, mert ha nincs is probléma, de azért tudomást szerezhetnek olyan információkról, amik nagyon sokat hozzátehetnek az életükhöz, ahhoz, hogy jobban éljenek, egészségesebben éljenek.
2: Igen, ez mindig nagyon fontos, hogy egyik könyvem sem azért íródott, hogy a gyógyszerekről lebeszéljük, vagy az orvosról lebeszéljük a betegeket, hanem mindegyiknek az a célja, hogy egyrészt egy olyan fajta edukációt adni a pácienseknek, hogy értsék, hogy mi az, ami zajlik bennük. A megelőzés, mert ennél szerintem ez a legeslegfontosabb, hiszen hogyha van egy új autónk és vigyázunk rá, akkor az sokáig jó tud lenni, de ha rommá törjük, akkor utána már nagyon nehéz visszakalapálni. És valahogy így kéne a testünkre is gondolni, hogy ha már rommá zúztuk, törtük, akkor már nagyon nehéz helyreállítani. De ilyenkor jön nyilván a nyugati orvoslás, viszont az utókezelésben, a rehabilitációban ott megint elengedhetetlen az életmód, tehát nem hagyatkozhatunk arra, hogy majd az orvos felír egy gyógyszert, majd az orvos megoperál, hiszen nekünk is van saját felelősségünk az életünkért.
1: Miért éppen most jött el az ideje annak, hogy a szív- és érrendszeri betegségekről írjál, hiszen ez ugye népbetegségnek számít itthon Magyarországon, de lehet, hogy világon máshol is vezető halálozási okok. Egyik vezető halálozási
2: vezető.
1: Ok.
2: Igen, vezető. Mindenütt vezető halálok. Igen. Hát, hogy miért pont most jött el az ideje, nem tudom, így alakult.
1: De ilyenkor arra is vagyok kíváncsi, hogy ilyenkor az történik, hogy mondjuk több olyan páciens kerül így a látókörödbe, akik ilyen problémával küzdenek, és ez hozza így elő belőled a témát, hogy na most akkor erről is írni kell, vagy egyszerűen van egy ilyen, nem tudom, táblázatod, amiben van 80 féle téma, és akkor abból választasz. Vagy ez csak ilyen, mint a versírásnál, vagy a költészetnél ilyen ihletet kapsz, és akkor erről írok.
2: Hát igazából is. Általában a könyveket a kiadóval közösen szoktuk kitalálni, legalábbis azt, hogy ezt az ütemezést, hogy akkor mi legyen a téma. Itt mindig közösen én egyrészt elmondom, hogy mi az, amit én tapasztalok így a betegeknél, másrészt meg milyen kérdésekkel fordulnak hozzám. Nekem egyébként a pacientúrám nagy része daganatos, illetve autoimmunbeteg, meddő párok, kisebb részben most már autizmus spektrum zavaros gyerekek, de alapvetően inkább ez a fő terület nálam. Természetesen vannak társbetegségek, és természetesen van olyan, aki keringési probléma miatt jön, de ilyenkor mindig az van, hogy a kiadó megnézi ugyanúgy az érdeklődést, a trendeket, hogy mi az, ami van, mi az, ami nincs. Meg szoktuk nézni a kereső szavakat, hogy mi az, amire az emberek rákeresnek, mondjuk az én nevemmel kapcsolatban, hogy mik ezek a társ szavak még a különböző ilyen keresőkben. És akkor így születik egy tervezet, hogy bedobjuk ezeket a témákat, és akkor ehhez képest mi lesz a következő, vagy hogyan csináljuk az ütemezést.
1: Na most akkor megállunk egy életöröm zene erejéig, és innen fogjuk folytatni a beszélgetést, maradjanak velünk.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért. Töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig.

0: Christoph, Manna FM, Családi Manna. Szombaton és vasárnap délelőtt Ferenc Gabival. A legjobb pillanatok.
1: Folytatjuk a beszélgetést. Vendégem dr. Csomai Zita, orvos természetgyógyász, akinek megjelent a 16. könyve. Egyébként már elérhető a nagy könyvesboltokba, meg lehet vásárolni a könyvet, a Szív és a vérkeringés egészséges működése címmel. Beszélgetünk itt ugye arról a zene előtt, hogy most jött el ennek az ideje, hogy erről írjon. Hát itt beavatott minket Zita, hogy hogyan történik nála egy könyv megszületése. Nyilván a kiadónak is, vagy a kiadóval egyeztetve szokták a legújabb témákat megbeszélni. No, beszéltünk ugye arról is, meg hát ez köztudott, hogy vezető halálozási ok a szív- és érrendszeri betegségek itthon. Miért van ez így szerinted? Még mindig most is a 2026-ban. Tehát azt gondolná az ember, hogy már olyan sok felületen olvashatunk, rengeteg műsor készül, mi is egyébként nagyon sokat készítünk az egészséges életmód témájában, olyan sokat segítenek nekünk abban, hogy jobban odafigyeljünk az egészségünkre, és mégis.
2: Ez egy nagyon összetett kérdés, és azt gondolom, hogy talán ezen múlik, hogy nem várhatjuk sem egy csodaszertől, sem egy csodamódszertől, hogy akkor ez majd ilyen mindenható lesz, hanem a komplex életmódunkat kell úgy alakítani, és ez az emberek fejében még nagyon nehéz. Amit itt az előbb mondtam, hogy felelősséget vállalni a saját életünkért, hogy ne mástól várjuk azt, és ez egy picit szerintem ilyen magyar jellemvonás, hogy majd az orvos meggyógyít, majd a, nem, tehát hogy mindig valakitől mástól, és ha nem így történik, akkor a másik a hibás. Tehát, hogy bele kéne állni a saját életünkbe, a saját élethelyzetünkbe. Mindig szoktam példálozni a kínai orvosokkal. Régen Kínában az orvos addig kapott pénzt az emberek után, amíg ők egészségesek voltak, és hogyha valaki megbetegedett, akkor az orvos nem végezte jól a munkáját, és onnantól kezdve nem kapott pénzt a betegek után. Hát itt Magyarországon ez pont fordítva van, de hogy ide tartozik a táplálkozás, és a táplálkozásban rengeteg fél információ, fals információ van, rengetegféle irányzat, amik egymásnak gyökeresen ellent mondanak. A könyvben nagyon sok kutatásra alapuló hivatkozásokkal ellátott olyan ajánlások vannak, amit érdemes a napi étkezésünkbe beletenni, mint például a zöldleveles növények, az omega-3 terítetlen zsírsav tartalmú ételek, a bogyós gyümölcsök, a különböző jótékony olajakat tartalmazó olajos magvak, az ásványi anyagok, de például fűszernövények közül a kurkuma, vagy akár különböző gyógynövények. Tehát ez az egyik része, hogy a táplálkozás, és itt is félre lehet csúszni ilyen apróságokon, hogy például a feldolgozott, ultrafeldolgozott ételek, vagy a hozzáadott cukor, az már stressz a szervezetünk számára, és a stressz ezen az adrenalin tengelyen keresztül ugye emelni fogja a vérnyomást. Amíg jó állapotban vagyunk, meg egészségesek vagyunk, addig ez ilyen minimális lesz, és a szervezet tud kompenzálni, de ha ez évtizedeken keresztül fennáll, vagy egy ilyen szimpatikus túlsúlyba kerül az ember, akkor már ki tud billenni. Aztán a másik nagyon-nagyon fontos kérdés, ugye itt önmagában a stressz, a stressznek a kezelése. Hát ebben sem nagyon jók a magyarok sajnos. Szerintem ez is egy nagyon fontos terület, amire egészen pici gyerekkortól kezdve oda kéne figyelni, meg kéne tanulni helyes légzés technikákat, különböző stresszkezelési technikákat, hogy ne cipeljünk annyi súlyt a hátunkon.
1: Mert hogy, bocsáss meg, de ugye itt a stressznél mindig az van, hogy mindig itt is külső segítségért nyúlnak, hogy nem tudom megoldani, és akkor pszichológus vagy olyan szakember, aki ebben tud segíteni, holott saját magunknak tudnánk leginkább legelőször segíteni ebben.
2: Igen, ebben is vannak olyan relaxációs technikák, amiket el tudunk sajátítani, autogén tréning például, amit meg tudunk tanulni, otthon tudjuk végezni, a légzés technikák, ez nagyon-nagyon egyszerű, hogy elnyújtott kilégzés, és ezt is bárhol, bármikor, tehát egy elnyújtott kilégzéses légzést még a villamoson is, vagy bárhol lehet csinálni, hogyha az embernek van egy pici olyan szabad ideje, amikor tud úgy magára figyelni, tehát hogy nem kell koncentrálni. Nyilván munka közben, amikor koncentrál az ember, akkor nem, de de mondjuk ezeken a félreeső időszakokban lehet, és amit nem szabad megint csak kihagyni, a mozgás. Tehát a mozgás az megint nagyon-nagyon fontos, és ugye, hogyha megnézzük, hogy ma Magyarországon a felnőtt lakosság 3-4%-a sportol rendszeresen valami hobbi sportot, akkor azért ott van még az a 96-97%, aki nem. És ez egy nagyon fontos elem, azt gondolom. Itt a könyvben van ilyen újrakezdő program, a szívérrendszer tekintetében nagyon fontos az aerob típusú mozgás, és ennek van egy ilyen felépített folyamata, ez Coopertől származik egyébként, akitől azok a tesztek, amiket általános iskolában mindenki nagyon szokott utálni.
3: Ja, igen.
2: A mi gyerekkorunkban ugye voltak ezek a Cooper tesztek, mert tőle van egy ilyen aerob újrakezdő felépítő program, és lehet, hogy például valaki idősebb korban nem tud az első fázisnál tovább lépni. Az első fázis arról szól, ugye ez egy amerikai program, hogy 2 mérföldet kell legyalogolni saját tempóba, ez 3200 méter, és lehet, hogy egy idősebb ember elkezdi, és akkor nem jut el oda, hogy ezen túl tudjon lépni, hogy ezt a 3200 métert bizonyos időkeretben, aztán különböző futásokat oda lehet tenni, de ez már önmagában, hogyha az ember beépíti a mindennapjaiba, hogy legalább ennyi mozgást, és ami még nagyon fontos szintén itt a szívérrendszer tekintetében, főleg ha valakinek betegsége van, hogy pulzus kontrollal, és ehhez is van nagyon sok információ a könyvben, hogy életkor függvényében milyen pulzus, hogy...
3: Tehát a gyaloglásnál a pulzus kontroll,
2: ez azt jelenti, hogy ha elkezd valaki gyalogolni, és nagyon edzetlen, akkor nagyon, és mondjuk problémás, rossz állapotban van a szíve, akkor gyorsan felmegy a pulzus, akkor meg kell állni, pihenni kell, meg kell várni, hogy visszaálljon a pulzus, és akkor így lehet folyamatosan növelni tulajdonképpen az

0: Töltsd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM. Best of Manna FM. Családi Manna. Szombaton és vasárnap délelőtt Ferenc Gabival. A legjobb pillanatok.
1: Folytatjuk a beszélgetés vendégem dr. Csomai Zita, orvos természetgyógyász, akinek megjelent a legújabb 16. könyve egészen pontosan a Szív és a vérkeringés egészséges működése címmel. Egyébként a könyv már elérhető, a nagy könyvesboltok polcain megtalálják. Beszéltünk itt ugye arról, hogy vezető halálozási ok itthon Magyarországon, hogy vajon miért van ez, beszéltünk arról, milyen fontos ugye az életmód változás, változtatása, hogy változtassunk az életmódunkon, arról is beszélt Zita, de ez benne van a könyvben is, hogy fontos a bogyós gyümölcsök fogyasztása, a zöld levelek fogyasztása, de nyilván a könyvben mindenről részletesen olvashatnak a hallgatóink. Beszéljünk egy picit arról is, hogy valójában mitől romlik az ereink állapota, például a koleszterin az felelős lehet?
2: Én mindig azt gondolom, hogy a koleszterin önmagában nem ő a fő bűnös. Én a koleszterint inkább egy ilyen indikátornak, egy jelzőnek tartom. És ez nem azt jelenti, hogy nem kell vele foglalkozni, pont hogy kell foglalkozni, de nem önmagában a koleszterinnel, hanem meg kell nézni, hogy mi az, amiért megemelkedik a koleszterin szint. És ez tulajdonképpen egészen a stresszre, a mellékvesére, a HPA-tengelyre, a hormonrendszerünkre vezethető vissza, hiszen a hormonjaink jó része koleszterinből képződik, és például a mellékvese hormonok koleszterin alapúak, a nemi hormonok koleszterin alapúak, és ahhoz, hogy a szervezet elő tudja állítani például a kortizolt, ami a stressz hormonunk, ahhoz koleszterinre van szükség. Ha valaki nagyon stresszes, és itt lehetnek tényleg olyan stresszfaktorok, mint a krónikus fertőzések, a krónikus gyulladások a szervezeten belül, nem is tudunk róla, hogy krónikus gyulladás van.
1: Ennek semmilyen tünete nincsen igazából?
2: Általában van, nyilván csak vannak tünetek. Ez a kicsit fáradt vagyok, az izületeim egy kicsit rozsdásak, hullik a hajam, stb. Stb. Bőrtünetek megjelennek, az emésztés nem annyira tökéletes, egy kicsit puffad étkezés után, de hogy az emberek nagy része erre például legyint. Ez a krónikus gyulladás, ez egy olyan stressz a szervezet számára, ami önmagában már elég ahhoz, hogy meg tudja emelni a koleszterin szintet, vagy a pajzsmirigy, hogyha nem tud megfelelően működni, akkor az is. És ez egyébként ilyen dominó elvszerűen be tudja borítani akár a női hormonrendszerünket is, ilyenkor a petefészektől a progeszteront is elveszi a mellékvese, és egy picit ilyen hétköznapi hasonlattal ezt úgy képzeljük el, mint amikor háromnapos ünnep van, mindenki megy vásárolni, és a pék tudja, hogy háromszor annyi kenyeret kell neki sütni, mert hogy ilyenkor az emberek sokkal többet vásárolnak, és ahhoz, hogy háromszor annyi kenyeret süssön a pék, háromszor annyi lisztet kell vennie. És a szervezetünk, a mellékvesénk, ha tudja, hogy ilyen stresszesek vagyunk állandóan, akkor olyan, mint hogyha állandóan háromnapos ünnep lenne, és akkor ő beraktározza a koleszterint a szervezetbe. Tehát ez az egyik rész. A másik, ami nagyon fontos, hogy magának az ereknek a rugalmassága. Itt például a kollagén, ami egyrészt a bevitel, ahogy változtak a táplálkozási szokások, a kollagén bevitel jóval alacsonyabb lett. A régi magyar táplálkozási szokásokban benne volt, hogy minden vasárnap csontból főzött levest tettek, abban sok kollagén van. Az állatnak minden részét megették, a csontoktól, a malacnak a fülétől a farkáig, az utolsó részét is belefőzték ugye a kocsonyába. Ma a legtöbb ember csak csak a legtisztább csirke mellett vásárolja, igen. és nagyon figyelünk arra, hogy csak simán a tiszta színhús legyen a tányéron. Ez jóval kevesebb kollagénbevitelt eredményez, tehát itt van egy ilyen hiány is, illetve a stressz a széttöredezi a kollagént a szervezetünkben, és a kortizol megakadályozza a kollagénnak a termelődését. Tehát amikor valakire így ránézünk, és azt mondjuk, hogy fú, hát egy fél év alatt 5 évet öregedett, mert valami olyan nehéz élethelyzetben volt, akkor gondoljuk végig azt, hogy ami kívül ráncos, ami kívül öregedett, az belül is. És az ereink pont ugyanazokból a kollagén építő kövekből épülnek fel, mint a bőrünkben lévő kollagén. Tehát a bőr ezért is egy ilyen nagyon jó indikátor. És hogyha valakinek magasabb a koleszterin szintje, a bőrén látszanak ezek a kis szarkalábak, a keresztredők a szem alatt, akkor ott gondolhatunk arra, hogy az erek nem annyira rugalmasak. És van még egy faktor itt az ereknek, van egy ilyen belső, hát olyan egy ilyen nagyon finom kis hártya, ami borítja az ereinket belülről, ezt endotélnek hívjuk, és ennek az endotélnek, hogy épp legyen, például szüksége van magnéziumra, ha magnézium hiányosak vagyunk, akkor az ott betöredezik, vagy például a feldolgozott, ultrafeldolgozott élelmiszerekben nagyon sok a foszfát tartalom, és a foszfát kiszedi egy ilyen bonyolult rendszeren keresztül, most nem akarok ebbe belemenni, a parathormonon keresztül a csontokból, ahhoz, hogy ki tudja üríteni a parathormon a foszfátot, ezért kiszedi a csontokból is a kálciumot, mert a parathormonnak a fő feladata a vérkálcium szintjének az emelése, tehát a csontból a vérbe hozza a kálciumot, és ha valaki rengeteg feldolgozott, ultrafeldolgozott élelmiszer teszik, itt gondolunk a dobozos tejekre is, vagy akár a kocka sajtokra, a sajt imitációkra, ugye ezekre a lapka sajtokra.
1: Meg hát folytathatnánk rengeteg.
2: Igen,
1: ilyen van,
2: reggel igen. ezt igen. a sort, ott már elindul ez a folyamat, hogy folyamatosan a csontokból bejön az érpályába a kálcium, és hogyha van egy kicsit betöredezés ezen az endotélen, akkor ott elkezd lerakódni. És akkor a másik oldalról, ugye, hogy mit tudunk tenni, hát van szám talán olyan segítség, egyrészt a koleszterint ugye tudjuk csökkenteni, hogyha ezeket a krónikus gyulladásokat csökkentjük, a stresszt csökkentjük, a hormonrendszert így rendbe tesszük, a másik oldalról a rugalmasságot vissza tudjuk adni azzal, hogyha ezeket a rugalmasságfokozó anyagokat, mint a kollagént, a C-vitamint fogyasztjuk rendszeresen.
1: Itt és ezt akár táplálékkiegészítőben is, nyilván főként az lenne jó, hogyha élelmiszerekkel visszük be, de
2: igen,
1: ha...
2: mind a kettő táplálék is, és kiegészítő is. A magnézium bevitelre figyelünk, illetve van néhány, ami már szóba került, ugye a bogyós gyümölcsöknek az antioxidáns tartalma, illetve vannak olyan anyagok, amik ezt az endotélt tudják javítani, ilyen például a kurkumának a hatóanyaga, a kurkumin, vagy akár a hialuronsav, az is egy ilyen kis nedvesítő anyag, amivel tudjuk javítani az ereink állapotát. És hát még szerintem, amiről érdemes beszélni itt, ezek a gyógygombák.
1: Akkor szerintem a gyógygombákkal fogjuk folytatni, azt, jó? Mert igen, muszáj hozzunk életörömzenét, és akkor a gyógygombákkal jövünk, visszatartsanak velünk.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért. Töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mind

0: Manna FM. Családi Manna. Szombaton és vasárnap délelőtt Ferenc Gabival. A legjobb pillanatok.
1: Folytatjuk a beszélgetést dr. Csomai Zita orvos természetgyógyász a vendégem ebben az órában. Megjelent a legújabb könyve, a 16. a sorban, a szív és a vérkeringés egészséges működése, elérhető már egyébként, a könyv megvásárolható. Most nem is annyira a könyvről, illetve hát mindaz, amiről beszéltünk, nyilván ezzel találkozhatnak a könyv oldalain is. Ott hagyjuk abba a beszélgetést, hogy mit tehetünk azért, hogy ne legyünk stresszesek, ne krónikus gyulladások, ne legyenek a szervezetünkbe, hogyan tudjuk az életmódunkat egy picit javítani, vagy nagyon javítani, és ugye a gyógygombáknál hagytuk abba, hogy gyógygombákat is jó ilyenkor fogyasztani.
2: Igen, hát nekem van néhány ilyen nagy szerelmem a gyógygombák között. Az egyik ilyen a
1: süngomba.
2: Igen, egyébként az lett volna az egyik, amit mondtam volna. A süngombáról azt tartják a kínaiak, hogy aki rendszeresen fogyasztja, annak acélidegzete lesz. Úgyhogy a stresszfaktort tudjuk ezzel csökkenteni. És ami nagyon fontos, még a süngomba remek az emésztőrendszeri gyulladások, illetve problémák kezelésében, hogyha valaki rendszeresen fogyaszt süngomba főzetet, akkor tudjuk csökkenteni vele az emésztőrendszeri gyulladásokat, ami nagyon sokszor a krónikus gyulladásnak az egyik fő oka. A másik a shiitake, amiről azt tartják, hogy a hosszú élet elixírja, és a shiitake például pont a koleszterin témához nagyon-nagyon jó, számtalan millió jótékony hatása van, de az érfalnál vannak olyan fehérjék, ezek az adhéziós fehérjék, amik kifejezetten kitapasztják ezeket a koleszterin plakkokat, a kálcium lerakódásokat, és a shiitake gombában lévő hatóanyagok gátolják ezeknek az adhéziós fehérjéknek a működését. Tehát magyarul, hogyha valaki rendszeresen fogyaszt shiitake gombát, ami egyébként egy isteni ízű, umami ízű étkezési gomba, akkor ezáltal minden nap egy picit teszünk azért, hogy ezek a kitapadások, ezek a plakk képződések minél kisebb mennyiségben menjenek végbe, vagy egyáltalán ne történjenek meg a szervezetünkben, és akkor ott van ugye a gyógygombák királynője, a ganoderma, annak pedig igazolt vérnyomás csökkentő hatása is van, ez az angiotenzin konvertáló enzim rendszeren keresztül acegátló hatású, hát a gyógyszerek jó nagy része ebbe a csoportba tartozik. És amiről egyébként még itt most nem beszéltünk, de a könyvben nagyon sok szó van erről, meg én nagyon sokszor beszéltem erről, hogy például a magas vérnyomás tekintetében is nézzük meg, hogy egyáltalán a szív, az erek, a máj, a vese, hogy mitől van ez a magas vérnyomás. Most egyébként a nyári időszak, a hagyományos kínai gyógyászat rendszerében a szív érrendszer az a tűz fázishoz tartozik. Ez a nyár, a dél, a forróság, úgyhogy abszolút jókor vagyunk, és mivel tudjuk csökkenteni a tüzet, a hőt, a forróságot, a szárazságot, ugye vízzel, tehát a vesét kell ilyenkor támogatnunk, a vesét a sóval tudjuk támogatni, a vízzel tudjuk támogatni, tehát ez nagyon-nagyon fontos, hogy ilyenkor a vesénkre legalább annyira odafigyeljünk. Egyébként a régi paraszt emberek, akik kint dolgoztak a földeken, és megették az annyira sós szalonnát, ami számunkra már ehetetlen, a hagymával, fokhagymával.
1: Nem véletlenül, annyira tudták, igen.
2: És ittak rá rengeteg kútvizet, tehát valójában a nyári nagy melegben, ugye pont a szív egészségét tudták ezzel támogatni, amire aztán az elmúlt sok évben azt mondták, hogy ez borzasztó egészségtelen, de hogyha ebben a rendszerben megnézzük, akkor az a kicsi mennyiségű, nagyon sós szalonna azért nem volt annyira rossz választás, és a másik oldalról pedig a máj részéről tudjuk még támogatni itt a savanyú ízek, a máj működésnek a jó támogatása, zöld növények, zöldleveles növények, amik szintén hűtő hatásúak is. Erről is beszélgettünk már egy másik beszélgetésben korábban. Tehát most a nyári forróság időszakában azért nem véletlen, hogy a szívbetegségek, a magas vérnyomás, ezek ilyenkor billennek ki, hiszen ez ennek az időszakát éljük most, ez a nyári forróság.
1: Az egyébként mennyire, hát nyilván nagyon problémás, inkább úgy kérdezem, hogy miért nem változik, vagy az emberek hozzáállása miért nem változik szerinted az ügyben, hogy a magas vérnyomásra még mindig sokszor tényleg úgy tekintünk, hogy ja, hát egy kicsit kiugrott, ez nem olyan nagy dolog. Néhányszor még megmérjük, és akkor majd meglátjuk, hogy mi van, vagy nem foglalkozunk vele, vagy hiába írja fel az orvos, én ilyet is hallottam, hiába írja fel a vérnyomás csökkentőt, nem foglalkozik vele az illető, vagy amikor ugye, mert itt gyógyszerváltás is ugye egy idő után kell, vagy nem megy el kiváltani például majd a másikat, mert hogy neki jó még a régi, miért kellene neki új?
2: Nem tudom egyébként, hogy miért. Én azt gondolom, hogy azért ezeknek a felvilágosító kampányoknak, illetve már az én egészségkampányokra gondolok.
1: Van valami hatása már, úgy érzed?
2: Igen, és a szűrővizsgálatok, a munkahelyi menedzser szűrések, tehát hogy azt gondolom, hogy azért itt van egy olyan pozitív változás, hogy hamarabb észleljük ezeket az állapotokat, a magasvér, igen, ezeket a problémákat. Inkább azt látom, hogy az egy nagyon kényelmes dolog, hogy gyógyszert ír az orvos, és akkor hát a gyógyszer az megoldja, csak amíg az életmódban nem változtatunk ezeken a területeken, amikről beszéltünk, akár a táplálkozás, akár a kiegészítők, a mozgás, a légzés, a stresszkezelés, a relaxáció, a pihenés, az öröm. Egyébként az
1: öröm,
2: szívnek,
1: hó, ez is, hát mekkora...
2: A szívnek az érzelme az öröm. Tehát ide tartozik, hogy szívből örülni.
1: Akkor már mindent megmagyarázunk evel az egy szóval, hogy miért vezető halálozási jog Magyarországon.
2: Igen.
1: És ezt most nem negatívan értve, bár mégis csak van egy olyan kis felhangja, mert hogy nem igazán tud a magyar ember örülni.
2: Sírva vigad a magyar,
1: igen, és most nem általánosítok, tehát félre ne értsék.
2: De hogy ez nagyon fontos, hogy tanuljunk meg örülni, legyünk büszkék, és hogy tényleg, egyébként ez nagyon sokszor találkozom, hogy az emberek nem tudnak oldottan elmenni valahova, tényleg akár egy társaságba. Szerintem ezek nagyon fontosak. Egyébként ugye a kék zónákban is a hosszú egészséges életnek az egyik eleme a társas kapcsolatok, hogy ne vessünk nagyokat, a nevetés, hogy mindenki gondolja végig, hogy mikor nevetett annyira, hogy folyt a könnye a nevetéstől, mikor volt, amikor tényleg akkorákat nevettünk, és ha nincs ilyen, nem emlékszünk ilyenre, akkor kell olyan dolgokat keresni az életbe, amiben szívből tudunk örülni, és szerintem tényleg meg kell tanulnunk a magunk és mások sikereinek is így szívből örülni, mert valóban az öröm az egyik ilyen kulcs szintén itt a...
1: És ez a legegyszerűbb, ingyen van, és azonnal hozzáférhető, tehát nem is értem, hogy miért van mégis ennyire távol tőlünk.
2: Igen, valahogy ez a neveltetésünkből, ez a megfelelni. Egyébként a megfelelési kényszer az nem egy jó irány. Még egy picit így visszatérve ugye a kínaira, a vese kontrollálja ugye a szívet, hogy a vesének az érzelme a félelem, amikor félünk, akkor nem tudunk örülni. Tehát érdemes egy picit így mélyebbre menni benne, hogy vajon van-e bennünk félelem, szorongás, amiért nem
1: általában,
2: tudunk szívből örülni.
1: Igen, általában sajnos, de van az embereknek. Sajnos az időnk is lejárt, de nagyon fontos, hogy Zita könyve tehát elérhető, a Szív és a vérkeringés egészséges működése címmel bármelyik nagy hogy mondják ezt?
2: Könyvesboltba.
1: Bármelyik nagy könyvesboltba. Köszönöm szépen, Zita, a beszélgetést.
2: Én is köszönöm, és jó egészséget kívánok mindenkinek.
1: Kedves hallgatóim, ebben az órában dr. Csomai Zita, orvos természetgyógyász volt a Családi Manna vendége.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait.

0: belül.
1: Ha egy igazán jó zenei válogatásra vágysz, ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna. Manna FM. Manna morzsa.
2: A kultúra nem csak múzeumban él. Amikor kulturális örökségről beszélünk, sokan épületekre, festményekre, régészeti leletekre gondolnak. Pedig a kultúra nem csak tárgy. Lehet dal, tánc, ünnep, kézműves tudás, mesemondás, ételkészítési hagyomány, közösségi szokás vagy a természetről felhalmozott helyi tudás. Az UNESCO ezt nevezi szellemi kulturális örökségnek, olyan gyakorlatoknak, tudásoknak és kifejezéseknek, amelyeket közösségek a saját kulturális identitásuk részeként ismernek el, és generációról generációra adnak tovább. A lényeg nem az, hogy valami változatlanul konzerválódjon. Az élő örökség alkalmazkodik, alakul, de közben kapcsolatot teremt múlt és jelen között. Ezért fontos például egy helyi mesterség, egy népdal, egy hagyományos ünnep, vagy akár egy családi recept. Nem csak régi dolog, hanem közösségi emlékezet. Olyan tudás, amelyet nem lehet egyszerűen letölteni. Gyakorolni, átadni, megélni kell. A kultúra akkor marad életben, ha használjuk. Ha énekeljük, főzzük, táncoljuk, meséljük, tanítjuk. A múzeum megőriz, de a közösség életben tart.
1: Ez volt a Manna morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: Érvényben van a harmadfokú hőségriasztás és a vörös kód. Egyre több Pestvár megyei településen vezetnek be vízkorlátozást. Újabb támadások veszélyeztetik az Egyesült Államok és Irán közötti tűzszünetet. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
3: A 40 fokot is elérte a hőmérséklet országosan, ami több fennakadást is okozott. Meghibásodott egy műtőklíma berendezése a Dél-Pesti Centrum Kórházban. 25 vasút és több hívvonalon sebességkorlátozást vezettek be. Az M7-es autópályán baleset, valamint járműtűzés nehezítette a közlekedést. A nagy meleg miatt a paksi atomerőmű teljesítményét tovább csökkentették. Néhány településen pedig vízellátási problémák miatt tartálykocsikkal biztosítják az ivóvizet. Egyre több Pestvár megyei településen vezetnek be vízkorlátozást, vagy kérik a lakosságot a takarékos vízhasználatra a tartós hőség miatt. Pestvár megyében több településen nappali locsolási tilalom lépett életbe, és tilos ivóvízzel medencét tölteni, vagy autót mosni. A vízszolgáltatók szerint a korlátozások célja a folyamatos és biztonságos ivóvízellátás fenntartása a rendkívül magas fogyasztás idején. Ajánlásokat küldött a bölcsödéknek és óvodáknak a hőség miatt az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium. Lannert Judit tárcavezető közölte, a következő napok rendkívüli melege miatt azt kérik az intézményektől, hogy a legforróbb órákban ne szervezzenek szabadtéri programokat, gondoskodjanak a gyermekek folyadékpótlásáról és az árnyékról és a hűsítésről is, valamint a dolgozók jólétéről. Újabb támadások veszélyeztetik az Egyesült Államok és Irán közötti törékeny tűzszünetet. A Reuters szerint Irán rakétákkal és drónokkal támadott amerikai katonai bázisokat Kuvaitban és Bahrainban, miközben Washington korábban ismét iráni célpontokat vett célba. A felek kölcsönösen a tűzszünet megsértésével vádolják egymást. Lezuhant a Saudi Aramco olajvállalat egyik helikoptere. A baleset a Hormuzi szorostól nyugatra történt. Az Aramco néhány nappal korábban indította újra az olajszállításokat a térségben, ahol az iráni konfliktus miatt hónapokig szünetelt a forgalom. Újabb hőségrekordok dőltek meg Európában. Bécs belvárosában először ért el a hőmérséklet a 40 fokot. Németországban 41,7, Csehországban 41,1 fokot mértek, Pozsonyban pedig új városi melegrekord született 39,5 fokkal. A rendkívüli kánikula miatt fennakadások vannak a német és a szlovák vasúti közlekedésben. Németországban péntek óta legalább 10-en fulladtak vízbe fürdőzés közben. Hétfőn is csak kevés gomoly felhő lesz az égen. Zápor, zivatar az északi középhegységben és a keleti megyékben fordulhat elő. Hétfőn napközben 35-41 fok valószínű. A hét közepétől záporok, zivatarok hoznak néhány fokos enyhülést.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Budapest Update István Dániellel.

0: István Dániellel.
1: Most, hogy tartósan vált a jó idő, szinte minden percünket a szabad és tiszta levegőn töltenénk, akár még ott is aludnánk, de az alvás és a pihenés helyett most inkább a dinamizmusra összpontosítva ajánl a Villa Budapest három olyan bringa útvonalat, ami felér egy kiadós kirándulással, és amivel egy teljes napot is eltölthetünk, akár a hétvégén. Kerékpározni jó, azon túl, hogy a kerékpár az életmódunk része lett, és azzal járunk a boltba, a hétvégi kirándulásainkat is összeköthetjük, vagy kiválthatjuk a bringával, és a hegyek megmászása meg a természetben valamelyik erdőben való kalandozás helyett tekerhetünk egész nap. Egy igazán profinak meg sem kottyannak a kilométerek, elteker Budapestről Gödig meg vissza, de persze nem mindenki olyannyira profi. Nekik ajánlunk most három olyan bringa utat, ami egy egész napos kalandot kínál, és kinyúlni sem fogunk a végén erőtlenül. Vegyük az irányt Csepel felé, ahová jó minőségű kerékpárút vezet, pláne most, hogy az atlétikai stadion környékét is megnyitották végre. Arra felé ráadásul kicsit még le is rövidíthetjük az utat, mert kimarad így a Közvágóhíd, a Budapest Park és a Ráckevei hév végállomás környéke. Kényelmesen bejutunk tehát Csepelre, ahol ugyan több felé ágazik a kerékpárút, de csak a táblákat kell figyelni. Szigetszent Miklós irányába kell tekerni, mert a Kavicsos tó a budapesti kerület és Szigetszent Miklós határán található, más horgásztavakkal egyetemben. Az utunk keresztül vezet Csepelen, és miután elhagyjuk a kerületet és így a fővárost is, nem sokkal Csepel után tábla jelzi, hol kell letérni a kerékpárútról a Kavicsos tó irányába, amit a vízbe mélyen benyúló félszigetek és a tavat pöttyöző kisebb-nagyobb szigetek igazán különlegesé tesznek. Mivel a tópartja sűrűn beépített, sőt a szigetek is, ezért viszonylag kevés helyen tudunk egészen a vízig lemenni szabadon és háborítatlanul, akadálymentesen, de aki keres, talál, sőt még egy olyan pontot is lehet találni, ahonnan belátható a tó és környékének panorámája. Az átlós utcán kell végigmenni ahhoz, hogy kijussunk az egyik félszigetre, ami egy kisebb dombon csúcsosodik ki. A visszautat kicsit meg lehet bolondítani azzal, hogy a Kolonis György sétány felé tekerünk, megnézhetjük a Kavicsostóhoz hasonlóan szintén nem hétköznapi Tamariska dombot, majd az említett sétányon végig gurulatunk egészen a Gubacsi hídig. Kedvenc útvonal lehet a Szentendrére vezető kerékpárút, amit aztán fel lehet pimpelni azzal, hogy ott nem megfordulunk és visszatekerünk, hanem átrévezünk a Szentendrei szigetre, majd a másik oldalon Dunakeszire kompozunk és úgy térünk vissza a városba. Most nem ezt az útvonalat ajánljuk, hanem egy kisebb részét, most mindössze Budakalászig és a Lupa szigetig megyünk. Ha Budáról indulunk, viszonylag könnyű a dolgunk, a Dunaparton megyünk végig az ottani bringa úton. Le sem kell térni róla. Ha Pestről jövünk, akkor pedig a Népsziget fölött átívelő, a pesti oldalon Angyalföld és Újpest határától induló, nemrég Ránc felvarráson átesett gyalogos bringás és vasúti hídon a legegyszerűbb átjutni Budára. A hídról leírva azonnal a római parti sétány bejáratánál leszünk, és itt a haladást kicsit lassíthatja a tömeg, meg az út rossz minősége. Az idilli hangulatú Lupán egy teljes napot is eltölthetünk, de egy körséta is megteszi, visszatérve a partra egyenesen visszagurulhatunk Budapestre, de ha már ott vagyunk, egy kis bónusszal is kiegészíthetjük a bringás kirándulásunkat. A part mentén hosszan húzódó szemrevaló ártéri erdő kellemes hűvöse vonzza a kimelegedett bringást, kár lenne kiadni, ha már egyszer épp arra bicajozik az ember. Piacra járni ma már nem csak hobbi, hiszen így juthatunk a legegyszerűbben szép zöldségekhez, gyümölcshöz, amiből egyre kevesebbet látni az üzletek polcai. A fedett vásárcsarnokok mellett város szerte egyre több helyen találunk a hét bizonyos napjai megrendezett piacokat, ahol megbízható és lelkes termelők szép portékái közül választhatunk. Nekünk városiaknak legtöbbször nincs időnk a termőföldtől az asztalig kísérni a zöldségek és gyümölcsök útját, ám a vásárlásnak ezzel a formájával jó helyen csatlakozhatunk a folyamathoz, a csodás hozzávalók látványa pedig főzésre inspirált. Budapest összegyűjtötte a piaci helyeket, ilyen például a római parti piac. Körülbelül 30-40 termelőtől vásárolhatunk nagyon kellemes környezetben a római part óriás fái alatt. Bringával szombatonként szuper reggeli program a látogatás, könnyűszerrel végigcsoroghatunk a Dunaparton, hogy finomságokkal tankoljunk fel, de van itt néhány beülőse is, ahol kipihenhetjük a fáradalmakat. Ezen a piacon találjuk talán a legjobb minőségű termelők által feldolgozott élelmiszereket. Érdemes kipróbálni ezeket. Aztán a következő a Vahot utcai piac. Az MDF piacok története önmagában is nagyon érdekes. Ezek voltak az első helyszínek a városban a rendszerváltás környékén, ahol helyi termelőktől, gazdáktól vásárolhattak a fővárosiak. Noha a Vahot utca és környéke a Bikás Park felújítását követően megszépült, a jól bevált piac maradt. A helyszínt 4-es metróval a legegyszerűbb megközelíteni, itt először kis bolhapiac fogad, utána érkezünk meg a termelőkhöz. A következő a biokultúra ökopiac, Különleges ez, ahol mintegy 70 árus portékái közül választhatunk. Az élelmiszerek mind minősített ökológiai gazdálkodásból származnak, ezen kívül néhány kézműves termék, játékok, illetve természetes anyagokból készült kozmetikumok közül is válogathatunk. A helyszín egyébként nagyon kellemes, könnyen megközelíthető, a gesztenyéskert háta mögött járunk. Az is látszik, hogy igazi közösséggel van dolgunk, a minőségi termékek mellett azonban számunkra azzal emelkedik ki ez a piac, hogy nagyon sok különlegesség, szokatlanabb zöldség is van a termékek között. Míg a havannai lakótelep és környéke korábban inkább negatív sztereotípiákkal fonódott össze, most egyre több pozitív változást láthatunk. Az egyik legjobb ezek közül a 89 óta működő piac megújítása, ami olyan jól sikerült, hogy a 2020-ban elkészült épület Budapest építészeti nívódíjban részesült. A pavilonok szerdán és szombaton élettel telnek meg, igazi közösségteremtő helyszíné változik a tér, ahol teljesek, húsosok, zöldségesek kínálják portékáikat. Érdemes minél korábban érkezni, hiszen nem kellene lecsúszni a pörgésről. A következő a sashalmi piac, nem a legolcsóbb, de szuper programokkal, rendezvényekkel is vár ez, ami 2011-ben újult meg, így az új pavilonok mellett játszóteret, csinos fasort is találunk. A piac történetének is érdemes utána nézni, egyébként piacnapokon szombatonként lezárják a közeli Margit utca piacon áthaladó részét, így kellemes sétáló utcában vásárolgathatunk, beszélgethetünk, ismerkedhetünk szomszédainkkal. A helyszín

Közepén alakult Scorpions olyan büszkeségévé vált Németországnak, mint híres márkáik, például a Mercedes vagy a BMW. A klasszikus rockzene keresztapjai mindig nyitottak voltak a kalandokra, és szerencsére a világ is tártkarokkal fogadta őket, több ezer koncertet adtak a föld minden szegletében. 88-ban ők voltak az első nyugati rockzenekar, akik öt egymást követő napon adtak teltházas koncertet, a még szovjet Leningrádban, de első között játszottak Kínában és Dél-Kelet-Ázsiában is, megnyitva az ajtókat más nyugati zenekarok előtt. A banda emellett eladott több mint 100 millió lemezt, a kezdetek óta rendszeres szereplői a világ legrangosabb toplistáinak, arany minősítéseik számát szinte lehetetlen nyomon követni. Olyan zenekarok dolgozták fel dalaikat az évtizedek során, mint a Smashing Pumpkins, a Green Day, a Korn vagy a System of a Down. A Scorpions öröksége, a rockzenére gyakorolt hatása vitathatatlan. A zenekar tagjait túl a 60. évfordulón is a közös koncertezés, a turnék és a közönség szeretete éltetik. A Scorpions a magyar rajongóival is megünnepli ezt a kerek évfordulót, így mindenki nagy bulira számíthat majd június. A Vazareli 120 című kiállítás augusztus 16-áig látható, közben a Szép Művészeti Múzeumban Viktor Vazareli születésének 120. évfordulója alkalmából. Az átfogó retrospektív tárlat időrendben és tematikusan mutatja be az absztrakció meghatározó alkotójának életművét a magyarországi kezdetektől a párizsi kibontakozáson át a nemzetközi elismertségig. A kiállítás a budapesti és pécsi Vazareli múzeumok anyagára épül, amelyet a Foundation Vazareli kölcsönzése egészíti ki, így ritkán látható művek is helyet kapnak a válogatásban. A Margit-sziget lesz idén is Budapest kulturális központja. A nyári budapesti hangulathoz hozzátartozik a Margit-sziget különleges szabadtéri színházi atmoszférája. A Margit-szigeti színház idén is erre az élményre hangolja idei évadát. Májustól szeptemberig opera, musical, jazz, tánc, komoly és könnyű zenei produkciók váltják egymást a szabadtéri színpadon. Az évadnyitó sajtóeseményen Bán Teodóra ügyvezető és művészeti vezető kiemelte, hogy a Margit-szigeti színház továbbra is a minőségre és a nemzetközi színvonalú kulturális élményre építi programkínálatát. A sajtótájékoztatón jól kirajzolódott az a sokszínű programkínálat, amely a klasszikus operától a musicalen és a jazzen át egészen a nagyszabású komoly és könnyű zenei produkciókig terjed. A fesztivál idei sztárja között szerepel Mario Biondi, aki európai turnéja részeként érkezik Budapestre, valamint a kétszeres Grammy-díj és Kurt Elling is koncertet ad. A hazai fellépők között ott lesz a László Attila Fusion Circus, a Budapest Ragtime Band és az Easy Jazz Band, miközben az ország különböző borvidékeiről érkező pincészetek gondoskodnak a fesztivál gasztronómiai hangulatáról. Az opera továbbra is a Margit-szigeti színház egyik legerősebb pillére lesz. Júliusban Verdi a Trubadur című operája érkezik a Margit-szigetre, augusztusban pedig visszatér Verdi monumentális Nabucco című operája is.

0: pénteken 18 órától Cinem Anna, Dudás Viktor filmszakértővel. Izgalmas beszélgetések színészekkel, rendezőkkel, a filmvilág szereplőivel, sztorik, filmek, kritikák és vélemények. Péntekenként 18 órakor, mielőtt bármit megnéznél, dőlj hátra és élvezd a 98.6 Manna FM mozis műsorát. Cinem Anna, a mikrofonnál Dudás Viktor filmszakértő és vendégei. 98.6 Manna FM. Regionális hírek.
1: Újabb rekordok dőltek meg a hőségben, és még nincs vége a kánikulának. Ideiglenes ivókutakat helyeztek ki Budapesten a hőség miatt. Budapesti fagylalt lett az év fagylaltja. Üdvözlöm, Veres Liza vagyok. Szombaton új országos és fővárosi meleg rekordok születtek, vasárnap hajnalban pedig a legmagasabb minimum hőmérsékleti értékek is megdőltek, közölte a Hungaromet. Budakalászon 40 Celsius fokot mértek, ezzel megdőlt a napi országos maximum hőmérséklet rekordja. A korábbi csúcsot 1994-ben Örkényben jegyezték fel 37,5 fokkal. Az éjszakák sem hoznak enyhülést, Bodán mindössze 26,3 fokig hűlt le a levegő, ami új országos minimum hőmérsékleti rekordnak számít. Az eddigi csúcs 24,5 fok volt, amelyet 2019-ben Győr-Likócson mértek. Budapesten is rekord született, Újpesten 39,8 Celsius fokot regisztráltak, ezzel pedig megdőlt a fővárosi napi meleg rekord. Lágmányoson pedig hajnalban is 24,6 fokot mutattak a hőmérők, ami új fővárosi minimum hőmérsékleti rekord. A meteorológusok szerint a hőség tovább fokozódik, továbbra is 40 fok fölötti csúcsértékek várhatók, bár helyenként kialakulhat egy-egy zápor, de érdemi felfrissülést sajnos nem hoz. Az előrejelzések alapján a következő napokban további rekordok dőlhetnek meg, a kánikula pedig várhatóan a hét közepéig kitart. Rendkívüli intézkedéseket vezetett be a fővárosi vízművek a tartós kánikula miatt. Az 551 közkifolyó és a szezonálisan működő 63 ivókút mellett további 22 ideiglenes vízosztópontot állítottak üzembe Budapesten. A társaság közlése szerint az ideiglenes ivókutak könnyen felismerhetők, mivel az ivóvíz nemzetközi jelzésével egy csapot és egy poharat ábrázoló piktogrammal látták el őket. Egyszer használatos poharakat nem biztosítanak, ezért arra kérik a lakosságot, hogy saját kulacsot vagy újra tölthető palackot vigyenek magukkal. Az ideiglenes vízvételi pontok több forgalmas csomópontban is elérhetők, egyebek mellett a Szél-Kálmán téren, a Deák Ferenc téren, az Asztórián, a Blaha Lujza téren, a Kálvin téren, a Keleti pályaudvarnál, a Móricz Zsigmond körtéren, az Örsvezér terén és a Kelenföldi vasútállomásnál. A fővárosi vízművek közölte, hogy az ivókutak listáját folyamatosan frissítik. Az aktuális információk a társaság közösségi oldalán érhetők el. Továbbra is kritikus a helyzet Veresegyházon, nem csökken a vízfogyasztás. A vízkorlátozás ellenére sem mérséklődik kellő mértékben az ivóvízfogyasztás Veresegyházon, ezért az önkormányzat ismét a lakosság együttműködését kéri. A városvezetés közleménye szerint az ivóvízhálózat továbbra is rendkívül leterhelt a tartós hőség és a megnövekedett fogyasztás miatt. Hangsúlyozták, hogy jelenleg minden megtakarított liter víz hozzájárul a folyamatos és biztonságos ellátás fenntartásához. Arra kérik a lakosokat, hogy a következő napokban mellőzzék a nem létfontosságú vízhasználatot, különösen a kertek locsolását, az autómosást és a medencék feltöltését. Az előrejelzések szerint a kánikula a következő napokban is kitart, így a vízhálózatok terhelése várhatóan továbbra is magas marad. Az önkormányzat szerint a felelős vízhasználat elengedhetetlen ahhoz, hogy elkerülhetők legyenek a további, akár szigorúbb korlátozások. Három esetben intézkedett a rendőrség a Budapest Pride biztosítása során. Békésen zajlott a szombati Budapest Pride, amely mellett további 8 gyűlést is bejelentettek a fővárosban, közölte a rendőrség. A rendezvények biztosítása során három esetben kellett intézkedniük az egyenruhásoknak. Két férfival szemben garázdaság gyanúja miatt indult büntetőeljárás, egy ember ellen pedig közerkölcs megsértése miatt kezdeményeztek szabálysértési eljárást. A felvonulást egyesek tojásdobálással és molinók kifeszítésével próbálták megzavarni. Sajtóinformációk szerint a közerkölcs megsértése miatt előállított férfi a szervezők többszöri kérésére sem változtatott a viselkedésén, ezért rendőri segítséget kértek. A férfi az Erzsébet hídon a rendőri felszólításnak sem tett eleget, ezért végül előállították. Vasárnap hajnalban meghibásodott egy teherszállító repülőgép fékrendszere a budapesti repülőtéren, de személyi sérülés nem történt, közölte a Budapest Airport. A tájékoztatás szerint reggel 6 óra 50 perckor a leszállást követően füstölni kezdett egy Boeing 767-es kargó repülőgép baloldali főfutóművének fékje. A repülőtéri tűzoltók azonnal a helyszínre vonultak és rövid idő alatt megszüntették a füstölést. A repülőgépet szakemberek vizsgálták át, hogy pontosan mi okozta a meghibásodást. Az eset során senki sem sérült meg, a repülőtér üzemelését pedig nem érintette jelentősen az incidens. Három ember tűnt el a Dunában szombaton, egyikük életét már nem lehetett megmenteni, két embert pedig továbbra is keresnek a hatóságok, közölte a budapesti rendőrfőkapitányság. A vízirendészek megtalálták annak a fiatal férfinak a holttestét, aki Iváncsa térségében merült el. Továbbra is keresik azt a férfit, aki a 11. kerületben a Kopaszigátnál tűnt el a folyóban, valamint egy 26 éves férfit, aki Bajánál merült el a Dunában. A rendőrség tájékoztatása szerint az áldozatok különböző okokból mentek be a vízbe. Volt, aki úszni indult, más csak besétált a folyóba, míg valaki egy labdáért ment be. Közös bennük, hogy egyikük sem számított arra, hogy nem jut vissza a partra. A szakemberek ismét felhívják a figyelmet arra, hogy a folyóvizek különösen veszélyesek lehetnek. Az erős sodrás, a hirtelen mélyülő meder, az örvények, a víz alatti akadályok és a hidegebb víz okozta izomgörcsök még a gyakorlott úszókat is pillanatok alatt bajba sodorhatják. A rendőrség arra kér mindenkit, hogy kizárólag kijelölt fürdőhelyeken menjenek a vízbe, és ha veszélyes helyzetet látnak, figyelmeztessék a fürdőzőket. Baj esetén azonnal a 112-es segélyhívót kell tárcsázni, mert ilyen helyzetekben minden másodperc számít. Budapesti fagylalt lett az év fagylaltja. Budapesten készült az idei év fagylaltja, a rangos verseny fődíját a Mikrokozmosz kézműves fagyizó Szoléa Fantázia nevű alkotása nyert el. A gyümölcsös fagylalt készítője Molnár Anna Mária cukrász, aki ezzel a vándorkupát is elhódította. A mentes kategória győztese a Balatongyöröki Promenád cukráza fagylaltja, a Bergamot kertje lett, amelyet Vadóci Jenő készített. Az idei verseny újdonsága az ehető erdő kategória volt, amelyben a vadbogyós törökméz ízű fagylalt bizonyult a legjobbnak. Ezt a különleges kreációt szintén a Mikrokozmosz fagyizó díjnyertes cukrásza alkotta meg. Az év fagylaltja versenyre idén 5 kategóriában összesen 72 különböző fagylaltot neveztek, bemutatva a hazai kézműves fagylaltkészítés sokszínűségét és kreativitását. Négy kortárs alkotó művein keresztül az ünnep személyes és közösségi élményét mutatja be a 100 éves Szentendrei Régi Művészterep jubileumi kiállítása. Az Ünnepről magunk közszólva című tárlat július 1-én nyílik majd meg. A kiállításon a közelmúltban elhunyt Aknai János, valamint Vaksai József, Bereznai Péter és Martin Henrik alkotásai láthatók. A szervezők szerint a tárlat négy különböző művészi világot állít párbeszédbe, a művek pedig az ünnep pillanatait, a személyes emlékezetet és az emberi kapcsolatok intimitását idézik meg. A nagyméretű és kisebb formátumú alkotások egyaránt az ünnephez kapcsolódó élmények feldolgozására vállalkoznak. A Szentendrei Régi Művésztelep 1926-ban alakult, és azóta a magyar képzőművészet egyik meghatározó szellemi központjává vált. A centenárium alkalmából egész éven át tartó programsorozat idézi fel a művésztelep múltját és jelenét. A kiállítás kurátora Kállai Katalin. A tárlat pedig szeptember 6-áig látogatható a Szentendrei Művésztelepen. Köszönöm a figyelmet, további kellemes rádiózást kívánok!
0: Élet, öröm, zene. Ez a Manna FM.

0: CrossGPS. CrossGPS a Manna FM-en. A vertikális és horizontális hely meghatározó, ami segíteni hivatott az útelágazásokban, elakadásokban. CrossGPS.
1: Pajor Tamás és Bali Mónika podcastje.
0: Keddenként este 7 órától a Crosson, szombaton 18 órától pedig a Manna FM-en. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Tovább fokozódik a hőség. Vízkorlátozást rendeltek el több településen. Túlélők után kutatnak Venezuelában. Jó reggelt kívánok, Szejfrida Adél vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
2: Ismét megdőlt itthon a napi melegrekord. Budakalászon 40,7 Celsius fokot mértek. Továbbra is érvényben van a harmadfokú hőségriasztás és a vörös kód. Emellett ma az UV-sugárzás is nagyon erős lesz. A szakemberek azt kérik, hogy 11 és 15 óra között lehetőleg senki ne tartózkodjon a tűző napon. Otthoni munkavégzést rendel el mától a közszférában a kormány a rendkívüli hőség miatt. Magyar Péter miniszterelnök közölte, hogy a kabinet arra kér minden munkáltatót, ahol lehet, biztosítsák a home office lehetőségét. Emellett azt is javasolják, hogy a szabadtéri munkavégzés lehetőség szerint halasszák el. Ajánlásokat küldött a bölcsödéknek és óvodáknak a hőség miatt az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium. Lannert Judit tárcavezető közölte, azt kérik az intézményektől, hogy a legforróbb órákban ne szervezzenek szabadtéri programokat. Gondoskodjanak a gyermekek folyadékpótlásáról, az árnyékról és a hűsítésről, valamint a dolgozók jóllétéről. Egyre több Pest megyei településen vezetnek be vízkorlátozást, vagy kérik a lakosságot a takarékos vízhasználatra a tartós hőség miatt. Több településen nappali locsolási tilalom lépett életbe, és tilos ivóvízzel medencét tölteni vagy autót mosni. A vízszolgáltatók szerint a korlátozások célja a folyamatos és biztonságos ivóvízellátás fenntartása a rendkívüli magas fogyasztás idején. Venezuelában továbbra is túlélők után kutatnak a romok alatt a szerdai földrengés után. Legutóbb egy 11 éves kisfiút sikerült élve kimenteni. Közben a halottak száma meghaladta az 1400-at és több mint 50 ezer embert eltűntként tartanak nyilván. Csaknem 20 országból érkeztek mentő és kutatócsapatok, az Egyesült Államok pedig folyamatosan küldi a humanitárius segélyszállítmányokat. Az ENSZ becslése szerint a természeti katasztrófa mintegy 7 millió embert érintett, a károkat 7 milliárd dollárra becsülik. Újabb támadások veszélyeztetik az Egyesült Államok és Irán közötti törékeny tűzszünetet. A Reuters szerint Irán rakétákkal és drónokkal támadott amerikai katonai bázisokat Kuvaitban és Bahreinben, miközben Washington korábban ismét iráni célpontokat vett célba. A felek kölcsönösen a tűzszünet megsértésével vádolják egymást, ami a hormuzi szoros biztonságát és a nukleáris tárgyalások folytatását is veszélyezteti. Budapesten készült az év fagylaltja, aranyérmes és a Vándorkupa idei győztese a Mikrokozmosz kézműves fagyizó Soléa Fantázia nevű gyümölcsös édessége lett. A mentes kategóriában a balatongyöröki promenád cukrászdából a Bergamot kertje lett a győztes. Idén egy új, ehető erdő nevű kategóriát is meghirdettek. A nyertes a vadbogyós török mézízű fagyi lett. A sok napsütés mellett főleg a keleti megyékben lehet záporzivatar, napközben 36-41, késő este 22-30 fok valószínű. Keddig marad a rendkívüli hőség, majd a hét közepétől záporok, zivatarok hoznak enyhülést.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. 98.6. Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: Me too.
1: Hey, this is Darren from We Are Messengers, and this is the story behind our song, God You Are.
2: Because that's just the kind of God you are.
1: God You Are tells the story, the most magnificent...
3: A God You Are című dalunk egy csodálatos történetet mesél el, mégpedig a világ legcsodálatosabb történetét. Összefoglalja az összes evangéliumot, és egy olyan Istenről beszél, aki a tökéletes, bűntelen fiát küldte el, hogy te és én megnyugodhassunk és bűntelenek lehessünk. Hihetetlen, hogy Isten kegyelméből tanúi lehetünk Jézus munkájának.
1: God, he is.

0: And you stepped into the dark, 'cause that's just the kind of God you are.
1: 98.6 Manna FM, a budapesti régió legjobb programjai.
2: Most, hogy tartósan vált a jó idő, szinte minden percünket a szabad és tiszta levegőn töltenénk, akár még ott is aludnánk, de az alvás és a pihenés helyett most inkább a dinamizmusra összpontosítva ajánl a Villa Budapest 3 olyan bringa útvonalat, ami felér egy kiadós kirándulással, és amivel egy teljes napot is eltölthetünk, akár a hétvégén. Kerékpározni jó, azon túl, hogy a kerékpár az életmódunk része lett, és azzal járunk a boltba, a hétvégi kirándulásainkat is összeköthetjük, vagy kiválthatjuk a bringával, és a hegyek megmászása meg a természetben valamelyik erdőben való kalandozás helyett tekerhetünk egész nap. Egy igazán profinak meg sem kottyannak a kilométerek, elteker Budapestről Gödig meg vissza, de persze nem mindenki olyannyira profi. Nekik ajánlunk most 3 olyan bringa utat, ami egy egész napos kalandot kínál, és kinyúlni sem fogunk a végén erőtlenül. Vegyük az irányt Csepel felé, ahová jó minőségű kerékpárút vezet, pláne most, hogy az atlétikai stadion környékét is megnyitották végre. Arrafelé ráadásul kicsit még le is rövidíthetjük az utat, mert kimarad így a Közvágóhíd, a Budapest Park és a Ráckevei hév végállomás környéke. Kényelmesen bejutunk tehát Csepelre, ahol ugyan több felé ágazik a kerékpárút, de csak a táblákat kell figyelni. Szigetszent Miklós irányába kell tekerni, mert a Kavicsos tó a budapesti kerület és Szigetszent Miklós határán található, más horgásztavakkal egyetemben. Az utunk keresztül vezet Csepelen, és miután elhagyjuk a kerületet és így a fővárost is, nem sokkal Csepel után tábla jelzi, hol kell letérni a kerékpárútról a Kavicsos tó irányába, amit a vízbe mélyen benyúló félszigetek és a tavat pöttyöző kisebb-nagyobb szigetek igazán különlegessé tesznek. Mivel a tópartja sűrűn beépít, sőt a szigetek is, ezért viszonylag kevés helyen tudunk egészen a vízig lemenni szabadon és háborítatlanul, akadálymentesen, de aki keres, talál, sőt még egy olyan pontot is lehet találni, ahonnan belátható a tó és környékének panorámája. Az átlós utcán kell végigmenni ahhoz, hogy kijussunk az egyik félszigetre, ami egy kisebb dombban csúcsosodik ki. A visszautat kicsit meg lehet bolondítani azzal, hogy a Kolonis György sétány felé tekerünk, megnézhetjük a Kavicsostóhoz hasonlóan szintén nem hétköznapi tamariska dombot, majd az említett sétányon végig gurulatunk egészen a Gubacsi hídig. Kedvenc útvonal lehet a Szentendrére vezető kerékpárút, amit aztán fel lehet pimpelni azzal, hogy ott nem megfordulunk és visszatekerünk, hanem átrévezünk a Szentendrei szigetre, majd a másik oldalon Dunakeszire kompozunk és úgy térünk vissza a városba. Most nem ezt az útvonalat ajánljuk, hanem egy kisebb részét, most mindössze Budakalászig és a Lupa szigetig megyünk. Ha Budáról indulunk, viszonylag könnyű a dolgunk, a Dunaparton megyünk végig az ottani bringa úton. Le sem kell térni róla. Ha Pestről jövünk, akkor pedig a Népsziget átívelő, a pesti oldalon Angyalföld és Újpest határától induló, nemrég Ránc felvarráson átesett gyalogos, bringás és vasúti hídon a legegyszerűbb átjutni Budára. A hídról leírva azonnal a római parti sétány bejáratánál leszünk, és itt a haladást kicsit lassíthatja a tömeg, meg az út rossz minősége. Az idilli hangulatú Lupán egy teljes napot is eltölthetünk, de egy körséta is megteszi, visszatérve a partra egyenesen visszagurulhatunk Budapestre, de ha már ott vagyunk, egy kis bónusszal is kiegészíthetjük a bringás kirándulásunkat. A part mentén hosszan húzódó, szemrevaló ártéri erdő kellemes hűvöse vonzza a kimelegedett bringást, kár lenne kiadni, ha már egyszer épp arra bicajozik az ember.
1: Programajánlót hallottak.
3: Ha egy igazán jó zenei válogatásra vágysz, ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM.
4: Tovább fokozódik a hőség. Vízkorlátozást rendeltek el több településen. Túlélők után kutatnak Venezuelában. Jó reggelt kívánok, Szejfrida Adél vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
4: Ismét megdőlt itthon a napi melegrekord. Budakalászon 40,7 Celsius fokot mértek. Továbbra is érvényben van a harmadfokú hőségriasztás és a vörös kód. Emellett ma az UV-sugárzás is nagyon erős lesz. A szakemberek azt kérik, hogy 11 és 15 óra között lehetőleg senki ne tartózkodjon a tűző napon. Otthoni munkavégzést rendel el mától a közszférában a kormány a rendkívüli hőség miatt. Magyar Péter miniszterelnök közölte, hogy a kabinet arra kér minden munkáltatót, ahol lehet, biztosítsák a home office lehetőségét. Emellett azt is javasolják, hogy a szabadtéri munkavégzés lehetőség szerint halasszák el. Ajánlásokat küldött a bölcsödéknek és óvodáknak a hőség miatt az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium. Lannert Judit tárcavezető közölte, azt kérik az intézményektől, hogy a legforróbb órákban ne szervezzenek szabadtéri programokat. Gondoskodjanak a gyermekek folyadékpótlásáról, az árnyékról és a hűsítésről, valamint a dolgozók jóllétéről. Egyre több Pest megyei településen vezetnek be vízkorlátozást, vagy kérik a lakosságot a takarékos vízhasználatra a tartós hőség miatt. Több településen nappali locsolási tilalom lépett életbe, és tilos ivóvízzel medencét tölteni vagy autót mosni. A vízszolgáltatók szerint a korlátozások célja a folyamatos és biztonságos ivóvízellátás fenntartása a rendkívüli magas fogyasztás idején. Venezuelában továbbra is túlélők után kutatnak a romok alatt a szerdai földrengés után. Legutóbb egy 11 éves kisfiút sikerült élve kimenteni. Közben a halottak száma meghaladta az 1400-at és több mint 50 ezer embert eltűntként tartanak nyilván. Csak nem 20 országból érkeztek mentő és kutatócsapatok, az Egyesült Államok pedig folyamatosan küldi a humanitárius segélyszállítmányokat. Az ENSZ becslése szerint a természeti katasztrófa mintegy 7 millió embert érintett, a károkat 7 milliárd dollárra becsülik. Újabb támadások veszélyeztetik az Egyesült Államok és Irán közötti törékeny tűzszünetet. A Reuters szerint Irán rakétákkal és drónokkal támadott amerikai katonai bázisokat Kuvaitban és Bahrainben, miközben Washington korábban ismét iráni célpontokat vett célba. A felek kölcsönösen a tűzszünet megsértésével vádolják egymást, ami a hormuzi szoros biztonságát és a nukleáris tárgyalások folytatását is veszélyezteti. Budapesten készült az évfagylaltja, aranyérmes és a Vándorkupa idei győztese, a Mikrokozmos kézműves fagyizó Soléa Fantázia nevű gyümölcsös édessége lett. A mentes kategóriában a balatongyöröki promenád cukrászdából a Bergamot kertje lett a győztes. Idén egy új, ehető erdő nevű kategóriát is meghirdettek. A nyertes a vadbogyós török mézízű fagyi lett. A sok napsütés mellett főleg a keleti megyékben lehet záporzivatar, napközben 36-41, késő este 22-30 fok valószínű. Keddig marad a rendkívüli hőség, majd a hét közepétől záporok, zivatarok hoznak enyhülést.
1: Élet, öröm, zene. Ez a

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Töltsd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával, minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM.
1: Tovább fokozódik a hőség. Azonnali klímakarbantartási és beszerzési program indult a kórházakban. Koreai jazzkoncertekre várják az érdeklődőket a fővárosban. Jó reggelt kívánok, Szejfrida Adéal vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
1: Továbbra is érvényben van a harmadfokú hőségriasztás és a vörös kód. Ez utóbbi azt jelenti, hogy minden szociális intézménynek be kell fogadnia a hajléktalanokat. A szociális munkások és hatóságok fokozottan figyelnek az utcán élőkre, emellett a lakosságot is erre kérik. Ma is nagyon erős lesz az UV-sugárzás országszerte. A szakemberek azt kérik, hogy 11 és 15 óra között lehetőleg senki ne tartózkodjon a tűző napon. Emellett kiemelten fontos fényvédőkrémet használni és szellős ruházattal védeni a bőrt a leégéstől. A Hungaromet adatai szerint a hónap közepe óta szinte minden nap a figyelmeztetési kritériumot meghaladó az UVB-sugárzás. 3,6 milliárd forintot fordít a kormány a kórházi klímaberendezések azonnali karbantartására és fejlesztésére, jelentette be a pénzügyminiszter. Kármán András tájékoztatott, hogy a munkát már több kórházban elkezdték, és készül egy átfogó hűtésrekonstrukciós program is. Ideiglenes ivókutakat és vízosztópontokat állítottak fel a rendkívüli hőség miatt. Budapesten 22 ideiglenes vízosztót helyeztek üzembe az ivókutak és közkifolyók mellett. A folyamatosan frissülő lista a fővárosi vízművek közösségi oldalán érhető el. Az élő környezetért felelős miniszter közben arról tájékoztatott, hogy ma és holnap Nyíregyházán is vizet osztanak. Reggel és délután a Kossuth téren, a Hősök terén és az Örökösföldi piacon. A szakemberek arra kérik a lakosságot, hogy a nagy hőségben naponta legalább 3-4 liter folyadékot fogyasszanak, és lehetőleg saját kulacsot használjanak. A miniszterelnök arra szólította fel a közérdekű vagyonkezelő alapítványok kuratóriumait, hogy ne hozzanak az állami vagyon értékét, összetételét vagy tulajdonjogát érintő döntéseket. Magyar Péter közösségi oldalán hangsúlyozta, csak a rendeltetésszerű működéshez szükséges ügyeket intézzék. Hozzátette, hogy aki ennek ellenére az állami vagyonról rendelkezik, annak büntető és polgári jogi felelősséggel is számolnia kell. A kormányfő úgy fogalmazott, nem hagyják, hogy az utolsó pillanatban magánkézre játsszák magyar emberek vagyonát. A koreai jazz hírességei lépnek fel Budapest több pontján egy héten át. Játszik mások mellett a zongora virtuóz Choi Yun-sung és zenekara, Na Yun-sun, a kortárs jazz énekes zeneszerzője duóban lép fel, de lesz progresszív fúzió jazz is. A koreai fókusz programjairól és a helyszínekről részletek a Koreai Kulturális Központ honlapján található. A sok napsütés mellett kevés felhő lesz az égen, legfeljebb az északi középhegységben és a keleti megyékben alakulhat ki zápor, vagy egy-egy erős széllel kísér zivatar. Napközben 35-41, késő este 22-30 fok valószínű. A Balaton 29, a Velencei tó 32, a Tiszató 26 fokos.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Budapest Update.
2: Nagy üdv mindenkinek, jó reggelt kívánok, már is indul a hét a Budapest Update-tel, a mikrofonnál István Dániel. Június 29-e van, már is mondom, hogy mi mindenről híres a mai nap, és aztán szokás szerint jönnek a budapesti aktualitások. Jön Rita óra is, nem sokára majd remélhetőleg fergeteges koncertet adva. Erről is lesz szó, illetőleg arról, hogy magyar fiatalok álmodták meg Kalambó kutyájának 5000 darabos Lego figuráját. Mindjárt mondom a részleteket.
0: 98.6. Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: Budapest Update István Dániellel. Minden hétköznap reggel 6-tól a főváros és környéke legfontosabb híreivel.
1: Már is nyitom a kalendáriumot, hogy megtudjuk, hogy a mai nap, június 29-e mi mindenről híres. 626 éve Péter Pál napja, ez az aratás kezdete. Ezen a napon megszentelték az arató eszközöket. Szent Péter apostol volt az első pápa, a pápák és halászok védőszentje. Szent Pál a nemzetek apostola, a laikus apostoli munka mozgalmának védőszentje. 22 éve nemzetközi Duna nap is van. 2004 óta ezen a napon ünneplik a Duna vízgyűjtő területének 19 országában a nemzetközi Duna napot. 570 éve a pápa elrendelte a déli harangozást. A magyar és nyugati hagyomány szerint a déli harang szó az 1456. július 22-i nándorfehérvári diadallal függ össze, amikor a magyar királyság déli kapujának tartott végvárat Hunyadi János megvédte a muszlimok támadásától. 118 éve született Szekula Mária festő szobrász barlangkutató, aki a szemlőhegyi barlangban először jutott át a Tűfoka nevű átjárón. Keszler Hubert barlangkutató első felesége. A szemlőhegyi barlang feltárásakor 1930. szeptember 28-án, mivel vékony volt, ő jutott át először a Tűfokán és fedezte fel a hosszú folyosó folytatását. Szobrászként főként emberfejeket, alakokat mintázott és készített kis plasztikákat. Férjéről, az emlékházban látható bronzfej maradt meg, Kadi Csottokáról készített egy 24 cm x 20 cm-es pakettet, amelynek a bronz öntvénye a Magyar Karszt és Barlangkutató Társulat, az agyag változata pedig a Barlangtani Intézet egy-egy helyiségét díszíti. Ő készítette a Magyar Karszt és Barlangkutató Társulat 1962-ben alapított 90 mm átmérőjű Hermann Otto érmét, a Kadi Csottokár érmét és a Vas Imre érmét. Festményein gyakran ábrázolt állatokat, tájképeket, megmaradt képei zömmel az Alpok sziklái, csúcsait, Erdély fenyvessel díszített hegyeit, valamint a Domica vizes szakaszát ábrázolják. Foglalkozott vas megmunkálással is. Ő készítette a házok kapuját és a szobájuk csillárjait is. Az alkotásait 1951. februárjában egy 11. kerületi képzőművészeti kiállításon, majd 52-ben az Ernst Múzeumban állították ki. A szemlőegyi barlangban termet neveztek el róla, melyet emléktábla jelez. 115 éve született Kertész Sándor színész, rendező, színházigazgató a mai napon. 1929-ben lépett színipályára, a háború idei munkaszolgálatos, majd hadifogoly volt. A fogsáni fogolytáborban tábori színházat szervezett. Kezdetben táncos, komikus, később drámai szerepeket alakított. 1957-ben családjával elhagyta Magyarországot, 58-ban megalapította a torontói Magyar Színházat, melynek színházigazgatója, színésze, dramaturgia volt nyugalomba vonulásáig. A magyar kultúra terjesztéséért magas kanadai kormány kitüntetésben részesült, a magyar kormánytól megkapta a Prokultúra Hungarika emlékérmet. 94 éve született Deim Pál, kossuthdíjas festőművész, a magyar neoavangárd kiemelkedő alakja. A Nemzet Művésze címmel kitüntetett kiváló művész. Művészete a konstruktív szürrealista hagyományaiból indul ki, képei láthatóak többek között a Magyar Nemzeti Galériában és a Bécsi Albertinában is. 87 éve született Koletár Kálmán színész a mai napon, 55 és 64 között játszott filmeken, színészi tanulmányok nélkül, az első magyar gyerekszínészek egyike. Felnőttként már nem szerepelt filmekben, addig viszont láthattuk az Én és a nagyapám vagy az Egy Pikoló világosban. 77 éve született V. Bajnczik Mária, magyar örökség és Prima díjas művész, a szakrális művészet megújítója, a magyar képzőművészet stílus teremtő mestere, kis plasztikai megtalálhatók Magyarországon, Németországban és Amerikában is. És 19 éve a Design világnapja is a mai, az akkor éppen 50 éves Ipari Formatervezési Társaságok Nemzetközi Szövetsége kezdeményezésére 2007 óta tartják június 29-én a Design világnapját. És 172 éve, hogy elhunyt a mai napon Zsuzsa, Kossuth Lajos húga, aki megszervezte az első katonakórházat. Teljes neve Udvardi és Kossuth-falvi Kossuth Zsuzsanna Meszlényi Rudolfné. Az 1848-49-es szabadságharcban a tábori kórházak főápolónője, Kossuth Lajos legfiatalabb húga. A legelső katonakórházakat Kossuth Zsuzsanna szervezte meg 1849-ben. Elsőnek hívta fel a sebesült katonák ápolásának kötelességére a civilizált világ figyelmét. Az Amerikai Egyesült Államokban még életében nagy tisztelet övezte. Ma még kitart a kánikula, csapadékra nem kell számítani, a hőmérséklet viszont a hétvégéhez hasonlóan 36 fok körül alakul. Rita Ora érkezik Magyarországra, erről is mesélek, meg arról is, hogy társadalmi egyeztetés keretében több jelentős közlekedési fejlesztés, valamint egy stratégiai program előkészítésében is részt vetnek a fővárosiak a következő hetekben. Nincs még.

Már is jönnek a budapesti aktualitások. Rita Ora legnagyobb slágereivel érkezik ezen a nyáron a Budapest Parkba, hogy koncertjeivel felpesdítse a pesti éjszakát július 29-én. Az olyan dalokról ismert előadót, mint az Anywhere, a Let You Love Me vagy a Praising You már több hazai fesztiválon láthattuk, most azonban önálló showval kápráztatja el a magyar közönséget. Rita Ora koszovói albán származású brit énekesnő, színésznő és divatikon. Világszerte 10 milliárd streammel büszkélkedhet, valamint 13 top 10-es kislemezzel, amelyek közül 4 is az első helyen végzett a brit slágerlistákon. Emellett az első közt kapta meg a brit Billion Award elismerést is, miután dalaival átlépte az 1 milliárdos lejátszást az Egyesült Királyságban. Legutóbbi lemeze a You and I címen jelent meg 2023-ban, és egyből meg is szerezte bele az első helyet a UK Official Independent Albums Chart listán. A Rolling Stone lenyűgöző szerelmes dalok gyűjteményeként jellemezte az albumot, rajta olyan slágerekkel, mint a Fatboy Slimmel előadott Raising You, vagy a You Only Love Me. Persze a You and I előtt is bérelt helye volt a slágerlistákon, többek közt az olyan daloknak köszönhetően, mint a Bang az Anywhere vagy a For You, amely a Szabadság 50 árnyalata című filmben is szerepelt. Rita igazi sokoldalú személyiség, aki a zene mellett a televíziózás, a kultúra és a divat területén is meghatározó szereplő. 2024-ben Anna Lei társaságában saját hajápolási márkát is indított. Közben társadalmi egyeztetés keretében több jelentős közlekedési fejlesztés, valamint egy stratégiai program előkészítésében is részt vetnek a fővárosiak a következő hetekben, hívta fel a figyelmet a Budapesti Közlekedési Központ, a BKK. A társasága a Kerepesi út megújítása, a Pacsirta Mező utcai és a Budafoki úti villamosfejlesztés, a Rákos út fejlesztése, valamint a gyalogos és akadálymentességi stratégiai kapcsán várja a budapestiek véleményét. A kérdőívek, a lakossági séták és az egyéb részvételi lehetőségek részletei a BKK honlapján érhetők el. A beérkező véleményeket a projektek előkészítése és tervezése során értékelik, és figyelembe veszik a fejlesztési javaslatok kialakításakor. A cél, hogy olyan fejlesztések valósuljanak meg, amelyek a budapestiek igényeihez igazodnak, és hosszú távon is hozzájárulnak egy élhetőbb, biztonságosabb és fenntarthatóbb város kialakításához. A BKK közölte, a közeljövőben további társadalmi egyeztetések is várhatók, többek közt az úgynevezett állatkerti delta és a kapcsolódó trolibusz hálózat fejlesztés előkészítéséről, valamint más közösségi közlekedési hálózat fejlesztési és útvonalfejlesztési témákban. Magyar fiatalok álmodták meg Kalambó kutyájának 5000 darabos Lego figuráját, amely a világ egyetlen Peter Falk viaszmása mellett áll a Madame Tussauds Budapest attrakcióban. A legendás hadnagy megformálója, a Golden Globe-díjas színész 15 éve nincs velünk. A világ kedvenc ballonkabátos detektívjének megformálója 2011. június 23-án távozott az élők sorából, azonban Magyarország nem feledi a legendás színészt. A Panoptikum attrakcióban látható a világ egyetlen Peter Falk viasz figurája, valamint egy különleges magyar fiatalok által megálmodott Lego kutya is, amely a hadnagy hűtársának állít emléket. Kalambó Basathan kutyája majdnem olyan ikonikus szereplője a 69 részes krimi sorozatnak, mint maga a hadnagy. A legtöbb epizódban a Harry névre hallgató Ebb játssza Kalambó kutyáját. A forgatások közben Harry elpusztult, így idővel egy másik kutyával töltötték be a szerepet. A lógófülű nem éppen virgonzságáról híres, ám roppant eszes fajta, ennek a sorozatnak köszönheti máig tartós óriási népszerűségét. Nincs másik Peter Falk figura a Madame Tussauds univerzumban, ez a viaszmás kimondottan a budapesti attrakció számára készült. A viaszmás a megnyitó után azonnal elnyerte a látogatók tetszését, rengetegen fotózkodtak vele, ám sokan hiányolták mellőre hűséges társát, mondta egy Cunyi Tíme, a marketing és értékesítési vezető. A Panoptikum meghallotta a rajongók szavát, egy fiatal magyar építészmérnök hallgató

utcájától csak a célforgalom hajthat be. A Baranyai utca és a Bogdánfi utca közötti szakaszt déli irányban csak a BKK járatai és a kerékpárosok használhatják. A forgalmi rend várhatóan 2027 tavaszáig érvényben maradó változását azzal indokolták, hogy a déli körvasút építéséhez kapcsolódó májusi ütemváltás miatt a Budafoki úton a vasúti aluljáró alatt megfeleződött a közúti kapacitás, ezért a forgalom irányonként egy sávon haladhat. A déli irányban közlekedő 33-as és 133E autóbuszok menetideje, ami a csúcsidőben 6-10 perccel is megnőtt. Az autóval közlekedőknek kerülő útvonalként a Bogdánfi utcát javasolják, ahol továbbra is két forgalmi sáv áll rendelkezésre. Az északi irányú forgalmi rend nem változik. Közben újabb KAF villamosokkal gyarapodott a budapesti járműflotta. A műszaki vizsgálatok, valamint az előírt próbafutások teljesítését követően forgalomba állt a 36. és a 37. szerelvény is. Ezt is a BKK közölte. Közleményük szerint a villamosok a korábban megrendelt 51 darabos KAF flotta részei, amelynek járművei folyamatosan érkeznek Budapestre és készülnek a forgalomba állásra. A következő villamosok már az üzembehelyezést megelőző vizsgálati és engedélyezési folyamat különböző szakaszaiban járnak, mint írták. Olvasható, a gyártó a következő időszakban is folyamatosan adja át az új járműveket, amelyek révén Budapesten a forgalomban lévő alacsonypadlós villamosok aránya 40% fölé emelkedik. Az új KAF villamosok forgalomba állítását minden esetben összetett előkészítési folyamat előzi meg. A gyártást követő tesztelés, a gyártói műszaki ellenőrzések, a próbafutások, a megrendelői szemlék, valamint az engedélyezéshez szükséges hatósági vizsgálatok teljesítése után állhatnak forgalomba az új szerelvények. Ennek része az előírt 500 kilométeres hibamentes próbafutás és a műszaki ellenőrzések sorozata is. Az Airbnb ellenes mozgalom végig söpört egész Európán, Budapesten pedig Terézváros volt az első, ahol teljesen betiltották a rövid távú lakáskiadást. Most József páros követte a sorban, csak kicsit másképp. A rövid távú lakáskiadás Európa szerte úgy feltornázta a bérleti díjakat, hogy sok helyen lakhatási válságot okozott. Ezelől Budapest sem tudott elmenekülni, ám volt olyan kerületi önkormányzat, amelyik fellépett a jelenség ellen. Erzsébetvárosban tavaly szeptemberben szigorították a szabályokat, így szinte esélytelen új Airbnb létesítése, de a korábban engedélyszerzők tovább működhetnek. Az 5. kerületben idén februártól írták elő, hogy a magánszálláshelyek száma nem haladhatja meg az adott épületben lévő önálló ingatlanok 5%-át. Nemrégiben Józsefvárosban is előkerült a téma, viszont az önkormányzat nem a teljes betiltás, hanem egy többrétű szabályozási modell mellett döntött. A képviselőtestület által elfogadott rendelet a tervek szerint 2027. január 1-én lép hatályba. Józsefvárosban jelenleg mintegy 1700 olyan magán és egyéb szálláshely üzemel, amelyet az Airbnb kategóriájába sorolhatunk, vagyis a kerületi lakásállomány mindössze 3,5%-a működik turisztikai célú szálláshelyként. A lakások eloszlása rendkívül egyenetlen, hiszen a Palota negyedben vagy a Corvin negyedben az Airbnb sűrűsége eléri a 7-8%-ot. Az önkormányzat célja a lakhatási szempontok és a turisztikai bevételek közötti egyensúly megteremtése. Ennek megvalósításához egy háromszintű korlátozási rendszert vezettek be, amely kerületi, negyedek szerinti és társasházi szinten is gátat szab a növekedésnek. Kerületi szinten a teljes lakásállományra vonatkozóan egy 4%-os felső korlátot határoztak meg, vagyis összesen 1937 szálláshely kaphat engedélyt. Mivel jelenleg 1700 felett van ez a szám, így a növekedési potenciál erősen korlátozott. A második szint a negyedek szerinti differenciálás, amely figyelembe veszi az egyes kerületek elérhető terheltségét, a harmadik szint a társasházakat védi, a szabályozás szerint egy adott társasházon belül az Airbnb-ként hasznosított lakások aránya nem haladhatja meg a 20%-ot. Hamarosan programajánlatok érkeznek.

0: minden pénteken 18 órától Cinemanna, Dudás Viktor filmszakértővel. Izgalmas beszélgetések színészekkel, rendezőkkel, a filmvilág szereplőivel, sztorik, filmek, kritikák és vélemények. Péntekenként 18 órakor, mielőtt bármit megnéznél, dőlj hátra és élvezd a 98.6 Manna FM mozis műsorát. Cinemanna. A mikrofonnál Dudás Viktor filmszakértő és vendégei.
1: Tovább fokozódik a hőség. Azonnali klímakarbantartási és beszerzési program indult a kórházakban. Koreai jazzkoncertekre várják az érdeklődőket a fővárosban. Jó reggelt kívánok, Szejfrida Adél vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
1: Továbbra is érvényben van a harmadfokú hőségriasztás és a vörös kód. Ez utóbbi azt jelenti, hogy minden szociális intézménynek be kell fogadnia a hajléktalanokat. A szociális munkások és hatóságok fokozottan figyelnek az utcán élőkre, emellett a lakosságot is erre kérik. Ma is nagyon erős lesz az UV-sugárzás országszerte. A szakemberek azt kérik, hogy 11 és 15 óra között lehetőleg senki ne tartózkodjon a tűző napon. Emellett kiemelten fontos fényvédőkrémet használni és szellős ruházattal védeni a bőrt a leégéstől. A Hungaromet adatai szerint a hónap közepe óta szinte minden nap a figyelmeztetési kritériumot meghaladó az UVB-sugárzás. 3,6 milliárd forintot fordít a kormány a kórházi klímaberendezések azonnali karbantartására és fejlesztésére, jelentette be a pénzügyminiszter. Kármán András tájékoztatott, hogy a munkát már több kórházban elkezdték, és készül egy átfogó hűtésrekonstrukciós program is. Ideiglenes ivókutakat és vízosztópontokat állítottak fel a rendkívüli hőség miatt. Budapesten 22 ideiglenes vízosztót helyeztek üzembe az ivókutak és közkifolyók mellett. A folyamatosan frissülő lista a fővárosi vízművek közösségi oldalán érhető el. Az élő környezetért felelős miniszter közben arról tájékoztatott, hogy ma és holnap Nyíregyházán is vizet osztanak. Reggel és délután a Kossuth téren, a Hősök terén és az Örökösföldi piacon. A szakemberek arra kérik a lakosságot, hogy a nagy hőségben naponta legalább 3-4 liter folyadékot fogyasszanak, és lehetőleg saját kulacsot használjanak. A miniszterelnök arra szólította fel a közérdekű vagyonkezelő alapítványok kuratóriumait, hogy ne hozzanak az állami vagyon értékét, összetételét vagy tulajdonjogát érintő döntéseket. Magyar Péter közösségi oldalán hangsúlyozta, csak a rendeltetésszerű működéshez szükséges ügyeket intézzék. Hozzátette, hogy aki ennek ellenére az állami vagyonról rendelkezik, annak büntető és polgári jogi felelősséggel is számolnia kell. A kormányfő úgy fogalmazott, nem hagyják, hogy az utolsó pillanatban magánkézre játsszák magyar emberek vagyonát. A koreai jazz hírességei lépnek fel Budapest több pontján egy héten át. Játszik mások mellett a zongora virtuóz Choi Yun-sung és zenekara, Na Yun-sun, a kortárs jazz énekes zeneszerzője duóban lép fel, de lesz progresszív fúzió jazz is. A koreai fókusz programjairól és a helyszínekről részletek a Koreai Kulturális Központ honlapján találhatók. A sok napsütés mellett kevés felhő lesz az égen, legfeljebb az északi középhegységben és a keleti megyékben alakulhat ki zápor, vagy egy-egy erős széllel kísér zivatar. Napközben 35-41, késő este 22-30 fok valószínű. A Balaton 29, a Velencei tó 32, a Tiszató 26 fokos.
0: Élet, öröm, zene. Ez a Manna. Manna FM. FM-en a 98.6-on. Online. És a

0: FM információs sávja a főváros és a környék legfrissebb és legfontosabb híreivel, eseményeivel. Mikrofonnál István Dániel.
1: Most, hogy tartósá vált a jó idő, szinte minden percünket a szabad és tiszta levegőn töltenénk, akár még ott is aludnánk, de az alvás és a pihenés helyett most inkább a dinamizmusra összpontosítva ajánl a Világ Budapest három olyan bringa útvonalat, ami felér egy kiadós kirándulással, és amivel egy teljes napot is eltölthetünk, akár a hétvégén. Kerékpározni jó, azon túl, hogy a kerékpár az életmódunk része lett, és azzal járunk a boltba, a hétvégi kirándulásainkat is összeköthetjük, vagy kiválthatjuk a bringával, és a hegyek megmászása meg a természetben valamelyik erdőben való kalandozás helyett tekerhetünk egész nap. Egy igazán profinak meg sem kottyannak a kilométerek, elteker Budapestről Gödig meg vissza, de persze nem mindenki olyannyira profi. Nekik ajánlunk most három olyan bringa utat, ami egy egész napos kalandot kínál, és kinyúlni sem fogunk a végén erőtlenül. Vegyük az irányt Csepel felé, ahová jó minőségű kerékpárút vezet, pláne most, hogy az atlétikai stadion környékét is megnyitották végre. Arra felé ráadásul kicsit még le is rövidíthetjük az utat, mert kimarad így a Közvágóhíd, a Budapest Park és a Ráckevei hév végállomás környéke. Kényelmesen bejutunk tehát Cseperre, ahol ugyan több felé ágazik a kerékpárút, de csak a táblákat kell figyelni. Szigetszent Miklós irányába kell tekerni, mert a Kavicsos tó a budapesti kerület és Szigetszent Miklós határán található, más horgásztavakkal egyetemben. Az utunk keresztül vezet Cseperen, és miután elhagyjuk a kerületet és így a fővárost is, nem sokkal Csepel után tábla jelzi, hol kell letérni a kerékpárútról a Kavicsos tó irányába, amit a vízbe mélyen benyúló félszigetek és a tavat pöttyöző kisebb-nagyobb szigetek igazán különlegessé tesznek. Mivel a tópartja sűrűn beépített, sőt a szigetek is, ezért viszonylag kevés helyen tudunk egészen a vízig lemenni szabadon és háborítatlanul, akadálymentesen, de aki keres, talál, sőt még egy olyan pontot is lehet találni, ahonnan belátható a tó és környékének panorámája. Az átlós utcán kell végigmenni ahhoz, hogy kijussunk az egyik félszigetre, ami egy kisebb dombban csúcsosodik ki. A visszautat kicsit meg lehet bolondítani azzal, hogy a Kolonis György sétány felé tekerünk, megnézhetjük a Kavicsostóhoz hasonlóan szintén nem hétköznapi Tamariska dombot, majd az említett sétányon végig gurulhatunk egészen a Gubacsi hídig. Kedvenc útvonal lehet a Szentendrére vezető kerékpárút, amit aztán fel lehet pimpelni azzal, hogy ott nem megfordulunk és visszatekerünk, hanem átrévezünk a Szentendrei szigetre, majd a másik oldalon Dunakeszire kompozunk és úgy térünk vissza a városba. Most nem ezt az útvonalat ajánljuk, hanem egy kisebb részét, most mindössze Budakalászig és a Lupa szigetig megyünk. Ha Budáról indulunk, viszonylag könnyű a dolgunk, a Dunaparton megyünk végig az ottani bringa úton. Le sem kell térni róla. Ha Pestről jövünk, akkor pedig a Népsziget fölött átívelő, a pesti oldalon Angyalföld és Újpest határától induló, nemrég Ráncfelvarráson átesett gyalogos, bringás és vasúti hídon a legegyszerűbb átjutni Budára. A hídról leírva azonnal a római parti sétány bejáratánál leszünk, és itt a haladást kicsit lassíthatja a tömeg, meg az út rossz minősége. Az idilli hangulatú Lupán egy teljes napot is eltöltetünk, de egy körséta is megteszi, visszatérve a partra egyenesen visszagurulhatunk Budapestre, de ha már ott vagyunk, egy kis bónusszal is kiegészíthetjük a bringás kirándulásunkat. A part mentén hosszan húzódó szemrevaló ártérjerdő kellemes hűvöse vonzza a kimelegedett bringást, kár lenne kiadni, ha már egyszer épp arra bicajozik az ember. Már is néhány klassz helyet hozok Budapest vonzás körzetéből, melyek tömegközlekedéssel is könnyen megközelíthetőek. Budapest vonzás körzetében számos felfedezésre váró hely található, akik mind szuperek, akár fél vagy akár egész napos barangoláshoz. A Világ Budapest szedte össze ezeket. Már is itt van első állomásként Érd. Hiába van közel Budapesthez, vonattal körülbelül 30 perc, Érdet mégis gyakran mellőzzük, holott megéri eltölteni itt egy fél napot, mert biztosan találunk néhány érdekes látnivalót. Az Ófalu városrészben például római kori hadi út maradványait és egy minaretet, ami 23 méteres tornyával a legkisebb hazánkban. Itt találjuk a Magyar Földrajzi Múzeumot is, ahol többek között zsugorított emberfejet is láthatunk, de a kertjében is sétálhatunk. A természet kedvelőinek ott van a Duna felett meredeken kiugró érdi magaspart, ahonnan csodás kilátás nyílik a folyóra. A nagyjából 1 kilométer hosszú part agyagból, homokból és márgából áll, szabad szemmel is jól látható, rétegei az egykor itt hullámzott tengerhelyén kiédesült pannontó üledékéből képződtek. Érdemes bejárni a Fundoklia völgy tanösvényét, melynek területén egykor mamutra, gyapjasorszarvúra és barlangi medvére vadásztak őseink, ma viszont már Natura 2000-es terület. Ha pedig Érd vadregényes oldalát is megismernénk, akkor a Belicei szigetet és a Kutyavár romjait keressük fel, utóbbi állítólag Mátyás király vadászkutyáinak adott otthont. A következő állomásunk a Vászrátóti Nemzeti Botanikus Kert. Romantikus néhol egészen vadregényes környezet fogad minket itt, a Vászrátóti Arborétumban, ami 27 hektárjával az ország legnagyobb botanikus kertje. A kacskaringós utakon andalokatunk a hatalmas lombú között, mert pihentünk egy tó melletti padon, megcsodálhatjuk a virágzó lótuszokat, miközben nem csak a növényeket, de a 19. században épített műromokat is felfedezhetjük. A kert története is ekkortól indul. 1871-ben Vigyázó Sándor vette meg a birtokot nász ajándékként feleségének, Podmanicki Zsuzsannának, végrendeletében pedig a Magyar Tudományos Akadémiára hagyta. Érdekesség, hogy a II. Világháború során szovjet katonák földbásott bunkerekben húzták meg magukat, az egyik legöregebb fa, egy hatalmas kőr is máig őrzi emléküket, mert a törzsébe baltával belevésték az 1945-ös évszámot. Annyi minden tartogat a látogatóknak ez a kert, az üvegházaktól kezdve a vízimalmon át a különleges növényekig, hogy bejárására érdemes egy teljes napot szánnunk. Irány Kisoroszi, Kisoroszit elsősorban a sziget csúcs miatt keressük fel, hiszen a Duna két ágának találkozásánál lévő rész igazi nyugalom szigeteként létezik az árnyas fákkal, a vízzel és persze a panorámájával. Jó időben mindig megtelik emberekkel ez a szakasz, de még így is megéri felkeresni, hiszen van itt piknikezésre és sétára is alkalmas hely, de még a Dunában is fürödhetünk. Sőt, a bevállalósok akár kempingezhetnek is itt. Érdemes egy rövid sétát tenni a községben is, majd felsétálni a 14 stációval szegélyezett lépcsőn a Kálvária dombra, ahol egy picike kápolnát találunk. Ez a turistáktól távol eső kis csendes oázis jó hely arra, hogy egy picit magunkra figyeljünk és megpihenjünk. Székesfehérvár egyik legkülönlegesebb látványossága a Bórivár, ami nem a középkorból maradt ránk. Építését 1923-ban kezdte Bori Jenő szobrász és építész, aki egészen haláláig, 1959-ig folyamatosan bővítette az építményt. A Bórivár akkorban még kevésbé divatos betonból készült, az ablakkeretek, az oszlopok, a korlátok, a domborművek egyaránt ebből az anyagból készültek. Díszítésként pedig olyan nem mindennapi dolgokat használt az építtető, mint kagylók, csigák, érmék, tengeri szivacsok vagy egy ágyúgolyó. Az épületben sétálva rengeteg szobrot, festményt találunk, de még szerelmes versek szövegeit is látjuk. Bori Jenő ezeket mind feleségének, Ilonának szánta, a szobrok többségét is róla mintázta. A Bori Vár ma Bori Jenő leszármazottainak tulajdonában van, de múzeumként üzemel, nyitvatartási időben látogatható. A fővárosi látnivalókból összegyűjtöttem párat, amelyek kevésbé számítanak ismertnek. A régi idők alkimistái, amíg Mária Terézia nem tiltotta be a tevékenységüket, főleg az aranycsinálásról vártak híretté, bár sokuk még ennél is ambíciózusabb volt, hisz voltak, akik az örök élet titkáról is le akarták rántani a leplet. Hogy miként nézhetett ki a laborjuk, ahol csodát akartak tenni, a személyesen is megnézhetjük, ha felkeressük a Budai Várban a Patika Múzeumot. Aki alaposan szemügyre veszi a budai rakpartot, annak fel fog tűnni, hogy van egy épület, amely szinte már komikusan keskeny, mint egy rajzfilmből pottyant volna a Duna partjára, nem messze az Erzsébet híd Budai hídfőjétől. A szélessége alig több 6 méternél. Budán a történelmi épületek között ennél keskenyebbet nem találunk. A mélysége is csak valamivel 15 méter felett van. Külsőre szinte Amsterdam historikus épületeit idézi, eredetileg az 1890-es években épült, úgyhogy aztán a 30-as években kapott egy kis bővítést, a tetőtér ekkor lett beépítve. Ez egyébként a Mádl-ház. Miután a fővárosban kiépült a csatornarendszer, a barokk épületekben feleslegessé váltak a kutak, ezért jó részüket elbontották. Ritka kivételek egyik a Vitkovics utca 12-es szám alatt álló ház, amelynek az udvarában a Vörös Márvány kút átvészelte az évszázadokat. Eredetileg a Műszaki Egyetem hallgatóinak építették meg az 1800-as évek végén a Gólyavárat. A nevét onnan kapta, hogy eleinte itt zajlott több olyan előadás is, amely az első éves hallgatóknak, vagyis a gólyáknak szólt. Az a szóbeszéd járja, hogy az átadása idején ennél nagyobb előadóterem nem is volt az országban. Több mint 5000 diák fért be. A múzeum körüli Trefort kertben található épület egy időben nyomdaként működött. A következő állomásunk a Károlyi Csekonics Palota együttes. A Palota negyedben könnyű elsétálni mellette, bár a múzeum utcai homlokzat szépen mutat, nem tűnik ki különösebben, és még csak nem is igazán sejteti, hogy a falak micsoda úri pompát rejtenek, pedig a belső tereit tekintve ez a főváros egyik legszebb palotája. Elég csak a feszített textilekkel díszített falakra, vagy a hársfából és tölgyből faragott impozáns körlépcsőre vetni egy pillantást. Az épület tervezői nem akárkik voltak, az a Ferdinand Fellner és Hermann Helmer dolgozott rajta, akiknek a Víg Színházat és a Szegedi Nemzeti Színházat is köszönhetjük. A következő a Népligeti víztorony. A századforduló környékén divat volt a víztornyokat mutatósra tervezni, elég csak a Margit-szigetire vagy a Siófokira gondolni. A Népligeti nem tartozik az ismertebbek közé, pedig a kialakítása ennek is igazán érdekes. Úgy fest, mint egy vadászkastély tornya lenne. Nem sokkal azután épült meg, hogy 1892-ben a környéken nagy kolera járvány söpört végig. A tragédia után sürgős lett, hogy a helyieket végre tiszta ivóvízzel lássák el. A budai vízivárosban a Dunához közel könnyű kiszórni egy igazán régi épületet, a Kapisztori házat, mivel ezek rendszerint az utcaszint alatt kezdődnek, a belépéshez kisebb lépcsőkön le kell hozzájuk menni. Az egyik ilyen a Kapisztori ház a főutcában, amelynek az alapja még a 15. századból származik. Mint annyi más épület Budán, az 1686-os ostrom idején ez is súlyosan megrongálódott. Mai arculatát, amelyet a 19. század elején nyert el, egy Dankó András nevű építőmesternek köszönheti. Bő 10 éve kapott egy felújítást az épület, emiatt a korábbi sárga szín helyett fehér lett a külseje.

0: Budapest Update. A Manna FM információs sávja a főváros és a környék legfrissebb és legfontosabb híreivel, eseményeivel. A mikrofonnál István Dániel.
1: A legendás német rockbanda a Scorpions idén ünnepelte fennállásának 60. évfordulóját egy hatalmas koncerttel szülővárosukban, Hannoverben. Idén ismét turnéra indulnak, hogy megünnepeljék ezt a varázslatos sikerekkel teli 6 évtizedet. Természetesen a zenekar ezúttal is gondolt magyar rajongóira, így júniusban megrengetik az MVM dómot. Belegondolni is furcsa, hogy az elmúlt 60 év alatt mekkorát fordult a világ. A 60-as évek közepén alakult Scorpions olyan büszkeségévé vált Németországnak, mint híres márkáik, például a Mercedes vagy a BMW. A klasszikus rockzenek keresztapjai mindig nyitottak voltak a kalandokra, és szerencsére a világ is tárgykarokkal fogadta őket. Több ezer koncertet adtak a föld minden szegletében. 88-ban ők voltak az első nyugati rockzenekar, akik 5 egymást követő napon adtak teltházas koncertet, a még szovjet Leningrádban, de első között játszottak Kínában és Dél-Kelet-Ázsiában is, megnyitva az ajtókat más nyugati zenekarok előtt. A banda emellett eladott több mint 100 millió lemezt, a kezdetek óta rendszeres szereplői a világ legrangosabb toplistáinak, arany minősítéseik számát szinte lehetetlen nyomon követni. Olyan zenekarok dolgozták fel dalaikat az évtizedek során, mint a Smashing Pumpkins, a Green Day, a Korn vagy a System of a Down. A Scorpions öröksége, a rock zenére gyakorolt hatása vitathatatlan. A zenekar tagjait túl a 60. évfordulón is a közös koncertezés, a turnék és a közönség szeretete éltetik. A Scorpions a magyar rajongóival is megünnepli ezt a kerek évfordulót, így mindenki nagy bulira számíthat majd júniusban. A Vazarelli 120 című kiállítás augusztus 16-áig látható, közben a Szép Művészeti Múzeumban Viktor Vazarelli születésének 120. évfordulója alkalmából. Az átfogó retrospektív tárlat időrendben is tematikusan mutatja be az absztrakció meghatározó alkotójának életművét, a magyarországi kezdetektől a párizsi kibontakozáson át a nemzetközi elismertségig. A kiállítás a budapesti és pécsi Vazarelli múzeumok anyagára épül, amelyet a Foundation Vazarelli kölcsönzés egészíti ki, így ritkán látható művek is helyet kapnak a válogatásban. A Margit-sziget lesz idén is Budapest kulturális központja, a nyári budapesti hangulathoz hozzátartozik a Margit-sziget különleges, szabadtéri színházi atmoszférája. A Margit-szigeti színház idén is erre az élményre hangolja idei évadát. Májustól szeptemberig opera, musical, jazz, tánc, komoly és könnyű zenei produkciók váltják egymást a szabadtéri színpadon. Az évadnyitó sajtóeseményen Bán Teodóra ügyvezető és művészeti vezető kiemelte, hogy a Margit-szigeti színház továbbra is a minőségre és a nemzetközi színvonalú kulturális élményre építi programkínálatát. A sajtótájékoztatón jól kirajzolódott az a sokszínű programkínálat, amely a klasszikus operától a musicalen és a jazzen át egészen a nagyszabású komoly és könnyű zenei produkciókig terjed. A fesztivál idei sztárja között szerepel Mario Biondi, aki európai turnéja részeként érkezik Budapestre, valamint a kétszeres Grammy-díj és Kurt Elling is koncertet ad. A hazai fellépők között ott lesz a László Attila Fusion Circus, a Budapest Ragtime Band és az Easy Jazz Band, miközben az ország különböző borvidékeiről érkező pincészetek gondoskodnak a fesztivál gasztronómiai hangulatáról. Az opera továbbra is a Margit-szigeti színház egyik legerősebb pillére lesz, júliusban Verdi a Trubadur című operája érkezik a Margit-szigetre, augusztusban pedig visszatér Verdi monumentális Nabucco című operája is.

0: CrossGPS.
1: CrossGPS a Manna FM-en. A vertikális és horizontális hely meghatározó, ami segíteni hivatott az útelágazásokban, elakadásokban.
0: CrossGPS.
2: Bajor Tamás és Bali Mónika podcastje.
1: Keddenként este 7 órától a Crosson, szombaton 18 órától pedig a Manna FM-en. Manna morzsa.
3: Nyári grillezés. A jó hangulat mellett az ételbiztonság is számít. A nyári sütögetésnek külön hangulata van. Kert, terasz, barátok, beszélgetés, illatok. De a meleg időben az élelmiszerek is gyorsabban romolhatnak, ezért néhány apró szabály sok kellemetlenséget megelőzhet. Az első, a nyers és a kész étel ne találkozzon. A nyers húsleve olyan baktériumokat vihet át, amelyek a salátán, kenyéren vagy már megsült ételen gondot okozhatnak. Külön vágódeszka, külön tányér, alapos kézmosás. Ezek egyszerű, de fontos lépések. A második, a hús belseje is süljön át. Kívülről lehet szép barna valami, miközben belül még nem elég forró. A mély hűtött húst érdemes hűtőszekrényben teljesen felengedni, hogy egyenletesen süljön. A megégett, erősen füstös részeket pedig jobb elkerülni. A harmadik, ami hűtést igényel, ne álljon órákig a napon. A majonézes, tojásos, tejtermékes ételek, húsok, halak különösen érzékenyek. A nyári ételbiztonság nem hangulatrontás, hanem a jó este biztosítása. A legjobb kerti parti az, amelyikről másnap is csak jó emlék marad.
1: Ez volt a Manna morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Reklám.
5: A Corvin és Duna Plázában rólad szól a nyár. Már 5000 forintos vásárlással megnyerheted a 2,5 millió forint értékű Ithaka álomutazást oda, ahová csak szeretnéd. Vagy egy Samsonite bőröncettet. Sőt, ha a helyszínen regisztrálsz, a szerencsekereket is megpörgetheted azonnali ajándékokért. Te vagy a nyár, és mi vagyunk a nyeremény. Részletek corvinplaza.hu és dunaplaza.hu.
6: Fedezd fel a nyár legizgalmasabb újdonságát Sárváron. Vadonatúj csúszdák. Még több adrenalin vár a sárvári fürdőben. Sárvárfürdő.hu.
7: Kitalálod, mi vár ránk az árkádban? Játék? Igen. Tánc? Igen. Közös kaland a gyerekekkel? Igen, igen, igen. És még fotózkodni is lehet velünk.
8: Találkozz most Blueyval és Bingóval az árkádban. Részletek arkadbudapest.hu.
4: Árkád.
9: Reklám hangzott el.
10: Tovább fokozódik a hőség. Ma és holnap is rendkívüli ülést tart az országgyűlés. Továbbra is keresik a Dunában a szombaton eltűnt egyik fürdőzőt. Jó napot kívánok, Szejfrida Adél vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
10: A kuláküldözés áldozatairól is megemlékeznek ma az országgyűlés rendkívüli ülésén. A 13 órakor kezdődő tanácskozáson napirend előtt felszólal a miniszterelnök, és szót kért a szlovén nemzetiségi szószóló is. A képviselők ma és holnap a szuverenitásvédelmi hivatal megszüntetéséről, valamint a polgármesterek és a vármegyei közgyűlési elnökök javadalmazásának korlátozásáról vitáznak. Továbbra is érvényben van a harmadfokú hőségriasztás és a vörös kód. Ez utóbbi azt jelenti, hogy minden szociális intézménynek be kell fogadnia a hajléktalanokat. A szociális munkások és hatóságok fokozottan figyelnek az utcán élőkre, emellett a lakosságot is erre kérik. Ma is nagyon erős lesz az UV-sugárzás országszerte. A szakemberek azt kérik, hogy 11 és 15 óra között lehetőleg senki ne tartózkodjon a tűzőnapon. Emellett kiemelten fontos fényvédőkrémet használni és szellős ruházattal védeni a bőrt a leégéstől. A Hungarometer adatai szerint a hónap közepe óta szinte minden nap a figyelmeztetési kritériumot meghaladó az UVB-sugárzás. Több műszaki és közlekedési fennakadást okozott a rendkívüli hőség a hétvégén. A Délpesti Centrum Kórház egyik épületében elromlott egy műtő klíma berendezése. 25 vasút és több hévvonalon sebességkorlátozást vezettek be. A nagy meleg miatt a paksi atomerőmű teljesítményét tovább csökkentették, néhány településen pedig tartálykocsikkal biztosítják az ivóvizet. Budapesten 22 ideiglenes vízosztót helyeztek üzembe az ivókutak és közkifolyók mellett. A folyamatosan frissülő lista a fővárosi vízművek közösségi oldalán érhető el. A rendkívüli hőség miatt ma és holnap otthonról lehet dolgozni a közszférában. A kormány minden érintett munkáltatót arra kért, hogy ahol lehet, biztosítsák a home office lehetőségét. A sürgősségi osztályokat csak indokolt esetben keresse fel bárki esténként, ezt kérte az egészségügyi miniszter. Hegedűs Zsolt felhívta a figyelmet arra, hogy a hőség miatt hiába halasztja valaki estére az ellátást, olyankor kevesebben dolgoznak, így a nap végén is elhúzódhat a várakozás. Nem életveszélyes tünetek esetén a házi orvosi ügyeletet vagy a 1830-as ügyeleti telefonszámot ajánlott hívni. Hegedűs Zsolt arra is felhívta a figyelmet, hogy a betegvárókba mindenki vigyen magával ivóvizet. Két ember holttestét már megtalálták azok közül, akik szombaton merültek el a Dunában. Egy fürdőzőt továbbra is keresnek. A rendőrség felhívta a figyelmet arra, hogy kijelöletlen fürdőhelyek és a folyók még a jó úszóknak is veszélyesek lehetnek.
11: Időjárás.
10: A sok napsütés mellett kevés felhő lesz az égen, legfeljebb az északi középhegységben és a keleti megyékben alakulhat ki zápor, egy erős széllel kísér zivatar. Napközben 35-41, késő este 22-30 fok valószínű. A Balaton 29, a Velencei-tó 32, a Tiszató 26 fokos. Enyhülésre a hét közepétől lehet számítani.
11: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Manna délelőtt.
12: Június utolsó hétfője van, jó reggelt kívánok, istenéltesen mindenkit, aki június 29-én született, indul egy újabb Manna délelőtt. Boldog névnapot a Pál, a Péter, a Beáta és az Aladár nevű hallgatóknak. Ez a nap az aratás kezdete, Péter Pál nap, 1400 óta. Ezen a napon megszentelték az arató eszközöket, Szent Péter apostol volt az első pápa, a pápák és halászok védőszentje, így az ő napja is. Ez Szent Pál a nemzetek apostola, a laikus apostoli munka, és annak mozgalmának a védőszentje. Ha hétfő van, akkor természetesen pénzügyi hétfő, így lesz ez ma, és a bankszektorról, a hitelkihelyezésről, a bankok bevételeiről beszélgetünk majd, természetesen állandó szakértőnkkel, Iványi Ildikó pénzügyi elemzővel, majd a 9 órás friss hírek után, de most az életöröm zenékkel kezdünk, ahogy mindig, jó reggelt!
11: Életöröm zene, ez a Manna!

0: Ez a 98.6 Manna FM. Manna délelőtt. Életöröm zene.
1: Akinek van kedve hajókázni, az most figyeljen, hiszen a Dunakanyar bár önmagában is gyalog, és autóval, és biciklivel, és bárhogyan is egy nagyon jó kis célpont a kirándulni vágyóknak, de azért hajóval sem utolsó bejárni a Dunakanyar városait, erre pedig egyébként ősszel, konkrétan például szeptemberben még bőven nyílik lehetőségünk, szervezhetünk magunknak egynapos kiruccanásokat, a reggeli hajókázás után pedig választhatunk, hogy a természetben, vagy inkább festői kisvárosokban barangolnánk, ebédelnénk, fotózkodnánk, fagyizgatnánk. Úgyhogy itt van a Villav Budapestnek köszönhetően néhány népszerű célpont egy-egy ilyen hétvégi kiruccanáshoz, de egyébként jegyzem meg csendben, hogyha valakinek még van szabija, és mondjuk hétköznap egy kicsit kevésbé zsúfolt napon menne, azt is megteheti. De ami fontos ezzel kapcsolatban, hogy a Mahart szeptember 15-ig a honlapján található menetrend szerint szállítja az utasokat a Dunakanyar kisvárosaiba. Azután már ritkulnak a járatok, de november 3-ig még biztosan közlekednek ezek a hajók. A hajók a Vigadónál található állomásról indulnak reggelente, délutánonként pedig ugyanoda érkezünk vissza. A Dunakanyar városait a Visegrádig közlekedő kiránduló hajóval, vagy az esztergomi közlekedő gyorsabb szárnyas hajóval is megközelíthetjük. Mindkettőnek több megállója van út közben, biciklit mind a két járaton szállíthatunk, de ezt azért érdemes előre jelezni, mert a szárnyas hajón erre egy kicsit kevesebb hely jut. És bár a hajójáratok csak naponta egy alkalommal indulnak vissza a fővárosba, a Dunakanyar legtöbb települése vonattal, hívvel vagy volánbusszal is megközelíthető, így aztán, hogyha az ember lemarad, vagy mondjuk csak egy odajegyet szerez magának, akkor ugyanolyan jól jár vele, mert másképp és máshogyan is láthatja ezeket a tájakat hazafelé menet, és hogy az anyukám tanította nekem, a hazafelé vezető út mindig rövidebb, úgyhogy érdemes szemfülesnek lenni, és körülnézni, és fényképezni odafelé. Az első ilyen megálló a Szentendre. Az utazás Szentendrére hajóval másfél óra, így hogyha reggel indulunk, a 10 órait már abban a bájos dunaparti kis ékszerdoboz kisvárosban tudjuk elfogyasztani. A városnézéshez érdemes a neten körülnézni, de talán Szentendre az egyik legegyértelműbb kicsi város, ahol körül lehet nézni. Hogyha kimegyünk Szentendrétől egy picit kijebb, tehát mint egy Szentendre külvárosba, akkor ott van a Skanzen és a Vicemil papírműhely például. Aztán ott van Leányfalu. A kiránduló hajónak ez a következő állomása, érkezés után pedig szinte egyből lehet csobbanni a strandon, az ott van a hajóállomás közelében, de érdemes előtte útba ejteni egy negyed órányi sétára található villát, a Sorgvillát, Kádár egykori nyaralóját. Bemenni ugyan kirándulóként nem lehet, de az érdekes épület igazán megér egy kis pluszot, kívülről is nagyon szép. Ha pedig túrázni szeretnénk, akkor is jó lehetőség a környék, mert a település fölött ott van a Vöröskő, ahova számos természeti kincset útba ejtve tudunk megérkezni, és hát ott van az a zseniális és páratlan csoda panoráma, amit kínál a folyó irányába is. Hogyha valaki Tahitót falu felül indul, az is klassz, de más irányból is el lehet jutni Leányfaluba. Aztán ott van az én szívem csücske Vác, ugye erről már többször volt szó itt nálunk, hogyha az ember ezt a kisvárost választja, akkor akár egy hosszú hétvégét is eltönthet itt. Szárnyas hajóval is megközelíthető, és a látnivalókban gazdag óvároshoz, hogyha megérkezünk, akkor ott van a fagyizás, a lángos, a piacon, a múzeumok, némi barokk élmény, és aztán, hogyha az ember a természetben sétál, akkor lemehet a Dunapartra, a hajóállomástól balra például, ott van a Hétkápolna környéke, a Hűsártéri erdő, a Szödligeti mesetó, aztán az Ebegénybe is elbringázhatunk onnan, hogyha vittünk magunkkal a hajókiránduláson bicajt, szóval csodahely Váci, és aztán ott van természetesen a Királyi Visegrád, szárnyas hajóval és kiránduló hajóval egyaránt bevehetjük ezt a nagyon népszerű kis várost, a Fellegvárat is. Ha inkább a vizet és a Dunáringatózást szeretnénk élvezni, és ezt választjuk, akkor a jóval lassabb kiránduló hajót választjuk, viszont hogyha túrázni szeretnénk és megőrizni időt a napból, akkor érdemesebb szárnyas hajóval menni. A környék történelmi emlékeket, csodás túraútvonalakat ad nekünk az izzasztó kapaszkodás után, hogyha valaki ezt is szereti a Fellegvárba felfelé, akkor ez kirándulásnak nyilván nem utolsó, a környék látnivalói közül pedig érdemes a neten kutakodni, hogy mit szeretnénk választani. A kirándulásra ott van a Spartakusz ösvény, a Bertényi Miklós füvészkert, és aztán a Visegrádról induló hajókiránduláson a Dunakanyar legbájosabb települései is láthatók, Nagymaros, Zebegény, Dömös, Kismaros, Verőce, és aztán persze eljuthatunk Esztergomba is, ez az utazás már szárnyas hajóval nagyon kellemes, ez az, ahol leginkább figyelnünk kell arra, hogy ne csúszunk ki az időből, úgyhogy aki a Dunakanyarba menne hajóval és visz magával biciklit, csoda élménye lesz, de én azt javaslom mégis, hogy választunk egy olyan hétvégét, amikor mondjuk két napot eltölthetünk a Dunakanyarban.

0: délelőtt Péter Petrával. Minden hétköznap 8-tól délig a 98.6 Manna FM-en. Változatos és értékes tartalom.
1: A levendulát nagyon sokféleképpen használhatjuk otthon, és nagyon sokféleképpen el lehet készíteni, meg is lehet vásárolni, akár 100%-os tisztaságú aromaolajból készült légfrissítőként, vagy felületfertőtlenítőként, amit egyébként nyugodtan rá lehet fújni a már kitisztított textíliákra, úgy, mint kárpit, tehát nyugodtan az ágykárpitra, a fotelre, a kanapéra, és nagyon jó illata marad, és fertőtlenít ott bent tovább is, mondjuk egy tisztítás után, hogyha mondjuk baleset történt kisgyerek vagy kisállat miatt. De természetesen, hogyha a levendula szezonra és a saját magunk által szedett levendulára gondolunk, akkor ez egy megszárított csokorka. Nagyon sokféleképpen lehet ezt is felhasználni, azon túl, hogy romantikus a látvány, egy kis sima régi kis kancsóba vagy teáskannába beletéve egy nagy csokor száraz levendula is csodaszép tud lenni. Ezek a száraz csokrok jól mutatnak a nappaliban, jól mutatnak természetesen a hálószobában, sőt a fürdőszobában is. Ha csokorban szeretnénk szárítani, akkor kell learatni a virágokat, amikor az első két virág kinyílt, a többi rügy még zárt, vagy legfeljebb a virágok harmada bomlott ki. Ilyenkor nagyjából olyan 20-25 cm-es szárral együtt kell levágni, árnyékos szellős helyen lefelé lógatva kiszárítani. Aztán készíthetünk belőle levendula párnát is, ez ugye nagy klasszikus, szerintem a nagymamától mindenki emlékszik még rá. Konzerválhatjuk a nyarat így is, levendula párna formájában. Kis zsákokba töltjük a tömőanyagot, azaz a szárított levendulát, de csak azt teszünk bele, semmi mást. Soha ne használjunk műszálos anyagot, hogyha illatzsákocskákat készítünk, vagy kis illatosító párnácskákat, csak pamutanyagot vagy vászonanyagot, mindig törekedjünk a természetes anyagok vásárlásra ilyenkor pláne. És hogyha úgy érzékeljük, hogy alább hagyott az illata, akkor meg kell egy picit morzsolni a párnát, egy kicsit átmozgatni, megnyomkodni, és újra erőre kap az illat, pláne kis helységekben, szekrényben, gardróbban például, ahol egyébként ez nem mellesleg, klasszikusan a molyok elleni védekezésnek a legjobb formája, és garantáltan jobb illata van, mint a naftalinnak, ugye? Tehát, hogy ezt ezért mondanom sem kell. Aztán ott van a fürdőben a levendula mosószer. Lereszelünk fél kiló szappant, lehetőség szerint ez natur vagy házi szappan legyen, de a boltokban kapható egyszerű szappanok is megteszik, amelyik éppen van, csak ne legyen illatosított. Tegyük bele egy lábosba, engedjük fel annyi vízzel, hogy ellepje, épp csak ellepje a szappanreszeléket, ezt közepes lángon nagyon lassan kevergetve, lassan főzve felolvasztjuk, ahogy a csokit szoktuk, csak ezt nem gőz felett kell, de nagyjából olyan tempóban olvad a szappan is, majd beleöntünk még pluszba egy liter vizet, és

Befőzzük. Érdemes mindkét alkalommal desztillált vizet használni. Aztán ehhez hozzáadunk pár csepp 100%-os lehetőség szerint bio vagy organikus termesztésből származó levendulaolajat, tehát ennyit adunk hozzá. Kiülés után azonnal moshatunk is vele. Fontos, hogy használat előtt mindig rázzuk fel a folyadékot, hogyha fehér ruhákhoz használjuk, akkor fokozhatjuk a mosóerőt úgy, hogy egy kicsi szódabikarbonát még hozzádobunk a főzethez. Aztán a mellékhelyiségekben készíthetünk illatosítót is, hogy szeretjük a tiszta forrásból és ellenőrzött anyagokból készülteket, akkor így készíthetünk egy illatsprét is. Gáz nélküli pumpás és újra tölthető terméknek a flakonját érdemes eltenni, mert ehhez csomagoló anyagként egyébként nagyon jól használható, mármint hogy ebbe tudjuk elhelyezni az illatosítót. Kell hozzá egy deci patikai alkohol, 12 csepp levendulaolaj, 10 csepp citromolaj vagy citromfűolaj, 15-20 csepp bergamottolaj, de ki mit szeret, lehet variálni, a levendula az az alap. 2 deci víz, itt nem kell desztillált vizet használni. Az alkoholba belecsepegtetjük az illóolajokat, hozzá a benzoit, ami illatrögzítésre szolgál, mert hogy az is kell bele. És aztán szépen egy hétig egy sötét helyen hagyjuk összeérni a folyadékot, érés után átöntjük a pumpás flakonba, felöntjük vízzel, és már is használható. Pumpálás előtt azonban mindig érdemes felrázni ezt is természetesen. Úgyhogy ilyen módon érdemes, vagy lehet használni a levendulát.

egy igazán jó zenei válogatásra vágysz, ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM. Élet, öröm, zene. Manna FM.

0: hétköznap reggel 8-tól a 98.6 Manna FM-en.
1: A történelem nagyjai sorozatunkban ma egy kortárs, kedvenc, óriási, zseniális, fantasztikus színésznő, egy nagyszerű ember, nem csak az én személyes kedvencem, szerintem nagyon sokunké, mondhatom, hogy majdnem minden ember szereti Meryl Streepet, aki átaludta a felvételi vizsgáját a jogi karra, és így lett a világ leghíresebb színésznője. 2024. június 22-én töltötte be a 75. születésnapját a háromszoros Oscar-díjas Meryl Streep. A színésznő karrierjében a 70-es évek végétől nem telt el úgy 5 év, hogy ne jelölték volna Oscarra. Emellett számos Golden Globe és Emmy díj büszke birtokosa is. 4 gyereke van. A Kramer kontra Kramer című filmben nyújtott alakításával vált világhírűvé. Ugye ott egy gyermek elhelyezési per egy válás az, amiről tulajdonképpen az egész történet szól, és Dustin Hoffman a másik főszereplő Meryl Streep mellett. Mindig mosolyog, mindig határozott, célra törő, profi, fantasztikus idézetek keringenek tőle a neten, amiket nagyon sok nő megszív le, sőt, talán nagyon sok férfi is, és ő az, akiben a gyerekkorától keveredett a kedvesség és a céltudatosság. Már nagyon fiatalon játszott iskolai darabokban rendszerint főszerepeket, emellett pedig igyekezett aktívan kivenni a részét a szociális életből. Képben volt a trendekkel, pompa lányként szurkolt. Gimnazista éveiben a haját már akkor is szőkítette, majd aztán végzős korában bálkirálynőnek is megválasztották az iskolában, bár az egyik interjújában elmondta, hogy ez őt annyira nem érdekelte. Noha a családjától persze nem állt messze a művészet, a színésznőt pedig már egész fiatal korától bátorították, hogy menjen és dolgozzon keményen az álmaiért, bármi lehet belőle és bármerre is akarjon haladni. Nagyon fontos volt azért az ő életével kapcsolatban, hogy elbizonytalanodott a színész pályát, illetően Meryl Streep, amikor elkezdett a Yale Egyetemen drámatagozaton tanulni, párhuzamosan pincérnőként kellett dolgozni, hogy fedezze a kiadásait, és egyszer annyira túlterhelte magát, hogy fekélyek alakultak ki nála, ezért inkább úgy döntött, hogy átáll a jogi pályára. Szerencséjére a felvételi reggelén sikerült elaludnia, hát a szerencséjére ebben az esetben ez idézőjeles, amit viszont ő maga jelként értelmezett, hogy a jogi pálya talán mégsem neki való, hogyha így nem jutott el a felvételire. Ma már híres film szerepei miatt ismeri mindenki a nevét, de eleinte főként televíziós produkciókban játszott és színházban. Hamarabb nyert Primetime Emmy díjat, mint Oscart. Az első filmes szerepe pedig az 1977-ben megjelent Julia című alkotásban volt. Az ezt követő Szarvasvadász, amiben Robert De Niro és Christopher Walken mellett játszott, hozta meg számára igazán a szakmai ismertséget és elismerést, tehát itt most nem a közönség elismeréséről beszélünk, és innentől kezdve már tényleg csak egy lépés volt az 1979-es Kramer kontra Kramer, amivel az első Oscart meg is nyert. Egyébként ajánlom a könyvet is, meg a filmet is. Fantasztikus az írás is, a film is. Ez azon kevés könyvek közé tartozik, amiből egy nagyon jó adaptációt, filmadaptációt készítettek. Volt olyan egyébként később sikert arató filmszerep, amit végül nem ő kapott meg. Ilyen a Sigourney Weaver számára világsikert hozó 8. utas a halál, amiben a rendező Ridley Scott eredetileg Meryl Streepet szerette volna főszereplőnek, de aztán végül nem működött közöttük a dolog, mert a színésznő akkori szerelme, John Cazale nem sokkal korábban távozott el az élők sorából tüdőrák miatt, és ekkor esett a választás Weaverre, akivel Streep egy osztályba járt a színész szakon. A két ma már legendás színésznő még közös medencés darabban is játszott, aminek az volt a címe, hogy Békák, a Békák. Meryl Streep 1982-ben megkapta a második Oscar-díját, de utána is rengeteg ikonikus filmben szerepelt. Ilyen volt többek között a Távol Afrikától, a Sikoly a sötétben, a Képeslapok a szakadékból, az Ördög Prádát visel, vagy a Mamma Mia, ugye? A mozis siker. 2012-ben jött a harmadik Oscar az életrajzi drámáért, amiben Margaret Thatcher brit politikust alakította. A következő évben pedig ő adta át a legjobb férfi főszereplőnek járó Oscart Daniel Day-Lewis-nak a Lincoln című filmért. Az elmúlt 50 év egyik legnagyobb hatású színésznőjeként Meryl Streep számtalan jelentős filmben szerepelt, alakítása egyszer erőteljes, máskor lágy, de mindenek előtt nagyon természetes. Még Betty Davis is, akit rengeteg kritikus filmtörténész és esztét a minden idők egyik legnagyobb színésznőjéként tart számon, elismerte a munkáját. Ez tehát Meryl Streep karrierjének és életének rövid története a történelem nagyjai sorozatunkban.

0: délelőtt Péter Petrával.
1: A 98.6 Manna FM.
0: Minden hétköznap reggel 8-tól.
2: Lesújtó, hogy mit találtak a tengeri madarak fészkében, nagyon súlyos gondokat okozhatnak ezek a dolgok. A szakértők úgy vélik, hogy a madarak a fészkük közelében partra mosott hulladékot csipegetik fel. Műanyag szeméttel van tele a tengeri madarak fészke. A szakértők szerint 80%-ukban megtalálható a hulladék. Az első alkalommal állapították meg ezt egyes fajok esetében, hogy honnan származik ez a műanyag. Egy Skócia nyugati partjai közelében lévő lakatlan szigeten 2018-ban végzett kutatás során arra jutottak, hogy az összes fészek több mint egy negyede tartalmaz műanyagot, míg az üstökös károkaton a fészkeiben 80%-os volt. Ez az arány, hírta meg a fizorg.com tudományos ismeretterjesztő portál. Ugyanakkor más fészküket évente újraépítő fajok, például a sirályok fészkeinek csak egyharmadában találtak műanyag hulladékot. A nagy eltérések oka valószínűleg a fészeképítési szokásai különbözőségében rejlik. Az üstökös káró katonák évről évre ismét ugyanazt a fészket használják, így aztán természetesen sajnos a szemét felhalmozódik. A hulladék többnyire háztartási szemét, amelyet a lakott területen dobálnak el az emberek, ők pedig összegyűjtik, hogy oda sodródik a fészkükbe. Nem azért végzi ez a madárfészekben, mert a madarak felszedegetnék őket és elvinnék, hanem a tengeri áramlatok szállítják főként a közelükbe, így mondta el Rüdi Nager, a Glasgow-i Egyetem ökológusa. Szakértők pedig úgy vélik, hogy a madarak a fészkük közelében partra mosott hulladékot csipegetik fel. A kutatók összehasonlították a madarak által a fiókák számára felöklendezett táplálék alapján a lenyelt hulladékot a fészekben lévő szeméttel. A táplálékba került műanyag más típusú volt, mint a fészekben talált hulladék, ami aztán arra utal, hogy utóbbi más forrásból származik. A tengeri madarak száma globális szinten jelentősen csökken folyamatosan, ezért fontos megismerni minden ebben szerepet játszó faktort. A táplálkozásuk során is találkoznak a műanyag szennyezettséggel, de bele is akadhatnak a hulladékba, és az a fészkükben is megjelenik. Az utóbbi különböző módokon befolyásolhatja a madarakat, hatással lehet a fészek minőségére és tulajdonságaira, ez pedig hátrányt jelenthet természetesen a tojások és a fiókák további sorsára is. A műanyag szemét típusának, mennyiségének és forrásának ismerete pedig segíthet a környezetvédőknek abban, hogy célzott intézkedéseket dolgozzanak ki a tengeri madárpopulációk segítésére, így mondják a kutatók. Érdemes tudni azt is, hogy itt Magyarországon is van lehetőségünk beszállni a madármentésbe, akár egy madárbarát kertet létrehozni, akár pedig felvenni a kapcsolatot a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesülettel, az MME-vel, akiknek a segítségével részt vehetünk olyan programokban, mint például a gyűrűzés vagy a megfigyelés, és ez nagyon sokat hozzáad az életünkhöz, és sokan olyan ismeretet is ad, ami főként a gyerekek számára nagyon fontos edukációs szempontból, hiszen ilyenkor lehetőségünk van arra, hogy szakemberektől jussunk új információkhoz, és olyan adekvát információk is eljussanak hozzánk, amik bizony máshogy, másodkézből egészen máshogy hangzanak, és az ember esetleg csak legyintene egy-két dologra, amire egyébként, hogy a szakértőtől halljuk, akkor azonnal bekapcsol bennünk a piros fény, és tudjuk, hogy erre érzékenyebben kell reagálnunk. Természetesen nem csak ilyen módon segíthetünk áttételesen akár a tengeri madaraknak, hanem úgy is, hogy a háztartásunk környezetbarát háztartás, hogy figyelünk a hulladék felhalmozásra, hogy figyelünk arra, hogy mit és hogyan dobunk ki, hogy figyelünk arra, hogy hogyan szelektálunk, hogy figyelünk arra, hogyha valaki maszkot hord bármilyen betegség miatt, akkor azt úgy dobja ki, hogy tépje le a fülére akasztható kis gumipántot. Sok-sok olyan apró dolog van, amit mi magunk is megtehetünk, és így segíthetünk, ha csak áttételesen vagy közvetve is, akár a tengeri madaraknak is. Tehát próbáljunk meg mindig egy kicsit tovább látni a saját háztartásunknál, és próbáljuk egy kicsit több élőlényt beengedni a szívünkbe, akiknek az életére, a teljes életvitelére és az életképességére is befolyásol van az, ahogyan mi emberek élünk.

0: 98 pontat Manna FM, életörömzene és pénzügyi hétfő, amiben ma a bankszektorról beszélgetünk, civil szempontból segítségünkre lesz természetesen állandó szakértőnk Iván Ildikó pénzügyi elemző, a friss hírek után kezdünk is.
1: Töltsd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával, minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM. Manna morzsa.
2: Miért alszunk rosszabbul kánikulában? Sokan tapasztalják, hogy nyári éjszakákon nehezebb elaludni, és az alvás sem olyan pihentető. Ennek egyszerű biológiai oka van. Elalvás előtt a testünk hőt ad le. A szervezet belső hőmérséklete finoman csökken, ez is része annak a folyamatnak, amely segít álomba merülni. Ha a szoba túl meleg, ez a természetes hűlés nehezebben történik meg. A jó alváshoz tehát nem csak csend kell, hanem hőkomfort is. Nyáron sokat segíthet a nappali árnyékolás, lehúzott redőny, behúzott függöny, kevesebb direkt napsütés a lakásban. Szellőztetni inkább késő este, éjjel vagy hajnalban érdemes, amikor a külső levegő hűvösebb. A légmozgás is számít. Egy ventilátor vagy kereszthúzat sokszor már önmagában javítja a hőérzetet. Érdemes a vacsorára is figyelni. A nagyon nehéz, zsíros étel, a túl sok alkohol vagy késői koffein mind ronthatja az alvást, hőségben pedig ez még feltűnőbb lehet. A könnyebb étkezés, a folyadékpótlás és a hűvösebb hálószoba egyszerű, de hatékony kombináció. A jó nyári alvás nem luxus, a hőség elleni védekezés egyik alapja.
1: Ez volt a Manna morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
0: Tovább fokozódik a hőség. Rendkívüli ülést tart az országgyűlés. Júliustól drágul, és már csak mobillal fizethető a parkolás a fővárosban. Jó napot kívánok, Szejfrida Adél vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
0: A kulák üldözés áldozatairól is megemlékeznek ma az országgyűlés rendkívüli ülésén. A 13 órakor kezdődő tanácskozáson napirend előtt felszólal a miniszterelnök, és szót kért a szlovén nemzetiségi szószóló is. A képviselők ma és holnap a szuverenitásvédelmi hivatal megszüntetéséről, valamint a polgármesterek és a vármegyei közgyűlési elnökök javadalmazásának korlátozásáról vitatkoznak. Továbbra is érvényben van a harmadfokú hőségriasztás és a vörös kód. Ez utóbbi azt jelenti, hogy minden szociális intézménynek be kell fogadnia a hajléktalanokat. A szociális munkások és hatóságok fokozottan figyelnek az utcán élőkre, emellett a lakosságot is erre kérik. Ma is nagyon erős lesz az UV-sugárzás országszerte. A szakemberek azt kérik, hogy 11 és 15 óra között lehetőleg senki ne tartózkodjon a tűző napon. Ideiglenes ivókutakat és vízosztópontokat állítottak fel a rendkívüli hőség miatt. Budapesten 22 ideiglenes vízosztót helyeztek üzembe az ivókutak és közkifolyók mellett. A folyamatosan frissülő lista a Fővárosi Vízművek közösségi oldalán érhető el. A rendkívüli hőség miatt ma és holnap otthonról lehet dolgozni a közszférában. A kormány minden érintett munkavállalót arra kért, hogy ahol lehet, biztosítsák a home office lehetőségét. Jelentős változások lesznek szerdától a fővárosi parkolásban. Július 1-től csak mobiltelefonon keresztül lehet fizetni érte, és zónától függően 33-50%-kal emelkednek a díjak. Az AÖ vezetekben 800, a B-ben 600, a C-ben 400, míg a déli utcákban 300 forintot kell fizetni óránként. A díjat alkalmazáson keresztül, SMS-sel vagy hanghívással lehet rendezni. A Budapest Go-ban később lesz elérhető majd a fizetés. Mától augusztus végéig tartanak a nyári korzó ingyenes szabadtéri eseményei Gyulán. A Fürdőváros centrumában 4 helyszínen lesznek tematikus programok, zenetánc és mozgásművészet, valamint képzőművészet. Több mint 500 produkciót láthat a közönség, főként helyi vagy térségbeli amatőr csoportok és feltörekvő művészek zenekarok előadásában. Hétvégén kezdetét veszi a Gyulai Várszínház 63. nyári évada is. Az augusztus 18-áig tartó összművészeti fesztiválon lesz a bemutatója ifja Vidnyánszky Attila új rendezésének, a Volt egyszer egy című családi mesejátéknak. Az előadás a Várszínház és a Kárpátaljai Megyei Drámai Színház újabb koprodukciója.
1: Időjárás.
0: A sok napsütés mellett kevés felhő lesz az égen, legfeljebb az északi középhegységben és a keleti megyékben lehet egy-egy zápor vagy zivatar. Napközben 35-41, késő este 22-30 fok valószínű. A Balaton 29, a Velencei tó 32, a Tisza tó 26 fokos. Enyhülésre a hét közepétől lehet számítani.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Manna délelőtt.
3: A mai pénzügyi hétfőben a bankszektorról beszélgetünk állandó szakértőnkkel, Ivány Ildikó pénzügyi elemzővel. Már is kezdünk.
1: Élet, öröm, zene. Ez a Manna.

0: Ez a 98.6 Manna FM. Manna délelőtt. Életöröm zene.
1: A mai pénzügyi hétfőben a bankokról beszélünk, pontosabban arról, hogy ugye vannak az erős bankok, van a drága pénz, és van az úgynevezett bizonyos óvatos gazdaság, de mi van valójában a magyar bankszektornak a számai mögött? Erről beszélgetünk ma, természetesen állandó szakértőnkkel, Iván Ildikó pénzügyi elemzővel. Szia Ildikó, köszönöm, hogy ránk érsz.
2: Szia Petra, és üdvözlöm a hallgatókat.
1: Na hát, amikor a magyar bankszektorról beszélünk, akkor nagyon sokan csak azt látják, hogy ugye a bankok nagyon sokat keresnek, de magasak a díjak, drágák a hitelek, miközben ott vannak még a külön adók is, de azért a bankrendszer ennél több, mert hogy egyszerre képes mutatni a gazdaság, a háztartások és a vállalatok pénzügyi állapotát is. Hogyha egyetlen mondatban kellene ezt összefoglalni, ma a magyar bankszektor erős, túlterhelt, vagy inkább túl kényelmes helyzetben van, és akkor azt is kérlek, hogy majd meséld, hogy mit jelent az, hogyha a bankszektor túlterhelt.
2: Oké. Rendben, ez ugye nem egy könnyű téma, de nagyon-nagyon sokakat izgat, és érint is. A legfontosabb válasz talán az, hogy a magyar bankszektor erős, de nem feszültségmentes. A stabilitási mutatók alapján nincs rendszerszintű probléma. A bankok tőkehelyzete jó, likviditásuk bőséges, és ami a legfontosabb talán az az, hogy a nem teljesítő hitelek aránya az nagyon alacsony.
1: Ez mit jelent, hogy nem teljesítő hitel?
2: Hát, hogy nem fizetik ugye a hiteleket, tehát ez a 90 napnál régebben nem fizetett hiteleket jelenti, amit ugye a bankok először úgy kezelnek, hogy felszólítják az adóst, aztán utána átadják egy másik szervezetnek, akik ugye megpróbálnak az adósokkal egyezkedni, vagy pedig végrehajtásra kerül ugye az a ingatlan, vagy pedig számlára terhelik az adósságot, és akkor így fizettetik ki a nem fizető hitelt. De ez azt jelenti tulajdonképpen, hogy a szektor, mármint a bankszektor, az válságállóbb, mint sok korábbi időszakban volt. Ugyanakkor nem szabad összekeverni a stabilitást azzal, hogy minden egészségesen működik. A bankok profitja részben a magas hitel kamatkörnyezetből, az állampapír állományból és az állami programokból és díjbevételekből ered. Tehát nem pusztán arról van szó, hogy a gazdaság nagyon lendületes, a vállalatok beruháznak, a bankok pedig ezt finanszírozzák, mert a vállalati beruházás az lényegesen csökkent. Ugye a kiszámíthatatlan gazdasági környezet volt ennek az egyik oka.
1: Hogyha a bankokat tekintjük, akkor az ember mindig egy kicsit mumusként néz rá hétköznapi emberként. Most zárásképpen még mielőtt beszélgetünk tovább majd a bankszektorról, mit gondolsz, miért van ez? És ez csak itthon van-e így, vagy általában így tekintenek rá az emberek a függőség miatt talán?
2: Ez mindenhol így van. Ez általában ugye tapasztalati kérdés, mert akinek volt valami negatív tapasztalata a bankokkal, most teljesen mindegy, hogy milyen oldalról, az mumusként tekint rá, vagy rossz száj ízzel, mert ezt nehezen tudjuk feldolgozni, hiszen a pénzünkről, a vagyonunkról van szó. Akinek meg pozitívak a tapasztalatai, azok nyilván nem érzik ezt. Inkább azt mondják, hogy érdemesebb ugye megnézni, hogy rám nézve milyen költséggel jár, hogy a banknál vagy bankoknál számlám van, befektetési számlám van, vagy pedig mondjuk egy hitelem van, amit rendszeresen fizetek, de esetlegesen tudok azon is változtatni.
1: Iványi Ildikón pénzügyi szakértőnk, állandó szakértőnk természetesen ma is velünk van. A számok alapján a magyar bankrendszer tőke és likviditási helyzete erős, ezzel kezdjük majd a következő beszélgetést a mai pénzügyi hétfőben, a bankszektorról beszélgetünk, hamarosan folytatjuk.

0: Manna délelőtt Péter Petrával. Minden hétköznap 8-tól délig a 98.6 Manna FM-en. Változatos és értékes tartalom. Élet, öröm, zene.
1: Manna FM. A mai pénzügyi hétfőben állandó

0: ezt is kérlek magyarázd el, mert szerintem biztos, hogy van legalább egy hallgató rajtam kívül, aki ezt nem érti, hogy mi. És akkor a kérdés az az nyilván, hogy ez azt jelenti, hogy a magyar bankrendszer valóban válságálló, vagy csak addig tűnik annak, amíg nincs egyszerre kamat, árfolyam és hitelkockázati sok.
1: A bankrendszer jelenlegi állapota az valóban stabilnak mondható, tehát nem forráshiányos a rendszer. A bankoknak az úgynevezett veszteségelnyelő, és akkor most itt visszamegyünk ezekre a mutatókra, amiket említettél, a veszteségelnyelő képességük jó, és a likviditási többlet is azt mutatja, hogy stabil a rendszer. Uh-huh. Ez egy banknál egy bankválságó az nem ott kezdődik, hogy egyik napról a másikra eltűnik a profit, hanem ott, hogyha romlik a hitelportfólió, elapad a likviditás, vagy pedig megrendül a bankokkal szembeni bizalom. Ugye erre láttunk példát nagyon régen, van, aki emlékszik rá, van, aki nem, van, aki szenvedője volt, van, aki nem. Ugye ez a Postabanknak a bedőlése, és ugye volt egy olyan helyzet a 2008-as válság idején, amikor a bankoknak a likviditása volt veszélybe. De ezeket a helyzeteket, ezeket nem egy olyan állapotban kell nézni, amikor jól működik minden, hanem a válság állapotot azt mindig stressz helyzetben kell nézni. Ezért is van az, hogy a bankokkal szemben vannak úgynevezett stressz helyzetvizsgálatok, amikor feltételeznek bizonyos stresszes időszakot, és megnézik, hogy egyes bankok ezekben a helyzetekben hogy és milyen módon tudnak helytállni, tehát mekkora a likviditásuk, mekkora a hitelállomány, de mint említettem, most tulajdonképpen erről nem kell nagyon beszélnünk, hiszen Magyarországon a bankhelyzet az stabil, tehát megnyugtató a kép, és nem ad okot arra, hogy kételkedjünk abban, hogy a magyar bankhelyzet az stabil lábakon áll.
0: Idők a rendszerváltás óta bekövetkező pozitív árfolyambeli változások például, illetve azok a pozitív változások, amelyekre nagyon pozitívan reagált a pénzügyi piac is, illetve gyakorlatilag mondhatjuk, hogy az egész világ és a gazdaság is, ez lehetséges-e, hogy hatni fog pozitív irányba, mondjuk a hitelekre, hitelkihelyezésekre, vagy úgy egyáltalán a bankszektorra?
1: Természetesen ugye a bankoknak az egyik bevételi forrása az, hogyha hiteleket helyeznek ki, tehát minél több hitelt tudnak kihelyezni, annál nagyobb nyereségre számíthatnak. Természetesen, hogyha magas a kamat környezet, akkor, ahogy említettem már korábban, ugye a beruházási hiteleknek a száma az elmúlt időben nem nagyon növekedett, sőt, inkább azt lehet mondani, hogy csökkent. Igen, illetve a magánszemélyek által igényelt ingatlan hiteleknek a száma is egy stagnálást mutatott, hiszen nem csak a magas banki kamat környezet, hanem a nagyon-nagyon magas négyzetméter ár is visszavetette ugye a vásárlási kedvet. Minden, ami változást jelent, és jelen pillanatban ugye beszélhetünk arról, hogy a Magyar Nemzeti Bank elkezdte a kamatokat csökkenteni, hogy ebben az évben még hányszor lesz kamatcsökkentés. Ezt nem tudhatjuk, mert elég sok mindenen múlik, hogy hozzányúlnak-e a kamatokhoz, de jelen pillanatban ugye 25 bázisponttal csökkentette a Magyar Nemzeti Bank a kamatot, ez elő vagy utóbb, de be fog kúszni a hitelezésbe is. Tudom, 0,25 az nem egy nagy összeg, de hogyha 20 évre nézzük, akkor ez egy tetemes megtakarítást jelenthet, de nem egyik napról a másikra következnek be ezek a folyamatok. Fél, akár másfél év is lehet a kifutása ennek.
0: A bankszektorról, a bankokról beszélgetünk a mai pénzügyi hétfőben Iványi Ildikó állandó szakértőnkkel, akivel majd azzal folytatjuk, hogy vajon tényleg túl sokat keresnek

Pénteken 18 órától Cinemanna, Dudás Viktor filmszakértővel. Izgalmas beszélgetések színészekkel, rendezőkkel, a filmvilág szereplőivel, sztorik, filmek, kritikák és vélemények. Péntekenként 18 órakor, mielőtt bármit megnéznél, dőlj hátra és élvezd a 98.6 Manna FM mozis műsorát. Cinemanna. A mikrofonnál Dudás Viktor filmszakértő és vendégei. Élet, öröm, zene. Ez a Manna FM.

0: hétköznap reggel 8-tól a 98.6 Manna FM-en.
1: A mai pénzügyi hétfőben a bankszektorról, illetve a bankokról, a bankok keresetéről, a hitelekről beszélgetünk, és ígértem, hogy azzal folytatjuk, hogy vajon tényleg túl sokat keresnek a bankok, mert ugye azért a közbeszédben a hétköznapi emberek között gyakran elhangzik az, hogy a bankok túl sokat keresnek, mennyi pénzt elvesznek, levesznek tőlünk, rólunk, és tulajdonképpen a fontos, legfontosabb kérdés talán az, hogy miből keletkezik ez a profit, illetve, hogy a banki nyereség ma mennyiben származik valódi gazdaságfinanszírozásból, és mennyiben abból, hogy a magas kamatkörnyezet, az állampapírok, illetve az állami programok kedvező helyzetbe hozták ezt a szektort.
2: Mint említettem, ugye a hitelezésből van egy profitja a bankoknak, de nem csak ebből ered a bankoknak a bevétele. A bankoknak az állampapír állománya, a jegybanki likviditás, a támogatott hitelprogramok és a díjbevételek is komolyan hozzájárulnak ahhoz az eredményhez, amit banki profitnak nevezünk. Vagyis a nyereségnek egy része inkább a pénzügyi környezetből fakad, nem feltétlenül abból, hogy a reálgazdaság kiugróan erős beruházási ciklusban van-e vagy nincs. És befektetői szemmel éppen ezért az a kérdés, hogy ez fenntartható-e, ez a profit, mert ha csökkennek a kamatok, ahogy említettem, akkor nem csak a hitelpiac rendeződik át, hanem az állampapír piac is. Mérséklődnek ugye a támogatott programok, és egy erősebb szabályozási nyomás is jön, ami természetesen átalakíthatja a banki eredményeknek a szerkezetét.
1: Természetesen a bankokkal kapcsolatban azért az is gyakran elhangzik, hogy mi a helyzet a hitelekkel, illetve hogy ez a profit, ami őket megilleti egy-egy ilyen tranzakció vagy hitelkihelyezés, hogy egyáltalán mondjuk a számlavezetés után az minket hogyan érint, illetve hogy vajon minden apró betűs dolgot, hogyha elolvasunk is, akkor is tisztában leszünk-e azzal, hogy hogyan mozognak mondjuk a költségek egy-egy folyószámlával kapcsolatban. Ugye nem is olyan régen volt, talán tavaly, vagy tavaly előtt egy másfél éve, amikor hirtelen megugrottak a kezelési költségek.
2: Nyilván, ahogy említettem, a hitelezésnek ugye megvannak a hatásai a banki bevételekre, a banki eredményre, és ugye a mi saját pénztárcánkra is. De az, hogy mennyi pénzt kell, hogy fizessünk azért, mert van a bankban egy számlánk, és különböző tranzakciók után mennyit kell, hogy fizessünk. Ma már a bankok kötelesek ezt fillére pontosan kimutatni, hogy ez különböző tranzakciók, illetve banki műveletek, azok milyen költséggel járnak, és milyen költséggel jár az is, hogy van egyáltalán egy bankszámlám. Tehát ebben ma már nincsen olyan, hogy ne tudnám ezt követni, és hogy rejtett költségek lennének. Korábban volt ilyen. Nyilván az én érdekem, mint bankszámla tulajdonos az, hogy minél kevesebbet fizessek. És amit te említettél, hogy megnövekedtek ugye a banki költségekhez részben, ugye a banki külön adónak is köszönhető, mert a bankoknak azt az összeget, amit be kellett külön adóként, vagy be kell külön adóként fizetni, azt valahonnan elő kell teremteni, és az egy naív elképzelés volt, hogy ezt majd a bankok a saját profitjukból finanszírozni fogják. Egy részét finanszírozzák, de egy részét áthárították ugye a fogyasztóra. Ez is nyilván változhat, erre is látunk már különböző utalásokat, de ezek a változások nem fognak egyik napról a másikra bekövetkezni. Nyilván, hogyha a fogyasztó azt érzi, hogy őnek egy egészséges számára elfogadható összeget kell fizetnie a számlafenntartás után, vagy pedig a hiteleknek a tartása miatt, akkor szívesebben bankol, és marad annál a banknál, amelyik neki egy kedvező költséget ad, illetve a hitelezési kedv, tehát a hitelfelvételi kedv is emelkedni fog.
1: Iványi Ildikó pénzügyi elemző állandó szakértünk ma a pénzügyi hétfőben a bankszektorról beszél nekünk, hogy értsük és megértsük ennek a szektornak a működését. Azzal folytatjuk majd, hogy bizony élénkül a hitelezés, és vajon ez valódi gazdasági bizalmat jelez-e, vagy sokkal inkább egy támogatott program és a rövid távú finanszírozási igények azok, amik ezt hajtják. Ezzel jövünk.

0: Ez a 98.6 Manna FM. Manna délelőtt. Életöröm zene.
1: A mai pénzügyi hétfőben Iványi Ildikó állandó szakértőnkkel, pénzügyi elemzőnkkel a bankszektorról beszélgettünk. Ígértem, hogy ezzel folytatjuk, hogy megélénkült ugye a hitelezés, ami első ránézésre jó hír, és hát azt mutatja, hogy van az embereknél kereslet, erre van banki kapacitás, és a gazdaságban újra megjelenik ez a bizonyos finanszírozási igény. Ez a bizonyos hitelezési élénkülés, ez valódi gazdasági bizalmat jelent, vagy jelez az emberek részéről, vagy sokkal inkább valami más van a háttérben, mondjuk támogatott programok, és ez az úgynevezett rövid távú finanszírozási igény?
2: Tulajdonképpen jelenleg mind a kettő jelen van, de nem ugyanazon a súllyal van jelen. A gazdasági oldalon a hitelezés élénkülése az részben bizalmi kérdés, mert hogyha az emberek lakást vásárolnak, akkor általában hitelt vesznek fel. Ez ugye ritkán fordul elő, hogy valaki zsebből kifizet 100 vagy 150 milliót, vagy akár 60 millió forintot. És ugye egy hitelnek a felvétele az egy hosszú távú döntés, ami azt jelzi, hogy a jövőt illetően van hitem, hogy azt fizetni fogom tudni, lesz annyira stabil a munkahelyem és az életem, hogy ezt a 15 vagy 20 éves terhet ezt vállalni tudom. Részben ugye ez, de jelentős az államilag támogatott konstrukcióknak az aránya is még, ami ugye mozgatja ezt a piacot. És a vállalati oldalon, ahogy említettem, az elmúlt időszakban a gazdasági bizonytalanság miatt és kiszámíthatatlanság miatt a vállalkozások nem fordultak olyan sűrűn a bankokhoz, hogy beruházási hiteleket vegyenek fel. Mihelyt azt lehet látni, hogy kiszámíthatóbbá válik a gazdaság, kiszámíthatóbbá válik a jövő. Stabilabbnak látszik mindenki látás, akkor nyilván a vállalkozói kedv is megnő arra, hogy elindítsanak olyan beruházásokat, és beruházási hiteleket vegyenek fel a vállalkozások, amelyeket korábban azt mondták, hogy nem, vagy pedig későbbre halasztották. Tehát minél szebb képet látunk, minél jobb gazdasági mutatók jönnek ki, annál inkább fog növekedni ez a kedv, ami természetesen hatással lesz a globális gazdaságra, mármint a magyarországi gazdaság egészére, illetve nyilván a bankokra is, és hát felénk is, magánszemélyek felé is.
1: Akkor még egy kérdés maradt a mai pénzügyi hétfőhöz, ez a bizonyos bankszektori stabilitás, amiről azért nagyjából az ember tudja, hogy ez azért nem egy olyan könnyen megingatható szektor, de azt is tudjuk, hogy nem kockázatmentes, kicsit sem. Ugye ott vannak a különadók, ez a bizonyos tranzakciós illeték, a lakáspiaci túlértékeltség kérdése, kamatkockázat, a gazdaság mozgása, a forint változása, a vállalati beruházások gyengesége, illetve az állami beavatkozások kiszámíthatatlansága, ami talán most már azért nyugvó pontra jut a rendszerváltás után. Ha ma nem a bankrendszer stabilitása a fő kérdés, akkor mi az igazi gyenge pont?
2: Talán van három olyan pont, amire érdemes egy picit odafigyelni, vagy érdemes róla beszélni. Az első az a profitnak a fenntarthatósága. Ugye sokat beszéltünk a banki profitról, és ez ugye jelentős része ennek a profitnak a magas kamatkörnyezetből, az állampapírokból és a támogatott programokból ered, illetve ugye erről is beszéltünk, hogy díjáthárítás történt. Hogyha ez normalizálódik, akkor természetesen ez a profit, ez csökkenhet, de ugyanakkor a kockázat is ezzel együtt csökken. Ugyanez vonatkozik a lakáspiacra és a lakáshitelezési kockázatra is. Egy alacsonyabb szintű kamat környezetben nyilván többen folyamodnak kamatért, de könnyebben is fizethető az a kamat a tőke után, hosszú távon, egy alacsonyabb kamat környezetben, mint pedig egy magas kamat környezetben. És ugyanez vonatkozik a vállalati beruházásokra, tehát a bankrendszer az nagyon-nagyon sokat profitál a vállalati beruházásokból, és nyilván kell ahhoz, hogy ez a vállalkozásoknak a hitelfelvétele az élénküljön, az kell hozzá, hogy a kereslet az kiszámíthatóbb legyen egy kiszámíthatóbb környezetbe, és meglegyen egy üzleti bizalom, ami most újra felépítésre szorul, mert ez nagyon-nagyon sérült az elmúlt időszakban, de reménykedünk abban, hogy most egy olyan időszak jön, amikor tényleg azt lehet mondani, hogy lehet tervezni nem egy-két hónapra, hanem fél évre, évre, vagy akár évekre előre.
1: Ildikó, köszönöm szépen a mai pénzügyi hétfőt is, remélem, hogy sok hallgatónak tudtunk segíteni ezzel a kitelezéssel, illetve a bankszektorral, a banki műveletekkel kapcsolatban, és akkor jövő héten újra találkozunk. Köszönjük az idődet.
2: Én is köszönöm szépen a lehetőséget.

0: turista. 98 pontat Manna FM, életöröm zene és mannapközi, ahogy az ilyenkor lenni szokott, autós utazás kutyával, olcsó lakáshűtési tippek, a klasszikus Oszi burger, vagyis az ausztrálok céklás hamburger, ezt tanuljuk meg elkészíteni, és jön a zseniális, csodálatos, jó illatú, fantasztikus citromfű, ami a C-vitaminnál is erősebb, és egyébként tök finom, és egy csomó mindenre lehet használni ilyenkor nyáron. Megy levesbe teát főzni, hideg teát, meleg teát, vaníliapudingba belerakni, egy salátába belerakni, akár mondjuk egy édeskésebb, de mégis sós levesbe is belerakhatjuk. Szóval zseniális. Na, erről lesz szó a mai mannapköziben. A friss hírek után kezdünk is.
1: Cross GPS. A Manna FM-en. A vertikális és horizontális hely meghatározó, ami segíteni hivatott az útelágazásokban, elakadásokban.
2: Cross GPS.
3: Bajor Tamás és Bali Mónika podcastje.
1: Keddenként este 7 órától a Crosson, szombaton 18 órától pedig a Manna FM-en. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
4: Tovább fokozódik a hőség. Újabb túlélőket találtak a venezuelai földrengés után. Jelentősen drágul a parkolás a fővárosban. Jó napot kívánok, Szejfried Adél vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
4: Ismét túlélőket találtak Venezuelában. Apát és fiát sikerült élve kimenteni a romok alól a szerdai pusztító földrengés után. A hétvégén rajtuk kívül még legkevesebb 30 embert mentettek ki. Az áldozatok száma közben megközelítette az 1500-at, több mint 50 ezer embert eltűntként tartanak nyilván. Eddig csak nem 20 országból érkeztek mentő és kutatócsapatok, az Egyesült Államok pedig folyamatosan küldi a segélyszállítmányokat. Itthon több karitatív szervezet gyűjtést indított a földrengés károsultjainak megsegítésére. Az izraeli hadsereg felrobbantotta a Hezbollah egyik alagútját Dél-Libanonban. A több mint 200 méter hosszú létesítmény az Irán által támogatott síta milícia egyik legfontosabb katonai támaszpontja volt. Fegyvereket, drónokat, robbanóanyagot tároltak 25 méter mélyen. Mivel a detonáció akkora erejű volt, hogy téves földrengés riasztást is kiválthatott volna, a környéken élőket előre figyelmeztették. A miniszterelnök arra szólította fel a közérdekű vagyonkezelő alapítványok kuratóriumait, hogy ne hozzanak az állami vagyon értékét, összetételét vagy tulajdonjogát érintő döntéseket. Magyar Péter hangsúlyozta, hogy csak a rendeltetésszerű működéshez szükséges ügyeket intézzék. Hozzátette, aki ennek ellenére az állami vagyonról rendelkezik, annak büntető és polgári jogi felelősséggel is számolnia kell. Ma is nagyon erős lesz az UVB sugárzás, 11 és 15 óra között lehetőleg senki ne tartózkodjon a tűző napon. Emellett kiemelten fontos fényvédőkrémet használni és szellős ruházattal védeni a bőrt a leégéstől. A Hungaromet adatai szerint a hónap közepe óta szinte minden nap a figyelmeztetési kritériumot meghaladó az UV sugárzás. A rendkívüli hőség miatt a már meglévők mellett 22 ideiglenes ivókutat helyeztek üzembe Budapest legforgalmasabb terein. A fővárosi vízművek ezeknél nem biztosít egyszer használatos poharat, ezért azt kérik, hogy mindenki saját kulacsot vagy újra tölthető palackot használjon. Az ideiglenes ivókutak listája a fővárosi vízművek Facebook oldalán érhető el. Jelentős változások lesznek szerdától a fővárosi parkolásban. Július 1-től csak mobiltelefonon keresztül lehet fizetni érte, és zónától függően 33-50%-kal emelkednek a díjak. Az A övezetekben 800, a B-ben 600, a C-ben 400, míg a D-jelű utcákban 300 forintot kell fizetni óránként. A díjat alkalmazáson keresztül, SMS-sel vagy hanghívással lehet rendezni. A Budapest Go-ban később lesz elérhető a fizetés. A sok napsütés mellett kevés felhő lesz az égen, legfeljebb az északi középhegységben és a keleti megyékben alakulhat ki zápor, egy-egy erős széllel kísér zivatar. Napközben 35-41, késő este 22-30 fok valószínű. Enyhülésre a hét közepétől lehet számítani.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Manna délelőtt.
0: A mai mannapköziben szó lesz arról, hogy milyen is az autós utazás kutyával, mire kell figyelnünk, hogy a kutyusnak is kényelmes legyen ez az utazás, ha például vele indulunk nyaralni. Jönnek az olcsó lakáshűtési tippek, megtanuljuk elkészíteni az ausztrálok klasszikus és legendás, egyébként nagyon finom céklás hamburgerét, és jön az zseniális, fantasztikus, nagyon finom és ezerféleképpen felhasználható citromfű. Ez a mai mannapközi, már is kezdünk.
1: Élet, öröm, zene. Ez a Manna.

0: Péter Petrával.
1: 98.6 Manna FM.
0: Minden hétköznap reggel 8-tól. Beauty Time. Egy rovat a szépségért.
2: Kipróbálni Manna.
3: A C-vitaminnál 10-szer erősebb antioxidáns találhatunk a következő gyógynövényben, amiről most a beauty rovatban szó lesz, mert hiszen, ahogy szoktam volt mondani, ami az egészségünknek jó, az a szépségünknek is nagyon jót tesz. Amiről talán a legtöbbet hallani, az a citromfű nyugtató, stresszoldó hatása, de emellett kitűnő forrása az antioxidánsoknak. Ugye manapság, amikor már tényleg mindenhonnan ömlik ránk az információ, és talán már a gyerekek is tudják, hogy ez milyen jó, hogyha valami sok antioxidánst tartalmaz. Együnk sok zöldséget, sok gyümölcsöt, mert sok benne a vitamin és az antioxidáns, de nem csak az ételek és az italok tudnak jó forrásai lenni ezeknek a csodavegyületeknek. Az egyik legismertebb ezek közül a tea. Különösen a zöld teáról áradoznak ezen a téren, de itt van az információ, hogy Jakab Viktória is írja, hogy a citromfű, amiből nagyon finom teát készíthetünk, gyümölcslevesekbe is használható, kompótokba is szoktuk lekvárokba használni, szép dísze a kertnek, finom illatos a levele, űzi a szúnyogokat, és emellett még elképesztően sokféle antioxidáns létezik, kiemelkedő hatásúak, amik a citromfűben vannak. Úgyhogy akkor most meg is nézzük, hogy ezek mellett még miért jó nekünk a citromfű. Ugye, hogy mire jók az antioxidánsok, azt már tudjuk, egészségesek, és minél több van belőlük valamiben, az annál jobb. De miért? Hát a szervezetünkben az anyagcsere folyamatok során keletkeznek az úgynevezett szabad gyökök, vagyis azok a molekulák, amelyek kémiai szerkezetére jellemző, hogy egy-egy részecskéjük párosítatlan elektron tartalmaz, ezért aztán nagyon reakcióképesek, és minden biomolekulára hatnak, de a tudomány mai állásfoglalása szerint leginkább a daganatos betegségekért, az érelmeszesedésért, a kardiovaszkuláris problémákért és az öregedésért tehetők felelőssé a szabad gyökök. Na hát ezeket a reakcióképes molekulákat tudják semlegesíteni az antioxidánsok, tehát gyakorlatilag daganat és rák megelőző hatásuk van. A szervezetünk is termel antioxidáns hatású enzimeket, és táplálékkal is bevihetjük. Azokat leginkább a növény alapú étrenddel. A legismertebbek talán az A, az E és a C vitamin, a flavonoidok, a bétakarotin, de ilyen a reklámokból jó ismert Q10 molekula is. A citromfű, vagyis latin nevén Melissa officinalis, régóta ismert gyógynövény, és éppen ezért a többi hagyományos gyógyító növényhez hasonlóan a kutatók vizsgálják, hogy miként fejti ki a hatását. Több vizsgálat igazolt, hogy a citromfű antioxidáns hatással rendelkezik, és hogy ez a flavonoid, a rozmarinsav és a benzoldioxol tartalmából származik. Ezeknek a vegyületeknek egy tanulmány szerint akár 10-szer erősebb antioxidáns hatása van, akár mint a C vagy a B vitaminnak. Ahogy már említettem, daganat ellenes hatása van, hogy mivel a szabad gyökök felelősek leginkább a daganatos betegségekért, így nem meglepő, hogy emiatt is vizsgálták a citromfű rák ellenes hatását. A labor kísérletekben a citromfű kivonata koncentrációtól függően gyönyörű gátló hatást mutatott a daganatos sejtekre, aztán herpesz ellen is jó, sőt a cukorbetegeknek is ajánlott, mert a benne található oleanolsav segíti a hasnyálmirigy működését, és véd a diabéteses szövődményektől. Nem csak állatkísérletek igazolták ezt a hatást, 62 beteggel végezte klinikai kísérletet, akik citromfűvet vagy placebót kaptak naponta 12 héten keresztül, 2-szer naponta. A tanulmány eredményei pedig azt mutatták, hogy a citromfű kivonat jelentős változást okoz az éhomi vércukorszintben, azaz az éhgyomri vércukorszintben, a glikát hemoglobinban és a szisztolés vérnyomásban a placebo csoporthoz képest. A stresszt és a szorongást is enyhíteni képes. A citromfűnek van egy ilyen stresszoldó, nyugtató és szorongás csökkentő hatása is, ez a legismertebb, és e felől tulajdonképpen már nagyon sokan megbizonyosodhattak, akiknek ajánlottak citromfű teát szorongásra, akár pánikra. Ilyen panaszokat gyönyörűen enyhít a teája, ezért a hatásért felelős biovegyületek a rozmarinsav, illetve még három másik olyan sav, ami kifejezetten a pszichére tud hatni, nyugtatni tud bennünket, a szorongást tudja enyhíteni. Egy 80 beteg részvételével végzett klinikai vizsgálatban minden beteg vagy gyógynövényes gyógyszert, vagy placeboként 500 mg búzakeményítőt kapott, és a 7 napos kezelés csökkentette a szorongás szintjét 49%-kal. Otthon is nevelhetjük cserében, a teraszon, a balkonon, vagy a kertben, fagytűrő, évelő, fantasztikus nagy bokrokban tud nőni, és mondom, a szúnyogokat is távol tartja, ez már csak egy pozitív mellékhatás, úgyhogy én javaslom mindenkinek, aki az egészségére és a szépségére ügyel, ültessen citromfüvet.

0: Ez a 98.6 Manna FM. Manna délelőtt. Életöröm zene. Napi recept. Kipróbálni Manna.
1: Az Ossi burger, vagyis a céklás burger az, amit ma megtanulunk elkészíteni. Házi tönköly bucival készült, tehát mi magunk megpróbálhatjuk elkészíteni a bucit is. Hogyha az embernek van egy kicsit több ideje, akkor érdemes ennek nekiállni. Hogyha nincs, akkor a bucit azt megvesztük, és csak a céklaburgert készítjük el. Mi kell hozzá? 150 ml langyos tej, ez most a buci hozzávalója, 2 teáskanál porélesztő, 150 g tönkölyliszt, 100 g teljes kiörlésű tönkölyliszt természetesen, 1 teáskanál só, 2 darab tojássárgája, 30 g puha vaj, és 2 evőkanálnyi fekete szezámmag a szóráshoz, hogy csinos legyen a buci. A cékla pogácsákhoz meg, és akkor most jön az izgi rész, 2 nagy fej cékla, 2 evőkanál zabhely, 3 teáskanál keményítő, 3 evőkanál zabliszt, egy tojás, egy gereszt fokhagyma, só, bors, bazsalikom, őrölt kömény, vagy pirított és magunk által összetört kömény, balzsamecet, egy evőkanálnyi és 3 evőkanál olaj. A mártáshoz pedig az a fincsi szósz, ami a hamburgerbe kerül a cékla pogácsa alá rá a buci alsó részére. Na ehhez kell 2-3 darab nagy csemege uborka, egy fej lilahagyma, egy gereszt fokhagyma, 7 evőkanál majonéz, 2 evőkanál csípős majonézes torma, só, bors és egy mokkáskanál füstölt piros paprika, elképesztő finom lesz már. A szósz maga is, tehát hogyha csak ezt a szószt készítjük el, és egy sima flekkent sütünk hozzá sült krumplival, az is mennyei. Na de most azért kivágjuk a rezet ezzel a céklás burgerrel. Szóval, hogyan kezdjük? Megmossuk a céklát, alufóliába csomagoljuk, és a 200 fokra előmelegített sütőben legalább másfél órát sütjük, kiszedjük, lehúzzuk a héját, hagyjuk kihűlni. Ekezben bekeverjük a buci tésztáját, tejben felfuttatjuk az élesztőt, egy dagasztótában összekeverjük a liszteket és a sót, ezután mehet bele az élesztőste és egy tojás sárgája. Bekeverjük, belerakjuk a vajat, alaposan kidagasztjuk, lefedjük és hagyjuk, hogy a duplájára növekedjék a tészta. Ezek után 3 egyenlő részre osztjuk, kigombócsozzuk és szép feszesre egy sütőpapírra bélelt tepsibe rakjuk, lefedjük és hagyjuk kelni még fél órát. Ezután lekenjük a másik tojás sárgájával, megszórjuk a fekete szezámmaggal és 180 fokra előmelegített sütőbe toljuk 5 percre, aztán egy tálba egy kevés vizet teszünk, betesszük a rács alá és 220 fokon még 5 percet sütjük, kivesszük és hagyjuk egy kicsit hűlni, megvannak a bucik, csinosak, finomak. Készül a céklás burger. A megsült céklát megpucoljuk, nagyjából másfél darabot belerakunk az aprítógépbe, a maradék felett pedig fél centiméteres kis kockákra vágjuk. Az aprítógépbe a cékla mellé beletesszük a többi hozzávalót, jól lezúzzuk krémesre, pépesre, belekeverjük a kis kockákra vágott céklát, fél órát hagyjuk a hűtőben pihenni. Ezek után egy sütőpapírral bélelt tepsire tesszük, és kb. Akkora korongokat formázunk a kezünkkel, amekkora a hamburger buci volt átmérőre. Nem kell megírni, egy kicsit lágyabb lesz ez most így érzése, de majd amikor megsül, akkor oké lesz az állaga. Ezt szintén a 200 fokra előmelegített sütőben megsütjük 20 percig, és ezután egy serpenyőben az olajon mindkét oldalát gyorsan 2-3 percig megpirítjuk, hogy legyen egy kis kérge. Elfelezzük a bucikat, a vágott felüket megpirítjuk a serpenyőben, a mártáshoz összekeverjük az apró ravagott uborkát, a hagymát, zúzott fokhagymát, többi hozzávalóval, majd pedig összeállítjuk a burgert, az aljára kenjük a mártást, erre jöhet a cékla, a rukkola, a feta, végül a sült hagyma. És igazából ennyi az egész, de természetesen ennek van egyébként egy egyszerűbb változata is. Fogjuk a céklát, gumikesztyűbe, hogy ne fogja meg a kezünket, meghámozzuk, vágunk belőle olyan másfél unnyi vastag szeleteket, megszórjuk fűszerrel, vagy egy kis fokhagymás, füstölt paprikás, sós, borsos olajba beáztatjuk, mondjuk úgy egy másfél órára, és ezt a sütőpapírra vélelt tepsiben, vagy pedig egy serpenyőben megsütjük, és ez kerül bele a buciba, hogyha nincs időnk mancsolni ezzel a sült céklás történettel, hogy az legyen a buci, de nagyon-nagyon finom, egészségünkre. Ugye?

Töltsd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával, minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM. Élet, öröm, zene. Ez a Manna. Manna FM. FM-en a 98.6-on. Online. És

0: Manna délelőtt Péter Petrával. Minden hétköznap 8-tól délig a 98.6 Manna FM-en. Változatos és értékes tartalom. És most jönnek Petra jó tanácsai. Megfogadni Manna.
1: Az élelmes magyar ember nyilván igyekszik, főleg mostanság, ugye mai napság spórolni, amint csak lehet, és ugye nem akarjuk a villanyszámlát terhelni a légkondival, ha van otthon, ha pedig nincs otthon, akkor azért kell valamilyen opció, amivel le tudjuk hűteni a lakást. Na, hogy hogyan tudjuk ezt megtenni? Jég és jéghideg víz. Este az ágyunk mellé tegyünk jéggel teli tálat, sós vizes jég még jobb, ahogy olvad, azzal a hűvöset szépen behozza a környezetünkbe, vagyis az ágy környékére, és sokkal könnyebben elalszunk majd. Egy hőtároló palackba tegyünk hideg vizet, és tegyük ezt az ágyba fekvés előtt, de persze, mire ágyba bújunk, azt vegyük ki. Vagy pedig gyűrjük össze a vászonlepedőt, tegyük a hűtőbe, és lefekvés előtt, amikor nagy meleg van, azzal takarózzunk be. Aztán, hogyha egy zacskóba magát a lepedőt és a pizsamát is behűtjük, az talán még jobb. Aztán az ablak egy kulcsfontosságú dolog, szellőztessük át este a szobát, csináljunk húzatot lefekvés előtt, ez 2-3 fokkal is lejjebb húzza a hálószoba hőmérsékletét. Az ablak elé tegyünk vizes lepedőt, ez is remekül hűt, sőt a függönyt, nem a sötétítőt, akár napközben is megspriccelhetjük hideg vízzel, így sokkal elviselhetőbb a kánikula, és hát nappal pedig, amikor ugye a hőség van, be kell sötétíteni, lehetőség szerint zárjuk ki a meleget és a napfényt is. Ugye, és akkor itt jön ez a trükk is, amit már a nagymamák is alkalmaztak, függönyt be, redőnyt le. Húzzuk el le a redőnyt, húzzuk be a sötétítő függönyt, sok fokkal, sok-sok fokkal hűvösebb lesz az otthonunk. Főzzünk korra reggel, amikor még bírjuk a meleget, és mire jön a 30 fok, addigra kiszellőzik a lakás, a sütésütést pedig tartogassuk a hideg frontok idejére, vagy késő estére, vagy hajnalra. Aki pedig éppen sötétítő függöny vásárlásra készül, érdemes olyat választani, ami 3 rétegű. A 2 külső réteg közé fekete anyag van bevarva, hogy minél több fényt és hőt nyeljen el, és tartson kint a lakáson vagy a szobán kívül. Ezzel is lehet csökkenteni néhány fokot, ha egész nap behúzva tartjuk. Ezek az úgynevezett blackout függönyök, így lehet őket megkeresni. A vastag szőnyegek is csak a meleget sugározzák, csavarjuk fel őket, és majd össze elővesszük újra, ilyenkor pedig érdemes hideg vízzel felmosni, az is nagyon jót tesz. Ami még szintén nagyon fontos, ugye mindig ugyanide lyukadunk ki, hogy mi a kulcs az az evés, meg az ivás, tehát az étkezés, a táplálkozás. Együnk és igyunk okosan a kánikulában. Könnyű ételeket fogyasszunk, a koffeint este kerüljük, a cukros ételeket, alkoholt kerüljük. Sokan nem gondolják, hogy ez mennyire sokat számít. A szervezetünk nem a lassú emésztéssel lesz elfoglalva, mi is frissebbek és fittebbek leszünk még a nagy melegben is, mert jobban ki tudjuk pihenni magunkat. Nagyon fontos még ilyenkor, hogyha az ember megpróbálja azt, hogy minden este bevizez egy lepedőt, vagy egy dunahúzatot, vagy pedig bármilyen más vászonanyagot, nagyobb méretűt, megpörgeted a mosógépben hideg vízbe, vagy pedig csak beáztatod a kádba lezuhanyzott, kicsavarod, és kiteríted száradni, már az lehűti a levegőt. De a trükk az mindig az, hogy hajnalban még szellőztetünk egyet, és aztán reggel már, amikor kezd melegedni az idő, 8-9 óra körül, akkor már függöny be, roló, redőny le, és érdemes akkor ilyenkor választani olyan függönyöket, akár vagy pedig olyan textilrólókat, ami kifejezetten fény és hőzáró, nagyon sokat számít egy helységen belül, és érdemes abból a lakásnak abból az oldalából, vagy abból a szegletéből szellőztetni, amelyiket nem süti éppen a nap. Ez nagyon fontos, mert ott még egy viszonylag hűvös levegő tud bejönni, hiszen azért néha napközben is szellőztetnünk kell, és ami még fontos, azokban a helységekben, ahol nagyon-nagyon meleg van napközben, semmiképpen se zárjuk be oda a kutyát vagy a cicát, hőgutát kaphatnak még otthon is, erre különösen érdemes odafigyelni. És hát persze vannak azok a ventilátorok, amik vagy kis ilyen egészen apró, nagyon finom permetet fújnak, az is nagyon jól tud hűsíteni, vagy pedig azt lehet csinálni, hogy az ember a ventilátort, akármilyen kisebb vagy nagyobb méretű is, vagy ilyen kis dobozkás, aminek víztartálya van, hogy berakod egy vászon, vizes vászon mögé, és azon keresztül jön a levegő, az is gyönyörűen lehűti a helységet.

Itt a jó idő, és rendre indulunk kirándulni. Van, aki messzebbre is neki indul, olyan helyre, ahová kocsival kell eljutni, és természetesen viszi magával a kutyuskáját, vagy a kutyáit, és a vérbeli kutyagazdik jól tudják, hogy az igazán felejthetetlen barangolásokról tényleg nem hiányozhatnak a négylábú családtagjaink, úgyhogy íme, ahogy ígértem, utazás az autóban, hogyan tehetjük könnyebbé és kényelmesebbé a kis kedvencünk számára kiruccanást. A kutyabaráton gyűjtött össze Sziládi Kovács Tibor ezeket az ötleteket. Az első és legfontosabb, amivel szembe kell néznünk, hogy vannak kutyák, akik félnek az autóban. A legtöbb kutya kölyökkorban hozzászokik a kocsikázáshoz, hogyha hozzászoktatjuk. Sokuk kifejezetten élvezi is azt, és a legkevésbé sem jelent számára problémát, a néhány óra alatt ott kell tölteni a kocsiban. De ahogy a legtöbb kutyatartással és neveléssel kapcsolatos információ, úgy ez sem igaz minden vakkantó cimbire, mert hogyha a kutya fél az autóban, akkor mindenképpen oda kell figyelni arra, hogy megpróbáljuk nagyon türelmesen és fokozatosan megbarátkoztatni a helyzettel. Első körben azt kell elérni, hogy az álló kocsiban nyugodtan maradjon, így aztán majd utána a második lépés lehet csak a közös utazás. Aztán az is előfordulhat, hogy a kutya nem viseli jól az ötykölődést. Lehet, hogy a gyomrára rossz hatással van az autó mozgása, hány ingert kelt, esetleges hány, ezt meg tudjuk előzni az állatorvos által javasolt tablettás készítményekkel, de érdemes természetesen odafigyelni arra is, hogy úgy időzítsük az etetést, hogy ez ne az autós utazás előtt történjen közvetlenül. Ami fontos, sőt, mondhatjuk, hogy mindennél fontosabb a biztonság. Ugye a Kressz szerint a kutya rakománynak számít, amit a járműven belül úgy kell elhelyezni, hogy ez a közlekedés biztonságát és a személybiztonságot se veszélyeztesse. Mindegy, hogy a kedvencünk az ölünkben, vagy valahol az utastérben utazik, hogyha nincsen megfelelően és biztonságosan rögzítve, az baleset veszélyes ránézve is. Nyilván nem kell itt taglalnom, hogy egy egyetlen erős fékezés elég ahhoz, hogy baj történjen, úgyhogy mindenképpen használni kell egy speciális biztonsági övet, vagy egy utazó boxot, ugye a speciális biztonsági öv, ez a hámra kapcsolható, viszonylag rövid kis pántocska, amit bedugunk, rendesen úgy bekapcsoljuk, mint ahogy magunkon is bekapcsoljuk a biztonsági övet, és a másik pedig rá van akasztva a kis hámra. Nem szabad megfeledkezni, hogyha hosszú útra megyünk a pihenőidőről sem, ugyanúgy, mint ahogy máskor otthon is ki kell vinni a kutyát, és hagyni kell, hogy időközönként elvégezhesse a kis bundás a dolgát, átmozgatjuk, megitatjuk őt az út során, és a pihenőidő esetében is észben kell tartani, hogy az esetleges jutalomfalattól és az etetéstől a kutya később rosszul lett az autóban, úgyhogy ezt próbáljuk mellőzni, csak vizet igyon. Ami fontos, pont úgy, mint egy gyerekkel történő utazásnál, a legfontosabbakat soha ne hagyjuk otthon. Oltási könyv, útlevél, pórász, hát nyilván oltási könyv, útlevél az akkor, hogyha messzire megyünk, póráz, nyakörv, szájkosár, kedvelt játék, alvóhely, elegendő víz, kis pléd, pont úgy, mint egy gyereknél. Csak néhány a legfontosabb dolgok közül ezek, amiket felsoroltam, amikről gondoskodni kell akkor, hogyha a kedvencünkkel útnak indulunk, és az is nagyon fontos, hogy soha nem szabad megfeledkezni a szokásos eledelről, hogyha több napra megyünk, hogy az legyen nálunk, és azt kapja a kutya akkor is, amikor nem otthon vagyunk. Nem célszerű éppen az utazás során más kutyatápot venni magunkkal, és vinni magunkkal, mint amit a kutya megszokott. Bármilyen indítatásból tesszük, és ezt érdemes odafigyelni erre is. Az utazás alkalmával attól kell, nem kell majd akkor tartani, hogy a kedvencünk mondjuk fájó hassal, vagy hasmenéssel küzd majd, úgyhogy érdemes olyan eledelt választani ilyenkor is, ami még az érzékeny gyomrú kutyáknak is jó, de mindenképpen oda kell figyelni arra, hogy a kutyának ne legyen melege, legyen kis plédje, le tudjon feküdni, időnként megálljuk, megsétáltatni, megitatni, és ebben az esetben a legfontosabb az itatás, és mindig nagyon figyeljünk oda, hogy soha-soha ne hagyjuk a kutyát az autóban, se hidegben, se melegben, ne hagyjuk ott a kutyát. Előfordul olyan, hogy valakinél megy a légkondi, esetleg vagy lehúzva hagyja az ablakot, akkor se, bármi történhet, egy beleszaladhat valaki az álló kocsiban, amiben benne van a kutya, és balesetet szenved benne a kutya, úgyhogy soha ne hagyjuk az autóban a kutyát.

0: 98.6 Manna FM életörömzene és azok között is a legfinomabb muzsikák, vagyis jó szokásunkhoz híven a friss híreket követően jön a zenei finomságok órája, ez a különleges és egyedülálló zenei óra, amit sehol máshol nem találni, csak itt nálunk a Mannán, úgyhogy már most érdemes hangosítani a rádiót, a friss hírek után kezdünk.
1: Minden pénteken 18 órától Színe Manna, Dudás Viktor filmszakértővel. Izgalmas beszélgetések színészekkel, rendezőkkel, a filmvilág szereplőivel, sztorik, filmek, kritikák és vélemények. Péntekenként 18 órakor, mielőtt bármit megnéznél, dőlj hátra és élvezd a 98.6 Manna FM mozis műsorát. Színe Manna, a mikrofonnál Dudás Viktor filmszakértő és vendégei. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Fedezd fel a nyár legizgalmasabb újdonságát Sárváron. Vadonatúj csúszdák. Még több adrenalin vár a sárvári fürdőben. sárvárfürdő.hu.
2: Reklám hangzott el.
4: Tovább fokozódik a hőség. 110 településen kellett vízkorlátozást elrendelni. Megkezdődött a gyulai nyár program sorozata. Jó napot kívánok, Szejfrida Adél vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
4: Több mint 130 ezer liter vizet osztottak ki a hétvégén a szabadtéri rendezvényeken. Országszerte több száz párakapu működik, 110 településen kellett vízkorlátozást elrendelni. A tűzoltóknak pedig már több mint 350 szabadtéri tűzhöz kellett kivonulniuk, tájékoztatott a miniszterelnök. Magyar Péter beszámolt arról is, hogy az elmúlt két napban egyetlen tervezett műtét sem maradt el. 5 intenzív osztályon ugyanakkor meghibásodott a klímaberendezés, amelyek javítását azonnal megkezdték. A közszférában a lehetőségekhez mérten otthoni munkavégzést rendeltek el mára és holnapra, valamint arra kérték a munkáltatókat, hogy ahol lehet, biztosítsák a home office lehetőségét. A kormányfő ismét arra kérte a vendéglátóhelyeket, hogy adjanak egy pohár vizet a rászorulóknak, és szükség esetén engedjék be őket a mosdókba. A rendkívüli hőség miatt a már meglévők mellett 22 ideiglenes ivókutat helyeztek üzembe Budapest legforgalmasabb terein. A fővárosi vízművek ezeknél nem biztosít egyszerhasználatos poharakat, ezért azt kérik, hogy mindenki saját kulacsot és újra tölthető palackot használjon. Az ideiglenes ivókutak listája a fővárosi vízművek Facebook oldalán érhető el. Továbbra is sok a felelőtlen fürdőző a vízpartokon. A vízimentőket már most annyi esethez riasztják, mint a főszezonban. Bagyó Sándor, a Magyar Vízimentő Egyesület elnöke felhívta a figyelmet arra, hogy a természetes vizek vízállása általában alacsony, emiatt különösen veszélyes ismeretlen helyen vízbe ugrani. Jelentős változások lesznek szerdától a fővárosi parkolásban. Július 1-től csak mobiltelefonon keresztül lehet fizetni érte, és zónától függően 33-50%-kal emelkednek a díjak. Az A-övezetekben 800, a B-ben 600, a C-ben 400, míg a déli utcákban 300 forintot kell majd fizetni óránként. A díjat alkalmazáson keresztül SMS-ben vagy hanghívással lehet rendezni. A Budapest Go-ban később lesz elérhető a fizetés. Mától augusztus végéig tartanak a nyári korzó ingyenes szabadtéri eseményei Gyulán. 4 helyszínen lesznek tematikus programok. Zene, tánc, mozgásművészet és képzőművészet. Több mint 500 produkciót láthat a közönség. Hétvégén kezdetét veszi a Gyulai Várszínház 63. nyári évada is. Az augusztus 18-áig tartó összművészeti fesztiválon lesz a bemutatója ifja Vidnyánszky Attila újrendezésének, a Volt egyszer egy című családi mesejátéknak. Az előadás a Várszínház és a Kárpátaljai Megyei Drámai Színház újabb koprodukciója. A sok napsütés mellett kevés felhő lesz az égen, legfeljebb az északi középhegységben és a keleti megyékben alakulhat ki zápor, egy-egy erős széllel kísért zivatar. Napközben 35-41, késő este 22-30 fok valószínű. Enyhülésre a hét közepétől lehet számítani.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Zenei finomságok.
0: Zenei finomságok órája ma is, hogy szépen búcsúztassuk el a júniust, és hogy jól induljon a hetünk is. Aki most indul nyaralni, nagyon jó utazást, itt vannak hozzá az isteni finom, extra finom muzsikánk. Indul a zenei finomságok órája most.
1: 98.6. Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

Ma 98 pontat Manna FM zenei finomságai között egy különleges Whitney Houston dal, ami különleges magától az előadótól, de különleges a dal tartalmát illetően is. Ez az I Learned From The Best című dal, vagyis a legjobbtól tanultam, ugye szoktuk volt mondani, amikor valaki a saját fegyverét kapja maga ellen, hogy a legjobbtól tanultam. Ez gyakorlatilag egy olyan, mondjuk úgy, hogy bosszúról szól, amit az énekesnő, vagyis hát mondjuk ugye történetmesélő, egy exéhez kapcsolva mesél el, ugye a volt férje, a volt párja az, aki bántotta őt, aki csúnyán viselkedett vele, és most mégis megpróbál visszajönni. Nyilván mindannyian túl vagyunk már jó pár szakításon, és túl vagyunk már jó pár olyan helyzeten is, amikor látjuk azt, hogy vissza akar hozzánk jönni valaki, és a természetesen akkor, amikor egy ilyen helyzetbe kerülünk, akkor az emberben az összes korábbi emlék előjön. Minden olyan érzés, minden olyan helyzet, ami ezzel a bizonyos ex-el működött, és minden olyan, ami nem működött, és persze ilyenkor a legerőteljesebben a fájdalmak és a bántások, azok a helyzetek jutnak eszünkbe, mint a legrosszabbul estek. Természetesen az is egy normális reakció, hogy az ember ettől valahogyan megkeményedik, ugye azt is szoktuk volt mondani, hogy ne a következő partner kapja meg az előzőnek járó fegyelmezést, vagy kritikát, vagy mondatokat. Hát most itt tulajdonképpen célba talál mindez, mert hogy ez a dal arról szól, hogy Whitney Houston megtanulta a legjobb mestertől azt, hogy hogyan kell viselkedni, és amikor megpróbál visszajönni az illető hozzá, akkor bizony megkapja azt, amit ő kapott az illetőtől, tehát mindent visszakap, amit kapott a férfitől, ugye most azért beszéljünk konkrétan. Tulajdonképpen, ami az első részét illeti a dalnak, mert ugye ez egy olyan klasszikus történetmesélős dal, ugye jön az ex, és miután megbántotta az énekesnőt, megpróbál visszatérni az életbe, de az már sokkal erősebb, egyrészt az eltelt idő miatt, másrészt pedig a sok átgondolt és átsírt éjszaka után, amikor is rájött, hogy valójában mi történt vele. David Foster volt a dalnak a producere, Diane Warren írta magát a dalt, és 1999. november 29-én jelent meg a My Love Is Your Love című nagylemez 7. szingeljeként külön, ez volt az utolsó szingel, ami arról a nagylemezről megjelent. Whitney Houston a legtöbb dalához hasonlóan az I Learned From The Best-et is igen-igen dicsőséges helyen sikerült elhelyeznie, mondjuk így a listákon. Számos slágerlistán elég jól teljesített. Van egy remix változata is a dalnak, amelyben Junior Vasquez és X-Actor is közreműködött, ami az amerikai dance club dalok listájának az élére került. És ami érdekesség még a dal videoklipjével kapcsolatban, hogy az első klippek között volt, ami az MTV induló csatornáján, amikor elindultak az új műsorok, volt egy olyan is, hogy Making the Video, és ebben, ami gyakorlatilag a kulisszák mögé engedett minket be, hétköznapi embereket, akik néztük az MTV-t, az első dalok között volt, amelynek a klipjének a készítését megmutatták nekünk. Whitney Houstonnal kapcsolatban ugye nagyon sok mindent hallottunk már, nagyon sok mindent tudunk is róla, az egészen biztos, hogy ő volt az, aki pont úgy megismételhetetlen, mint azok, akik nagyon fiatalon mentek el. Furcsa dolog lehet talán, hogy összehasonlítom Janis Joplinnal, Jimi Hendrixel, vagy akár Jim Morrisonnal, Whitney Houstont, vagy Elvis Presleyvel, de egy közös mégis van bennük, hogy én magam mondtam csak ezt, persze nem kell osztozni a véleményemben, hogy ő is annyira extra volt, hogy talán nem is tudott maradni a földön. Úgyhogy Whitney Houston előtt tiszteleg most a zenei finomságok órája egy olyan érzelmes dallal, amiben mindannyian megtalálunk egy-két választ. Akár mostani, akár korábbi kapcsolatoknak a kimenetelére, és arra a békülő szituációra, amikor eljut az ember oda, hogy már az se fáj, hogy nem fáj. Whitney Houston itt a zenei finomságok között, ez az I Learned From The Best. Did you

amit képviselnek. 2001 óta létezik a zenekar. Két jó barát alapított, Alex Capranos és Bob Hardy, Skóciában, Glasgow-ban, és aztán később kiegészültek Paul Thompsonnal és Nick McCarthy-val, és így alkották meg a Franz Ferdinand végső felállását. A zenekart a Habsburg-Lotaringiai Ferenc Ferdinand osztrák-magyar trónörökös után nevezték el. A sikert az Interpollal, a 6-6 Heat-tel közös őszi miniturnék hozták el nekik, aztán az első kislemezük, a Darts of Pleasure volt igazából az, ami meglökte őket a siker felé, hogyha szabad így fogalmazni. Aztán jött a következő kislemez, a Take Me Out, és az első album, a cím nélküli Franz Ferdinand, ami gyakorlatilag szerintem nagyon ügyesen azért lett így kiválasztva, hogy a nevet jobban bevésse az embereknek az agyába. Vicces egyébként, ahogyan alakult a zenekar, és az is vicces, hogy egy olyan ember kezdett el dobolni, aki egyébként nem tudott dobolni. Szóval, hogyha a korai éveket nézzük, akkor összetalálkozott Alex Capranos és Nick McCarthy Celia Hampton lakásában. Ugye ez miért lesz fontos majd Celia Hampton személye, arról majd még szó lesz. Szóval nála találkoztak a lakásában először, ahol Nick elvette Alextől a vodkáját, amiért aztán ez a két ember egymásnak esett. Kis dulakodás volt, nem igazi verekedés, csak hát egy ilyen kisebb, hát mondjuk olyan cibálással, rángatással egybekötött vita, amikor is egyszer egy ponton megkérdezte Alex Nicktől, hogy tud-e dobolni, mire ő azt mondta, hogy persze, hogy tud, annak ellen, hogy egyébként egyáltalán nem tudott, és aztán megbeszélték, hogy oké, akkor Nick lakásán fognak majd próbálni. És hát a próbák alatt nyilván kiderült az, hogy igen-igen hiányos Nicknek a dobtudása, de a formáció mégiscsak megmaradt, mert Alex és Nick viszont a dobolást félretéve remekül tudtak együttműködni dalszerzésben, állati jól tudtak zenét szerezni és szöveget is írni. Paul sokáig a legjobb dobos hírében állt Glasgow-ban, és akkor itt most már Paul Thompsonról beszélünk. És amikor aztán megjelent ez a 808-as dobgép, azután a hírve egy kicsit megcsappant. Ő Nick által került a zenekarba, kezdetben mint gitáros, viszont egyszer helyet cserélt Nickkel, és bejut a dobok mögé, és aztán végül ott is maradt, mert hát nyilvánvaló volt, hogy Nick nem tud dobolni, vele szemben Paul viszont nagyon jól tud dobolni, és igazából annyi volt a kikötése, hogy továbbra is hadd énekeljen, és hogy ne takarja el a dobszerkó, és a többi felszerelés őt magát, tehát hogy látszódjon a dobok mögött. Eljött 2002. május 15-e, amikor eljött az első fellépésük is, ezzel a dátummal együtt egy glasgowi művészeti kiállítás megnyitója alkalmából, és akkor itt van újra a már említett hölgy, Celia Hampton, akinek egy szobájában nagyjából egy 80 fős nézőközösség előtt játszhattak, úgyhogy Celia erősen támogatta őket. Így aztán nem sokkal a koncert után kerestek egy új próbahelyet, mert aztán az addig már túl kicsi volt, és a keresést egy vasúti vágány mellett sétálva kezdték el, elkezdtek gyalogolni, sétálni, és rá is bukkantak egy használaton kívüli raktárépületre, amelynek a tulajdonosát meggyőzték, és hozzá is jutottak a 6. emelet kulcsához, és az új próbahelyet Chateau-nak, vagyis franciául kastélynak keresztelték el. Aztán jött nem sokkal később egy koncerttel egybekötött művészeti kiállítás, amit ott a Chateau-ban a próbateremben rendeztek meg, ahol rajtuk kívül még fellépett a glasgowi zenekarok tehetségesebb szeletének egy része, az Uncle John and the White Lock, a Park Attack, vagy a Scatter. A rendezvénynek a rendőrség kiérkezése vetett véget, mint ugye egy klasszikus és jellegzetes házi bulinak, és ennek hatására aztán a tömeg szétszélett, és csak Alex maradt a helyszínen, a frontember, akinek aztán meg is gyűlt a baja ezzel a kis történettel, már mint így a jövőjét tekintve. Na mindegy, hát kalandos a Franz Ferdinand története is. Igazi zsiványok alapították, állati jól zenélnek, nagyon ügyesek, azt mondanám, hogy igazmondóak, tehát itt is jellemző a meaning driven, vagyis a tartalom vezérelt zene. A Fresh Strawberries című dalt hallgatjuk meg tőlük, amiről Alex Capranos azt mondta annak idején egy interjúban, hogy ez tulajdonképpen arról szól, amikor az ember egy univerzális választ keres az univerzális kérdéseire, legyen ez kapcsolatos akár a hittel, akár a vallással, akár csak valakivel, vagy valakihez köthetően, akit imádhatunk, tehát minden irányból közelítve gyakorlatilag egy Isten keresés, a Fresh Strawberries, vagy hát így is értelmezhetjük, hogyha akarjuk. Jön a Franz Ferdinand itt a szenei finomságok között, és a Fresh Strawberries most a Mannán. We are fresh strawberries, fresh

0: Cross GPS, a Manna FM-en. A vertikális és horizontális hely meghatározó, ami segíteni hivatott az útelágazásokban, elakadásokban.
1: Cross GPS.
2: Bajor Tamás és Bali Mónika podcastje.
0: Keddenként este 7 órától a Crosson, szombaton 18 órától pedig a Manna FM-en. Ez a Manna FM-en a 98.6-on, online és applikáción keresztül. 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene. Ez a zenei finomságok órája.

98.6 FM zenei finomságai között most jön a legendás Beastie Boys és a You Gotta Fight, ami szerintem végig kísérte a 90-es éveket, azoknak az embereknek az életét, akik eljártak ezekre a bizonyos szórakozáikra. Például, hogyha a budapesti helyeket nézzük, mint a Rokokó, a Razzia, az 501-es, vagy akár a Csacsacsa, és meg kell, hogy mondjam, hogy ez annak idején is óriási nagy siker volt, a You Gotta Fight, és azóta is az, úgyhogy akiknek most hasonlókorú gyerekeik vannak, 16-18-20 évesek, érdemes megmutatni, ha még nem ismerik ezt a dalt. A Beastie Boys egyébként az élő példa arra, hogy egy stúdióbeli hülyéskedésből, amikor tényleg csak viccnek szánja egy zenekar az egész szöveget, a zenét, a refrént, a dobszólót, és még sorolhatnám, abból, hogy lesz olyan óriási siker, ami az egész életüket, gyakorlatilag a zenekar teljes életét végig kísérte. Konkrétan ez a dal, ez ilyen dal. A legelső sorok között a Beastie Boys antológiában Adam elmeséli, Adam Young, hogy hogyan indult el ez az egész You Gotta Fight című dal, amiből aztán óriási világsiker lett. Ahogy ő maga mondta, tulajdonképpen direkt összehoztak néhány sort, ami kifejezetten ez a kicsit ostobácska, kicsit olyan kis hülyének tűnő rockzene első néhány sora szokott lenni, tehát ez a teljesen átlagos, kicsit olyan bénácska, legalábbis ők annak szánták, hogy olyan kis csinálnak egy hülye dalt. És ebből a kis hülye dalból aztán szépen Rick Rubin összerakott egy olyan dalt, ő volt a producer, amiből aztán ez a siker megszületett, hozzáadta a nagyon hangos dobot, a gitárt, és aztán tovább viccelődtek ezzel, de elindult közben a Beastie Boys turnéra. Csak hát aztán ugye kikerült a dal, és befejezték, összehozták az egészet, összerakták, és aztán onnantól kezdve pedig már, amikor az MTV is elkezdte játszani, akkor pedig már mondhatjuk, hogy önjáróvá vált az egész. Ami a Beastie Boys történetét illeti, 1978-ig kell visszamennünk, akkor alakult a zenekar, ezt még én magam sem gondoltam volna, én azt hittem, hogy ők itt nagyjából a 80-as években kezdtek el úgy igazán zenélni. New Yorki zenekar, akkor még rap és rock zenekarnak mondták magukat. Volt három állandó tag, Michael Diamond, ő volt Mike D, aztán Adam Young, MCA, ő volt a basszus, gitáros és az énekes, előző az énekes és dobos, és az Adam Horowitz nevű pasas, aki viszonylag hamar kilépett a zenekarból, ő volt Ed Rock. Ő csinálta a programozást, tehát ennek a, hogy mondjam, csak a technikai hangzását, illetve ugyanúgy énekelt és gitározott. Az elődje a Beastie Boysnak, tehát amikor még nem így hívták őket, az a Young Aborigines experimentális hardcore punk zenekar volt, ők maguk így apostrofálták magukat, de nagyon sokszor röhögnek azon, amikor megpróbálják őket valamilyen keretek közé, vagy főként stílus keretek közé szorítani. És aztán akkor még Diamond vokálozott, Jeremy Shaten basszusgitározott, és John Barry volt az, aki gitározott, és ott volt még velük egy hölgy is, jelesül Kate Schellenbach, és ő dobolt, de aztán 81-ben Shaten ott hagyta a zenekart, Jauk lépett be a helyére, ő volt a basszer, akkor már, és itt változott meg a nevük, hogy változtatták meg pontosabban a nevüket Beastie Boysra, és aztán Barry nem sokkal később szintén lelépett, és őt váltott a Horowitz, és akkor született meg a Beastie Boysnak már általunk is ismert gyakorlatilag igazi felállása. Egyébként, hogyha megnézzük a róluk 2009-ben készült fotót, ott van három pasi, akiken látni, hogy már úgy érettebbek, idősebbek, de még most is olyan csibész fejük van, hogy az ember simán elképzeli, hogy még ennyi idősen is, mondjuk 50 pluszosan is bajuszt rajzolnak a plakátra a férfiaknak, vagy akár a nőknek is. 85-ben már Madonnával turnéztak együtt, és akkor egy évre rá meg is jelent az első nagylemezük, ez volt a License to Ill, és amikor megjelent 94-ben az Ill Communication, akkor már zseniális ismert zenekar lettek. A zseniális ismertség az azért, tudom, hogy furcsa ebben a szókapcsolatban, de azért lényeges, mert hogyha valaki most gyorsan elő tudja ásni az emlékeiből az MTV hőskorát, ugye a 90-es évek elején Magyarországon is elindult az MTV, és akkor valóban klipek voltak, ez a meaning driven történetmesélős videóklipek és dalok, amiben tök jól beilleszkedett ez a bolondos Beastie Boys is. A lényeg az az, hogy amikor őket elkezdtük nézni, nem csak a You Gotta Fight-tal, hanem az összes többi dalukkal is, akkor rájöhetett az ember, hogy itt van egy olyan stílus, ami egyébként csak hozzájuk köthet. A dal egy kicsit bolond, egy tök
az a vonal, amikor valami viccnek indul, senki nem veszi komolyan, senkinek nincsen terve vele, csináltunk egy kis hülyeséget, elbohockodtunk a stúdióba, elindultunk turnéra, ahogy ugye az elején mondtam, és bum, lett belőle egy világsiker. Na hát ez a Beastie Boys, de kb. Egyébként a teljes létezésüket ez jellemzi, ami szerintem abszolút pozitív. Beastie Boys és a You Got a Fight, itt a zenei finomságok között, most a Mannán.

Heather Small a következő a sorban a zenei finomságok között itt a 98 pontat Manna FM-en. Ő az, akinek annyira jellegzetes hangja van, és szerintem az M-People óta mindenki ismeri, hogy tényleg, hogyha egyszer hallottad a hangját, akkor soha többé nem téveszted össze senkivel. Azonnal, ahogy meghallod a hangját, felismered, hogy ez ő. Annyira gyönyörű, mély, bársonyos hangja van, hogy egy kicsit olyan érzés, mint amikor behúzod a függönyt, gyerekkorodban emlékszel a gyerekszobára, és a délutáni alvás hangulatban egy ilyen meleg takaróba beburkolozol. Ilyen a hangja a csajnak. Nem véletlenül lett neki óriás sikere, még a Hot House-ban is két barátjával, akit még annak idején ott abban a városban ismert meg, ahol ő fölnőtt, mert ugye egész kicsi korában elkezdett a zenével foglalkozni. Ez 87 és 98 között volt. Egy nyugat-londoni kis birtokon született, és amikor kicsi volt, és elkezdett a zenével foglalkozni, akkor nyilván már egyenes út vezetett oda, hogy tinédzserként összehozzanak egy zenekart. Ő volt a stúdió énekes hangja, például a Black Box Ride on Time új verziójában, és aztán volt egy véletlen találkozása később még a Hot House idején a manchesteri DJ-vel, ugye nevesül Mike Pickeringgel, aki korábban a Quando Quango tagja volt, és akkor együtt már, amikor összehozták az M-People-t, csináljunk együtt egy zenekart, hangzott el a mondat, és aztán ez így is lett. Több mint 10 millió albumot eladtak világszerte, zseniális nagy sikereket értek el, csodálatos muzsikákkal. 1997-ben közben Heather Small fellépett a Perfect Day előadásban, ugye, ami ott volt Lou Reed természetesen, mint eredeti énekes, de ott volt még Tom Jones, és még nagyon sok más neves művész, és mindegyikük elénekelt egy-két-három sort a Perfect Day című dalból. Ez a 97-es Children in Need jótékonysági koncerten volt, nagyon sok neves előadó. Ebből is elkelt több mint 1 millió példány, mármint a nagy lemezből, és 3 hétig volt ez az Egyesült Királyság első számú kislemeze annak idején, és amikor megjelent később 98-ban a Best of M-People, ami egy állati jó lemez lett, szóval emlékszem rá, hogy akkoriban 98-ban, 99-ben rongyosra játszottuk a CD-t, hogyha lehet ilyen képzavarral élni, mert hát nyilván ezt nem tudod rongyosra játszani, ha csak nem karmolod össze, mondjuk körzőnek a hegyével, de hogy tényleg ez volt az a zene, amit mindenhol játszottak, nyáron minden ilyen kis bódéból ez szólt, a Balatonparton, a diszkókban, külföldön, zseniális muzsika volt, és igazából, amikor megjelent a Best of M-People, akkor hirtelen Heather Small és az M-People kivettek egy kis szabadságot, ami azt jelentette, hogy elindította a szóló karrierjét Heather Small, aminek viszont egy olyan csoda eredménye lett, amilyen a Proud című dal, amit most meg is fogunk hallgatni tőle. Úgyhogy ez az egész e köré épül. Ez a muzsika egy állati jó videóklipet kapott. 2000-ben adta ki a bemutatkozó szólóalbumát Heather Small. Ennek is ez volt a címe, hogy Proud, és egy azonos című kislemez, tehát megjelent maga a Proud című dal is. És hát ez nyilván nagyon szorosan kötődött az akkori brit olimpiai csapathoz, a 2000-es olimpián, és aztán képzeljétek el, hogy ez megismételte önmagát, és 2012-ben ez lett gyakorlat a himnusza a nagy-britanniai sportolóknak a 2012-es londoni olimpián, és aztán amikor Oprah Winfrey keresett egy dalt, hogy összefoglalja azt a munkát, amit ő a 20 éves karrierje során elért, akkor felvette a kapcsolatot Heather Small-lal, és ugyanez a dal, ez a Proud, amit most meg fogunk hallgatni, ez lett a The Oprah Winfrey Show fő címdala is. Aztán 2005-ben demutált az amerikai televízió műsorban, magában a show műsorban Oprah Winfrey-nél Heather Small, és amikor eljátszott ezt élőben, akkor meg sokszorozódott a nézettség az amúgy is nagyon nagy nézettségű Oprah Winfrey Show-nak. Egyébként ugyanebben a dal, ugyanebben az évben a The Biggest Loser című amerikai reality súlycsökkentő fogyisónak is a főcímdala lett, úgyhogy minden kis közösség, inkább úgy mondom kisebb és nagyobb közösség, aki szeretné vagy szerette volna a büszkeségét, a tagjainak a tagjaira való büszkeségét kifejezni, mindegyikük használta Heather Smallnak ezt a dalát. Imádni fogjátok, és a klippet is ajánlom, hogy nézzétek meg. Heather Small tehát, és a Proud itt a zenei finomságok között, most a Mannán.

0: 98.1 FM életörömzene, és az elmúlt 4 órában a Manna délelőtt Péter Petrával remélem, hogy ma is tudtam adni mindenkinek valami újdonságot, érdekeset, hasznosat, amit magával vihet. Valaki most indul nyaralni, folyadék és szendvics legyen, esetleg pogács, hogy legyen mit nasizni, jó utazást, vigyázzon magára mindenki, Isten éltesse a születésnaposokat, legyen nagy a torta, sok az ajándék, mi holnap találkozunk, és addig is, ami a legfontosabb, ahogyan azt Janikovszki Éva is írta, hogy mosolyogni tessék. Puszi.
1: Ha egy igazán jó zenei válogatásra vágysz, ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM. Manna morzsa.
2: A levegő minősége nem látható, de érezhető. A levegőszennyezés egyik különös tulajdonsága, hogy sokszor nem látjuk. Nincs mindig füst, nincs mindig szag. Mégis jelen lehetnek benne olyan apró részecskék és gázok, amelyek hosszú távon terhelik a szervezetet. Európában az elmúlt évtizedekben sokat javult a levegő minősége, de az Európai Környezetvédelmi Ügynökség szerint a levegőszennyezés továbbra is a legnagyobb környezeti egészségkockázatok közé tartozik. Különösen a finom részecskék jelentenek gondot, mert mélyen bejuthatnak a légutakba. Mit tehet az ember a hétköznapokban? Először is figyelheti a levegő minőségi jelzéseket, különösen szmogos időszakban, hőségben vagy télen fűtési szezonban. Érzékenyebb csoportoknak, gyerekeknek, időseknek, krónikus betegeknek ilyenkor érdemes csökkenteni a nagy megterheléssel járó kültéri aktivitást. A másik oldal a közös felelősség. Kevesebb felesleges autózás, tisztább fűtés, több zöld felület, jól szervezett közlekedés. A tiszta levegő nem látványos luxus. Olyan alapfeltétel, amely minden belégzéssel számít.
1: Ez volt a Manna morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: Tovább fokozódik a hőség. 110 településen kellett vízkorlátozást elrendelni. Megkezdődött a gyulai nyár program sorozata. Jó napot kívánok, Szejfrida Adél vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
3: Több mint 130 ezer liter vizet osztottak ki a hétvégén a szabadtéri rendezvényeken. Országszerte több száz párakapu működik, 110 településen kellett vízkorlátozást elrendelni. A tűzoltóknak pedig már több mint 350 szabadtéri tűzhöz kellett kivonulniuk, tájékoztatott a miniszterelnök. Magyar Péter beszámolt arról is, hogy az elmúlt két napban egyetlen tervezett műtét sem maradt el. 5 intenzív osztályon ugyanakkor meghibásodott a klímaberendezés, amelyek javítását azonnal megkezdték. A közszférában a lehetőségekhez mérten otthoni munkavégzést rendeltek el mára és holnapra, valamint arra kérték a munkáltatókat, hogy ahol lehet, biztosítsák a home office lehetőségét. A kormányfő ismét arra kérte a vendéglátóhelyeket, hogy adjanak egy pohár vizet a rászorulóknak, és szükség esetén engedjék be őket a mosdókba. A rendkívüli hőség miatt a már meglévők mellett 22 ideiglenes ivókutat helyeztek üzembe Budapest legforgalmasabb terein. A fővárosi vízművek ezeknél nem biztosít egyszerhasználatos poharakat, ezért azt kérik, hogy mindenki saját kulacsot és újra tölthető palackot használjon. Az ideiglenes ivókutak listája a fővárosi vízművek Facebook oldalán érhető el. Továbbra is sok a felelőtlen fürdőző a vízpartokon. A vízimentőket már most annyi esethez riasztják, mint a főszezonban. Bagyó Sándor, a Magyar Vízimentő Egyesület elnöke felhívta a figyelmet arra, hogy a természetes vizek vízállása általában alacsony, emiatt különösen veszélyes ismeretlen helyen vízbe ugrani. Jelentős változások lesznek szerdától a fővárosi parkolásban. Július 1-től csak mobiltelefonon keresztül lehet fizetni érte, és zónától függően 33-50%-kal emelkednek a díjak. Az A-övezetekben 800, a B-ben 600, a C-ben 400, míg a déli utcákban 300 forintot kell majd fizetni óránként. A díjat alkalmazáson keresztül SMS-ben vagy hanghívással lehet rendezni. A Budapest Go-ban később lesz elérhető a fizetés. Mától augusztus végéig tartanak a nyári korzó ingyenes szabadtéri eseményei Gyulán. 4 helyszínen lesznek tematikus programok. Zene, tánc, mozgásművészet és képzőművészet. Több mint fél száz produkciót láthat a közönség. Hétvégén kezdetét veszi a Gyulai Várszínház 63. nyári évada is. Az augusztus 18-áig tartó összművészeti fesztiválon lesz a bemutatója. Ifja Vidnyánszky Attila új rendezésének, a Volt egyszer egy című családi mesejátéknak. Az előadás a Várszínház és a Kárpátaljai Megyei Drámai Színház újabb koprodukciója. A sok napsütés mellett kevés felhő lesz az égen, legfeljebb az északi középhegységben és a keleti megyékben alakulhat ki zápor, egy-egy erős széllel kísért zivatar. Napközben 35-41, késő este 22-30 fok valószínű. Enyhülésre a hét közepétől lehet számítani.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ez a Manna Selection, a 98.6 Manna FM válogatott beszélgetései és podcastjai. Egy igazán gondos válogatás a Manna FM saját gyártású tartalmaiból.

0: Változatos tartalom a nap minden percében. Ez a Manna Selection. 98.6. Ez a kanapé. Itt a 98.6 Manna FM-en.
1: Kedves hallgatók, akkor bekezdjük a kanapét. Azt hallottátok a felvezetőben, hogy használt kerékpár volt, kellős közepén állok. Meg nem tudnám mondani, hogy hány bringa van itt. Velem szemben pedig Bontovics Márton, a bolt tulajdonosa, aki annak idén kitalálta, hogy ő bizony használt kerékpárokkal fog kereskedni. Hogy miért? Hát ez az első kérdés, Marci, adekvát a kérdés, hogy miért pont használt kerékpárokkal kereskedsz? Honnan jött az ötlet tulajdonképpen?
2: Üdvözöllek, üdvözöllem a hallgatókat is. Hát a használt kerékpár az onnan jött, hogy még jó apám a Velvárt kerékpárüzletet csinálta, és így ilyen sport mellett vele tevékenykedtem így részben. Nem dolgoztam, de ott voltam mellette, és akkor így ez a használt kerékpár nagyon megfogott, hogy ezeket a bicikliket lehet elég jól újra hasznosítani, és lehet még utána, már aki úgy gondolja, hogy nem lehet használni, kis feljavítással lehet újra életet lehelni beléjük. Most már azóta azért, amióta elkezdtük ezt az egészet, azok egy ilyen városi kerékpárok voltak, amik elég ilyen alapbiciklik voltak. Azóta kicsit fejlődtünk, és most már inkább a pár éves, jobb minőségi biciklik után nyúltunk, amivel foglalkozunk.
1: Ezt meg tudom erősíteni különben, mert a feleségemnek vettünk itt egy kerékpárt, ami nagyon büszke azóta rá, mert ő végcsinált egy drávatúrát, egy három sebességgel citybike-kal, és most van egy nagyon könnyű, a márkáit nem mondom, de 21 sebességes, aztán megnézzük, hogy 24, és teljesen újszerű. Azt ugye itt a picikét, nem is garanciát, de valamiféle szakértelmet kap az ember, nyilván minden kerékpárt átnézel, vagy átnéztek, mielőtt odaadjátok, nem? Tehát ezek ilyen, hogy mondjam, átnézett kerékpárok.
2: Igen, természetesen leszervezünk mindent, amit kell kicserélünk, és teljesen föltuningoljuk őket, és amiről szó van erről a Scott kerékpárról, az is egy elég jó állapotban lévő, nagyon jó felszerelt bicikli, és most a régi gazdájának már nem volt szüksége, de így a új gazdája meg már nagyon boldog ettől, hogy ezt használhatja.
1: Nyilván némi gazdasági érdek is van, mert ugye egy használt kerékpárat most nem mi fejtjük meg a közgazdaságtan, de olcsóbb, mint egy új kerékpár. Nagyságrendekkel lehet olcsóbbságról beszélni, teszem azt, hogyha egy új kerékpárt veszek 100 egységnek, akkor hány egységért lehet venni mondjuk egy megbízható, használt és szervizelt kerékpárt? 50, 60, 40, 70?
2: Hát igen, valami ilyesmi, ez az 50, 60, 70, de valamikor 80 is, hogyha úgy van, de ez attól függ éppen milyen márka, rengeteg márka van most már, szóval így eléggé érdekes ez az egész piaci dolog, de igen, ez egy másik elgondolás, hogy az hogy van, de jó áron lehet azért, árértékarában sokkal jobb áron lehet venni, mint mondjuk egy teljesen új biciklit, és szóval ezek is le vannak szervizelve, garancia van rá, és nagyon jó kis biciklik ezek.
1: Az öcsém, aki szintén kerékpáros, sokkal kerékpárosabb, mint én, azt mondta nekem, hogy ilyen nagy hiper-szupermarket, és kérlek nevet, te sem mondjál, hogy ott ne vegyünk kerékpárokat. Inkább menjen az ember szaküzletbe, legyen az most éppen egy használt szaküzlet, ahol van szakértelem. Meg tudod erősíteni, hogy itt, hogy ott jönnek ezek a tucat bringák, nem is tudom milyen márkák, hagyjuk ezeket, de az ember ne egy kiló krumpli mellől válasszon bringát.
2: Igen, azokat annyira nem, most már annyira nem népszerűek ezek a nagy elvázi biciklik, de vannak még nagy sportág gyártó biciklik, amik közkedveltek, azokban is vannak jobb minőségűek, de azért ezekből használtak, hogyha már egy pár évesek, abból is azért minőségi felszereltségekkel vannak felszerelve, mint azok éppen, csak mondjuk azok újak, meg szebben vannak lefényezve, de azért itt is vannak elég jó darabok, amik érdemes megnézni.
1: Na innen folytatjuk, kedves hallgató, Bontovics Márton, a Johnny Biker tulajdonosával és megálmodójával. Arra leszek kíváncsi, milyenek vagyunk mi vevők, hiszen ugye azt mondtad, hogy picikét fáradt vagy, mert volt előttünk egy vevő, ezt majd mindjárt elmeséled. Most elmegyünk zenére, jövünk vissza, aztán folytatjuk a használt kerékpárok világába való barangolásunkat.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért
3: töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Selection. Ez a kanapé. Itt a 98.6 Manna FM-en.
1: Remek zenék után vagyunk, kedves hallgatók, folytatjuk a barangolásunkat Bontovics Márton, a Johnny Biker tulajdonosával. Most tényleg már középen vagyunk. Hány kerékpár van itt ebben a boltban? Csak nagyságrendileg, hogy pontosat mondjam, csak nagyságrendileg.
2: Nagyságrendileg pontosan nem tudom megmondani, de volt egy kisgyerek még a múltkoriban egy pár éve, és megszámolta, de ilyen 100 környékén vannak a biciklik, szóval így...
1: Egy kis boltban hány négyzetméter maga volt?
2: Ez 50 négyzetméter, és minden hely nagyon szépen ki van használva, szóval itt elég élére vannak hajlítva dolgok, de van itt hely is, meg bicikli is szép számmal.
1: Na beszélgessünk arról, a vevőkről beszélgessünk, ugye, hogy milyen emberek jönnek ide, tudatos emberek, vagy meséld el azt a sztorit, amit mondtál nekem a feljött előtt, hogy valaki lefárasztott. Mi az, hogyha valaki lefáraszt téged, hogy hülyéket kérdez, sokat kérdez, feleslegesen kérdez?
2: Hát vannak impulzus vásárlók, mint mindenhol, mint a közérdőben megy valaki, és vesz biciklit, megvesz. Van, aki már nagyon sokat tanulmányoz. Igazából sok iromány van a neten, ami sok vásárlót kicsit elbizonytalanít a vásárlásban. Az előző vásárló is éppen ilyen volt. Igazából körüljárta a témát, csak már így a nap végén ez már egy kicsit sok volt számomra, de úgy van, aki ilyen típusú, valaki olyan típusú vásárló, de igazából nem rossz, meg nem rossz, jobb a másik is, de vannak különbségek.
1: Mi van több? Felkészült vásárló egy ilyen használt kerékpárboltba, vagy olyan, aki bejön, szeretné kerékpárt venni, és akkor segíts, és akkor indul egy ilyen hosszú beszélgetés?
2: Általában nem annyira készülnek föl, mert megnéztem az interneten, és akkor az a bicikli, ezt a típusú vásárlót így nem tudom sokszor értelmezni, mert ő nézte meg, és én nem tudhatom, hogy ő mit látott, de van, aki konkrétan tudja, hogy akkor ez a bicikli, ez kell, és akkor azt szeretné, vagy 2-3 bicikli van, és akkor azt megnézi, és akkor az közül válogat, és választ. Ki lehet próbálni az utcán, mehetnek vele az emberek, itt hagy egy depozitot, egy személyt, vagy akármit, akkor tudja próbálni, és akkor itt teljes mértékben ő tudja, hogy mit vesz, és miről van szó.
1: Remek dolog, Óbuda egyik kis csendes utcájában vagyunk, és itt tényleg lehet kerekezni, főleg napközben. Mindenféle kerékpár kapható, ugye most nem kezdem el sorolni, de hát van itt a city bike, mountain bike, fixi, versenykerékpár, oda kell figyelni arra, hogy neked ugye eleve te pénzt teszel bele, mert beveszed a bringát, tehát tudnod kell, hogy hogyan rezonál a használt piac is. Követed a trendeket, hogy most éppen mi megy?
2: Igen, próbálom követni a trendeket, igazából nagyon-nagyon szerteágazó most már ez a piac. Mostanában ugye a belépőszintű országútiakkal foglalkozunk, meg a fitness kerékpárokkal, ami újban annyira én nem nagyon vélem felfedezni, hogy lehetne kapni. Szóval ebben az árban ez a 200 környéki árkategória, és ez amit úgy keresgélnek az emberek, és szeretnének használni. Fitness, meg úgy egyébként annyira nincs is szerintem a piacon. Van egy-két cég, aki foglalkozik, de ez a trekking, gravel, nagy divat, az is egy jó vonal, de szóval vannak országúti biciklik is, amiket még lehet használni, és teljesen jó, aki éppen aktuálisan most szeretné elkezdeni ezt az egészet, és nem 500 meg 1 millióért szeretne venni biciklit.
1: Amúgy egy pár szót csak az új kerékpárok, mondta egy összeget, 500 meg 1 millió. Ennyire már léteznek nem elektromos kerékpárok?
2: Természetesen vannak karbon vázas biciklik, de alu karbonok is vannak ilyen áron, szóval így a kerékpárpiacba is ez a infláció, meg mindenféle drágulás megmutatkozik, és látható ez az egész, hogy itt milyen árak vannak.
1: Te magad kerékpáros vagy, a kocsival jársz, vagy van egy jó bringád azért?
2: Én nekem van több jó bringám is.
1: Itt most 100 darab például.
2: Hát igen, de azon kívül saját részre is van 10-20 darab, ami mind másra van, és szoktam országútizni, és használom, ahogy az idő engedi.
1: Neked könnyű, mert megunod, akkor eladod, nem?
2: Igen, de azokat nem unom meg, azokat használom, így ragaszkodok hozzájuk, és azok tartósan megmaradnak, és így nehéz is megválni tőlük, igaz, el kéne adni belőle, jól mondod, Attila, de amúgy nem adogatom el őket.
1: Na, innen folytatjuk, kedves hallgatók, a következőben szóba kerül többek mellett az elektromos bringa, mert az is van, kérem tisztelete, használtam. Beszélgetünk arról is, zene, aztán folytatjuk Bontovics Mártonnal, a Johnny Biker tulajdonosával.

Kezdd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával

0: igazán gondos válogatás a Manna FM saját gyártású tartalmaiból. Ez a Manna Selection. Ez a kanapé. Itt a 98.6 Manna FM-en.
1: Remek zenék után vagyunk, kedves hallgatók és nézők. Azért mondom, mert Marci megkérdezte, hogy felvehet egy részt a beszélgetésből. Persze, és kitelti akár az Insta vagy a Facebook oldalra is. Na, ott tartottunk, hogy különböző féle fajta bringák vannak. Megállapítatjuk, hogy aki akar elektromos, az is benézhet, már abban kevesebb van. Melyik a legnépszerűbb bringa mondjuk? Tehát, vagy van olyan, hogy általános bringa, ami mondjuk jó túrára is, de mondjuk városban is. Tehát aki nem engedhet magának mondjuk 2 bringát, vagy 16 bringát.
2: Hát igen, ezt keresik sokan, hogy melyik lehet az. Vannak ilyen általánosított biciklik, hát a trekking igazából az városba és túrázásra is megfelelő lehet. A cross-trekking szintén, azzal kisebb terepre is tud menni az ember. De mostanában én a fitness-t ajánlom, mert azban nincsen teleszkóp, és az is teljesen jó mind városban, mind túrázásra, mind sporttevékenységre is.
1: A teleszkóp az a teleszkópos rugóról beszélsz? Mert laikus vagyok. Tehát ami ott látok egy ilyen gumiredőt a küllők mellett.
2: Igen, az első teleszkópra gondolok, ami sok esetben jó lehet, de sok esetben nehezítheti is a dolgot. Mondjuk, hogyha többet megy az aszfalton az ember, akkor én szerintem annyira nem lényeges dolog, mert nehezebb lesz a bicikli tőle, és amit például nem lehet állítani, a lokkolni, annak teljesen felesleges a mozgása, amikor megy az ember vele.
1: Van-e fixi például, és te mi szakember vagy, megmondnak, hogy mi az előnye a fixi kerékpárnak? Futárok használják sokat, de hogy az a kedvesekatok, mi a fixi, elmondod? Mondd, te még csak te vagy a szakember.
2: Hát a fixi az örökhajtós, az igazából a pályakerékpározásból jött, amit amerikai futárok fedeztek fel, ők alkalmazták először Amerikában, hogyha jól tudom, és utána jött be ide is divatba. Hát most már szerintem egy kicsit alább hagyott a lendület, ami volt egy pár éve, de azért még használják, azért az tudni kell kerékpározni, hogy azzal tudjon menni az ember, mert ott azért nem elegendő egy ilyen sima kerékpáros tudás, ott ellent kell tartani szépen, hogy meg tudjon állni, szóval ott nehezített a feladat.
1: De azon fék sincsen, nem? Az hajtom, örökhajtó, ahogy én ezt örökhajtósnak hívtam gyerekkoromban.
2: Igen, az örökhajtós, az előre és hátra is lehet tekerni, és hogyha igen, nincsen rajta fék, akkor meg amúgy is bele kell állni szépen a pedálba, és akkor lehet, akkor tud megállni az ember.
1: Nagy divat a retro, hogyha behoznak egy igazi retro bringát, akkor elszaladsz előle, hogy megveszed. Aztán múltkor láttam itt, az lehet, hogy elvitték egy ilyen klasszikus 70-es, 80-as évekbeli bringát, a klasszikus kormánnyal, magyar gyártmány volt, bőrülés, kemény bőrülés volt. Tehát van olyan réteg is, aki mondjuk ezt keresi, aki mondjuk szeret picikét különc módon kinézni kerékpározás közben is.
2: Igen, vannak veterán kerékpárok, amik közkedveltek, mondjuk annak is egy pár éve nagyobb volt a kultusza, de van még most is direkt erre szakosodott vásárló, meg akik ezzel foglalkoznak, és szeretik. Nekem is van a raktárban, igazából magáncélra, de egy jó pár elég sok ilyen kuriózumnak számító kerékpár, amik magyar gyártmányú, meg külföldiek, de azok tényleg ilyen háború előtti, meg itt is van fönt egy nagyon szép varrógépeket és kerékpárgyártó cég ez a...
1: Menjünk közelebb, ez ami, erről beszélünk?
2: Igen.
1: Ez
2: igen.
1: Egy ilyen nagyon szép fekete, matfekete kerékpár, női váz. Igen, ott van rajta, ugye Continental a kemény bőrülése. Hány éves bringa ez?
2: Hát ez háború előtti tudomásom szerint. Ez egy Wanderer nevezetű kerékpár, ami elég míves kézzel festett, nagyon-nagyon-nagyon szép kiegészítőkkel, nagyon-nagyon-nagyon-nagyon, hát ilyen zsírzógombbal, szóval ez egy igazi patinás bicikli, ami nem jön az utcán az emberrel szembe, de igazából ez már nem az utcára való, hanem valahol a falra kirakva oda.
1: Azt a fajta féket hogy hívják, ami a gumira nyomódott rá?
2: Az pontosan úgy gumira ható, vagy dörzsfék.
1: Ez a dörzsfék.
2: Igen, ez az a neve.
1: Erről már csak a Dongo nevű dörzs motor hiányzik, nem?
2: Hát van olyan kialakítás is, de ez a fék inkább csak ilyen jelzésértékű, annyira megállni nem lehet vele.
1: De ez működőképes bringa? Ez a kontrafékes?
2: Igen, kontrafékes, meg elő dörzsfék van rajta, egysebességes, női kialakítású, igen, ez egy működőképes, de itt most ez így szépen itt van fönt a üzlet dísze per pillanat.
1: Amíg el nem viszik, na innen folytatjuk, kedves hallgatók, Bontovics Mártonnal, a Johnny Biker tulajdonosával beszélgetünk, a használt kerékpár és ami mögötte van, látjátok, rengeteg minden van mögötte. Zene, aztán folytatjuk.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számít.

0: Ez a kanapé. Itt a 98.6 Manna FM-en.
1: Kedves hallgatók, megint remekzenék után vagyunk, bár használt kerékpárboltban vagyunk, azért kell némi új dolog is beszélni. Ugye ott egy új szekció a pult mögött, kiegészítők, hát kulacsok, azok sem használtak, gondolom, és a sisak. Én most voltam ezen emlegetett Ráva túrán, és nagy büszkén előkerestem a 20 éve pincébe letett sisakomat, és akkor megfotóztam magam egy selfie-t dobtam egy utcatábla, illetve egy helyiségtábla előtt, és kerékpáros ismerősök mondták, hogy hű, de régi retro kalapod van, lehet, hogy ez már lehet, hogy megfáradt a műanyag, tényleg egy ilyen sisaknak az anyaga el tud fáradni, tehát lehet ez már veszélyes, én csak azt hiszem, hogy biztonságban vagyok, aztán nem.
2: Igen, igen, a műanyag az elérik, szóval érdemes cserélni. Pontos időtartamot nem tudok, de a gyártók megadják, hogy mennyi időnként kell cserélni sisakot, meg nagyon fontos a sisak használata, mert eléggé veszélyes, hogyha az ember fejre esik, mint például itt a szerelő srác is nálunk fejre esett múltkor, és egy 2-3 hetet ki kellett hagynia, mert eléggé bezúzta a fejét. Szerencsére nagyobb baj nem lett, de szóval ezzel nagyon-nagyon észnél kell lenni. Bárhova megy az ember, még hogyha 5 vagy 10 métert megy, akkor a sisak használata az elengedhetetlen és fontos, és vannak elég normál áron, szóval van egy ilyen 10 000 forinttól már vannak sisakok, amik elérhetők, és teljesen jók. Nem kell azzal foglalkozni, hogy néz ki az ember, mert hogyha megvédi az életét, akkor tök mindegy, hogy néz ki, de ezek a sisakok eléggé jól néznek ki.
1: És valakit nem. Ez zavar, hogy hülyén néz ki egy sisakban. Hallottam ilyen véleményt? Hát ha fejünk sérül, akkor az elég durva tud azért lenni.
2: Igen, igen, hallottam ilyet, szóval volt már ilyen, aki erre hivatkozott, de igazából én ezt figyelmen kívül hagynám, meg az embereket is arra biztatom, hogy ezzel ne foglalkozzanak, mert ez teljesen lényegtelen, hogy most milyen, hogy néz ki, de jól néznek ki ezek a sisakok.
1: Haladunk június vége felé, szezonja van ennek az egész kerékpározásnak. Meddig tart a szezon? Tavasztól őszig, és akkor te télen akkor elvonulsz, akkor csak hokizol, vagy nyitsz egy használt hokiboltot?
2: Hát változó. Most itt az időjárástól is függ az idei évben, meg az előző évben, hogy kicsit enyhébb volt a tél, és többen jártak biciklivel, kitolódott, vagyis jobb volt a forgalom, mint az előző években, és így más. Szóval így a tavaszi időszak az így jobb, a nyáron, hogyha elmennek nyaralni az emberek, akkor megint egy kis leállás van, de azért van mit csinálni folyamatosan, és utána szeptembertől megint újra elkezdődik, augusztus vége szeptembertől ez az egész kerékpáros mizéria.
1: Minden típusú kerékpárt megveszel, vagy van olyan, mint azt mondja a te üzletember világ, hogy ez nem eladható, ez köszönöm, nem kérem, vagy igyekszem mindenért. Legfeljebb akkor kevesebbet adsz érte.
2: Most már vannak olyan kerékpárok, amiben igazából nem érdemes foglalkozni, mert nagyon-nagyon-nagyon sok fajta féle kerékpár van, nagyon sok újféle van. A Covid óta rengeteg jött a piacra, és érdemes szelektálni, mert azért mindent nem annyira lényeges megvenni. Aztán vannak olyan biciklik a raktárban, amiket most már ajándékozunk ilyen rászoruló gyerekeknek, embereknek, és azok így új gazdára nyernek, de hát pénzt már nagyon nem lehet értük kérni, de ők nekik nagyon boldogok, és nagyon örülnek nekik, hogy ezzel tudnak menni, jönni.
1: A kedves hallgatók, a kerékpár vásárlás előtt vagytok, akkor nézzetek be egy használt kerékpárban, legyen talán pont ez az, ahol szakértelem, egy szimpatikus fiatal ember találkoztok, és akkor ő tényleg segít akkor egy picikét abba, hogy terelget bennünket, hogy milyen bringát akarunk, és ugye azt mondtuk, hogy ha az ember itt vesz bringát, akkor ez egy átnézett bringa, műszakilag oké, garancia van ezekre amúgy, vagy ez nem szokott lenni?
2: De van garancia, egy hónap garancia van rá, leszervizeljük, és teljes mértékben üzemképes a kerékpár.
1: És így azt a minimális pénzt, vagy nem is minimális pénzt, hanem azt a pénzt magad, akkor el lehet költeni egy jó kerékpártúrán, például szállásra. Én egyébként most megyek, és ezért is vettünk egy új használt kerékpárt, egy Passau Linz túrára. Kíváncsi leszek, hogy bírjuk, hát reméljük jó. Be fogunk számolni róla. De kedves Marci, köszönjük szépen, mit kell kívánni? Sok vevőt, sok olyan vevőt, aki nem húzza fel az agyadat a nap végén, aki tudja, hogy mit akar, és lehetőleg kerékpárral távozik. Köszönöm szépen.
2: Köszönöm szépen. Jó bringázást mindenkinek.
1: Szóval. Ez a legfontosabb.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért. Töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-ben mindig

0: 18 órától Cinem Anna, Dudás Viktor filmszakértővel. Izgalmas beszélgetések színészekkel, rendezőkkel, a filmvilág szereplőivel, sztorik, filmek, kritikák és vélemények. Péntekenként 18 órakor, mielőtt bármit megnéznél, dőlj hátra és élvezd a 98.6 Manna FM mozis műsorát. Cinem Anna. A mikrofonnál Dudás Viktor filmszakértő és vendégei. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Ma tetőzhet a hőség. Az adószakmai elnök helyettes veszi át a NAV vezetését. Venezuelába utazik a baptisták mentőcsapata. Jó napot kívánok, Szejfrida Adél vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
1: Drámaian rossz helyzetben találta a költségvetést a Tisza kormány az átadás átvétel után, közölte a miniszterelnök. Miközben az előző kormány 3,7 majd 5%-os hiányról beszélt, a büdzsé hiánya még a várhatóan ősszel megérkező uniós forrásokkal együtt is meghaladhatja a 7%-ot. Magyar Péter beszámolt arról is, hogy a vártnál rosszabb helyzettel szembesültek a korábban Lázár János vezette építési és közlekedési minisztériumnál. Az ország infrastruktúrája, útjai, hídjai, vonatközlekedése nagyon rossz állapotban van. Például a hidak közül 91-nek kritikus az állapota. Tovább javítják a fővárosi agglomeráció éjszakai közlekedését, jelentette be a közlekedésért is felelős miniszter. Vitézi Dávid tájékoztatott, júliustól első üremben Érd, Vác, Balassagyarmat, Gyömrő és Vecsés térsége kap új vagy sűrűbb éjszakai kapcsolatot az utolsó metrókhoz igazodó csatlakozásokkal, valamint több irányban már közvetlen belvárosi indulással is. A tárcavezető emlékeztetett, korábban a BKK-val közösen újra gondolták az éjszakai hálózatot, így a kékbuszos agglomerációs járatokat Budakeszi, Pécel, Szentendre vagy Gödöllő felé. Az eddigi adószakmai elnök helyettes lesz a NAV új elnöke. Tamásné Cinege Csilla célja a jogkövető adózóknak egyszerű és kiszámítható ügyintézés biztosító, továbbá a költségvetési érdekeket és a tisztességes gazdasági versenyt hatékonyan védő adóhivatal kialakítása lesz, közölte a pénzügyminisztérium. A kivonuló egységek és az irányító csoportok is megnövelt kapacitással dolgoztak a hétvégén a hőség miatt, közölte az Országos Mentőszolgálat szóvivője. Szűcs Brigitta elmondta, hogy az elmúlt két napban nőtt az esetszám, néhány megyében több mint 30%-kal. Nem csak a 112-es segélyhívót tárcsázták sokan, hanem jelentősen emelkedett az ügyeleti hívások száma is. Továbbra is sok a felelőtlen fürdőző a vízpartokon, a vízimentőket már most annyi esethez riasztják, mint a főszezonban, tájékoztatott a Magyar Vízimentő Egyesület elnöke. Bagyó Sándor felhívta a figyelmet arra, a természetes vizek vízállása általában alacsony, emiatt különösen veszélyes ismeretlen helyen vízbe ugrani. Elindult Venezuelába a baptista szeretett szolgálat mentőcsapata, hogy segítséget nyújtson a földrengés sújtott a térségben. Bázisuk a Caracasi Magyar Ház lesz, és kiemelt figyelmet fordítanak az ott élő magyarokra. A csapat 10 millió forintos gyors segélyt, gyógyszereket és egészségügyi felszerelést is vitt magával. A mentőcsapatok még a hétvégén is találtak túlélőket, több mint 30 embert mentettek ki a romok alól. Az áldozatok száma közben megközelítette az 1500-at, és több mint 50 ezer embert eltűntként tartanak. Nyilván.
0: Időjárás.
1: A sok napsütés mellett legfeljebb az északi középhegységben és a keleti megyékben alakulhat ki zápor, egy erős széllel kísér zivatar. Napközben 35-41, késő este 22-30 fok valószínű.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ez a Manna Selection, a 98.6 Manna FM válogatott beszélgetései és podcastjai. Egy igazán gondos válogatás a Manna FM saját gyártású tartalmaiból.

0: változatos tartalom a nap minden percében. Ez a Manna Selection. 98.6. Ez a kanapé. Itt a 98.6 Manna FM-en.
1: Kedves hallgatók, hogy az első részben már hallottátok, egy kicsikét meséltünk erről a híres terepasztalról. A vonal másik végén pedig az a hölgy, Szörényi Szabolcs felesége, aki mindent tud erről a terepasztalról. Mária, kedves, árulj el nekem, amikor megismerte Szabolcsot, akkor neki már megvolt az a vasuta szenvedélye, sőt, dédelgetett is terepasztal, de a hölgyek nem nagyon szokták kultiválni, hogyha a párjuk vasút modellezéssel foglalkozik. Mit jelentett Szabolcs életében ez a terepasztal ön szerint?
2: Mindent. Gyakorlatilag mindent. Minden vágya ez a terepasztal volt. Természetesen az Illés majd a fonográf tagjaként, természetesen utána a stúdiókba a Szörényi operák zenei rendezőjeként, meg a nagy koncerteken, arénákba ittottam ott, amikor kellett fellépett, de ne felejtsük el, hogy mi elég késő kerültünk össze. Szabolcs 40 volt, én 35. Uh-huh. Tehát arra a korra már mind a kettőnknél kialakultak a szokások, a hobbik, az elviselhető és elviselhetetlenek. A Szabolcsot mindennel, ahogy ő volt, ahogy ő megjelent az életembe és maradt, azt én úgy viseltem el, mert nagyon nagy képűen vagy hihetetlenül hangzik, de szinte egész életében hibátlannak éreztem.
1: Értem.
2: Ez többnyire azért volt, mert nagyon zárkózott fiú volt Szabolcs, így nem is nagyon lehetett vele összeveszni. Uh-huh. Én ezzel szemben egy elég kötekedő alak vagyok, akik ismernek a szakmába, tudják, hogy én hangos is vagyok, veszekedős is vagyok, össze lehet velem vetni, ki lehet békülni. Szabolcs meg, a Szabolcsa nem lehetett összeveszni.
1: Hogy nézett ki, amikor ő építette a terepasztalt, akkor levonult reggeli után, és ott maradt mondjuk este 6-ig, és akkor építette? Ott volt a saját állt magát a kreált világban?
2: Teljesen így volt. Teljesen. Mikor is? 93-ban költöztünk be ebbe a házba, de 83 óta voltunk együtt. Uh-huh. Az alatt a 10 év alatt, amíg nem volt ez a házunk, addig rajzolt. És járta akkor a terepet, uh-huh, és rajzolt. És hozta a fotókat, a milliméter papírt, és mindent, amit ehhez tudni kellett.
1: Uh-huh. És amikor beköltöztek ide...
2: Mondok például egy édeset, mi nagyon szívesen jártunk nyaralni Svájcba, uh-huh, mert nagyon szeretjük az Alpokat, és akkor én kimentem autóval, 12 óra alatt kiértem a szállodához, ugyanaz a Szabolcsnak másfél napjába került, mert ő vonaton ment ki, és több átszállással és számára fontos helyek, meg kapcsolódási pontok, meg kereszteződések miatt ő másfél nap múlva ért ki, én megvártam az állomáson.
1: Hát az ő élete a vonat volt, és miért nem tartott vele, ő nem szerette annyira a vonatokat? Vagy ez túl lassú volt önnek?
2: Hát az a helyzet, hogy én a férjemért rajongtam, nem a vonatokért.
1: Ez csak így. No, a terepasztal ugye az ön hát nagy lelkű felajánlásaként egyszer csak mindenki lesz, mindenki láthatja. Azt gondolom tetszik tudni, hogy nagyon sokan kíváncsiak erre az asztalra. Ugye nyilván ez nem egy nyilvános helyen volt, ez nem volt látható. Néhány szerencsés láthatta ezt, de most oda kerül. Miért döntötte úgy el magába, hogy ez a terepasztal a közlekedési múzeumban legyen nyilvánosan kiállítva?
2: A nagy lelkű megjegyzést már is kihúznám az elejéről. Ezt szóban is, meg írásban is, meg mindenképp, mert ez nem nagy lelkűség, ez kötelességem. Értem. Volt. Mert azt, amit a Szabolcs csinált, azért jó néhányan jártak hozzánk, így például te is, akik tudták ezt értékelni, és körülbelül elmondták nekem, hogy mi az, uh-huh, amit a férjem csinál, milyen nagyságrend, milyen értékrend, és körülbelül hogy és hova sorolható. Még az eleinte csak arról volt szó, hogy hát Magyarországon nincs még egy ilyen. Aztán tovább nyíltak itt, mondták, hát Közép-Európában is feltehetően. Utána jött, hogy Európában vajon ilyen mérnöki és ilyen részletességgel és ilyen alapossággal van. Aztán most mire a végére értük, valaki megjegyezte, én úgy gondolom, hogy az egész világon nincs több ilyen.
1: Így van. Mária, engedje meg, hogy még 5 percet beszéljek önnel, most azonban zenélünk, aztán jövünk vissza, van még mit kérdeznem. A vonal másik végén Szörény Szabolcs felesége, Rosta Mária producer, vele beszélgetek a Szörény terepasztalról.
0: Manna FM, további információért és extra tartalomért. Töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számít.

0: Selection. Ez a kanapé. Itt a 98.6 Manna FM-en.
1: Kedves hallgatók, remek zenék után vagyunk, folytatjuk a beszélgetést. A vonal másik végén Rosta Mária producer, akit én producerként ismertem meg, mert ő az is, Szörényi Szabolcs felesége. Amikor egyszer-kétszer letetszett menni a pincébe, mondta, hogy ön ugye a férjébe volt szerelmes, nem a vonatokba. Azért érezte, hogy ott valami nagyon nagy dolog készül, nem? Például, amikor ránézett a Nyugati pályaudvar impozáns épületére.
2: Az a helyzet, hogy én nem tudtam, hogy ez mekkora nagy dolog. Azt láttam, hogy nagyon alapos, nagyon precíz, nagyon pontos, de miután én nem vagyok egy terepasztal rajongó, és én nem is jártam, nem is láttam másnak a munkáját. Én nem vettem rész semmilyen ilyen típusú idézőjelben gyakorlati foglalkozásod. Én csak azt láttam, hogy amit ott Szabolcs csinál, valami rendben van, de minden rendben volt, amit csinált, mert a zenében is rendben volt, amit csinált, mert a Szabolcs egy nagyon sokszorosan több képességgel nagyon megáldott ember volt. Tehát ha abból indulok ki, hogy a hallása az legjobb volt a korában, és az zeneízlése is, és minden, amit zenébe csinált, ebből indultam ki, és azt mondtam, hogy ez is biztos nagyon jó.
1: Ő maximalista volt ugye a zenében is, meg hát maximalista mindenben, volt ugye mindenben, ebben is. Ugye
2: mindenben.
1: Ez az illés sound, az illés...
2: Sajnos ez az én főzésemre is vonatkozott.
1: Ezzel mit tetszik érteni?
2: Az én főzésemre is vonatkozott, az nekem nem sikerült mindig maximálisra, de megtanultam.
1: Uh-huh. Szabolcs jóba volt vasutasokkal, sokat járt ki, tetszett mesélni, hogy fölkéreckedett, kedves ismerősként fogadták mindenhol, elvitték mozdonyal A-ból B-be, rengeteg, nagyon sok időt töltött ott a Nyugati pályaudvar és környékén.
2: Igen.
1: Hogy mesélt otthon ezekről, hogy most megismerkedtem ezzel a vezetővel. Ez az ő világa volt, kicsit ilyen zárt világ volt.
2: Ez az ő világa volt, és tudta, hogy ez engem nem hoz ki a sodromból annyira. Uh-huh. Miközben én itthon hosszan meséltem neki sztorikat az én napomról, vagy minden, és akkor úgy megkérdeztem néha tőle, hogy De mit szólsz ehhez, hogy mi erről a véleményed? Hát meg volt rá nagyon rövid, nagyon kerek válaszom, amit talán nem idéznék szó szerint. A lényege az volt, hogy pont, mit szóljak.
1: Értem. Ugye ez a terepasztal úgy épült, hogy ez innen nem megy ki, egy szokásos méretű ajtó ment be minden, most pedig ott van egy olyan 19 méter hosszú szakasz, ami 3 méter széles nagyjából, amit ugye megkap a közlekedési múzeum. Hát ez egy hosszú bontási munka lesz, amit talán önnek nem a legkönnyebb elviselni szerintem.
2: Nem, én ebben már a gondolatra is belehalok, hogy egy ház, ami azért is úgy épült, hogy egy ilyen terepasztal legyen benne. Annak ülök itt a földszinti egyik nagy helységében, miközben alattam fűrészelik a férjem életművét.
1: Értem. De viszont így a Szabolcs háromszorosan lesz hallhatatlan. Volt is egy cikk, ami ezt írta, hogy a Válaszolnán ezt írták, hogy ezzel is bevonul, és ez egy akkora nagy mű, hogy az is, aki nincs beoltva vasút imádattal, vagy vasút őrülettel, az is oda fog állni, és le fog esni az álla, hogyha ez egyszer már pedig így lesz, ki lesz szállítva. Úgyhogy szerintem ennek ott a helye, ahova megy éppen.
2: Kénytelen egy Michelangelo-ra az ember azt mondani, hogy hát igen, ez egy Michelangelo, ha nem ért hozzá, akkor is.
1: Hát igen, ez pedig a Szörényi terepasztal. Mária, kedves, köszönöm szépen önnek, hogy rendelkezésre állt. Nem nagyon szeret nyilatkozni, de most ez sikerült ezt a falat áttörnünk. Én azt kívánom, hogy a lehető legkevesebb megrázkódtatással élje túl ezt a részt, és szerintem, ha arra gondolom, hogy az asztal jó helyen lesz, akkor mindenkinek jó lesz. Köszönöm szépen, Rosta Máriát, producert hallottátok, kedves hallgatók. Szörényi Szabolcs feleségével beszélgettem. Köszönöm.
2: Én is köszönöm.

0: GPS. Cross GPS a Manna FM-en. A vertikális és horizontális hely meghatározó, ami segíteni hivatott az útelágazásokban, elakadásokban.
1: Cross GPS.
2: Bajor Tamás és Bali Mónika podcastje.
0: Keddenként este 7 órától a Crosson, szombaton 18 órától pedig a Manna FM-en.

0: igazán gondos válogatás a Manna FM saját gyártású tartalmaiból. Ez a Manna Selection. Ez a kanapé. Itt a 98.6 Manna FM-en.
1: Kedves hallgatók, újabb vendég a vonalban, Erki Nagy Dániel, a Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum restaurátora. Régóta ismerem őt, sőt a vasútmodelles berkekben is ismerik őt, és ő kapta azt a nemes vagy nehéz feladatot, ezt nem tudom, hogy ezt, ahogy mondtam nektek, egy ajtón behozott alapanyagokból csodálatos módon összeállított és nem szétbontásra ítélt terepasztalt elbontásának legyen a vezetője. Na, igyekeztem megfogalmazni, jó, Dániel, hogy mi is itt a feladat, el kell vinni egy terepasztalt A-ból B-be, csak ez nem olyan egyszerű. Miért nem egyszerű?
2: Tökéletesen összefoglaltad. A következő analógiával szoktam élni ezzel a terepasztallal kapcsolatban. Ez valójában olyan, mint egy palackba épített hajómodell. Ugye a palacnak a szája a szűk, hát a beltartalma az lényegesen nagyobb, és ott szépen az ember csipesszel behelyezgeti az apró darabkákat, és bent összeáll egy darab bonthatatlan egységgé. Na most ez a terepasztal ugyanígy készült, csak lényegesen nagyobb léptékben. Itt egy hozzávetőlegesen 2x1 méteres ajtónyíláson szálanyagban darabonként szépen lassan beérkeztek a terepasztal alkatrészei, amelyek egy darab bonthatatlan, úgynevezett házi terepasztallá álltak össze. Miért bonthatatlan? Hát miért is lenne bontható? Ugye egyikünk se úgy áll neki terepasztalt építeni, hogy azt onnan ki akarná vinni. Hát azért építjük, hogy nekünk legyen, hogy a miénk legyen. De hát a sors egészen máshogy hozta.
1: Ugye itt sinek vannak, elektromos bekötések vannak, óriási épület van. Az épületek talán még leszedhetők róla alá a látogatók. A kedves hallgatók most láthatnak a Facebook oldalunkon egy pár képet, hogy hogy is néz ki ez a terepasztal, mekkora. Mi az első folyamat? Hát fel kell mérned neked tulajdonképpen, hogy hány részletben, milyen ütemterv szerint lehet ezt így szétszedni és elvinni?
2: Gyakorlatilag igen. Az épületek a tényleg azok fogják a legkisebb fejfájást okozni, mert azokat le lehet emelni az asztalról, és szerencsére mindegyik egyben bontás nélkül ki fog férni az ajtón. Ez a kisebbik probléma. Ugyanakkor, amikor eljutunk a terepasztal vászszerkezetéhez, ami rétegelt lemez és salgólábak és minden egyéb összedolgozva, egyetlen egy helyen nincsen olyan pont, ahol ezt értelmesen, tervezetten lehetne osztani. Tehát itt egy egészen kétségbejtő beavatkozásra, fűrészelésre lesz szükség ahhoz, hogy ugye ezt a terepasztalt szállítható méretűre daraboljuk. Ugyanakkor nem lehet túl sokat kivenni belőle, mert a vágánygeometria az erősen torzul, hogyha én abból ugye túl nagy darabokat fűrészelek ki. A vágásokkal nem érinthetek váltókat, nem érinthetek váltóállító motorokat, ugye ott van alatta az elektronika, Isten tudja, hogy hány kábel fut végig az egész alatt keresztbe, széltébe, hosszába. Szerencsére felvettem a kapcsolatot a vezérlést eredetileg kiépítő céggel, a Digitools-szal, szenzációs alakok, nagyon szeretem őket, és azt mondták, hogy teljes szupportot biztosítanak a bontás és az újrafelépítés teljes időtartama alatt.
1: Ez egy igazából ez egy szép nehéz munka lesz neked, ezt azért majd a Vasútmodell TV végig fogja követni, és picit beszéljünk arról, hogy te ugye más szemmel nézel ezt a terepasztalt, hozzáértő szemével. Milyennek a terepasztalnak a bája, az erőssége, amikor először megláttad, és nem fotón, hanem belép ott volt, akkor hogyan lehet ezt leírni? Miért egy országos hír, vagy nem tudom, talán Magyarország egyik legszebb nyugati pályaudvarát láthatjuk ott?
2: Hát ennél csak egy szebb nyugati pályaudvar van.
1: Az igazi.
2: Tehát ez egyértelműen a legszebb modell nyugati pályaudvar. Ugye nagyon fontos leszögezni, hogy talán a hallgatók közül is többen jártak még az aktív időszakban a Miniverzum nevű kiállításon, ahol szintén felépítésre került a nyugati pályaudvar. Azonban az ugye a hely adottságainak, a rendelkezésre álló időnek, pénznek, minden egyébnek megfelelően erős hossztorzítással lett megalkotva. Szabolcs itt azt a huszáros mozdulatot alkalmazta, hogy ő a nyugati pályaudvar csarnokától egészen a Ferdinánd hídig úgynevezett hossztorzítás nélkül exakt 1:87 méretarányban építette meg ezt az asztalt. Továbbá nagyon-nagyon fontos, hogy nem tipizált, nem általánosított, hanem a meghatározott állapotban, kinézetben, korszakban, ahogyan a nyugati pályaudvar létezett, ő azt úgy képezte le. Nincs kompromisszum.
1: Na, hát ezt fogják majd látni a kedves hallgatók, hogyha majd elzarándokolnak a Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeumban. Neked ez a munka, ez melyik jelződik rá, hogy nehéz vagy szép? Szóval azért büszke vagy arra, hogy ez egy picikét a te munkád? Te fogod vezetni ezt az átköltöztetést?
2: Végtelenül büszke vagyok rá. Nyilván egy bizonyos fokú aggállyal, kételjel is eltölt, hiszen tegye fel a kezét, aki fűrészelt már szétterepasztalt, úgyhogy azt újra össze kell állítani. Nem látom a kezeket, ahogyan a Vag DJ mondja.
1: Ezért szép ez.
2: Igen. Én azt szoktam mondani, hogy ebbe úgy kerültem, mint Pilátus a krédóba, annyi különbséggel, hogy én kimondottan örülök ennek a lehetőségnek.
1: Na, hogy sikerül, kedves hallgatók, ezt meglátjuk. Ha minden jól megy, Dániel, akkor ez mikor lehet? Ha minden összeállt, tehát akkor mikor ez egy év, másfél év, két év, mire ez látható lesz szerinted? Mit mersz tippelni?
2: Hát a láthatóság az egy nagyon jó kérdés. Alapvetően itt most első körben a bontást kell ugye megfelelő módon megtervezni, előkészíteni, levezényelni. Erre én saját magamnak, magunknak egy ilyen bő fél évet adnék, és a felállítás körülményei azok pedig menet közben tisztázódnak, ugye ez, erre vannak már különböző ötletek, nem akarok spoilerezni, ezt majd megteszi helyettem az intézmény vezetése, de a lényeg az, hogy érzésre másfél-két éven belül ez látható lesz.
1: Na, kedves hallgatók,
2: legalábbis.
1: Köszönjük szépen Erkény Dánielnek, hogy a rendelkezésünkre állt, és ha minden jól lesz, és szépen megy a munka, egyszer csak láthatjuk az egész terepasztalt. Köszönöm szépen, és nagyon jó munkát kívánok hozzá. Szia!
2: Köszönöm szépen, szervusz!
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Selection. Ez a kanapé. Itt a 98.6 Manna FM-en.
1: Kedves hallgatók, folytatjuk a Szörény Terepasztal történetének feldolgozását. A vonal másik végén Tóth Gábor, a Vasútmodell TV főszerkesztője, valamint a Vasútmodell szerviz és alkatrész bázis tulajdonosa. Gábor, arra vagyok kíváncsi először is, mintha belemegyünk, amikor először meglátod ezt a terepasztalt, hogy élőben, nem fényképen, akkor mire gondoltál, milyen hatása volt ez rád?
2: Köszöntök minden hallgatót. Hát a kérdést köszönöm, mert én ugye először voltam ennél a terepasztalnál, Szörényi Szabolcsnak a hát félig meddig életművénél, és hát láttam, hogy nagyon-nagyon sok energiát tett ebbe bele, és értő vasútmodellező és értő terepépítőként csinálta meg, építette meg ezt az egész jelenet sort, amit ugye a nyugatitól, a körúttól egészen a hogy is van a
1: van a Ferdinánd híd egyszer, és utána pedig a Róbert Károly körúti felüljáró.
2: Igen.
1: Ez egy életkép, igazából egy 80-as évekbeli életkép. Arra van valami magyarázat, hogy felnőtt férfi ember miért épít terepasztalt, gyerek akar maradni, egy álomvilágot épít? Te, aki közel vagy ez a hobbihoz, hogy érzed, hogy lehet ezt megfogalmazni?
2: Hát van ennek egy szép vonzata, és nyilván van egy csúnyábbik vonzata. Ezt én mind a kettőt felvállalom abból a szempontból, hogy amikor egy felnőtt férfi ember ilyesmivel belekezd, akkor egyrészt egy önmegvalósítási úton indul el. Konkrétan Szabolcs esetében az önmegvalósulás az megtörtént, az kiteljesedett a zenei életében, a zenei munkásságában, amit ugyebár Kossuth díjjal is jutalmaztak. Ez a fajta kreatív alkotó tevékenység, ez egy más gyökerekből fakad. Ahogy én ott megtudtam egyébként tőled, hogy ő teljes csendben építkezett, igen, teljes csendben végezte ott a munkát, ami egyfajta elvonulás. Van, aki fölmegy a hegyekbe, egy kis házba, és magára zárja az ajtót, és akkor ott van a madárcsicsergés közepette, van, aki pedig így alkot, és így gyarapszik. Valószínűleg ebből tudott rengeteg energiát meríteni. Ez a dolognak az abszolút pozitív vonzata. Egy férfi ember miért kezd el vasútmodellezgetni, holott ugyanúgy rohangálhatna a gyerekekkel, vagy éppenséggel pakolhatná be a mosogatógépet, de valószínűleg ez a házasság és a család apa szerepkör azon időszakában zajlik, amikor már nem kell a gyerekkel futkározni, már önálló életet él, és már a mosogatógép is bepakolódik így úgy amúgy, vagy éppen az gyorsan berakja az ember 5 perc alatt, és utána megy le a műhelyébe ilyesmiket gyártani. Ez a pozitív vonzat. Nyilván van egy olyan negatív, és tegyük ezt is hozzá, ezt pszichológusok is tudják kutatni, hogy ember menekül. Lehet, hogy valahonnan, valamilyen helyzetből, valamilyen konfrontációból kell neki menekülnie, és ezért inkább elmegy babrálni. De ennek az a pozitív vonzata, hogy inkább ezt csinálja, mint sem, hogy a kocsmába üljön.
1: Hát itt inkább a nagyvasút szeretete volt, és ez képződött le egy a 87 méretben a pincében. Ugye az előzőben beszéltem Erkenagy Dániellel, aki ennek az egész költöztetésnek lesz a nagymester, a levezénylője. Nagy munka ez. Mennyire tartod nagy munkának ennek a terepasztalnak az átvitelét és üzembehozását a Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeumban?
2: Hát amennyire ezt néztem, és más korábbi hasonló méretű terepasztalok, illetve nálam a műhelyben előforduló kisebb terepasztalok bontásából indulok ki, hát ez nem egy egyszerű feladat. Ugyanis amikor valaki úgy épít meg egy házat, hogy annak az alapjait, a tervezait a terepasztal köré álmodja meg, akkor nehéz, hogy oda darabonként, lécenként, lemezenként bevitt összetevőkből nehéz utána visszafordítani azt, hogy olyan helyen legyen elvágva, úgy legyen szétvágva, úgy legyen megbontva, hogy a 2x1 méteres ajtón kiférjen. Aha. Ezt nyilván Dani pontosan tudja, hiszen ezzel foglalkozik, meg hát azért ez egy csapatmunka lesz, és biztos, hogy olyan méretű darabokra is tudják majd ezt bontani, amit aztán nyilván darúzgatni kell, több emberre kell emelni. Ez egy nagyon-nagyon komoly logisztika, úgyhogy ne sérüljön semmi.
1: Így van. Kedves hallgató, kíváncsi vagy erre, hogy néz ki, azt biztos bátran állíthatom, hogy a Vasútmodell TV kis vagy nagy stábbal, de bizonyos stációkon jelen lesz, és az első fűrészelésnél mindenképpen ott vagyunk, illetve mi leszünk azok, akik bemutatjuk majd azt, hogy hogyan is néz ki, nézett ki a telepasztal az eredeti helyén. Sőt, itt van a velem szemben, ugye főszerkesztő vonal végén, megkérdezem, hogy kitehetjük-e majd a Manna oldalára, belinkelhetjük-e a Vasútmodell TV-nek az átadási ünnepségről szóló kisfilmjét. Ezt megtehetjük majd, ha kész a film?
2: A film az éppen most is készül, gyakorlatilag egy héttel az esemény után szerintem már ez publikálható.
1: Kedves hallgatók, most csak képeket láttatok, de hamarosan lesz egy film is, illetve a további munkától is, mert én azt vallom, hogy ez annak is érdekes, és erősíts meg, Gábor, aki nincs úgy beoltva Vasút imádattal, Vasút örülettel, mint te, a Dani, vagy én, vagy akár amennyien Szabolcs volt. Ez mindenkinek érdekes a terepasztal.
2: Hát mindenféleképpen érdekes, és szerintem a Vasútmodell TV-vel igyekezzük meg megközelíteni, olyan szemszögből megközelíteni ezt a hobbit, ami az igazán laikusok számára is érdekessé teheti. Itt említem meg, hogy ugye ebből egy hete voltunk egy kimondottan TT méretű Vasútmodell múzeumban forgatni, és ott is nagyon-nagyon-nagyon sok érdekességgel térhettünk haza.
1: Na, beszélgetünk meg ilyen témákról, a vonal másik végén köszönöm szépen a rendelkezésre Tóth Gábor, a Vasútmodell TV egyik főszerkesztő és a Vasútmodell szerviz és alkatrész bázis tulajdonosa. Köszönöm szépen, Gábor, visszaengedek a vágószobához, hajrá, hajrá, hajrá. Köszönjük, hogy itt voltál.
2: Köszönöm, minden jót.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: ha egy igazán jó zenei válogatásra vágysz. Ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő. Ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Ma tetőzhet a hőség, drámaian rossz helyzetben találta a költségvetést az új kormány. Venezuelába utazik a baptisták mentőcsapata. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
1: Drámaian rossz helyzetben találta a költségvetést a Tisza kormány az átadás átvétel után, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter elmondta, hogy miközben az előző kormány 3,7, majd 5%-os hiányról beszélt, a büdzsé hiánya még a várhatóan ősszel megérkező uniós forrásokkal együtt is meghaladhatja a 7%-ot. Az eddigi adószakmai elnökhelyettes lesz a NAV új elnöke. Tamásné Cinege Csilla célja a jogkövető adózóknak egyszerű és kiszámítható ügyintézést biztosító, továbbá a költségvetési érdekeket és a tisztességes gazdasági versenyt hatékonyan védő adóhivatal kialakítása lesz, közölte a pénzügyminisztérium. Csoportos létszámcsökkentést jelentett be a Richter, mértéke 30 napra vetítve meghaladja a 30 főt. Erről tájékoztatták Budapest főváros kormányhivatalát is. A tervezett létszámcsökkentés a gyógyszergyártási, azon belül is főként a hatóanyaggyártási területeket érinti. A kivonuló egységek és az irányító csoportok is megnövelt kapacitással dolgoztak a hétvégén a hőség miatt, közölte az országos mentőszolgálat szóvivője. Szűcs Brigitta elmondta, hogy az elmúlt két napban nőtt az esetszám, néhány megyében több mint 30%-kal. Nem csak a 112-es segélyhívót tárcsázták sokan, hanem jelentősen emelkedett az ügyeleti hívások száma is. Elindult Venezuelába a baptista szeretetszolgálat mentőcsapata, hogy segítséget nyújtson a földrengés sújtott a térségben. Bázisuk a Caracasi Magyar Ház lesz, és kiemelt figyelmet fordítanak az ott élő magyarokra. A csapat 10 millió forintos gyors segélyt, gyógyszereket és egészségügyi felszerelést is vitt magával. A mentőcsapatok még a hétvégén is találtak túlélőket, több mint 30 embert mentettek ki a romok alól. Az áldozatok száma közben megközelítette az 1500-at, több mint 50 ezer embert eltűntként tartanak nyilván. Végéhez közeledik a hantavírus járvány, közölte az Egészségügyi Világszervezet. Spanyolországban és Hollandiában is lezárult valamennyi érintett számára a karantén és a megfigyelési időszak. A járvány egy holland luxus üdülőhajón tört ki, amelynek fedélzetén mintegy 150-en voltak. A hantavírussal összesen 13-an fertőződtek meg, közülük 3-an meghaltak.
0: Időjárás.
1: A sok napsütés mellett kevés gomoly felhő lesz az égen. Holnap a Dunától keletre alakulhat ki zápor, zivatar. Éjszaka 19 és 25 fok közé hűl a levegő. Holnap napközben 36 és 42 fok közötti értékekre számíthatunk.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Manna délután.
2: Nagy üdv mindenkinek, már is indítom a Manna délutánt, a mikrofonnál István Dániel. Hétfő délután van, meglehetősen meleg még marad is, úgyhogy kell az energia, hozom, ha úgy veszük a hűsítő slágereket. Már is az óra sztárjai érkeznek, Nelly Furtado és Szigala 3-3 dallal, aztán majd igazi életöröm zenékkel energikusan csapunk bele a hétfő délután későbbi részébe. Itt lesz majd Celine Dion, az Empire of the Sun, illetőleg a Patrick Highlanders Alive dala, mindegyik címében majd benne lesz ez a bizonyos kifejezés, és aztán majd a következő órában a végén időutazunk is két évet. Specifikusan belövünk az időgépnek, és onnét érkeznek majd a legnagyobb slágerek, de egyelőre indulunk May Stevenssel. Jó szórakozást!
0: Élet, öröm, zene. Ez a Manna.

98.0 FM életöröm zenékkel. SMS-ünk működik 0-77-98-at, ide várom a közlekedési információkat. Némileg tompult egyébként a forgalom köszönhetően a nyári szünetnek, illetőleg a melegnek, de mégis valakinek van valami információja, szívesen veszem, ha nekem elküldi, én pedig aztán továbbítom a többieknek. Közben az óra sztárjaival múlhatjuk az időt, aki hallgat minket, az pontosan tudja, hogy ez annyit tesz, hogy egy előadó három dallal érkezik. Hát Nelly Furtadot nagyon szeretjük mi magyarok főleg, de különben az egész világ. Hát az ő risingja ugye 2000-es évek elején volt, és mint csak tegnap lett volna, pont most számoltam, utána tényleg idén lesz 43 esztendős a hölgy. Hát annak idején, abban a korban ő tényleg egy szépségidol volt, egy félvér lányt képzeljetek el, ha esetleg nem tudjátok, hogy kiről van szó. Portugál vér csörged ez az erejében, és egyébként folyékonyan is beszél portugálul. Kanadában különben nem csak pop előadó volt, hanem több filmben meg sorozatban is feltűnt. Egy ideje nem nagyon hallunk róla. Nyilvánvalóan, amikor ilyenkor tudom, hogy ki az órasztárja, akkor felkészülök belőle. Hát a legutolsó megnyilvánulása talán a 2016-os év volt, amikor február 14-én azt olvastam, hogy ő énekelt el a kanadai nemzeti himnuszt az akkori NBA All-Star játékon Torontóban. Aztán ugyanebben a hónapban kezdett információkat szivárogtatni arról, hogy új albuma lesz, ami állítólag el is készült. Egy július 18-ai, még mindig 2016-ban járunk, interjújában árult el, hogy kész van az új korong, összesen 16 dalt vett fel, amelyből az album 12-t tartalmaz majd, köztük a Phoenix címűt. Az új számai között pedig ott volt a Behind Your Back, amit először a Spotify-on csepegtetett, úgyhogy ha azt gondolnánk, hogy ő feladta, egyáltalán nem adta fel, igaz, hogy ennek már 5 éve, de rendesen még hisz a pop karrierjében. Különben elég sokat elvesz a magánéletének agyusztálása is, bár a gyerekével most már azért sok dolog nincsen, hiszen nagyon durva, hogy nem csak mi öregszünk, hanem Nelly Furtado is. Viszonylag korán szült, 2003-ban adott életet Nevis Chatternnek, és az édesapjával együtt is éltek 2001-2005 között. Ő egyébként egy zeneszerző volt, hát most már 18 éves lett a gyermek. Azt mondta egyébként 2017 nyarán Nelly a házasságáról, illetőleg a gyerekéről, hogy az életem nagyon pörgős volt 20 éves koromtól kezdve, aláírtam az első lemezszerződésemet, onnantól kezdve pedig a munka és a magánélet közötti folyamatos zsonglőrködés foglalt le. Fiatalon lettem anya, 25 éves voltam, majd hosszú távú üzleti kapcsolatba kerültem a menedzseremmel, aki olyan volt számomra, mint egy apa figura. Pár évvel ezelőtt jöttem rá, hogy meg kell válnunk egymástól, és amikor ez megtörtént, számot vetettem az életemmel, és rájöttem, hogy egyszerűsítenem kell. Nem hagytam abba a zenélést, de a zsonglőrködést igen. Emlékszem, hogy épp úton voltam a lányommal, és rájöttem, hogy nem akarom turnézás közben felnevelni. Nehéz volt, mert sok embernek nemet kellett mondani, de a legfontosabb az embernek saját maga és a családja. Hú. Milyen jól mondta Nelly Furtado, ez állandóan nálunk is a baráti körben téma, hogy ugye mi az az arany középút, és akkor mennyit kell adni a gyereknek, mehet ez egyáltalán a munkarovására, de nyilvánvalóan a munkából pénz van, abból pedig a gyereknek is pénz van, szóval nagyon nehéz, és szerintem ezzel nem csak a sztárok, mint Nelly Furtado, hanem egy átlagos háziasszony édesanyja is folyamatosan, ahogy Nelly mondta, zsonglőrködik, de hát könnyebb a dolog, hogy ezt megteheti, Nelly megtehette, mert hogy olyan a slágereket tudhat magáénak, amiért egyébként még 22 évesen Grammy-díjat is kapott. Ezek közül is érkeznek egyébként dalok. Már is itt van a Turn of the Light, az I'm Like a Bird, és aztán majd egy igazi induló himnusz, egy sportinduló himnusz, a Forza, Nelly Furtado hármasában, itt a 98.6 Manna FM-en.

98.6 Manna FM életöremzenékkel. Jó kemény napok vannak mögöttünk, még kettő ilyen tulajdonképpen, aztán majd szerdán jön a változás, akkor egy front éri el az országot, és az majd hoz némi hűsölést. Most a telefon szerint 24 fokot, az időkép szerint azért olyan 28 fokot, de kétségkívül 30 fok alatt maradhatunk, és egy igazán kellemes nyári hétvége elébe nézünk, addig pedig kitartást mindenkinek, a szokásos szabályok abszolút érvényben. Most már a hírekben egyébként azt mondták, hogy egy felnőtt embernek, aki esetleg kint tartózkodik sokat, mert az a munkája, 4-5 liter folyadék simán lemehet, ugye ebbe beleszámítanak a levesek, még a kávé, meg a tea is, de fontos a hidratálás, és ne csak akkor ígyunk, amikor szomjasnak érezzük magunkat, hanem folyamatosan, hiszen az izzadsággal rengeteg folyadékot leadunk magunkról pára formájában, úgyhogy ezt bizony pótolni kell. Hogyha ezt megtesszük, akkor talán nem lesz probléma. Már is az óra sztárjaival megyünk tovább, Neri Furtado után Szigala érkezik, aki 92-es születésű, Londonból jön hozzánk, úgyhogy egy elég fiatal emberről van szó, miközben az angol sztár DJ egyébként gyerekkorában még Freddie Mercury vagy éppen Stevie Wonder dalokat zongorázott, csak néhány éve fordult az elektronikus zene irányába, a világ top 100-as listáról éppen hogy csak lecsúszott, világsztárok látják el egyébként remix munkával, igen aktív volt még annak idején a koronavírus járvány alatt is, akkor ugye sokan otthonról dolgoztak a sztárok is, úgyhogy a könnyűzenei előadók elküldték a kívánt felvett dal részleteket Szigalának, ő pedig otthon megmixelte és kész is volt tulajdonképpen a top listára egy-egy dal. Azóta, hogy Szigala berobbant egyébként 2015-ben az Easy Love című dalával, megállíthatatlanul tör előre, az eredeti neve egyébként Bruce Fielder, és olyan sztárokkal dolgozott már együtt, mint John Newman, Craig David, Ella Eyre és Paloma Faith. 6 top 10-es dalt is a magáinak tudhat, az angol slágerlistákon többek között az első nagy sikerem, de ahogy mondtam, az Easy Love volt. Ő is a klasszikus zene irányzatokban bontogatta szárnyait még 8 évesen, akkor iratták be a szülei zongorára és szolfésre, aztán elhagyva, de a zeneiséget megtartva szintén muzikálisan folytatta a tanulmányait. Gyerekkorában saját elmondása szerint Freddie Mercury és Prince voltak rá óriási hatással. Örök kérdés, hogy a klasszikus értelemben vett frontember sztárokhoz képest ők valóban akkora fellépők, mondjuk mint Freddie Mercury vagy Mick Jagger, de jelen pillanatban úgy tűnik igen. Ezeket a producereket a zenevilág nagy matematikusainak nevezik, akik sebészi pontossággal raknak össze egy alapot, majd kérnek fel nagy énekeseket, hogy énekelnek rá. Mint Szigala elmondta, ez a legtöbb esetben úgy néz ki, hogy az aktuális sztár saját stúdiójában felveszi a bokát és elküldi neki. A mai világban minden olyan gyorsan történik, hogy így a legkönnyebb is talán egy szám akár pár óra alatt megszületett, mesélte. Érdekes, hogy azokon a fesztiválokon, ahol a DJ-k fellépnek, nyilván az énekesek nem, és ne tévessze meg minket a tánc, általában pusztán annyiról van szó, hogy a DJ kilép a repülőgépből, a sok fellépés miatt általában azt sem tudja, hogy hol van, feláll a pultba, lenyomja a pendrive-ról a sót, és a pénzét felmarkolva tovább is áll. David Guetta többször meg is gyanúsították, hogy nem is ő lép fel a különböző helyszíneken, hanem alter egókat alkalmaz. Ezt a francia DJ egyébként határozottan cáfolta. De vissza Szigalához, saját bevallása szerint jól viseli a világban a holland és a francia DJ uralmat, még akkor is, ha amiatt lecsúszott a legjobb 100 DJ listájáról. Egyszer egy igazán kellemetlen helyzetbe is keveredett, amikor szokása szerint lement koncert közben a rajongókhoz, hogy azok fotót készítessenek vele. Igen, nem, de egy alkalommal egy elég erős testes ittas hölgy azt gondolta, hogy messzebbre mehet, és a nyakánál fogva próbálta lehúzni Szigalát. Szerencsére a vékony dongájú DJ nem is, de a biztonsági őrök meg tudták védeni a testi épségét. Már is 3 dallal érkezik, jön a Came Here for Love, a Big Ad Love, és aztán majd a Wish You Well, Szigala 3-asában, a 98.6 Manna FM-en.

98.6 Manna FM, életöröm zenékkel lassan-lassan, de távozik ez a bizonyos hőkupola, ami uralja az országot és uralta egész Európát, eltávolodik majd keletre, úgyhogy visszatérhetünk a feldélegzős nyári napokhoz, majd csütörtök lesz az első ilyen időjárású nap, addig kitartás mindenkinek. Mindjárt egyébként megállás nélkül jönnek a legjobb zenék, Anastasia néz be hozzánk, aki nem sokára egyébként turnéra indul. Jól láttam, magyarországi állomás nincs, de hogyha valaki nagy rajongó, akkor a közeli országokban találhat egy-egy desztinációt, ahol majd akár élőben is meghallgathatja azt a dalt, amit mindjárt énekel nekünk. Jön a Take This Chance. I'm gonna

0: minden pénteken 18 órától Cinem Anna, Dudás Viktor filmszakértővel. Izgalmas beszélgetések színészekkel, rendezőkkel, a filmvilág szereplőivel, sztorik, filmek, kritikák és vélemények. Péntekenként 18 órakor, mielőtt bármit megnéznél, dőlj hátra és élvezd a 98.6 Manna FM mozis műsorát. Cinem Anna. A mikrofonnál Dudás Viktor filmszakértő és vendégei. 98.6 Manna FM. A budapesti régió legjobb programjai.
1: Már is néhány klassz helyet hozok Budapest vonzás körzetéből, melyek tömegközlekedéssel is könnyen megközelíthetőek. Budapest vonzás körzetében számos felfedezésre váró hely található, akik mind szuperek, akár fél vagy akár egész napos barangoláshoz. A Vilav Budapest szedte össze ezeket. Már is itt van első állomásként Érd. Hiába van közel Budapesthez, vonattal körülbelül 30 perc, Érdet mégis gyakran mellőzzük, holott megéri eltölteni itt egy fél napot, mert biztosan találunk néhány érdekes látnivalót. Az Ófalu városrészben például római kori hadi út maradványait és egy minaretet, ami 23 méteres tornyával a legkisebb hazánkban. Itt találjuk a Magyar Földrajzi Múzeumot is, ahol többek között zsugorított emberfejet is láthatunk, de a kertjében is sétálhatunk. A természet kedvelőinek ott van a Duna felett meredeken kiugró érdi magaspart, ahonnan csodás kilátás nyílik a folyóra. A nagyjából 1 kilométer hosszú part agyagból, homokból és márgából áll, szabad szemmel is jól látható, rétegei az egykor itt hullámzott tengerhelyén kiédesült pannontó üledékéből képződtek. Érdemes bejárni a Fundoklia völgy tanösvényét, melynek területén egykor mamutra, gyapjasorszarvúra és barlangi medvére vadásztak őseink, ma viszont már Natura 2000-es terület. Ha pedig Érd vadregényes oldalát is megismernénk, akkor a Belicei szigetet és a Kutyavár romjait keressük fel, utóbbi állítólag Mátyás király vadászkutyáinak adott otthont. A következő állomásunk a Vászrátóti Nemzeti Botanikus Kert. Romantikus, néhol egészen vadregényes környezet fogad minket itt, a Vászrátóti Arborétumban, ami 27 hektárjával az ország legnagyobb botanikus kertje. A kacskaringós utakon andalokatunk a hatalmas lombúfák között, megpihentünk egy tó melletti padon, megcsodálhatjuk a virágzó lótuszokat, miközben nem csak a növényeket, de a 19. században épített műromokat is felfedezhetjük. A kert története is ekkortól indul. 1871-ben Vigyázó Sándor vette meg a birtokot nászajándékként feleségének, Podmanicki Zsuzsannának, végrendeletében pedig a Magyar Tudományos Akadémiára hagyta. Érdekesség, hogy a II. Világháború során szovjet katonák földbásott bunkerekben húzták meg magukat, az egyik legöregebb fa, egy hatalmas kőr is máig őrzi emléküket, mert a törzsébe baltával belevésték az 1945-ös évszámot. Annyi minden tartogat a látogatóknak ez a kert, az üvegházaktól kezdve a vízimalmon át a különleges növényekig, hogy bejárására érdemes egy teljes napot szánnunk. Irány Kisoroszi. Kisoroszit elsősorban a sziget csúcs miatt keressük fel, hiszen a Duna két ágának találkozásánál lévő rész igazi nyugalom szigeteként létezik az árnyas fákkal, a vízzel és persze a panorámájával. Jó időben mindig megtelik emberekkel ez a szakasz, de még így is megéri felkeresni, hiszen van itt piknikezésre és sétára is alkalmas hely, de még a Dunában is fürödhetünk. Sőt, a bevállalósok akár kempingezhetnek is itt. Érdemes egy rövid sétát tenni a községben is, majd felsétálni a 14 stációval szegélyezett lépcsőn a Kálvária dombra, ahol egy picike kápolnát találunk. Ez a turistáktól távol eső kis csendes oázis jó hely arra, hogy egy picit magunkra figyeljünk és megpihenjünk. Székesfehérvár egyik legkülönlegesebb látványossága a Bórivár, ami nem a középkorból maradt ránk. Építését 1923-ban kezdte Bóri Jenő szobrász és építész, aki egészen haláláig, 1959-ig folyamatosan bővítette az építményt. A Bórivár a korban még kevésbé divatos betonból készült, az ablakkeretek, az oszlopok, a korlátok, a domborművek egyaránt ebből az anyagból készültek. Díszítésként pedig olyan nem mindennapi dolgokat használt az építető, mint kagylók, csigák, érmék, tengeri szivacsok vagy egy ágyúgolyó. Az épületben sétálva rengeteg szobrot, festményt találunk, de még szerelmes versek szövegeit is látjuk. Bóri Jenő ezeket mind feleségének, Ilonának szánta, a szobrok többségét is róla mintázta. A Bóri Vár ma Bóri Jenő leszármazottainak tulajdonában van, de múzeumként üzemel, nyitva tartási időben látogatható.
0: Ez a Manna FM-en a 98.6-on, online és applikáción keresztül. 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene. I am not-

0: Itt a 98.6 Manna FM életöröm, zenékkel kell az energia, hétfő is van, meleg is van, nyűgösek is vagyunk egy picit, ilyenkor könnyebben hisztizik az ember, vagy úgy csapkod, mert izzad, meg mindenféle baja van, szerintem ismerős, úgyhogy már is igazi energiát adó, életre hangoló életöröm zenék érkeznek. Középpontban az a Live-val, az angol szócskával, Celine Dion, az Empire of the Sun, Andy Grammer, ATB és Patrick Hernandez is előadja majd az ide passzoló dalát, az óra pedig Jessie J-jel indul, már is szól az I Want Love.
1: Töltsd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz.
2: Biztosan nem hallasz.
1: Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM. Manna morzsa.
3: Űrszemét. A föld körüli láthatatlan forgalmi dugó. Az űr elsőre végtelennek tűnik, de a föld körüli pályákon egyre nagyobb a forgalom. Műholdak segítik a navigációt, az időjárás előrejelzést, a kommunikációt, a föld megfigyelést. Csak hogy ami felkerül, nem mindig tűnik el nyomtalanul. Űrszemét lehet egy már nem működő műhold, egy rakétafokozat darabja, egy levált alkatrész, vagy akár ütközésekből származó apró törmelék. A probléma az, hogy ezek a tárgyak óriási sebességgel keringenek. Egy kicsi darab is komoly kárt okozhat, ha működő műholddal találkozik. Az Európai űrügynökség 2025-ös jelentése szerint több tízezer követett objektum kering a Föld körül, és ezeknek csak egy része aktív, hasznos teher. A nem követett kisebb darabok száma ennél jóval nagyobb lehet. Az űrszemét kérdése azért fontos, mert a modern élet sok rendszere függ a műholdaktól. Időjárás, banki időszinkron, térképek, távközlés, katasztrófavédelem mind érintett lehet. A világűr használata tehát felelősség is. Nem elég feljutni. Arra is gondolni kell, hogyan hagyjuk magunk után a pályát.
1: Ez volt a Manna morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Reklám.
5: Fedezd fel a nyár legizgalmasabb újdonságát Sárváron. Vadonatúj csúszdák. Még több adrenalin vár a sárvári fürdőben. sárvárfürdő.hu.
4: Reklám hangzott el.
6: Folytatódik a hőség. Magyarország visszatért Európába, jelentette ki Magyar Péter. Sok a felelőtlen fürdőző a vízpartokon. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
6: 50 nap alatt Magyarország visszatért Európába, közölte a miniszterelnök napi rendelőtti felszólalásában az országgyűlésben. Magyar Péter a Tisza kormány eddigi eredményei között említette a visegrádi együttműködés újraindítását, elérték a kárpátaljaiak jogainak visszaadását. A kormányfő emlékeztetett, hogy elindították hazánk csatlakozását az Európai Ügyészséghez, és világossá tették, hogy a kormány nem támogatja Ukrajna gyorsított uniós csatlakozását. Az Európai Unió 5 millió eurós segélyt nyújt a venezuelai földrengések okozta humanitárius szükségletek fedezésére. A segítség az otthonukat elhagyni kényszerültek menedékének és egészségügyi ellátásának biztosítására összpontosít, közölte az Európai Bizottság. A brüsszeli közlemény szerint a pénzügyi segély mellett az Unió humanitárius légihidat is szervez, hogy a legszükségesebb ellátmányt közvetlenül az érintett területekre szállítsa. A hőség fokozott odafigyelést igényel, itatással a vadkár is mérsékelhető, írt a közösségi oldalán az Agrár- és Élelmiszergazdaságért felelős miniszter. Buna Szabolcs kiemelte, a hosszantartó forróságban a vadállomány számára megfelelő mennyiségű, jó minőségű ivóvíz biztosítása életmentő. A bejegyzés szerint a vadászatra jogosultak kiemelt feladata, hogy a vadászterületeken minél több az állatok igényeihez igazodó itatóhelyet alakítsanak ki, és folyamatosan gondoskodjanak ezek vízellátásáról. Lengyelországban csaknem 130 vasúti járatot töröltek hétfő délelőtt. Az állami vasúttársaság a felső vezetékhálózat működési zavaraival és a vágányok deformációjával indokolta a közlekedés szüneteltetését. Egyes szakaszokon pótlóbuszok viszik az utasokat. Vasárnap 40,5 fokkal megdőlt a lengyelországi melegrekord. Továbbra is sok a felelőtlen fürdőző a vízpartokon. A vízimentőket már most annyi esethez riasztják, mint a főszezonban, tájékoztatott a Magyar Vízimentő Egyesület elnöke. Bagyó Sándor a Kossuth Rádióban felhívta a figyelmet arra, hogy a természetes vizek vízállása általában alacsony, emiatt különösen veszélyes, ismeretlen helyen vízbe ugrani.
1: Időjárás.
6: A sok napsütés mellett kevés gomoly felhő lesz az égen. Holnap a Dunától keletre alakulhat ki zápor, zivatar. A szél csak zivatarok környezetében erősödhet meg. Éjszaka 19 és 25 fok közé hűl a levegő. Holnap napközben 36 és 42 fok közötti értékekre számíthatunk.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Manna délután.
0: Nagy üdv mindenkinek, már is indítom az újabb órát, én István Dániel vagyok, robok tovább a Manna délután, igaz élet, igenlő öröm zenék érkeznek pillanatokon belül, hiszen lehet itt kánikula, lehet itt eső élni, nagyon jó dolog, és mindjárt ezt éneklik meg majd a sztárok, igazi nagy ágyúkat készítettem, Celine Dion jön majd elsőként, de jön majd az Empire of the Sun és az a Live, itt lesz majd Andy Grammer és a Good to be Alive, vagy egy igazán ritkaság számba menő dal, ugye a zenei kínálatban ATB-től a Feel Alive, szóval Alive minden mennyiségben, Jessie J indítja az órát, jön az I Want Love.
1: Élet, öröm, zene. Ez a Manna. I want-

Itt a 98.6 Manna FM életöröm zenéke, jó munkát kívánok, vagy jó pihenést. Nagyon sokan még mindig szabadságolnak, ugye elindult a szünidő, és ilyenkor egy ilyen jó két hetet rá szoktak áldozni a gyerekekre. A szülők aztán utána alternatív módon próbálják, gondolom, megoldani a szórakoztatásukat egészen szeptember 1-ig ez a program. És szerencsére egyébként ugyanúgy már lehet strandolni hétvégén is, csak picit hűvösebb időben, mert nagyon várjuk, gondolom, eltűnik ez a kúpola, ami egyébként már a hétvégén megdöntötte a rekordokat, és valószínűleg a holnapi napon is rekord döntögető napunk lesz már, ami a hőmérsékletet érinti. No, de hát közben egyébként az élet szépségéről muzsikálunk, úgy általában globálisan ez igaz a Manna FM zenei kínálatára, de most tényszerűleg is, bár is az I'm Alive az Alive, és aztán majd egy újabb Alive érkezik, de 6 ilyen dalunk lesz hamarosan. Az elsőt Céline Dion hozza, jön tőle az I'm Alive, ő egyébként újból jól van szerencsére, új dallal is jelentkezett, állítólag új album is lesz, meg koncertezni is fog. Hát jó néhány évig szenvedett egy eléggé speciális betegségben, amit nem rejtett különben véka alá, budapesti koncertjét azt hiszem kétszer is le kellett mondania, és aztán azóta már egy dokumentumfilmben is megmutatta, hogy bizony ő is esendő, ezzel egyébként erőt adva hasonló betegségben küzdőknek. Aztán később a párizsi olimpia nyitó ünnepségén igazán profin énekelt, úgyhogy akkor visszatért a hangja, a hangjával is problémája volt, mert hogy azt is megtámadta a betegség. Edith Piaf egy-egy dalát énekelte újra meggyőző őszinteséggel, úgyhogy remélhetőleg most már jól van. Csínyán bánik azért a visszatérése, hogy nagy visszaesés legyen belőle, de szerencsére úgy tűnik, hogy sikeresen megküzdött a betegségével. Aztán majd az Empire of the Sun érkezik hozzánk, és egy újabb Live. Ők egyébként többször jártak a Sziget Fesztiválon, híresek a grandiózus megjelenésükről. Eredetileg egyébként az Empire of the Sun énekese a Sleepy Jackson zenekarban fette fel meg a alternatív ényét a virág előtt, míg a formáció másik tagja Nick Lord Littlemore Elton Johnnal, a Killers-el és Lady Hawkkal barátkozott, valamint a Now néven jegyzett dance csapatban csiszolt a stílusát, a világra szóló spirituális kalandra készülve. Így jött létre egy kozmikus pillanatban, állítólag a legenda szerint az Empire of the Sun bemutatkozó albuma, a császár és a Lord szerelmének gyümölcse, az utóbbi idők leghangulatosabb és legfülbemászóbb elektropop slágereket tartalmazó gyűjteménye a Walking on a Dream, aminek egyébként a címadó slágere is óriási slágere, de azon volt még a We Are the People vagy a Standing on a Shore, ezeket egyébként kis túlzással a világ összes rádiója játszotta. Nem csoda, hogy 2009-ben a BBC már a jövőt meghatározó együttesek és előadók közé sorolta őket, ezen a 10-es ranglistán akkor még ott volt Lady Gaga is, a Laru is. Aztán majd egy keresztény kortárs formáció érkezik hozzánk, a Hillsong United Ausztráliából. Ők a Hillsong gyülekezethez tartoznak, ez a Hillsong Church nevet viseli. Zenéjük a dicsőítés és az imádás olyan modern stílusa, amely ötvözete a keresztény zenének és a rocknak. Az együttes több néven futott, egyébként korábban United Live volt, amit Ruben Morgan és Marty Sampson vezetett 99-től 2001-ig, és van néhány alcsapata is, úgyhogy elég sok formáció néven szoktak egyébként a keresztény slágeristák élére feltörni, de ez a Hillsong, mint brand, ez általában szerepel az összes formáció nevében. Ők is az a Live-val érkeznek. Úgyhogy életigenlő dalok a kánikulában, remélem erőt adnak. Itt a 98.6 Manna FM-en.

Itt a 98.6 Manna FM életöröm zenékkel. SMS-ünk működik, ám nézem, hogyha lenne közlekedési információ, gondolom főleg a városból kifelé vezető utakon, akkor jó, hogyha nálunk landol, így tovább tudom adni a többieknek. 0-77-098-at. Közben a legmagasabb riasztás van érvényben, piros az egész hazai térkép. Már néhány megyében egyébként a kánikulát megtörheti vihar, de ez majd a holnapi esti órákra lesz jellemző, és aztán ez meghozza a gyümölcsét hőmérséklet csökkenés formájában csütörtökre. Ilyen időben meg amúgy is jól jönnek az életigenlő dalok, amik arról szólnak, hogy milyen jó élni, milyen jó létezni. Erre az angolnak van egy nagyon jó szava, ez a bizonyos alive, és olyan dalokat választottam, amik egyébként ezt a témakört hozzák el, hogy plusz energiánk legyen hétfőn is, meg a nagy melegben is. Mindjárt jön Annie Grammer és a Good to be Alive, ATB és a Feel Alive, és aztán majd Patrick Hernandez és a Born to be Alive, aminek érdekessége egyébként, hogy a dalhoz készült videoklipben akkor még Madonna is látható, csak táncosként. Na de, egyelőre Andy Grammeron a Lefrektor fényű, egy amerikai énekes dalszerző, aki népszerűségét a Keep Your Head Up után érte el igazán. Ő tényleg az alapoktól indult, hiszen szó szerint utcazenész volt, és aztán a kislemez megjelenése után lőtt ki nagyon durván. Ezt egy interaktív videó is kísért, amiben egyébként Rain Wilson volt a főszereplő. Számos alkalommal előadta ezt a bizonyos dalt, és olyan filmekben is szerepelt vele, mint a Tricky Business vagy a Pitch Perfect. Aztán a dalnak két nyelvű verziója is megjelent. Melissa Konda francia énekesnővel történt az egyik, és aztán jött a második albuma, a Magazines or Knowers, amiről a Honey I'm Good ment óriásít, és azóta már egyébként Natasha Bedingfield-el is együtt dolgozott, vagy Katy Perry-vel már is érkezik a Good to be Alive, tehát Andy Grammer-re. Aztán majd egy elég menő DJ érkezik, aki leginkább egyébként a sikereit az ezredfordulón ért el, ő ATB, az ő dalára lesz a Feel Alive, ez természetesen egyébként egy becené vagy művésznév, André Tannerberger az eredeti neve a német zenész lemezlovas DJ-nek, egyébként a trance műfaj meghatározó alakjának tartják. 92-ben kezdődött a zenei pályafutása, ekkor találkozott Woody von Eidernál, akivel megalapították a Sequential One nevű duót, első kislemezük pedig 93-ban jelent meg, de aztán a nagy áttörésig 98-ig kellett várni, akkor jött ki a Night PM Till I Come, ami aztán egyből belopta magát a dance rajongók szívébe. A következő állomás a Don't Stop volt, melyet az Adamski féle Killer követett, és aztán mire összeért az első album 99-ben már ATB nevét egyébként az egész világ ismerte. A végére pedig majd érkezik hozzánk Patrick Pierre Hernandez, francia énekes, akinek legismertebb dala a 79-es Born to be Alive diszkó sláger volt, amely hazájában a slágerlisták élére került, nem kevesebb, mint 52 országban lett aranylemezes. Hát ha létezik egy slágeres előadó, akkor Patrick Hernandez abszolút az, de ez igazából nem egy skarlátbetű vagy megpecsételés, mert valaki egy világsláger tudott készíteni az életében, ami egyébként 40 évvel később is bekerülhet egy rádiózenei kínálatába, azt gondolom, az tud valamit. És ahogy mondtam, még Madonna is Patrick Hernandeznek köszönheti egyébként a szánybontogatását, hiszen akkori táncos nőként látható egyébként a háttér tánckarban. Szóval akkor az élet szép, az élet jó, éljük is meg, Good to be Alive, Feel Alive és Born to be Alive. Most a 98.6 Manna FM-en az életöröm zenék között.

0: 98.6 Manna FM-en mindjárt a Get Stupid érkezik, közben fogyasszunk elég folyadékot, most már a 2-3 liter 4-5 lett, egyébként köszönhetően a 40 fok körüli hőmérsékletnek, és nagyon fontos, hogy ne csak akkori nyunggal megszomjazunk, állítólag akkor már régen későn, hanem folyamatosan kis adagokban. Pótoljuk remélhetőleg a szintiszta vizet, az nem baj, hogyha szénsavas, csak folyamatosan vigyük be, még ha csak otthon vagyunk hideg lakásban, hiszen ilyenkor sokkal több folyadékra van szüksége a szervezetnek, hiszen többet is párolgunk le. Na jöjjön a Get Stupid, majd a program ajánlatok után.
1: GPS. Cross GPS a Manna FM-en. A vertikális és horizontális hely meghatározó, ami segíteni hivatott az útelágazásokban, elakadásokban.
2: Cross GPS.
3: Bajor Tamás és Bali Mónika podcastje.
1: Keddenként este 7 órától a Crosson, szombaton 18 órától pedig a Manna FM-en. 98.6 Manna FM. A budapesti régió legjobb programjai.
0: Most, hogy tartósan vált a jó idő, szinte minden percünket a szabad és tiszta levegőn töltenénk, akár még ott is aludnánk, de az alvás és a pihenés helyett most inkább a dinamizmusra összpontosítva ajánl a Villa Budapest 3 olyan bringa útvonalat, ami felér egy kiadós kirándulással, és amivel egy teljes napot is eltölthetünk, akár a hétvégén. Kerékpározni jó, azon túl, hogy a kerékpár az életmódunk része lett, és azzal járunk a boltba, a hétvégi kirándulásainkat is összeköthetjük, vagy kiválthatjuk a bringával, és a hegyek megmászása meg a természetben valamelyik erdőben való kalandozás helyett tekerhetünk egész nap. Egy igazán profinak meg sem kottyannak a kilométerek, elteker Budapestről Gödig meg vissza, de persze nem mindenki olyan ira profi. Nekik ajánlunk most 3 olyan bringa utat, ami egy egész napos kalandot kínál, és kinyúlni sem fogunk a végén erőtlenül. Vegyük az irányt Csepel felé, ahová jó minőségű kerékpárút vezet, pláne most, hogy az atlétikai stadion környékét is megnyitották végre. Arra felé ráadásul kicsit még le is rövidíthetjük az utat, mert kimarad így a Közvágóhíd, a Budapest Park és a Ráckevei hév végállomás környéke. Kényelmesen bejutunk tehát Csepelre, ahol ugyan többfelé ágazik a kerékpárút, de csak a táblákat kell figyelni. Szigetszent Miklós irányába kell tekerni, mert a Kavicsos tó a budapesti kerület és Szigetszent Miklós határán található, más horgásztavakkal egyetemben. Az utunk keresztül vezet Csepelen, és miután elhagyjuk a kerületet és így a fővárost is, nem sokkal Csepel után tábla jelzi, hol kell letérni a kerékpárútról a Kavicsos tó irányába, amit a vízbe mélyen benyúló félszigetek és a tavat pöttyöző kisebb-nagyobb szigetek igazán különlegesé tesznek. Mivel a tópartja sűrűn beépít, sőt a szigetek is, ezért viszonylag kevés helyen tudunk egészen a vízig lemenni szabadon és háborítatlanul, akadálymentesen, de aki keres, talál, sőt még egy olyan pontot is lehet találni, ahonnan belátható a tó és környékének panorámája. Az átlós utcán kell végigmenni ahhoz, hogy kijussunk az egyik félszigetre, ami egy kisebb dombban csúcsosodik ki. A visszautat kicsit meg lehet bolondítani azzal, hogy a Kolonis György sétány felé tekerünk, megnézhetjük a Kavicsostóhoz hasonlóan szintén nem hétköznapi Tamariska dombot, majd az említett sétányon végig gurulatunk egészen a Gubacsi hídig. Kedvenc útvonal lehet a Szentendrére vezető kerékpárút, amit aztán fel lehet pimpelni azzal, hogy ott nem megfordulunk és visszatekerünk, hanem átrévezünk a Szentendrei szigetre, majd a másik oldalon Dunakeszire kompozunk és úgy térünk vissza a városba. Most nem ezt az útvonalat ajánljuk, hanem egy kisebb részét, most mindössze Budakalászig és a Lupa szigetig megyünk. Ha Budáról indulunk, viszonylag könnyű a dolgunk, a Dunaparton megyünk végig az ottani bringa úton. Le sem kell térni róla. Ha Pestről jövünk, akkor pedig a Népsziget fölött átívelő, a pesti oldalon Angyalföld és Újpest határától induló, nemrég Ránc felvarráson átesett gyalogos, bringás és vasúti hídon a legegyszerűbb átjutni Budára. A hídról leírva azonnal a római parti sétány bejáratánál leszünk, és itt a haladást kicsit lassíthatja a tömeg, meg az út rossz minősége. Az idilli hangulatú Lupán egy teljes napot is eltöltetünk, de egy körséta is megteszi, visszatérve a partra egyenesen visszagurulhatunk Budapestre, de ha már ott vagyunk, egy kis bónusszal is kiegészíthetjük a bringás kirándulásunkat. A part mentén hosszan húzódó, szemrevaló ártéri erdő kellemes hűvöse vonzza a kimelegedett bringást, kár lenne kiadni, ha már egyszer épp arra bicajozik az ember.
1: Élet, öröm, zene. Ez

0: Itt a 98.6 Manna FM-en mindjárt indul az újabb óra, igazán szuper lesz, hiszen újdonságokat hozok. Új dallal jelentkezett Martin Garrix egy Sheeran oldalán, de új dallal rukkol majd elő Lola Young, illetőleg David Guetta is. Ők lesznek majd a három főszereplők, egy akkor és mostban, tehát egy-egy régi dallal megtámogatva az új dalukat. Pink pedig indítja az órát, már is szól a Trust Hole.
1: Egy igazán jó zenei válogatásra vágysz. Ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Folytatódik a hőség. A kormány benyújtja az országgyűlésnek az idei költségvetés módosítását. Gyérítik a szúnyogokat az ország több pontján. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
2: A Tisza kormány benyújtja az országgyűlésnek az idei költségvetés módosítását, amely stabil alapot teremt Magyarország újjáépítéséhez, közölte a miniszterelnök napirend előtti parlamenti felszólalásában. Magyar Péter azt ígérte, felülvizsgálják az állami kiadásokat, megszüntetik a pazarlást, felszámolják a korrupciót, és minden pénzt odairányítanak, ahol a magyar emberek érdekét szolgálja. A kormányfő azt mondta, hogy az Orbán kormány szándékosan megkárosította a saját hazáját, a színfalak mögött kiárusította és magánkézre játszotta az állam stratégiai cégeit. Az Európai Unió 5 millió eurós segélyt nyújt a venezuelai földrengések okozta humanitárius szükségletek fedezésére. A segítség az otthonukat elhagyni kényszerültek menedékének és egészségügyi ellátásának biztosítására összpontosít, közölte az Európai Bizottság. A brüsszeli közlemény szerint a pénzügyi segély mellett az Unió humanitárius légihidat is szervez, hogy a legszükségesebb ellátmányt közvetlenül az érintett területekre szállítsa. A kivonuló egységek és az irányító csoportok is megnövelt kapacitással dolgoztak a hétvégén a hőség miatt, közölte az országos mentőszolgálat szóvivője. Szűcs Brigitta elmondta, hogy az elmúlt két napban nőtt az esetszám, néhány megyében több mint 30%-kal. Nem csak a 112-es segélyhívót tárcsázták sokan, hanem jelentősen emelkedett az ügyeleti hívások száma is. Lengyelországban csaknem 130 vasúti járatot töröltek hétfő délelőtt. Az állami vasúttársaság a felső vezetékhálózat működési zavaraival és a vágányok deformációjával indokolta a közlekedés szüneteltetését. Egyes szakaszokon pótlóbuszok viszik az utasokat. Vasárnap 40,5 fokkal megdőlt a lengyelországi melegrekord. A következő napokban Budapesten a 20., a 21. és a 23. kerületben, továbbá 8 vármegye 73 településén folytatódik a szúnyoggyérítési program. A rendkívüli hőség miatt a szokásosnál később, jóval a naplemente után indulnak el a permetezést végző járművek. A kémiai módszerrel végzett szúnyoggyérítés mellett Békés vármegyében néhány folyami holtágnál biológiai módszerrel is gyérítik a lárvákat. A sok napsütés mellett kevés gomoly felhő lesz az égen. Holnap a Dunától keletre alakulhat ki zápor, zivatar. Éjszaka 19 és 25 fok közé hűl a levegő. Holnap napközben 36 és 42 fok közötti értékekre számíthatunk.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Manna délután.
0: Már is indul az újabb óra. Hello mindenkinek, a mikrofonnál István Dániel. Három főszereplőnk lesz az óra első felében, indul az akkor és most, úgyhogy újdonságokat hozok. Új dalal jelentkezett Martin Garrix, nem is akármit kivel, Ed Sheerannel adja majd elő mindjárt a dalát. Aztán itt lesz Lola Young újdonsága és David Guetta, majd Élokkal közös újdonsága is. Egyelőre Pink indítja az órát, már is szól a Trash Fall. Jó szórakozás nekünk!
1: Élet, öröm, zene. Ez a Manna.

98.6 Manna FM életöröm zenékkel, kitartást, már nem tart olyan nagyon sokáig a kánikula, csütörtökön felfrissülés érkezik, addig viszont szokás szerint este szellőztesünk, elég sok helyen volt egyébként tegnap a fővárosban és környékén is áramszünet, úgyhogy hogy este 6 és 9 óra között egy picit alacsonyabbra kéne venni a tempót, hiszen például Zuglóban, ha jól olvastam, elment az áram este 8 óra környékén, illetőleg Szigethalmon is voltak ilyen problémák, most egy picit talán mindenki visszavehet a tempóból, és akkor nem lesz akadozott az energiaellátás, de hát ilyenkor nincsenek jó megoldások. Martin Garrix érkezik pillanatokon belül Ed Sheerannel és az újdonságával, aztán itt lesz majd Lola Young és David Guetta is, hiszen indul az Akkor és Most. Közben egyébként nézem SMS számunkat is, 0-77-98-at. Ide jöhetnek a közlekedési információk, mi helyzet a kifelé vezető utakon. Ezt is megköszönöm, hogyha leírjátok. Na de jöjjön Martin Garrix, akkorról a Used to Love-val, mostanról pedig az Ed Sheeran-es közös újdonságával. Ő egyébként egy holland lemezlovas zenei producer, 2016-ban már felkerült a DJ magazin top 100-as listáján, olyannyira ez az első helyezett lett. Magyarországon is fellépett már, többek között a Club Playben, a Balaton Soundon, a Szigeten és a Volt Fesztiválon is. Tulajdonképpen 2012-ben bukkant fel az elektronikus zenei iparban, Julian Jordannel közösen készített BFAM című számával, és még ebben az évben aláírt a Spinin Recordshoz, a kiadó által elsőként kiadott dala igen nagy siker volt. Aztán az igazi áttörést a 2013-ban bemutatott Animals című száma hozta meg, ami az európai slágerlistákon komoly sikerrel szerepelt, a Billboard Hot 100-as 2014 április 26-i listáján a 21. helyezése volt a legjobb hely, amit el tudott érni. 2016-ban már saját lemezkiadót alakított, és ugyanebben az évben a DJ magazin közönség szavazásán ismét az első helyet érte el. Ismertebb számai közé tartozik még az Usherrel közösen készített Don't Look Down, a Bungee Bob, illetve a 2016-ban Bibi Rexával közösen készített In the Name of Love, ami szintén megjárta a Billboard Hot 100-as listáját. Nálunk akkorról a Used to Love érkezik, és aztán majd Ed Sheerannel közös száma is jön, ami 2026. május 15-én jelent meg a saját kiadójának gondozásában. A dalt eredetileg egyébként azt olvastam, hogy még 2014-ben írták Nashville-ben. A rajongók sokáig Rewind Repeat néven ismerték, mivel Martin Garrix már 2015-ben eljátszotta élőben, de hivatalosan sosem jelent meg. Több mint 12 év után viszont befejezték és dolgozták át a végleges verziót. A megjelenés egyébként Martin Garrix 30. születésnapjához kapcsolódik. Már is érkezik tehát az Ed Sheerannel közös sláger, és aztán majd Lola Young jön, és a Messi, aki egyébként klasszikusan, ahogy a mostani generáció a TikTokon vált népszerűvé ezzel a bizonyos dallal, ami virális videóként futott végig. 24 éves egyébként Lola Young, akinek már az egész világ ismeri a nevét, Adele menedzserei vették gondozásába, ahogy meghallották először énekelni, tudták, hogy nagy sztár lesz belőle. Hát igazából művészeti iskolába járt, ugye klasszikus zenélést tanult, a Brit School korábbi diákja volt, a sztárságig vezető útja szinte ki volt kövezve, azt mondják, hogy neki csak énekelnie kellett, és élnie a lehetőségekkel, amiből aztán most tényleg nincs hiány. Az Intro című EP-je 2019-ben jelent meg, ez nagyjából tükrözi a londoni hangzást, a londoni életérzést, és aztán az átütő siker ez a bizonyos Messivel volt. Majd még mesélek róla, de egyelőre a Focus Martin Garrixen, Lola Young újdonságát majd a következő körben hozom, az lesz a From Down Here. Itt a 98.6 Manna FM-en.

98 mondat Manna FM életterem zenéke, jó utat kívánok az a felé. Ha lenne információ, azt szívesen veszem, hogyha nálunk Landor tovább tudom adni legalább a többieknek. Mi a helyzet például a Budapestről kifelé vezető utakon? Erre mindig vevő vagyok. Miközben egyébként újdonságozunk, Lola Young énekli az új dalát, a From Down Here-t, és aztán majd duplázik David Guetta is, akkorról jön a Gang Gang Gang, mostanról pedig majd az Angels Above Me. Hát ugye az előbb a Messi szólt Lola Young-tól, ami kétség kívül a nagy-nagy slágere volt. A 24 éves előadó egyébként az első brit énekes, aki a Chasen Status és Stormzy tavaly augusztusi fellépése óta brit lista vezető lett, és a legfiatalabb, akinek ez sikerült 2022 óta, ő a legfiatalabb brit nő, aki Dua Lipa 2017-es győzelme óta lista vezető lett. Lola Young és a Messi egyébként Jimmy Fallon talk show-jában debütált Amerikában, az énekesnő ráadásul akkor egy teltházas európai turnéra is elindult. A hallgatók a dalszöveg nyers sebezhetőségére reagáltak egyébként ilyen jól. Young, aki maga is ADHD-s, illetve skizoaffektív zavarban szenved, ADHD himnuszként jellemezte a dalt. A Messi egyébként egy olyan partnerhez szól, akinek lehetetlen megfelelni. Az előadó az Edward magazinnak azt nyilatkozta, hogy a Messi nagyszerű bevezetése hangzásába nyersen, őszinte és az album sok témáját összefoglalja. A tökéletlenségek elfogadásáról szól, és arról, hogy erőt találjak abban, aki vagyok. Hát tulajdonképpen a sebezhetőségét énekli meg az újdonságában is. Ezzel kapcsolatban beszél a gyógyulás útjáról és egy fényes új fejezetbe való belépéséről, az új From Down Here című számával. Lola Young dala május 22-én jelent meg, a számot James Blake producelte, és ez Lola első új kiadványa a 2025-ös albuma után. A dal egy érzelmes, introspektív visszatérés, amely a nehezebb időszakairól és a felépüléséről szól. Több zenei lap is kiemelte a nyers hangvételét és az erős énekét, úgyhogy valószínűleg a Messi után ez is majd nagyot megy, mindjárt jön a From Down Here, és aztán majd a főszerepben Lola Young után David Guetta érkezik hozzánk, akkorról a Gang Gang Gangnál, hát őt nagyon nem kell bemutatni szerintem, évek óta uralja a DJ-k világát, 15 éves korában már zenélt, akkor még a legközelebbi havárjainak, aztán később a hófehér dresszkódot előíró Sensation White Partykon való fellépéseknek köszönhetően egyre nagyobb létszámúra bővítette baráti körét. 2005-ben került igazán reflektorfénybe a World Is Mine-nal, első Grammy-ét pedig 2010-ben nyerte a When Love Takes Over-rel. Olyan világsztárokkal dolgozott már együtt, mint Rihanna, Akon, Timbaland, Lil Wayne vagy Will.i.am a Black Eyed Peas-ből. Elképesztő eladási számokat produkált különben a 2009-es One Love és a három lemezből álló monumentális lágerűjtemény, a 2011-es Nothing But The Beat című albuma is. Legutóbbi nagy lemeze is egyébként óriásit ment, gyakran dolgozik együtt Sia-val, még a koronavírus járvány alatt sem álltak le, úgyhogy tulajdonképpen nagyon sok ember köszönheti neki a fényes karrierjét. Már is jön az Angels Above Me, ez az új dala. David Guetta, Aerok és Stick Figure készítették el közösen. A szám 2026. június 1-én jelent meg. Hát ez valójában a Stick Figure 2019-es Angels Above Me című dalának új elektronikus feldolgozása David Guetta és Aerok közreműködésével. Biztos jól sikerült, de mindjárt meghallgatjuk, annak majd begyúrunk a Gang Gang Gangnal, de egyelőre Lola Young újdonsága érkezik a felépüléséről. Ez a From

0: Itt a 98 pontát Manna FM életöröm zenékel. Mindjárt a Train együttesel folytatjuk, akik San Franciscóban alakultak, és onnét törtek ki. Igen, nagy sikerű dalokkal. Többször vissza is tértek egyébként. Most éppen megint olyan szünet van, de a legutóbbi albumuk is nagyot ment a slágeristákon. Azt készítettem be. Mindjárt az AM Gold.
1: Minden pénteken 18 órától Cinem Anna, Dudás Viktor filmszakértővel. Izgalmas beszélgetések színészekkel, rendezőkkel, a filmvilág szereplőivel, sztorik, filmek, kritikák és vélemények. Péntekenként 18 órakor, mielőtt bármit megnéznél, dőlj hátra és élvezd a 98.6 Manna FM mozis műsorát. Cinem Anna, a mikrofonnál Dudás Viktor filmszakértő és vendégei. 98.6 Manna FM, a budapesti régió legjobb programjai.
0: A legendás német rockbanda a Scorpions idén ünnepelte fennállásának 60. évfordulóját egy hatalmas koncerttel szülővárosukban, Hannoverben. Idén ismét turnéra indulnak, hogy megünnepeljék ezt a varázslatos sikerekkel teli 6 évtizedet. Természetesen a zenekar ezúttal is gondolt magyar rajongóira, így júniusban megrengetik az MVM dómot. Belegondolni is furcsa, hogy az elmúlt 60 év alatt mekkorát fordult a világ. A 60-as évek közepén alakult Scorpions olyan büszkeségévé vált Németországnak, mint híres márkáik, például a Mercedes vagy a BMW. A klasszikus rockzenek keresztapjai mindig nyitottak voltak a kalandokra, és szerencsére a világ is tártkarokkal fogadta őket. Több ezer koncertet adtak a föld minden szegletében. 88-ban ők voltak az első nyugati rockzenekar, akik öt egymást követő napon adtak teltházas koncertet, a még szovjet Leningrádban, de első között játszottak Kínában és Dél-Kelet-Ázsiában is, megnyitva az ajtókat más nyugati zenekarok előtt. A banda emellett eladott több mint 100 millió lemezt, a kezdetek óta rendszeres szereplői a világ legrangosabb toplistáinak, arany minősítéseik számát szinte lehetetlen nyomon követni. Olyan zenekarok dolgozták fel dalaikat az évtizedek során, mint a Smashing Pumpkins, a Green Day, a Korn vagy a System of a Down. A Scorpions öröksége, a rockzenére gyakorolt hatása vitathatatlan. A zenekar tagjait túl a 60. évfordulón is a közös koncertezés, a turnék és a közönség szeretete éltetik. A Scorpions a magyar rajongóival is megünnepli ezt a kerek évfordulót, így mindenki nagy bulira számíthat majd júniusban. A Vazarelli 120 című kiállítás augusztus 16-áig látható, közben a Szép Művészeti Múzeumban Viktor Vazarelli születésének 120. évfordulója alkalmából. Az átfogó retrospektív tárlat időrendben is tematikusan mutatja be az absztrakció meghatározó alkotójának életművét, a magyarországi kezdetektől a párizsi kibontakozáson át a nemzetközi elismertségig. A kiállítás a budapesti és pécsi Vazarelli múzeumok anyagára épül, amelyet a Foundation Vazarelli kölcsönzése egészíti ki, így ritkán látható művek is helyet kapnak a válogatásban. A Margit sziget lesz idén is Budapest kulturális központja, a nyári Budapest esti hangulathoz hozzátartozik a Margit-sziget különleges, szabadtéri színházi atmoszférája. A Margit-szigeti színház idén is erre az élményre hangolja idei évadát. Májustól szeptemberig opera, musical, jazz, tánc, komoly és könnyű zenei produkciók váltják egymást a szabadtéri színpadon. Az évadnyitó sajtóeseményen Bán Teodóra ügyvezető és művészeti vezető kiemelte, hogy a Margit-szigeti színház továbbra is a minőségre és a nemzetközi színvonalú kulturális élményre építi programkínálatát. A sajtótájékoztatón jól kirajzolódott az a sokszínű programkínálat, amely a klasszikus operától a musicalen és a jazzen át egészen a nagyszabású komoly és könnyű zenei produkciókig terjed. A fesztivál idei sztárja között szerepel Mario Biondi, aki európai turnéja részeként érkezik Budapestre, valamint a kétszeres Grammy-díj és Kurt Elling is koncertet ad. A hazai fellépők között ott lesz a László Attila Fusion Circus, a Budapest Ragtime Band és az Easy Jazz Band, miközben az ország különböző borvidékeiről érkező pincészetek gondoskodnak a fesztivál gasztronómiai hangulatáról. Az opera továbbra is a Margit szigeti színház egyik legerősebb pillére lesz. Júliusban Verdi a Trubadur című operája érkezik a Margit szigetre, augusztusban pedig visszatér Verdi monumentális Nabucco című operája is.
1: Élet, öröm, zene. Ez a Manna. FM-en a 98.6-on, online és applikáció.

0: itt a 98.6 Manna FM életöröm zenékkel, remélem segítettem egy picit ebben a nagy hőségben a jó kis hűsítős slágerekkel. Na, ezek maradnak egyébként a folytatásban is, jönnek az életöröm zenék és jobbnál jobb műsorok. Jó szórakozást kívánok hozzájuk, én viszont István Dániel most búcsúzom, holnap úgyis találkozunk 2-kor.
1: Töltsd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz.
2: Biztosan nem hallasz.
1: Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM. Manna morzsa.
3: Miért forróbb a város, mint a vidék? Nyáron sokan érzik úgy, hogy a városban áll a levegő. Ez nem csak benyomás. A városi hősziget jelenség azt jelenti, hogy a sűrűn beépített területek melegebbek lehetnek a környező, kevésbé beépített vidékeknél. Az aszfalt, a beton, a kő és a sötét tetők napközben elnyelik, este pedig lassan adják le a hőt. A növényzet ennek az egyik természetes ellenszere. A fák árnyékot adnak, a levelek párologtatnak, a zöld felületek pedig kevésbé forrósodnak fel, mint a burkolt felületek. Ezért nem mindegy, hogy egy utcában van-e fasor, egy udvarban van-e árnyék, vagy egy lakótelepen van-e használható park. A városi zöld nem csak szépészeti kérdés, egészségvédelmi infrastruktúra. Hőség idején csökkentheti a hőterhelést, javíthatja a levegő minőségét, tompíthatja a zajt, és még a közérzetre is hat. Amikor tehát egy város fát ültet, árnyékot tervez, zöld felületet őriz meg, az nem díszítés. Az alkalmazkodás a melegebb nyarakhoz, és néha egyetlen árnyékos utca is érezhető különbséget jelent.
1: Ez volt a Manna morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Reklám.
5: Kitalálod, mi vár ránk az Árkádban? Játék? Igen. Tánc? Igen. Közös kaland a gyerekekkel? Igen, igen, igen. És még fotózkodni is lehet velünk.
6: Találkozz most Blueyval és Bingóval az Árkádban. Részletek arkadbudapest.hu.
7: Fedezd fel a nyár legizgalmasabb újdonságát Sárváron! Vadonatúj csúszdák, még több adrenalin vár a sárvári fürdőben. sárvárfürdő.hu.
8: A Csepel Plázában rólad szól a nyár. Már 5000 forintos vásárlással megnyerheted a 2,5 millió forint értékű Itaka álomutazást oda, ahová csak szeretnéd. Vagy egy Samsonite bőröncettet. Sőt, ha a helyszínen regisztrálsz, a szerencsekereket is megpörgetheted azonnali ajándékokért. Te vagy a nyár, és mi vagyunk a nyeremény. Részletek csepelplaza.hu.
4: Reklám hangzott el.
9: Folytatódik a hőség. Drámaian rossz helyzetben találta a költségvetést a kormány. Csoportos létszámcsökkentés várható a Richternél. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
9: Drámaian rossz helyzetben találta a költségvetést a Tisza kormány az átadás átvétel után, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter elmondta, hogy miközben az előző kormány 3,7, majd 5%-os hiányról beszélt, a büdzsé hiánya még a várhatóan ősszel megérkező uniós forrásokkal együtt is meghaladhatja a 7%-ot. A KDNP frakció vezetője vitatta azt, amit a kormányfő a gazdaság állapotáról mondott. Rétvári Bence szerint, amikor átadták a kormányzást, a gazdasági növekedés Magyarországon kétszer akkora volt, mint az eurózónában. Hiányolta az áfa csökkentést, a kilakoltatások megszüntetését, illetve a 480 forintos benzinárat. A politikus emellett kifogásolta, hogy az ígért azonnali 25%-os pedagógus béremelés helyett egy 0,4%-os béremelés történt. Csoportos létszámcsökkentést jelentett be a Richter. Mértéke 30 napra vetítve meghaladja a 30 főt. Erről tájékoztatták Budapest főváros kormányhivatalát is. A tervezett létszámcsökkentés a gyógyszergyártási, azon belül is főként a hatóanyaggyártási területeket érinti. A következő napokban Budapesten a 20., a 21. és a 23. kerületben, továbbá 8 vármegye 73 településén folytatódik a szúnyoggyérítési program. A rendkívüli hőség miatt a szokásosnál később, jóval a naplemente után indulnak el a permetezést végző járművek. A kémiai módszerrel végzett szúnyoggyérítés mellett Békés vármegyében néhány folyami holtágnál biológiai módszerrel is gyérítik a lárvákat. Zavartalan a vízellátás Miskolcon és környékén, de takarékos ivóvíz használatra kéri a lakosságot az önkormányzat. A szolgáltató ugyanúgy, ahogy másutt az országban, azt javasolja, hogy senki ne töltsön ivóvízzel medencét, az automosást halasszák el, a kerteket pedig a reggeli és esti csúcsidőszakon kívül öntözzék. Eddig 110 településen kellett vízkorlátozást elrendelni az országban. Megdőlt a meleg rekord ma délelőtt. Aszódon 38,5 fokot regisztráltak, közölte a Hungaromet ZRT. Az eddigi rekord ezen a napon 38,4 fok volt, amit 2022-ben Dévaványán mértek.
1: Időjárás.
9: A sok napsütés mellett kevés gomoly felhő lesz az égen. Holnap a Dunától keletre alakulhat ki zápor, zivatar. Éjszaka 19 és 25 fok közé hűl a levegő. Holnap napközben 36 és 42 fok közötti értékekre számíthatunk.
8: Manna Hits.
1: Manna Hits.

0: Manna Hit.
1: Ez a Manna Hit. A zenei élet mannasztikus oldala.
2: I think it's just a deep aspect of the human condition that whether we realize it or not.
3: Úgy gondolom, akár bevállaljuk, akár nem, az egyik legnehezebb felismerése keresztényként az életünknek az, amikor rájövünk, hogy saját magunk irányítjuk az életünket. És lehet, hogy most azt gondoljátok, Mike, mi nem akarjuk irányítani az életünket, csak bizonyos dolgokban Isten megkérdezése nélkül döntünk, hiszen szabadok vagyunk. De valójában ez a bűn lényege, mert minden bűn azzal kezdődik, hogy a teremtett egyszer ránéz a teremtőre, és azt mondja, hogy nem, nem megyek a te utadon, a saját magam útján szeretnék járni. És tudjátok, ennek mindig ugyanaz a vége. Az a baj, hogy a végén kárt teszünk magunkban, és a körülöttünk lévő emberekben. Csalódottak leszünk, és üresnek érezzük magunkat. Isten mindig többet tud, mint mi. Mindig többet lát, mint mi. Mindig úgy tesz mindent, hogy az a javunkra legyen. Sokszor próbálok dolgokat szeretetben megtenni, de hogyha ezek nem az Úrtól való cselekedetek, akkor csak rombolok velük. Az én életemnek is volt egy ilyen szakasza, amikor görcsösen ragaszkodtam ahhoz, hogy úgy csináljam a dolgokat, ahogyan azt én szeretném. Ez a dal arról szól, hogy egyszer csak ráébredtem arra, hogy rajongok saját magamért. De szerencsére Isten az ő kegyelméből megmutatta, hogy Jézus az igazi király. És mindig ő kell, hogy az életemet irányítsa, és az igazi szabadság akkor kezdődik, amikor megadjuk magunkat neki.
2: Jesus is the true king, he's the better king always, and freedom begins

0: Manna Morzsa. A tengerszint emelkedése nem olyan, mint egy hirtelen vihar. Nem egyik napról a másikra történik, ezért könnyű háttérzajként kezelni. Pedig a folyamat hosszú távon városokat, partvidékeket, ivóvízbázisokat és ökoszisztémákat érinthet. A tengerek szintje több okból emelkedik. Az egyik, hogy a melegedő víz kitágul. A másik, hogy a gleccserek és jégtakarók olvadása vizet juttat az óceánokba. A NASA mérései szerint a globális átlagos tengerszint hosszú távon emelkedik, még akkor is, ha egy-egy évben természetes éghajlati jelenségek átmenetileg lassíthatják vagy gyorsíthatják az ütemet. Miért érdekeljen ez egy tenger nélküli országból? Mert a globális gazdaság, élelmiszerellátás, kikötők, turizmus és migráció mind kapcsolatban áll a partvidékekkel. Ami a tengerparton történik, annak gyakran belső országokban is következménye van. A tengerszint emelkedése jó példa arra, hogy a klímaváltozás nem mindig drámai pillanatként jelenik meg. Néha centiméterekben mérhető. Csak hogy a centiméterek évtizedek alatt térképeket rajzolhatnak át.
1: Ez volt a Manna Morzsa.
2: Hold your head up high.

0: Cross GPS.
1: A Manna FM-en. A vertikális és horizontális hely meghatározó, ami segíteni hivatott az útelágazásokban, elakadásokban.
0: Cross GPS.
2: Pajor Tamás és Bali Mónika podcastje.
1: Keddenként este 7 órától a Crosson, szombaton 18 órától pedig a Manna FM-en. Manna FM. Élet, öröm, zene. Ez a Manna FM.

0: slágerek, amelyeket Magyarországon csak a Manna FM játszik. Manna Hit.
1: Hey, I'm Lizzie Morgan, and this is the story behind the song Maybe the Miracle. This song was written out of a season of disappointment.
2: Amikor ezt a dalt írtam, a csalódottság uralta a gondolataimat. Ez pont akkor volt, amikor váltak a szüleim. Emlékszem, hogy Istenhez fordultam, és könyörögtem neki, hogy hozza rendbe a házasságukat, de sajnos nem úgy ment, ahogy gondoltam. Azt hiszem, néha nem vagyunk felkészülve arra, hogy a dolgok nem úgy alakulnak, ahogyan azt hittük. Abban a szomorú helyzetben közel kerültem Istenhez. Akkor ismertem meg igazán, valódi bizonyosságra leltem, rájöttem, mi vigasztaló. Meggyógyította az összetört szívem. Nem tudom, te most milyen időszakon mész keresztül, de remélem ez a dal emlékeztet arra, hogy nem vagy egyedül. Isten veled van, és ez a hitünk szépsége, hogy van egy Istenünk, aki szeret bennünket, és ragaszkodik a megtört szívűekhez.
1: I hope it blesses you.

0: Anna Morzsa.
1: A hőség nem csak kényelmetlen, hanem munka a szervezetnek. Amikor kánikula van, a testünk nem egyszerűen melegnek érzi a levegőt. Ilyenkor komoly szabályozó munka indul. Izzadunk, a bőrerei kitágulnak, a szív gyorsabban dolgozhat, hogy a hőt leadjuk. Ezért van az, hogy a hőség nem csak az időseket vagy a betegeket viseli meg, hanem bárkit, aki sokat van napon, utazik, sportol, kertészkedik, vagy zárt meleg helyen dolgozik. A legegyszerűbb védekezés sokszor a legfontosabb. Folyadék legyen kéznél, és ne akkor igyunk először, amikor már nagyon szomjasak vagyunk. Hőhullám idején a szokásosnál több folyadék lehet szükség, különösen fizikai munka vagy sport mellett. A túl sok alkohol, koffein vagy nagyon cukros ital viszont ronthat a helyzeten, mert fokozhatja a folyadékvesztést vagy a szomjúságérzetet. A hőségben az árnyék nem apró kényelmi extra, akár 5 fokkal csökkentheti a hőterhelést. A legmelegebb órákban, nagyjából délelőtt 11 és délután 3 között érdemes kerülni a tűzőnapot. És egy fontos, egyszerű szabály. Gyereket, idős embert, házi állatot soha ne hagyjunk parkolóautóban. A jármű belseje percek alatt veszélyesen felforrósodhat.
0: Ez volt a Manna Morzsa. Ha egy igazán jó zenei válogatásra vágysz, ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM.
2: Folytatódik a hőség. Szerdai félig meghosszabbították a harmadfokú hőségriasztást. Megdőlt a meleg rekord. Köszöntöm a hallgatókat. Takács Erika vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
2: Szerda éjfélig meghosszabbította a legmagasabb, harmadfokú hőségriasztást az országos tiszti főorvos. A szakemberek ismét felhívták a figyelmet, hogy a tartós forróság fokozottan megterheli a szervezetet. Nagyon fontos, hogy igyunk sok vizet, kerüljük az alkoholt, a koffein tartalmú italokat, cukros üdítőket. Lehetőleg ne tartózkodjunk a tűzőnapon 11 és 16 óra között. Ekkor a fizikai munka is kerülendő. Különösen figyeljünk az idősekre, a krónikus betegekre és az egyedül élőkre. Senki ne hagyjon gyermeket, idős embert és házi állatot parkológépjárműben, még egyetlen percre sem. Ha valaki autóban hagyott gyermeket vagy állatot észlel, azonnal hívja a 112-es segélyhívó számot. A katasztrófavédelem weboldalán elérhető a bárki által igénybe vehető klimatizált helyiségek listája. A vízkorlátozások betartását, a vízkivétel csökkentését kérte mindenkitől a miniszterelnök az országgyűlésben. Magyar Péter közölte, több helyen is vízkorlátozást kell elrendelni. Elmondta, hogy a tanácsok ellenére tovább nőtt a vízfogyasztás, és Gödöllő környékén már rekordokat döntöget. A kormányfő megismételte, a kánikulából még hátra levő egy-másfél napban senki ne gondoljon a medencék feltöltésére vagy öntözésre, mert a rendszer összeomlása súlyos következményekkel járna. Magyar Péter azt is kérte, hogy mindenki vegye komolyan a tűzgyújtási tilalmat is. Zavartalan a vízellátás Miskolcon és környékén, de takarékos ivóvíz használatra kéri a lakosságot az önkormányzat. A szolgáltató ugyanúgy, ahogy másutt az országban, azt javasolja, hogy senki ne töltsön ivóvízzel medencét, az automosást halasszák el, a kerteket pedig a reggeli és esti csúcsidőszakon kívül öntözzék. Eddig 110 településen kellett vízkorlátozást elrendelni az országban. Megdőlt a meleg rekord ma délelőtt. Aszódon 38,5 fokot regisztráltak, közölte a Hungaromet ZRT. Az eddigi rekord ezen a napon 38,4 fok volt, amit 2022-ben Dévaványán mértek.
0: Időjárás.
2: A sok napsütés mellett kevés gomoly felhő lesz az égen. Holnap a Dunától keletre alakulhat ki zápor, zivatar. A szél csak zivatarok környezetében erősödhet meg. Éjszaka 19 és 25 fok közé hűl a levegő. Holnap napközben 36 és 42 fok közötti értékekre számíthatunk.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Manna FM.
3: A következő órában itt a Bőség kosarában egy nagyon kedves és nagyon céltudatos ember portréját rajzoljuk meg. Egy olyan embernek a portréját, aki szeretett volna valamit tenni azért, és tesz is, hogy egészséges és magyar élelmiszer jusson el a tudatos fogyasztók asztalára. Elhagyjuk a stúdiót, irány a Nagymező utca, a Kiskovász kézműves pékség, ott találkozunk Király Rolanddal.
0: 98.6. Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: Ez a Bőség kosara a 98.6 Manna FM-en Puczatillával.
1: Kedves hallgatók, akkor megkezdjük a Bőség kosarát. Velem szemben Király Roland, hallottátok a Felkóban. Hogy is ismerkedtem én meg vele még nyár elején, vagy talán tavasszal, dobott fel egy, hát egy igen erőteljes, hangulatos videót. Egy kis buszból pakoltál ki egy olyan kávézó felszerelését, amelyet egy idős házaspár sajnos fel kellett, hogy adjon különféle szabályzók miatt, és ott aztán mindenki kapott mindent, akinek kapni kellett. És onnantól kezdve én elkezdtem Rolandot követni, sőt, ismeretlenül gratuláltam a Messengeren, és jött egy válasz, még meg is köszönte, hogy ott vagyunk velem, és elkezdtem követni, és hát rájöttem, hogy itt egy olyan emberről van szó, aki a Bőség kosarába, hát hogy mondjam, nem lesz annyi időnk, hogy megbeszéljünk mindent, Roland. Köszönöm szépen, hogy most itt lehetek, akkor a budapesti egyik székhelyeden, ugye Kiskovász Pékségben vagyunk, a Nagymező utcában. Kezdjük akkor itt igazából. Miről szól ez a pékség? Aztán majd tágítjuk a kört.
2: Köszönöm a szép szavakat. Szoktam azt mondani, hogy élőben sokkal normálisabb vagyok, és sokkal alacsonyabb. Mi volt az alapkérdés igazából ebben, hogy a...
1: Hát, hogy most hol vagyunk? A Kiskovász Pékséget beszéljük meg, hogy ez hogy alakult, mik vannak itt tulajdonképpen. Olyan, mintha egy termelői piacon lennék egy ilyen zanzásított állapotban, viszont szörptől, méztől, liszttől, tejterméktől kezdve minden van itt.
2: Igen, azért kérek elnézést, tehát, hogy a kérdés nem arra vonatkozott, hogy nem egy jó kérdést tettél föl, hanem ugye, mivel te utánam néztél, ezért talán te is tudod, és sokan tudják a nevemből adódóan, bár ezt mindig el kell mondanom, hogy a nevem az lehet egy szimbólum, vagy lehet egy olyan, ami ismerős valahonnan valakinek, de alapvetőleg azért ez is, mint minden jó sztori, vagy legendás sztori, hogy ezt merjen megelőlegezni önmagunknak, de ez volt az alapállás a gazdáknak, a molnároknak, a pékeknek, a kereskedők, a kávézós tulajdonosoknak, hogy létrehozunk közösen egy legendát. És azért kérdeztem, hogy melyik részével kezdjük a kérdéseddel, mert itt egy búza szemtől, és itt talán most a nézők vagy a hallgatók nem látják, de itt például az egyik hűtőn egy búza kalász van kirakva, ami egy nemesítés, egy magyar nemesítésű búza. Tehát itt gyakorlatilag ez a történet, ez a legenda, amit szeretnénk építeni, ez nem Király Roland legendája, ez nem egy Szirmai Balázs, egy gazdának a legendája, hanem ez sok magyar embernek a legendája, sőt, még azt is mondhatjuk, hogy osztrák genetikák is vannak a történetben, tehát csőlátásunk csak azért, mert magyarok vagyunk, nincs, nem lehet, nem is engedhetjük meg magunknak, de az tény, hogy szeretjük a hazánkat, szeretjük Magyarországot, szeretjük a nagyvárosainkat, szeretjük a falvainkat, a tanyáinkat, tehát a búza szemtől a kisült croissantig nagyjából egy kézben tartom a dolgot, de ez az egy kézben tartom a dolgot, ez azt jelenti, hogy oké, van saját búzaföldem, saját malom, saját kávézó is, de más kávézóknak is szállítunk be, akik ugyanúgy ennek a kvázi szövetségnek a részesei, más gazdáktól is vásárolunk, sok más gazdától is vásárolunk, tehát ez gyakorlatilag egy ilyen védés-dac szövetség. Itt az előjáróban annyit beszélgettünk, hogy a Bonduelle, a híres ugye kukorica márka, az valamikor egy francia szövetkezet volt, és ott is egyébként egy katona múltan rendelkező, mint én, ember megelégelte, hogy kicsit kivoltak ők is szolgáltatva a multinacionális cégeknek, a felvásárlási áraknak, nem olyan minőséget tudtak a családjuknak adni, és ő azt mondta, hogy gyerekek, álljunk már össze egy kicsit keményebben, és próbáljunk valami nagyon jó dolgot létrehozni, hát már annyira kinőtték magukat, hogy kelet-közép-európai konzervgyárakat is felvásároltak. Egy picit az is benne van ebben a sztoriban, ez egyébként nem inspirált engem, ezt nemrég ismertem meg ezt a történetet, és egy picit magunkra ismertünk ebbe a dologba. Mi is nagyon erős védés dacszövetséget kötünk egymással, de ezt elmondtam talán egy korábbi beszélgetés másoknak is, hogy az, hogy magyar önmagába számomra nem elég. Az, hogy minőségi és magyar, onnan kezdődik egy történet.
1: Tehát minőségi és magyar, akik végül is összeálltak védés dacszövetségben. Mi hozta ez létre? Tehát mit látta, hogy igazából elárasztja a szemét, a hon élelmiszerláncokat, egyre kevesebb piac van. Tehát valamit tenni kellett benne, és valami átfordult, gondolom, amikor egyszer csak elkezdtél ezzel komolyan foglalkozni.
2: Hát alapvetőleg nagyon röviden, ugye katonai középiskolába jártam, katonai gimnáziumba, és a kecskeméti pályaudvaron, amikor talán emlékeznek, te még igen, meg egy pár annyi középkorosztályból emlékszünk, és az idősebbek meg aztán végképp, hogy utas ellátó, ugye a vonat pályaudvarokon volt, és akkor ugye én vittem be az édesanyám, ugye mi magyarok vagyunk, anyuban van egy kis sváb beütés, és mindig nagyon tüktigen össze volt rakva ugye a szalám, mint a nyilasmisi pakkot kapott című dolog, de annál azért jobb módúak voltunk olyan szempontból, hogy nyilasmisi az egy szerény családból érkezett, meg egy más világot élünk, de ugye őszi barack, kajszi barack, kolbász, szalámi, sonka vittem be a katonai gimnáziumba, és hát én voltam a Csekovics báró, tehát én osztottam a javakat, ezért nagyon sok barátom volt, igazi érdek nélküli barátságok, hogy vicceskedjek önmagamon is, és édesanyám szólt, hogy kisfiam, azért egy 62 kilós srác vagy, azért talán a 2-3 disznó, fél marha egy évben olyan picit soknak tűnik, hogy tudod nagyon jó, mennyi munka volt ezzel a dologgal, természetesen a barátaidat megvendégelheted, de vajon ez oda-vissza működik ez a dolog? És gyakorlatilag egy kicsit elszégyeltem magam, és azt mondta édesanyám, hogy mi lenne, ha nem adnánk zseppészt, hanem esetleg eladnád ezt az élelmiszert, a barátaidat ugyanúgy hív meg, és akkor egy kicsit így a kereskedői dolog megmozdult bennem, és hát őszintén szóval nem lettem Csekovics báró utána már, viszont kiderült, hogy egy pici kereskedői vénám is van, szerettem üzletelni, imádok üzletelni egyébként, tehát én azt, hogy én nagyon szeretem a búzagenetikákat, imádom a mezőgazdasági munkákat, szeretem a molnár munkát, a pék munkát, de én szeretek kereskedni, és azt gondolom, hogy ez ki kell venni az emberek fejébe, hogy a kereskedőre, mint olyanra nincs szükség, hogy ez feltétlenül egy pejoratív dolog, nem, kereskedők is van tisztességes és tisztességtelen magatartású is, bízom benne, hogy engem az emberek ide sorolnak, és gyakorlatilag a család ellátása, utas ellátó szóból családokat látunk el élelmiszerre, és már akkor láttam, hogy mennyire értékelik a fiatalok, az édesanyák, meg mindenki az élelmiszert, hiszen már a tanároknak, tanítóknak is vittem ott a környéken élelmiszereket, és gyakorlatilag onnan jött, hogyha egyszer nem leszek katona, eljött az az idő is, akkor lehet, hogy valami ilyennel is érdemes lenne foglalkozni, de hosszú út vezetett ide, 17 éve kezdődött ez.
1: Innen folytatjuk, kedves hallgatók, a tempó ugyanaz, amiket a videóban láttam, a hangnem az kicsike, tehát közélete, most is tök jó a hangnem. Innen folytatjuk, picit hosszabbak voltunk, bocsánat, kevesebb zenét hallgatok most, de nem baj, megéri még beszélgetni, folytatjuk Király Rolanddal hamarosan.

0: Ez a Bőség kosara a 98.6 Manna FM-en Puczatillával.
1: Remek zenék után mondjuk, kedves hallgatók, folytatjuk a beszélgetést Király Rolanddal a Kiskovász Pékségben, vagy Budapesten. Kell a kereskedő, és jól mondtad, vannak jó kereskedők, mert egy jó kereskedő, mint például te, idehozza a budapesti belvárosba a vidék aranyát, hogyha szabad mondani, ugye te vagy az, aki idehozza a lisztet, a mézet, a tésztát, mi van még itt, a pékárut, a tejterméket, tehát ez egyfajta, igazából kiszolgáljuk azt az embert, aki betér és jót akar venni. Sokan vannak, akik hajlandók áldozni a jóért, tehát akik tudatosan étkeznek. Van rálátásod, hiszen kereskedő vagy, itt vagy, Kecskeméten vagy. Tehát van ez a növekvő tábor, egy inkább növekvő tábor, aki hagyja a multikat és megnéző, mit tesz a család asztalára?
2: Csak egy nagyon pici helyreigazítás, de végül is teljesen jól fogalmaztál, hogy végül is kereskedő vagy, kereskedő is vagyok. Ugye nekem nagyon fontos a paraszt származásom, nagyon szeretem, nagyon büszke vagyok rá. Tehát például engem csak úgy nem lehetne megsérteni az, hogy de paraszt. Tehát az rá föl kéne ismernem, hogy valami butaságot mondtam vagy csináltam, mert önmagában számomra semmilyen pejoratív értelemben nem jár. De azt kell mondjam, hogy a művelt városi embernek, és ez most nem tudom, ilyen rang meg anyagi helyzettől függően, egy művelt ember ezt egyáltalán nem gondolja pejoratívnak. Igen, maximálisan úgy érzem, 17 éve foglalkozok ezzel, 11 éve már úgy gondolom, hogy országos szinten, és azt gondolom, hogy van rálátásom, hiszen nagyon fontos számomra, hogy a piacokon személyesen időről időre megjelenjek. És az az egyértelmű tapasztalatom, hogy a város-vidéki ellentét, ez egy olyan városi legenda, és egy olyan manipulált dolog, nem akarok politizálni, de sok mindenkinek kapura jön, hogyha civakodunk egymással. Ez minden, az élet minden töletén igaz. De valójában én sokkal békésebbnek látom Magyarországot ebből a szempontból, én sokkal kevésbé megosztottnak látom Magyarországot ebből a szempontból is. Én nagyon sokat vagyok az emberek között. Az én telefonomban 12 000 telefonszám van, és akinek a számát és nevét beírtam, azzal én valamikor beszélgettem. Lehet, hogy 5 percet, lehet, hogy többet, de az elmúlt 30 évben poénból nem került senki a telefonomba be. Tehát én azt gondolom, hogy egy nagy merítésem van mintából, ha szabad ilyen szerencsétlenül fogalmazni, és én azt gondolom, hogy a 11 év alatt nekem értékesítési problémám nem volt. Volt esetleg devizahitel problémám, volt, hogy esetleg nem tudtam megfelelő ütemben gépesíteni, de hogy az embereknek volt-e igénye a minőségi élelmiszerekre, de a minőség az valódi minőséget szól, tehát nem marketing szempontjából csak, azt nem emlékszek olyan időszakra, amikor nekünk értékesítési problémánk lett volna. Olyan időszakra, pandémia, liszt esetében, tészt esetében, az tényleg többször előfordult, hogy és például most is 2 hétre szállítunk 2026-ban az embereknek csomagokat házhoz a GLS-sel, más csomagküldő szolgálatokkal, mert most a média meg egy-két dolog miatt, hogy kicsit odafigyelnek ezekre a vonalakra, megint olyan sok reklám érkezett be, tehát mi reklámozni sehol nem reklámozzuk magunkat, de a média, ugye azért a médiát mindig beállítjuk rossznak, de a média nagyon sokszor nagyon jó dolgokra is rámutat. Hát ugye ezt nem kell mondanom, hogy a Manna FM-ben, de én szoktam hallgatni, és ezt nem azért mondom, mert itt ülök, de ugye a Manna FM-ben nagyon sok olyan műsorblokk van, ahol rámutatnak értékekre. Tehát én azt gondolom, hogy a médiát egy oldalon úgy tekinteni, hogy mindig csak üres hablaty van, mert ez butaság lenne, ez messze menőkig nincs így, és hogy nagyon sok csatorna kimondottan sok értéket közvetít ebbe a dologba. Értékesítési probléma ebben a piaci szegmensben olyannyira nincs, hogy ez egy stabilan növekvő ágazat szerintem, vagy piaci szegmens, és ezen belül mi tehát felfoghatatlan mértékben növekszünk, számomra egy picit gyors. Tehát nagyon fontos, hogy kézben tartsam, hogy hosszú távon ez a cég azt a minőségi kontrollt, a gazdákkal való közvetlen kontaktot meg tudja tartani, ezért most már helyetteseket kell kinevelnem magamnak. Hála Istennek van is egy-két olyan ember már a közelembe, aki úgy érzem, hogy érti, érzi, hogy mit szeretnék. Ez nekem mindig egy nagy félelmem volt, hogy mindenki érzi-e, hogy mi itt a mesterterv. A mesterterv, hogy a város és a vidéki ember egy szimbiózisban együtt működjön és egymás segítse, mert mindenki nyer ez a dologgal. Egy gondolat még, ha szabad, a betegségektől való félelem olyan szinten felértékelődött, nem csak a pandémia, már sokkal korábban is, régen, ha valaki egy-két hetet hiányzott egy iskolából, egy munkahelyről, 30-40 éve korábbról beszélek, ez nem volt egy akkora ütés és egy probléma, nem volt jó dolog soha természetesen, de a mai világban bármelyikünk munkájára tekintünk, bármelyik hallgató a munkájára így visszagondol, hát itt egy-két hetet egy betegséggel, hogy nem jó élelmiszereket teszünk, hogy az immunrendszerünk nem megfelelő állapotban, ma már egy életveszélyes műfaj betegnek lenni.
1: Ez így van. Valamilyen tempóra számítottam, különben nézve a videókat, meg ti is kedves hallgatók, rákerestek Roland oldalára, ilyen tempói videókat hallhatok, és bizony igyátok a szavát, mert azt is érdemes, nem csak az itt található produkciókat, illetve produktumokat, zene aztán folytatjuk, zene alatt mi megkóstolunk valami Isten narancslevet.

minden pénteken 18 órától Cinem Anna, Dudás Viktor filmszakértővel. Izgalmas beszélgetések színészekkel, rendezőkkel, a filmvilág szereplőivel, sztorik, filmek, kritikák és vélemények. Péntekenként 18 órakor, mielőtt bármit megnéznél, dőlj hátra és élvezd a 98.6 Manna FM mozis műsorát. Cinem Anna. A mikrofonnál Dudás Viktor filmszakértő és vendégei. Ez a Manna FM-en a 98.6-on, online és applikáción keresztül. 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: Ez a bőség kosara.
1: Ismét ezen remek zenék után vagyunk, és a narancslé is remek volt, frissen csavart narancslé. Ki vagy te a gazdák szemében igazából, ugye? Te egyfajta kapocs vagy, akinek nyilván sokan sokat köszönhetnek, rengeteg munkát beletesznek ők is, és rengeteg munkát beleteszel te is. És igen, igazad van az is, majd kifejtjük, szerint kereskedő is vagy, és minden más is vagy. Most beszéljünk arról, hogy a gazdák hogyan tekintenek rád.
2: Én nagyon szépen köszönöm. Azért a Manna FM-et nagyon sok városi ember hallgatja, és nekem vidéki emberként, aki ezer szállal kötődik a városhoz, a nagyvároshoz, a nagyvárosi emberekhez, ez mindig egy... A vidéki ember borzasztóan megtisztelve érzi magát, amikor egy városi ember, városi emberek nevében, jelen esetben te, jó kérdéseket tesztek föl, mert ez rámutat a mi lényegünkre, hogy mi mennyire szeretnénk jó dolgokat csinálni, és ez egy érdekes dolog az én életemben, hogy a gazdáknak én nagyon sokszor molnár vagyok, ugye, mert búzát vásárolok tőlük. A pékeknek én nagyon sokszor molnár vagyok, ugye híres pékségekbe is szállítunk, illetve hát a sajátjainkba is. A városi embereknek vagy pék vagyok, vagy molnár vagyok, valaki ugye pékárut vásárol a boltjainkba, van, aki lisztet vásárol tőlünk, tehát mi akármelyik közegbe megyek, mindig valami más szakmához raknak össze, ez teljesen rendben van, ezzel nincsen semmi baj, de alapvetőleg a kérdésed azért volt nagyon jó, mert én amire mostanában legbüszkébb vagyok, és ami nagyon nagy örömmel tölt el, mert olyan sok szeretetet kapok erről a vonalról, az az, hogy a gazdáknak mi vagyok én. De mondom, ezt el kell mondanom, hogy nem Király Rolandról beszélünk, hanem én molnárokat fogok össze, tehát gazdasági egységeket vezetek, amelyekben ott olyan csapat van, hogy én egyedül, ez kevés lenne. Tehát olyan emberek, ez nagyon fontos. Azt értsük meg ebbe a dologba, hogy amikor 48-49-es tábornokokról beszélünk, mi sose beszélünk azokról az egyszerű honvéd katonákról. Tehát, hogy mindig az átlag ember egy melós helyen, aki oda teszi magát, aki becsülettel bemegy, hogy én egy ismert ember vagyok, ez az miattuk van. Tehát ez soha nem szabad egy percig elfelejtenünk, mert ha ezt ők érzik, hogy ők adják az erőt, és mi ezt visszaadjuk nekik magas fizetésben, normális munkakörülmények között, akkor ez egy történet, akkor ez egy legenda alapja lehet. És a gazdáknál az, ami számomra nagyon szívmelengítő, hogy most mondok egy érdekességet, 68-75 forint most 2026-ot írunk, mondjuk a búza felvásárlási ára, ebből nem mondjon senki, hogy mennyibe kerül a liszt, mert ez feldolgozatlanul raktárba elvinni, áfa, stb. De 60, tehát 70 forint egy kiló búza. Jelenleg 90 és 100 forint között vásárolok búzát. Tehát rendkívül magas felvásárlási árat biztosítok a gazdáknak. Ezzel és az alkalmazottainknak egy viszonylag magas fizetést próbálunk adni. Nekem ebből kevés marad. Viszont olyan biztonságban dolgozok, annyira nem tudnak a piaci dolgok megmozgatni az anomáliák minket, és ezért olyan búzát kapok, hogyha itt az ukrán, vagy bármilyen piac, vagy bármi piaci anomália megjelenne, ez engem nem mozgat meg semmilyen szinten, mert a vásárlók, a lisztjeim nem olcsók, én nem gondolom drágának, de vásárolják nagy mennyiségben, viszont ebben az árban benne van a magas búza felvásárlási ár, az embereinknek a tisztességes fizetése, és ez azt jelenti, hogy nem forgolódik a cégben, állandóan újabb és újabb szakértelmeket kell kialakítani, mert elmegy a jó szakember, mert nem fizettük meg, illetve a gazdák azt mondják, hogy az Olaszországba szánt prémium kategóriás búzák helyett azt mondják, hogy hát Roland, hogyha te 70 forintos búza helyett az olaszok 85-öt adnak, te meg 90%-at, akkor nincs miről beszélgetnünk. És gyakorlatilag meg tudom dézsmálni az olasz utánpótlási vonalakat, hozzáteszem, saját genetikáink vannak, mi azt kiadjuk a búzát a gazdáknak, bár a gazdáknak a saját jó genetikáik van, abból is ugyanúgy nincs csőlátásunk. Tehát nekünk a minőség a fontos. Ha van úgy, hogy van, aki esetleg jobbat csinál, mint mi, ami nem olyan könnyű, mert most elég ügyes a csapat, a csapat, akkor nekünk arra is nyitottak vagyunk, tehát nekünk csak a végeredmény számít. A végeredmény, azt tudni kell, nem a búza hány tonnát terem per hektár, milyen minőséget terem per hektár, hiszen abból tudok olyan pékárút, olyan lisztet elállítani az embereknek, ami a felszívódó rendszerükben, a bélrendszerükben, elnézést, hogy így meg kell pontosan neveznem a dolgokat, egy egészséges táplálék lesz, ugye nem puffadás, nem kajakóma, hanem egy egészséges, jó felszívódó anyag legyen, persze itt a kovászolódás és sok minden másról is lehet beszélni.
1: És közgazdaságtan órán is részt vettünk, így már értem, hogy akkor miért ez a nyugalom, hiszen hogyha többet fizetsz, akkor lesz mindig búza. Kedves hallgatók, látjátok, hát ilyenek a videók is, megvan nevezve minden a nevén, ezért tök érthető minden, például ez a beszélgetés, és remek, aztán folytatjuk.

0: kezdhetni.
1: Ez a Bőség kosara.
2: Manna FM.
3: Kedves hallgatók, remek zenék után vagyunk, minek még tart a narancslevünk, egy remek helyen vagyunk, egy Kiskovász Pékség, Nagymező utcában, ugye Kecskemét és Budapest, ez a két bázis, és hát a magyar vidék, ugye, az ember és ami mögötte, vagy Frey Tamás és a Magyar Király Roland és ami mögötte van, ugye volt egy ilyen Frey Tamás műsor. Kicsit álkérés az egész, de kíváncsi vagyok arra, hogy ennek az őrült tempónak, amit te tolsz, és amit lát az ember a közösségi médiában, vagy bárhol, ahol előfordulsz. Nyilván ez egy nehéz, ez egy fárasztó munka, de valami szépsége van. Hogyha a szépségét kéne megfogalmazni, akkor mi ez? Van benned valamiféle küldetés tudat igazából? Vagy örömérzet, fáradtan, de örömmel teli módon fekszel le egy-egy nehéz nap után?
4: Igen, van mentális problémám, igen, van mentális zavarom. Én azt gondolom, hogy minden embernek van mentális problémája, ezzel nem azt akarom mondani, hogy ez egy normális, és fogadjuk el, és ne változtassunk rajta. Inkább azt mondom, hogy minden embernek van olyan mentális problémája és zavara is, ami nem negatív, hanem pozitív. Tehát még van egy olyan ember, aki boldog-boldogtalannak segít, aki állandóan haj megéri, hanem lemegy egy aluljáróba és segít valakinek. Van, aki az utcán a macskákat eteti, de már tényleg borzalom, amit művel vele. Tehát mindannyiunknak van. Nekem talán a katonai múlt miatt, talán nagyon sok élettapasztalat azt mutatta, hogy amikor mindenki szitta ezt a népet, vagy önmagunkkal se voltunk rendben, nekem valahogy mindig pont egy ellenkező impulzus ért el a dologba, és hogy megengedtek egy nagyon rövid kis történetet. Kecskeméti úszodában nagyon fáradt voltam, na mondom, kész, mára fogom, 3 órára kiütöm magam, és elmentem szaunázni. És a farmer nadrág zsebemből kihullottak 200 forintot, csak volt egy 4-5-200 forintos, benne kigurultak ezek az érmék, de én hallottam, hogy ilyen első és másodikos gyerekek ott hangoskodtak az öltöző körül, és kigurultak, tényleg mind kigurult az öltöző, ugye a fülke alól, és gondoltam magammal, jó, hát lenyúlják, hát mindenki csibész ebbe a korba, semmi probléma ezzel nincs, nem is nyitottam ki az ajtót, hagyd vigyék. De amikor magyarul beszélő kisgyerekek a kis ujjaikat, különböző kezeket láttam visszadologatni a 200 forintosokat, akkor, amikor tombolt a politika, ez még régi időszak volt, tök mindegy, mikor volt. Azért milyen nép ez? Azért elgondolkoztam ezen, hogy azért bakker, nem biztos, hogy annyira rossz utánpótlás érkezik utánunk. Ami nagy szépsége és visszajelzése, és ezért, amikor elfáradok, és abba szeretném hagyni a social médiás szerepléseimet, amikor már leszeretnék mondani egy-két interjút esetleg, ami mindig megtiszteltetés, hogy megkeresnek. Tehát kérem, ne értse fel, nem álszerény akarok lenni ebben a dologban, hiszen az ember sajnos a hiúság és az egójának tényleg jól esik. Tehát én ebben nem akarok álszent lenni, de azért pontosan tudom, hogy mert csapat áll mögöttem, ezt begyűjthetem, de én ezt ki is osztom otthon, tehát ezt tudnia kell mindenkinek, és a gazdák, amikor végighallgatják majd ezt az interjút, vagy a feleségeik, akkor ők ezt ugye el is hangoztak, azok a mondatok, nem ok nélkül, tehát azért nem megfelelni akarok nekik, hanem mert megérdemlik, és az nekem egy óriási visszajelzés, hogy külföldön élő magyarok, Magyarországon élő magyarok, nagyon különböző korosztályból küldenek egyszer csak a Messengeren egy videót, egy üzenetet, egy hosszú írást, mindegyiket el szoktam olvasni, és egyszerűen olyan dolgokat írnak, ahol kicsordul a könnyem. Kérem, félre ne értse senki, tehát ezek tényleg olyan jellegűek, hogy ő abba akart hagyni valamit, hogy ő már annyira elege lett a saját hazájából, hogy az ő életében úgy nem talált semmit, nem én oldom meg az ő dolgaikat, de lehet, hogy pont egy videómnak az ereje, a videómban azok az érzelmeim, mert azt tudni kell, hogy én nem csinálok olyan videókat, egy-kettő volt olyan, ahol egy picit fölemeltem a hangom, kicsit negatív értelembe, hogy esetleg egy országos anyagi dologban mi történt Magyarországon, vagy valami, de alapvetően inkább pozitív dolgokat csinálok. Például nagyon büszke vagyok arra, hogy egy közelben lévő, Pestől nem messze lévő étteremről csináltam egy videót, hogy gyerekek, ez annyira jó volt, ez annyira finom volt, hogy bakker, hogy nem tud erről mindenki, és ilyen 800 ezres nézettsége volt, és hogy nem tudom hány hónapig tele volt az asztaluk regrendeléssel, tehát ez ilyen nagy öröm. Azt tudni kell, hogy például soha nem csinálok úgy videót senkiről és semmiről, hogy felkérésre vagy pénzért. Ha valaki megkérre, akkor sajnos kiütötte magát, nem fogok csinálni róla, de ez például nagyon nagy öröm számomra, hogy például a vállalkozásokat össze tudok kapcsolni. Nem feltétlenül mindenki hozzám kapcsolódik, de annyira sok mindenkit ismerek, hogy valaki megkeres egy lehetősége, akkor én mondom, figyelj, tudok 3-4 embert fölhívni, és annyira sokszor sikerült már összekötni őket, és ez nem MLM rendszer, nem egy olyan rendszer, ahol jutalékot kap bárki, és gyakorlatilag ezek a visszajelzések, amikor elfáradnék, akkor mindig valahogy tovább lendítenek, illetve van egy szuper képességem. A szuper képességem az, hogy akármilyen ideges vagyok, vagy stresszes nap után vagyok, ha én tudok a megfelelő időben egy 6-8 órát aludni, én másnap engem ki vagyok cserélve. Egyszerűen jó kedvel, mindig olyan jó kedvel tudok ébredni. Szoktam is mondani, hogy nagy szerencséje ennek az ország, szoktam fenyegetni az országot, amit annyira imádok. Nagy szerencséje Kelet-Közép-Európának, Magyarországnak, hogy én nagyon jól alszok, és borzasztó gyorsan regenerálódok, és de azért ezért a népért, ezért a hazáért, azért lehet azért. Tehát azért nem teljesen alap nélkül ez a dolog. Én nagyon sok hétköznapi csodát láttam, ezek hétköznapiak, ezek nem világra szóló csodák, hanem hétköznapi csodák, és ezt talán a hallgatók is értik, hogy az ő életükben is hány olyan ember van, ha most egy kicsit egy önmagukban egy kicsit fölteszik ezt a kérdést, biztos vagyok benne, hogy mindenki talál 2-3 embert minimum, aki azt mondja, hogy bakker, őről a senki nem tud, de én tudom, hogy mennyire oda teszi magát. John, gondoljunk arra, hogy egy rádiót elmegyek valahol megszereltetni, mert még van ilyen, és az ember pár ezer forintért olyan bonyolult dolgot megold rajta, és majdnem, hogy nem fogad el semmit. Ez nem egy hétköznapi csoda, hogy azt a szeretett kis rádiómat visszaadja, vagy bármilyen módon az életemhez úgy hozzájárul, hogy igazából semmi nagy jutalma nincs érte, semmi extra dolog nem jut. És én azt gondolom, hogy ezek a hétköznapi csodákat muszáj észrevennünk, mert másképp nem lehet ezt az életet végigtolni, mert ha arra koncentrálunk, hogy mi a baj, akkor azért depressziósnak lehet lenni, de azt mindig hozzáteszem, hogy a Kelet-Közép-Európa egy olyan kemény hely, hogy aki kihúzza 30-40 éves koráig, az a világon bárhol megállja a helyét, de valamiért én úgy érzem, hogy én csak itt tudok boldog lenni, és itt van ez legtöbbször ez az érzésem.
3: Ez egy szabálytalan portré volt, vagy nem is tudom micsoda, egy kellemes beszélgetés Király Rolanddal. Remélem már sokan fölkerestétek az oldalát a Facebookon, vagy a családellátó oldalát, ott is meg lehet nézni, mivel foglalkozik. Köszönöm szépen, szerintem találkozom még az éteren keresztül is. Mit kell mondani, hát tovább ezen a királyi úton, hogyha szabad ilyet mondani, és hát ha még valami lesz, akkor a mikrofon itt van bármikor, és akkor oda tartjuk eléd. Lesz még mit mondanod szerintem.
4: Köszönöm szépen.

0: Töltsd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Folytatódik a hőség, szerda éjfélig meghosszabbították a harmadfokú hőségriasztást. Elkezdődött a dinnye szezon. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
1: Szerda éjfélig meghosszabbította a legmagasabb harmadfokú hőségriasztást az országos tiszti főorvos. A szakemberek ismét felhívták a figyelmet, hogy a tartós forróság fokozottan megterheli a szervezetet. Nagyon fontos, hogy igyunk sok vizet, kerüljük az alkoholt, a koffein tartalmú italokat, cukros üdítőket. Lehetőleg ne tartózkodjunk a tűzőnapon 11 és 16 óra között. Ekkor a fizikai munka is kerülendő. Különösen figyeljünk az idősekre, a krónikus betegekre és az egyedül élőkre. Senki ne hagyjon gyermeket, idősembert és háziállatot parkoló gépjárműben, még egyetlen percre sem. Ha valaki autóban hagyott gyermeket vagy állatot észlel, azonnal hívja a 112-es segélyhívó számot. A katasztrófavédelem weboldalán elérhető a bárki által igénybe vehető klimatizált helyiségek listája. A vízkorlátozások betartását, a vízkivétel csökkentését kérte mindenkitől a miniszterelnök az országgyűlésben. Magyar Péter közölte, több helyen is vízkorlátozást kell elrendelni. Elmondta, hogy a tanácsok ellenére tovább nőtt a vízfogyasztás, és Gödöllő környékén már rekordokat döntöget. A kormányfő megismételte, a kánikulából még hátralevő egy-másfél napban senki ne gondoljon a medencék feltöltésére vagy öntözésre, mert a rendszer összeomlása súlyos következményekkel járna. Magyar Péter azt is kérte, hogy mindenki vegye komolyan a tűzgyújtási tilalmat is. Elkezdődött az idei Magyarok Kenyere 15 millió búzaszem program. A szervezők augusztus 20-áig várják a búzaadományokat, amit ősszel lisztformájában adományoznak tovább rászoruló családoknak. Fontos változás, hogy idén pénzbeli adománnyal is lehet támogatni a programot. Akik nem termelők vagy logisztikailag egyszerűbb módon szeretnének hozzájárulni a kezdeményezéshez, közvetlen banki átutalással is segíthetik a rászorulókat. Elkezdődött a dinnye szezon, már érkezik a boltok polcaira és a piacokra a szabadföldi magyar dinnye, mondta a Fruit Web alelnöke a közmédiában. Varga István hangsúlyozta, a koratavaszi fagyok ellenére a minőségre és a mennyiségre idén nem lehet panasz. Hozzátette, a mostani meleg idő kedvez a dinnye érésének, így a magyar gyümölcs várhatóan egész szezonban elérhető lesz.
0: Időjárás.
1: Kedden a sok napsütés mellett kevés gomoly felhő lesz az égen, elsősorban a Dunától keletre alakulhat ki néhol zápor, zivatar. A szél gyenge marad, de zivatarban viharossá fokozódhat. A hőmérséklet 37 és 42 fok között alakul.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ez a Manna Selection, a 98.6 Manna FM válogatott beszélgetései és podcastjai. Egy igazán gondos válogatás a Manna FM saját gyártású tartalmaiból. Manna FM.

0: tartalom a nap minden percében. Ez a Manna Selection. 98.6. Ez a Lélekszörf. Péter Petrával, Manna FM.
1: Bizonyítvány, bizonyítványosztás, szünidő, hiszen mi sem aktuálisabb ennél. Erről és ennek kapcsán beszélgetek mai szakértő vendégemmel, Csaj Móni szociálpedagógussal. Szia Móni, köszönöm, hogy ránk érsz.
2: Szia Petra, üdvözlöm a hallgatókat.
1: Na kezdjük azzal, hogy ugye itt van a bizonyítványosztás ideje. Mit jelent ez a családban, de elsősorban mit jelent a gyerekeknek?
2: Ugye mi többször beszélgettünk, és azért ez már egy többször átvágott téma a társadalomban, de valahogy mégis egy ilyen kis szálka, hogy vannak családok, nyilván nincs egységes válasz. Vannak családok, ahol egy legyintéssel el van intézve, ez sem helyes szerintem, mert hogyha 10 hónapig dolgozik valaki valamiért a saját tudása szerint, akkor azt úgy valahogy értékelni kéne. És akkor van a nagyon-nagyon komolyan vesszük, és minden tizedes számít, és számonkérés van, vagy éppen büszkeség van. Ez egy olyan érdekes dolog, én roppant igazságtalanak tartom a rendszert, na de ebbe a rendszerbe kell dolgoznunk. Tehát én azt gondolom, hogy ez a bizonyítványosdi, kell a megmérettetés, kell az egyéni megmérettetés, de ez túlzottan egységesen méri a gyerekeket, nem annyira differenciáltan, és hatalmas különbségeket tesz köztük, pedig a képességükhöz képest kéne mérni a tudást, vagy a belefektetett energiát. Tehát a bizonyítvány a családokban valahol nagy feszültséget okoz, mi már többször felhívtuk, és sokan a figyelmet arra, hogy nem lehet ez maga a gyerek ismérve, nem lehet az, hogy emiatt elszökjön, nem lehet emiatt szégyelje magát, nem történhet meg, hogy ez akkora fájdalmat vagy bánatot okozon, ha nem sikerült jól, hogy a család adott esetben ellene forduljon. Ez lehetetlenség. De közben ott az érem másik fele, hogy azért a bizonyítvány a letett munka eredménye. Tehát azért itt 10 hónapig kemény meló volt már akinek, de a nagy többségnek azért ez egy megmérettetés, ez nehéz. És ez sajnos most jelenleg számokban mérjük, és ezt érdemes lenne az egész társadalomban jól a helyén kezelni, bár mondom, már elindult erről egy beszélgetés, ami klassz, mert azért pár évvel ezelőtt még nagyon sok tragédia történt ilyenkor, bizonyítványosztáskor, meg sok gyerek eltűnt. Most talán csökkent ez a tendencia, most a másik oldal lett egy kicsit fura, hogy úgy semmibe vesszük néhányan, az se jó.
1: Ez a nagyon szabad elvű nevelésnek a következménye?
2: Meg egy ellenállás a szülő részéről is egy dac. Én azt látom, hogy a fiatal szülőkben van egy dac az oktatási rendszer ellen, aminek egy része teljesen jogos, de nem biztos, hogy a szabad elvűség, inkább felismerték azt, hogy nem lehet ez egy gyerek mércéje, mert igazságtalan a rendszer, és aki ezt felismerte, az egy picit talán ellene fordul. Csak ezzel meg az a baj, hogy elvesztük a gyerektől a letett munka gyümölcsét is. Tehát most minden megy így akkor a levesbe, az se jó, az se jó.
1: Hogyha az ember résen van és odafigyel, akkor magát is rajta tudja kapni szülőként, vagy a gyerek körül lévő felnőttként, keresztülőként, nagynéniként, nagybácsiként azon, hogy a saját sztorimat kezdem kivetíteni, akár a túlságosan nagy engedékenységgel, akár a túl nagy szigorral.
2: Abszolút így van, a tapasztalatainkból, az érzéseinkből adjuk tovább, és nagyon érdekes, hogy ha tagadjuk is, azért szorítunk azért, hogy ott jó irányba menjenek a jegyek. Tehát, hogy még ha tagadjuk is, akkor is számít egy családban, hogy azok a jegyek hogy gördültek, milyen irányba. És ez a saját gyerekkori szorongásunk is benne van, a saját tapasztalatunk is benne van. Persze nagyon boldog és büszke, akinek nagyon jó tanuló a gyermeke, és azt úgy magáénak érzi, és ha tagadja is, egy rossz érzés van mindenkiben, akinek nem sikerült jól az az év, vagy az a tanulás, és hozzuk a saját érzéseinket, kudarcainkat, vagy sikereinket ebbe bele.
1: Bizonyítvány szünidő, hogy mi mindent jelent ez, és mi mindent érint, hogyan kapcsolódik össze mondjuk a nyárral, a dicséretekkel, a jutalmazással, vagy annak a megvonásával, hogyan kerülünk bele ebbe a bűvkörbe újra, mi szülőként, ezekről beszélgetünk a mai műsorban, szakértő vendégem Csaj Móni szociálpedagógus, és azzal folytatjuk majd, hogy vajon kinek mi a fontos, hogy ott vannak a kortársak, a szülők, a felnőttek, ugye a családban, és az ismerősök körében is érdemes körülnézni, mert hogy ez mind-mind kivetül a gyerekre, és nyilván így a tanulmányi eredményekre, hát leginkább az elvárásokra, és akkor az kicsúcsosodik a bizonyítvány, illetve a bizonyítvány osztás körül. Hamarosan folytatjuk.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számít.

0: Selection.
1: Ez a Lélekszörf.
0: Péter Petrával, Manna FM.
2: Bizonyítvány és szünidő, erről szól a mai Lélekszörf. Szakértő vendégem Csajmóni szociálpedagógus. Na vajon kinek mi a fontos, ugye ott vannak a kortársak, a srácok, az osztálytársak, a szülők is, az ismerősök a család körül.
3: Ha megnézzük a mai magyar társadalomban, már nincs annyira kiélezve ez az eminens rossz tanuló különbség a gyerekek között.
2: Igen, igen. Meg most olyan már nem érdekes, ciki jó tanulónak lenni.
3: Nem ciki jó tanulónak lenni, de befogadják azt is, aki nem az. Aha. Teljesen máshol mérik már egymást. Míg 50 évvel vagy 40 évvel ezelőtt ez nagyon súlyos társadalmi réseket okozott gyerekek között is, takadékokat. Szinte nem is engedték át ahhoz, aki rossz tanuló, ugye? Tehát biztos neked is van olyan élményed, hogy olyan klikkesedés volt.
2: Igen.
3: És talán azok barátkoztak inkább, akik hasonló szinten álltak a tanulásban és a tudásban, és egy sokkal szűkebb réteg volt az értelmiségi, és akkor ő nem biztos, hogy engedte azok közé, akik hát gyengécskék voltak tudásszinten vagy műveltségszinten. Na most ez, én azt látom a diákok között, hogy nagyjából elmosódott. Én ennek ezért örülök. Tehát, hogy nem azzal mérik egymást, hogy ki milyen tanuló, és egyáltalán nincs már ez a kirekesztése, kicikizése annak, aki színötös. Sőt, viszi előre az osztályt nagyon sok esetben, ha a személyisége is olyan. Tehát itt a személyiség a meghatározó egy közösségen belül az osztályokban. Van ilyen egy-kettő elenyésző példa, amikor valaki cikiznek azzal, hogy ő kitűnő, hogy ő teper, hogy ő eminens, hogy ő... De ez általában azért van, mert a személyiségével is hoz valami olyat, ami irritálja a többieket. A nagy többség szinte, hogy büszke arra, hogyha például egy osztály első az ő osztályából kerül ki, aha, és ez klassz tendencia, én azt gondolom. Hát a baráti kör, meg a felnőttek már egy más világ. Én rosszul vagyok, amikor a social médiába kikerülnek a bizonyítványok, mert nem értem, hogy miért.
2: Jó, ilyen szokott lenni, és szerencsére nem láttam, mert attól rosszul lennék én is.
3: Ki szokott kerülni, általában kitűnők én, nem a kettesek, és akkor jöttek az ellendrukkerek, hogy én is kirakom a sajátomat is, és hármas lett, és az is, és attól még csodálatos a gyerekem. Szóval van egy ilyen tábor, aki ezzel elkezdett pár évvel ezelőtt így harcolni. Én azt látom, hogy ez is csökken, most már ciki kirakni, hál' Istennek, de azért még mindig van egy-kettő, mert ő büszkélkedni akar az ismerettségi körben, vagy épp kioktatni akar az ismerettségi körben, de én azt gondolom, hogy először megkérdezem a gyereket, hogy egyáltalán kirakhatom-e.
2: Aha.
3: Nem tudom, hogy meg van-e kérdezve a gyerek. A másik az, hogy ez egy szelet a tortából, még mindig ne ez alapján ítéljük meg, és én értem, hogy büszke rá, és ez egy klassz dolog, de ezt elmondhatom családi körben is, nem kell ehhez kipakolni ezt a dolgot. A másik meg a baráti kör reakciója a gyerekekre, hát olyan udvariaskodva szoktak egy rosszabb bizonyítványra, jaj, nem sikerült, jó van, majd jövőre sikerül, vagy elkezdenek tanácsot adni, de felnőttek mi jobban szorongunk szerintem emiatt, mint a gyerekek egy része, vagy mi pakoljuk rá a szorongást a gyerekekre, hogy akkor mi történik, mi van, hogyha általános iskolában, vagy középiskolában, vagy közepes bizonyítványt, vagy ne adj Isten bukott valamiből, hát azt olyan furán szemérmesen kezeli a társadalom, nem nagyon tudunk jól reagálni az ilyen helyzetekre. A családban, mi lesz azzal a gyerekem, kukás lesz, utcaseprő, nem viszi semmire, ismerjük ezeket a régi mondatokat, ezeket talán szép lassan kezdjük levetkőzni, de még mindig olyan kínosan kezeljük, pedig hát ez nem egy nagy dolog, nekem se sikerül mindig a munkám tökéletesre, van ilyen. Olyan természetesebben kéne talán hozzáállnunk, az lenne a megoldás.
2: Csajmóni szociálpedagógus, a mai beszélgető társam, szakértő vendégem itt a Lélekszörfben, akivel nyilván a dátumra és az időre hallgatva a bizonyítványról és a szünidőről, az eredményekről, a dicséretekről, és hát a bizonyítvány osztás, illetve az elért eredmények következményeiről is beszélgetünk ma, és ha már ezt említettem, akkor jutalmazás, büntetés, jutalom megvonás a nyárra, és ha már Móni említette a bukást, akkor beszéljünk arról is, hogy azt hogyan kellene kezelni, hogy ne legyen belőle stigma. Ezzel folytatjuk.

0: CrossGPS. CrossGPS a Manna FM-en. A vertikális és horizontális hely meghatározó, ami segíteni hivatott az útelágazásokban, elakadásokban. CrossGPS.
1: Pajor Tamás és Bali Mónika podcastje.
0: Keddenként este 7 órától a Crosson, szombaton 18 órától pedig a Manna FM-en. Manna FM. Élet, öröm, zene. Ez a

0: Egy igazán gondos válogatás a Manna FM saját gyártású tartalmaiból. Ez a Manna Selection.
1: Ez a Lélekszörf.
0: Péter Petrával, Manna FM.
2: Bizonyítvány, bizonyítványosztás eredmények és a szünidő. Erről és ezek összefonódásáról és egymás hatásáról beszélgetünk Macsay Móni szociálpedagógussal. Jutalmazás, büntetés a nyári időben, vagy jutalom megvonás. Mi van akkor, hogyha bukás van? Hogyan kezeljük ezt? Hogyan tudunk ebben igazságosak lenni? És teszem hozzá, hogy ezt saját élményből mondom, hogy azért kell nagyon óvatosnak lenni ezzel szerintem szülőként, mert igenis van olyan, legalábbis az én középiskolás koromban volt olyan, hogy a tanár lebuktatta a két embert, miközben az egész osztály bukása állt mindenki, és direkt így is csinálta, de kettőt utált, azt megbuktatta.
3: Ez egy nagyon nehéz helyzet, talán most már ezek is csökkenni fognak a pedagógusok hozzáállásában, azért van változás. Én egy egészen más aspektusba forgatnám át a dologot. Szerinted kinek a hibája, ha megbukik egy gyerek? Ki hibázott? Mert ugye, ha ezen egy picit elkezdünk gondolkozni, akkor azért itt egy 10 hónapos munkafolyamatról beszélgetünk, ami nem egyik napra másikba fordult át bukássá. És most lehet, hogy hajmeresztő lesz, de én azt gondolom, hogy ez egy közös teher, mégis a gyerek cipeli. Hibázott a pedagógus, mert valamit nem tudott átadni, és nem tudta ösztönözni, motiválni a gyereket, hogy ezen átlépjünk. Valami nem megy, valamit nem tudott ő sem megtanítani egy. Hibázott a szülő, mert én azt gondolom, hogy vannak előjelek, és akkor nem biztos, hogy leülök éjszakánként, mert hullafáradt vagyok én is, és gyakorlok, vagy magántanárt fogadok, mert nincs rá pénzem, de hogy lépéseket teszek arra, és majd mindjárt kitérek szívesen arra, hogy milyen lépéseket, hogy ez ne történjen meg. És ehhez képest szégyenérzettel, teherrel, nyári tanulással a gyerek cipeli el az egészet. Ugye?
2: Igen.
3: Miért a gyerek hibája, ha nem tudott megtanulni? Miért csak az ő hibája? Mert általában én azt tapasztalom, hogy a gyerekek alapvetően kíváncsiak, tanulékonyak és motiváltak. Ha ez nem megy, akkor ott van egy probléma, amivel foglalkozni kell. A fejlesztő pedagógusnak, a gyógypedagógusnak, a szülőnek, a tanárának, a körülötte lévő emberek hol voltak, míg eljutott odáig, hogy megbukjon.
2: Így van.
3: És nem biztos, mert ilyenkor mindenki azt mondja, hogy de lusta, a gyerek nem készült. Hát én ezt cáfolom. A gyereknek nincs motivációja, mert kudarc élménye van. Tehát amint egy picit kíváncsivá tudom tenni az anyag iránt, és erre a pedagógusnak 30 gyerek mellett nincs ideje. Ez bizony-bizony szülői feladat, és nem az, hogy leülök, és akkor ott összeveszünk egymással 10 perc múlva, és mindenki bőg. Nem ez, hanem megtanítsam tanulni, és nekem ez az egész oktatási rendszerünkben a legnagyobb problémám, hogy alsóba ott alapkészségeket, alaptudást be kell gyakorolni, tehát ott be kell gyakorolni a betűk leírását, be kell gyakorolni az alapszámolásokat, tehát ott az alapozásnál az egy monoton munka, sajnos ez van, ott be kell gyakorolni. Az még nem arról szól, hogy értem, nem értem, nyitott vagyok, nem vagyok nyitott, de felsőbe, ötödikbe, addig nem is tanítanék semmit, ha még egy kéthetes gyors talpalóval meg nem tanulnak tanulni. Mert vannak azok a szerencsés diákok, akik órán tudnak fókuszálni, megjegyzik, tudják. Vannak azok a diákok, akik nem ilyenek, és tök más tanulási technikára van szükségük. És rendelkezésre áll, elérhető, de nem tesszük meg, hogy megtanítjuk őket tanulni, hanem leülünk velük, leültetjük őket a könyv fölé magolni. Sose fog működni, nem működik. Nem jó semmire. Meg kell érteni az összefüggéseket, látnia kell az okozatot, a miérteket, kíváncsivá kell tenni, ami egy nagy meló, de én azt gondolom, hogy szülőként ez az elsődleges feladatom, ha segíteni akarok.
2: Még egy mondat csak, hadd tegyek annyit hozzá, Móni, amit szeretünk mindig ismételni, van egy-két ilyen veszőparipánk, de a dicséret is ilyen. Tehát én emlékszem, hogy amikor minket egy új matek tanár a középiskolában harmadikban átvett, akkor gyakorlatilag egy bosszú hadjáratot folytatott az osztály ellen, talán a régi matek tanár miatt, talán nem, ezt nem tudjuk, de hogy borzalmas élmény a mai napig. De olyan szinten, hogy bejelölt engem a Facebookon, és mondtam, hogy soha az életben nem jelölöm vissza, olyan gonosz volt velünk. Tehát amikor azt mondja egy tanár, mikor írsz egy jó dolgozatot, mert tanulsz, mert külön matekra jársz, és most magamról beszélek, hogy ezt biztos másoltad a melletted ülőről, akkor szívem szerint fölállnék, és ráborítanám az asztalt. Tehát hol van, tehát hogy igen, egy tanár, igen, most vagy tanár, vagy pedagógus, eleve így kezdődik.
3: Igen.
2: Tehát hogy, ez, hogy akkor hol van a gyereknek a sikerélmény? Akkor joggan gondolja, hogy mi a francnak igyekszem? Minek járok hetente kétszer a város másik felére a külön tanárhoz, hogyha ez azt sem feltételezi rólam, hogy képes vagyok rá, sőt, minden befektetett időm, energiám, vér, verejték, könnyek, azok elmennek a kukába, mert azt gondolja, hogy én biztos másoltam, mert olyan hülye vagyok. Szóval azért azt is végig kéne gondolni ilyenkor a tanárnak, hogy milyen következtetéseket von le ebből egy gyerek, joggal.
3: Igen, van még miben fejlődünk bőséget.
2: Jó, hát ez nem mostani.
3: Ez nem mostani, igen, igazságtalanabb volt ez a helyzet.
2: Igen. Csaj Móni szociálpedagógus, a Lélekszörf mai szakértő vendége, bizonyítvány és szünidő, erről is ennek kapcsán beszélgetünk ma, és azzal folytatjuk az első órának az utolsó blokkjában a beszélgetést, hogy milyen hosszú távú hatása van a kudarcnak, illetve milyen hosszú távú hatása van a sikernek, hova könyveljük, és hogyan súlyozzuk, vagy hogyan kell súlyozni, illetve hogyan súlyzódnak maguktól is akár az eredményeink. Nem csak a miénk szülőként, főként a gyerekeké. Ezzel folytatjuk hamarosan.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Ez a Manna Selection. Ez a Lélekszörf. Péter Petrával, Manna FM.
1: Bizonyítvány és szűnidő. Erről is ennek kapcsán beszélgetek ma a Lélekszörfben Csajmóni szociálpedagógussal. Hosszú távú hatása a kudarcnak, illetve a sikernek, hova könyveljük, hova könyvelődnek ezek, illetve hogyan súlyzódnak, hogyan kell súlyozni az eredményeket?
2: Hát most belekapaszkodnék abba, amit az imént mondtál. Micsoda keserű pirula. Milyen nehéz, amikor ennyire nem értékelik a munkádat, vagy nem hisznek neked, vagy nem tudsz bizonyítani.
1: Bocsánat, azt hadd tegyem még hozzámolni, hogy egyébként ez az én egész életemet onnantól kezdve végig kísérte. Tehát abszolút. Onnantól kezdve az alulértékeltség és a nem helyi értéken kezeltség, az gyakorlatilag árnyékként követett engem.
2: És annyira izgalmas, mert a mi generációnk ezek miatt is, mert nagyon sok ilyen visszaélés, igazságtalanság történt, nekem is van elég sok történetem, és egy elég nehéz iskolás évek vannak mögöttem az alsóból, meg az általános iskolából, de hogy milyen érdekes, hogy emiatt ez a generáció nagyon erősen küzd ezzel a megfelelési bizonyítási kényszerrel, ami egyébként a munkáltatóknak baromi jól jön, mert egy igás állat ez a generáció, és tényleg húzza az igát, mert meg akar felelni, mert soha nem érzi azt, hogy ő elég jó. Viszont ez meggyilkolja a kreativitást, az egészséget, a lelki egészséget, tehát hogy mi nagyon küszködünk ezekkel a traumáinkkal, amit át kellett élnünk, és nagyon sokan vagyunk, akik küszködünk ezzel, és nagyon furán állunk a pedagógusokhoz felnőttként, amikor a gyerekünk kerül oda, szóval ez egy nagyon érdekes társadalmi képlet, amiről érdemes lenne egyébként sokat beszélgetni, hogy feloldozzuk ezeket, mert ezek igenis súlyosak, és cipeljük. És a mostani gyerekek nehogy azt higgyük, hogy nem fogják cipelni magukkal a kudarc élményeket, és én értem a tanár álláspontját, hogy 30 gyereknél, mikor ő egyébként 300 gyereket tanít, egy szaktanár mondjuk, és 30 gyerekkel van benne egyszerre, tök más készségekkel, képességekkel, tudással, egyedül nem tud úgy differenciálni, hogy az igazságos legyen, és közben meg ő azt látja, hogy az a kiskamasz szemtelen, és nem is tanul, és nem úgy áll hozzá. Nagyon nehéz helyzetben van azért a tanár is, a diák is, és ezt a súlyt bizony visszük magunkkal.
1: Az a helyzet egyébként, hogy azért nagyon kemény dolog ez, és hogyha ennek mondjuk lenne fizikai tünete, akkor akár sánta is lehetnék, mert vagy nem csak én szerintem, mert sokan voltunk így, mert hogy ő elhitette velem, és ezt is azért mesélem el, mert biztos, hogy nagyon sokan vannak így, ahogy én, elhitette velem, hogy én hülye vagyok a matekhoz. Miközben egyáltalán nem. És én el is kezdtem ezt mondani magamról. Pedig egyáltalán nem igaz. Nem igaz.
2: És ilyenkor szoktam egyébként...
1: De hogy végig gondolja ez a tanár, hogy milyen károkat okozott? Hogy tényleg gyakorlatilag akár verést érdemelne, azért ezt nem csak velem csinálta meg, generációkon keresztül sok osztály, sok tanulójával.
2: Nincs olyan reflexiója, és nincs önismerete.
1: Akkor nem menjen tanára, menjen a piacra.
2: Szántalmazó kapcsolat, igen. Tehát nagyon sok olyan tanár volt, van, akiknek nincs önismerete, és nem tudja, hogy mit okoz. El se tudja képzelni. Igen, és akkor itt jön be három dolog, amire én gondolok. Az egyik egy igazgató fenntartó felelőssége, ha ezt látja, ha jön a panasz. Most már azért ez korrektebb, mert van panaszkezelés, most már azért lehet lépni, most már azért talán nem teszik meg ennyire szélsőségesen bizonyos tanárok. A nagy többség nem ilyen, tegyük hozzá. Tehát, hogy a nagy többség tényleg pedagógus, de vannak tanárok bizony, akik megkeseríti több generáción keresztül a gyerekek életét, és én azt mondom ilyenkor, hogy a fenntartó az igazgató felé panasszal írásban minél többször, egy-kettő. Szülőként azt mondom, hogy most már könnyebb a váltás. Én arra szoktam biztatni, amikor ennyire rosszul érzi magát egy gyerek, és látom rajta, hogy szenved és igazságtalan, akkor iskolát kell váltani. El kell indulni, meg kell menteni a gyereket, hogy ne a kudarc élményt vigye tovább. Ne érezze azt, hogy ő matekból semmit nem tud, hanem akkor mozduljunk meg, és lépjünk. Ez a mi generációnknál még nem volt jellemző, hogy iskolát váltunk, meg nehéz is a kortársaktól elszakadni, de érdemes megtenni. És a harmadik, hogy igen, a szülő valamennyire fel tudja vértezni a gyermekét, de nem teljesen. Tehát,
1: de mit ér akkor, hogyha bemegy egy szülőmóni, és mondjuk beszél erről? Mert ugye a mondás az, amikorunkban mindig az ott, hogy jaj, nem, mert akkor még inkább pikkelni fog a gyerekre, meg a tanárnak mindig igaza van. Mondjuk én ettől rosszul vagyok.
2: Nem. Most már nem kellett félni. Például, ahol én dolgozom, ott egy elég komoly panaszkezelési tematika, vagy lépéssorozat van, amit kisraktunk a honlapra. Először fogadórát kér a szülő. Megkérdezi, mi a gond, hogy látja, mit gyakoroljunk, stb. Tehát leül beszélgetni, nem vádaskodni, nem ráborítani az asztalt, először beszélgetni. Ha úgy látja egy-két héten belül, hogy nem történt változás, akkor írásban tesz panaszt a helyettesek felé. Ha akkor sem, akkor kér fogadórát a vezetőséghez, ha akkor sem változik a helyzet, egyébként ha több szülő összefog, az még jobb, vagy biztatják egymást, hogy írásban tegyenek részletes panaszt az igazgató felé. Ha akkor sem történt semmi, akkor a jelenleg tankerületi fenntartó felé lehet panasszal élni, és akkor kivizsgálják az ügyet. Nem egyszer, nem kétszer volt már olyan, igenis, hogy kiderült, hogy valóban hibázott az a pedagógus, vagy nem úgy áll hozzá, vagy az a tanár, és akkor meg kell tenni a lépéseket, meg lehet tenni, de például a mai rendszerben egy igazgatónak is meg van kötve a keze, közalkalmazott, védett státuszban van, tehát nehéz, de nem kell annyiba hagyni, és ezt nagyon kulturáltan. Tehát, hogy ez csak úgy lehet lépésről lépésre végigcsinálni, ha a szülők nagyon kulturáltan jelzik írásban és fogadórán és szóban és a vezetőség fele, sorozatban a fenntartó fele, hogy mi a konkrét probléma. Mert én azt gondolom, hogy ha egy egész osztály szenved, kínlódik, nem megy, akkor ott a tanárral is van valami gond.
1: És akkor ezt végig kellene gondolni. A tanárnak is, meg az iskola vezetésének is.
2: Nem, meg kell érteni, azt meg kell érteni, hogy az emberek nagyon-nagyon erős önvédelmi mechanizmussal dolgoznak, és pláne aki már sok éve van a pályán, és kiégett esetleg, ne adj Isten, ott azért nagyon nehéz szembenézni önmagammal. Nagyon nehéz. És azért ez egy tekintély helyzet, tehát ott alárendelt a diák felé rendelt a tanár. Ez egy nagyon nehéz helyzet, és ritka az, hogy egy kollega odáll szembe velem, és őszintén elmondja, hogy figyelj, valami gáz van, üljünk le. Vagy például, amit én nagyon hiányolok, hogy nincs szupervízió a pedagógusoknak, nincs pszichológus segítség. Tehát úgy csinál végig 20-30-40 éves pályát, hogy nem kap valódi őszinte visszajelzést, nem tud ránézni saját magára, nem tudja feldolgozni azt a rengeteg sérelmet, amit ő is elszenved. Tehát egy összetett problémáról beszélünk, nagyon kéne a pedagógusoknak is a segítség ahhoz, hogy ne fussanak bele egy ilyen zsákutcába, ahol ők már nem is felik föl, hogy abban vannak.
1: Csajmoni szociálpedagógus, a Lélekszörf mai szakértő vendége. Bizonyítvány, bizonyítványosztás eredmények és szünidő. Erről és ennek kapcsán beszélgetünk, és a második órájában a műsornak azzal kezdjük majd, hogy nyaralás vagy gyakorlás, vagy mindkettő, mikor teszünk jót a gyerekkel, és mit tesz igazán jót a gyereknek. Ezzel folytatjuk majd.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számít.

0: igazán jó zenei válogatásra vágysz. Ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM. Manna morzsa.
1: A hőség nem csak kényelmetlen, hanem munka a szervezetnek. Amikor kánikula van, a testünk nem egyszerűen melegnek érzi a levegőt. Ilyenkor komoly szabályozó munka indul. Izzadunk, a bőrerei kitágulnak, a szív gyorsabban dolgozhat, hogy a hőt leadjuk. Ezért van az, hogy a hőség nem csak az időseket vagy a betegeket viseli meg, hanem bárkit, aki sokat van napon, utazik, sportol, kertészkedik, vagy zárt meleg helyen dolgozik. A legegyszerűbb védekezés sokszor a legfontosabb. Folyadék legyen kéznél, és ne akkor igyunk először, amikor már nagyon szomjasak vagyunk. Hőhullám idején a szokásosnál több folyadékre lehet szükség, különösen fizikai munka vagy sport mellett. A túl sok alkohol, koffein vagy nagyon cukros ital viszont ronthat a helyzeten, mert fokozhatja a folyadékvesztést vagy a szomjúságérzetet. A hőségben az árnyék nem apró kényelmi extra, akár 5 fokkal csökkentheti a hőterhelést. A legmelegebb órákban, nagyjából délelőtt 11 és délután 3 között érdemes kerülni a tűzőnapot. És egy fontos, egyszerű szabály. Gyereket, idős embert, házi állatot soha ne hagyjunk parkolóautóban. A jármű belseje percek alatt veszélyesen felforrósodhat.
0: Ez volt a Manna morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Fokozódik a hőség, szerda éjfélig meghosszabbították a harmadfokú hőségriasztást. A Hernádba fulladt egy gyermek. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
2: Szerda éjfélig meghosszabbította a legmagasabb harmadfokú hőségriasztást az országos tiszti főorvos. A szakemberek ismét felhívták a figyelmet, hogy a tartós forróság fokozottan megterheli a szervezetet. Nagyon fontos, hogy igyunk sok vizet, kerüljük az alkoholt, a koffein tartalmú italokat, cukros üdítőket. Lehetőleg ne tartózkodjunk a tűzőnapon 11 és 16 óra között. Ekkor a fizikai munka is kerülendő. Különösen figyeljünk az idősekre, a krónikus betegekre és az egyedül élőkre. A hőség miatt több motorvonat is túlmelegedett, emiatt kimaradó vagy rövidebb szerelvénnyel közlekedő elővárosi vonatokra kell számítani, közölte a MÁV Inform. A MÁV csoport arról tájékoztatott, hogy a modern vonatokat korábban maximum 35 fokos külső hőmérsékletre méretezték, így az extrém hőség ezeknek a járműveknek is kihívást jelent. Hozzátették ugyanakkor, hogy a vonatok jelentős része menetrend szerint közlekedik. A Tisza kormány benyújtja az országgyűlésnek az idei költségvetés módosítását, amely stabil alapot teremt Magyarország újjáépítéséhez, közölte a miniszterelnök napi rendelőtti parlamenti felszólalásában. Magyar Péter azt ígérte, felülvizsgálják az állami kiadásokat, megszüntetik a pazarlást, felszámolják a korrupciót, és minden pénzt oda irányítanak, ahol a magyar emberek érdekét szolgálja. A kormányfő azt mondta, hogy az Orbán kormány szándékosan megkárosította a saját hazáját, a színfalak mögött kiárusította és magánkézre játszotta az állam stratégiai cégeit. Az elmúlt 36 évben az állam és a miniszterelnök nem volt megrendelője büntetőeljárásoknak, mondta a Fidesz frakció vezetője Magyar Péter felszólalására reagálva. Gulyás Gergely azt mondta, ha a kormány elbocsáthatja a köztársasági elnököt és kiiktathatja a parlamenti ellenzéket a választásokból, akkor nem alkotmányos demokrácia lesz a következő években. A Hernádba fulladt egy gyermek vasárnap Gesztelynél. A mentőcsapat beszámolója szerint a folyóhoz két felnőtt, több úszni nem tudó fiatallal érkezett fürdőzni. A 6-7 év körüli gyereket elsodorta a Hernád. A mentők újraélesztették és kórházba vitték, de nem tudták megmenteni az életét.
0: Időjárás.
2: Kedden a sok napsütés mellett kevés gomoly felhő lesz az égen. Elsősorban a Dunától keletre alakulhat ki néhol zápor, zivatar. A szél gyenge marad, de zivatarban viharossá fokozódhat. A hőmérséklet 37 és 42 fok között alakul.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Ez
0: a Manna Selection. A 98.6 Manna FM válogatott beszélgetései és podcastjai. Egy igazán gondos válogatás a Manna FM saját gyártású tartalmaiból.

0: változatos tartalom a nap minden percében. Ez a Manna Selection. 98.6 Ez a Lélekszörf. Péter Petrával, Manna FM.
1: Bizonyítvány és szünidő. Ígértem, hogy azzal folytatjuk, hogy nyaralás vagy gyakorlás, ugye az eredményektől, a bizonyítványtól függően. Vagy lehet-e mindkettő, mikor teszek jót a gyerekkel? És mi a jó a gyereknek ebben az esetben?
2: Vita van a szakértők között ebben, mert van, aki azt mondja, hogy akinek hiányoznak alapok, például beszélünk egy alsósról, nem igazán jól sikerült az év, az olvasása nem úgy alakult, akadozik, az írásképe nem tiszta, nem jó, nem érti, vagy a szorzótáblát nem tudja. Na és akkor jön a dilemma, hogy hát de neki is kell a pihenés, ki van merülve, fáradt. Na de a másik oldal meg azt mondja, hogy még azt a kicsit is el fogja felejteni, mire jön az ősz, és megint mennek tovább, rohannak a tananyaggal, és végképp le fog maradni, és kudarc élménye lesz. Na és akkor a szülő döntse el a kettő között, mi az igazság. Én azon az állásponton vagyok, hogy lehet úgy is tanulni, hogy a gyerek nem tudja, hogy tanul. Tehát egy alsós simán lehet olyan játékokba vinni, ami gyakorlás, csak játéknak adjuk el. Tehát a homokba rajzolunk, írunk, az olyan társas játékok tele van a piac vele, ami matek alapú, az olyan finom motorikás kis tésztagyúrások, az, hogy együtt olvasunk esti mesét, én elkezdem, megmutatom neki, hogy nézd, ezt a sort elolvasod, most te nekem. Játsszuk azt, hogy most te vagy az én anyukám, apukám, és te olvasol nekem egy fél oldalt. Tehát, hogy bele lehet vinni a gyereket úgy a gyakorlásba, hogy nem leültetjük az asztal, hogy most már pedig gyakorolsz, mert neked ez nem megy. És akkor a kreatív és ügyes és okos szülőkre van ilyenkor szükség, hogy úgy gyakoroljunk, hogy ne vegye észre a gyerek, hogy ez most gyakorlás. Én ezt az álláspontot képviselem. Igaza van azoknak, akik azt mondják, hogy azt a maradékot is elveszíti, amit megtanult, mire jön a szeptember, és nagy kudarcok várnak rá. És igaza van annak is, aki azt mondja, hogy de a gyereknek pihenni kell. Csak nem mindegy, hogy hogy pihen egyébként a gép előtt, vagy pedig kint a szabadban.
1: Hát persze.
2: Megjátszva. Tehát én így gondolom.
1: Meg én azt is érzem valahogy, hogy miért kéne, hogy büntetés legyen a tanulás. Tehát az már eleve nem így jó, van. Hogyha valamit elvonok, és azt mondom, hogy oké, akkor nem mész sehova, nem mész nyaralni, egész nyáron tanulni fogsz. Nekem ilyen helyzetem is volt, és akkor volt az első kenyértörés az anyukám, és mondtam neki, hogy miért? Szerinted én nem bánom, hogy ez így történt? Szerintem neked nem így rossz van. Érzés? Szerinted én nem akarom kijavítani? Szerinted, hogyha nem megyek ide, vagy oda, vagy nyaralni, vagy sehova, hanem ülök, akkor jobb lesz? Hogyha három hónapig, vagy két és fél hónapig ülök, és aztán végül én elmentem nyaralni, és megcsináltam, és mindenhol tanultam, vittem magammal Görögországba egy táskányi könyvet.
2: Ja, az se jó, mert az meg mindig ott nyomasztja az embert. Nyilván,
1: de én fölmentem
2: diákok...
1: rendesen, amikor igen. Nagyon meleg volt, fölmentem és gyakoroltam.
2: Igen, mikor nagyobb diákokról beszélünk, nem kicsikről, akkor ez egy nehezebb ügy, ez a nyári tanulás, mondjuk egy felsős vagy egy középiskolai bukás esetén, mikor augusztusba kell pótvizsgázni, akkor nehéz. Én azt gondolom, hogy ilyenkor egy szélesebb körű kupak tanács az jól jön. A gyerek teje fölött ne döntsünk, vonjuk be, hogy szerinte hogy tudná megcsinálni, miben tudunk mi segíteni, és mennyi idő kell rá, és az az idő mikor. Tehát én azt gondolom, hogyha beemeljük a döntési folyamatba a gyereket is, és nem büntetjük. Én nem hiszek a büntetésbe, sose hittem benne, ezerszer megbeszéltük, hogy nem hiszek a büntetésbe. A következményekbe igen, tehát hogy van következménye annak, hogy megbuktál, ezzel foglalkoznunk kell, de akkor oldjuk meg együtt ezt a helyzetet, mert ez egy közös kudarcunk, hiszen nem tudtam neked segíteni.
1: Hogy is szoktad igen? Mondani, hogy még senkit nem szittak jóra.
2: Szittak jóra, igen. Így van. Soha nem, tehát ez nem működik. Még vannak, akik makacsul ragaszkodnak hozzá, hogy a büntetőszék meg a sarokbaállítás, vagy a szobafogság, akkor majd megtanulja, mert a következménye kell, hogy legyen a dolgoknak, szerintem lehet következménye anélkül is, hogy én ilyen butuska büntetéseket alkalmaznék. Lehet azzal a gyerekkel értelmesen beszélni, ha partner tudok lenni, és elmondom az elvárásaimat, felajánlom a segítségemet, és közös döntést hozunk, hogy ezt hogy tudjuk mi együtt jóvá tenni. Mert ő is hibázott, de én is, ha eljutottunk odáig, hogy megbukott. És akkor találjuk ki együtt, ez ilyen idealisztikusan hangzik, pedig nem olyan nehéz. Próbálj, mindenkit bíztatok, hogy egyszer próbálja ki úgy partnerként kezelni a gyereket, hogy leülünk, hogy figyelj, ez a helyzet, ezt most elszúrtuk, van ilyen az életben, lesz még több is, hogy tudnánk úgy helyrehozni, hogy ne fájjon nagyon. Mi így együtt. Nem tudod megtanulni a törit? nem érdekel, unod? Oké, nézzük meg, milyen alternatívák vannak, tele van bele az internet. Hogy lehet ezt érdekessé tenni? Hogy lehet ezt jól memóriafogasokat megtanulni, hogy tudod használni, összefüggéseket meglátni, itt vagyok, segítek. Ha nagyon ellenálló és passzív a gyerek, az már egy tünet. Mert akkor ő már dacol, akkor ő már ellene van, akkor ő már annyira sok kudarcot élt meg, hogy utálja az egészet.
1: Aha.
2: Akkor már érdemes segítséget kérni kívülről, hogyha idáig jutottunk, hogy teljesen elutasít, és semmit nem hajlandó, és azt mondja, hogy ő letolja az egészet, nem igaz, nem tolja le, legbelül ez neki nagyon rossz, retteg a következő kudarctól. Én akkor kérnék egy pszichológus segítségét személy szerint, vagy egy nevelési tanácsadó szakember segítségét, de az már egy elég szélsőséges eset, és ahhoz már sok mindennek kellett történnie, hogy idáig eljussunk.
1: Csajmoni szociálpedagógus a mai szakértő vendég a műsorban. Bizonyítvány, bizonyítványosztás, és hát természetesen a szünidő, hogyan kapcsolódnak ezek össze, milyen következményekkel járnak, és hogyan tudunk okosan viselkedni ebben, és belátóan a gyerekkel, mármint a témával kapcsolatban. Azzal folytatjuk majd, hogyha itt a nyár, akkor jön a diákmunka is. Vajon az jó-e? A nagyobbaknak hasznos-e, vagy árt? Mit tudunk ezzel megtanítani a gyereknek? Mit tanul meg a diákmunkából? Mire figyeljünk oda, hogyha diákmunkára engedjük a gyereket, ezzel folytatjuk hamarosan.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Manna Selection.
1: Ez a Lélekszörf.
0: Péter Petrával. Manna FM.
2: Bizonyítványosztás, bizonyítvány és szünidő, és most, ahogy ígértem, a diák munka, ugye nyári munkára szoktak menni nagyon sokan a srácok közül, hogy összegyűjtsék a nyaralásra, vagy az akármi másra valót. Jó-e ez? Hány éves kortól engedjük meg a gyereknek? Mire figyeljünk oda? Hasznos-e, vagy árthat-e?
3: Ez a jogszabály, hogy mikortól csekkolhat be egy diák munkára mondjuk egy gimnazista, de én azt gondolom, hogy ez nagyon hasznos, és én nagyon támogatom, csak, és itt felhívnám a figyelmet arra, hogy maradjon idő a pihenésre. Tehát itt is megint családi kupaktanács, távolabbi nagynénik, nagybácsik bevonásával, akinek esetleg van ötlete, rálátása, vagy akár ötlete arra, hogy hova menjen a gyerek dolgozni, vagy akár a munkahelyére be tudja magával vinni, milyen jó az, mikor be tudja vinni. Szóval kupaktanács, hogy mennyi az annyi. Mert vannak gyerekek, akik hajlamosak arra, hogy az egész nyarat végig dolgozzák. Nem szabad. Kell a pihenés. Növésben van, fejlődésben van. Kemény az a 10 hónap a suliba, ha még külön órára sportolni jár, tényleg. De én azt gondolom, hogy egy pár hét diák munkát, egy 2-3 hét egy gimnazistának kifejezetten jól tesz. Belekóstol abba önismeret, hogy ő mit tud és mit nem. Hogy ő képes-e arra, hogy a lángososnál bent álljon az 50 fokba a forró olaj mellett, vagy képes-e arra, hogy a tűző napon osszogasson, mit tudom én, szórólapokat, vagy képes-e arra, hogy egy irodába fegyelmezetten végigcsinál egy napot. Tehát egyrészt egy hatalmas önismeret, megismeri a munkavilágát, hatalmas önbizalmat ad az, hogy ez az ő bevétele. Semmiképp ne vegyük el tőle, hogy akkor most aztán beadsz a közös kasszába, én ezt nem támogatom, ez az ő bevétele, és abba se szólok bele, hogy mire költi. Megkérdezem, megbeszélhetjük, ha kíváncsi vagyok rá, de én azt gondolom, hogy ez hogy legyen az ő csomagja. Hát gondoljunk bele, hogy mondjuk 40 évvel ezelőtt 14 évesen, aki bekerült szakmunkás iskolába, az egy hetet dolgozott, egy hetet iskolába volt.
2: Igen.
3: Már 14 évesen. Vagy menjünk vissza 100 évet a tehénpásztorokhoz, meg a libapásztorokhoz, akik már 7 évesen dolgozgattak. Én azt gondolom, nem én mondtam, nálam okosabb emberek, de hogy a kényelem az emberiség halála. Tehát én ezt el tudom fogadni, ezt a mondatot, hogyha nagyon a feneke alá van rakva minden egy gyereknek, hogy ő neki csak az a dolga, hogy tanuljon. Nem csak az a dolga. A háztartásban is részt kell venni, hiszen itt lakik, és nyáron, hogyha ő valami plusz szeretne magának, akkor igen, dolgozzon, ezt nagyon tudom támogatni. Nézzük meg, hogy hova megy. Nézzük meg, hogy milyen közegbe. Most hagyd ne mondjam, hogy nehogy visszaélés áldozata legyen. Csekkoljuk le, az a legjobb, vannak ilyen szövetkezetek, ha rajtuk keresztül megy, de még akkor is érdemes lesz csekkolni a munkahelyet. És tudni a nevét annak, aki felelős az én gyerekemért. Tehát azért egy némi óvatosság, felügyelet kell, a többit meg megoldja a gyerek.
2: Bizonyítvány és szünidő. Erről is ennek kapcsán beszélgetünk a mai műsorban. A szakértő vendégem Csaj Móni, szociálpedagógus. Társadalom és eredmények, mit várnak tőlünk? Mennyire akarunk megfelelni, hogyan változott ez az évek alatt? Szorgalom versus kényelem, illetve hogy mi a jó nekünk hosszú távon? Erről beszélgetünk a következőkben, hamarosan folytatjuk. Vendég.

pénteken 18 órától Cinem Anna, Dudás Viktor filmszakértővel. Izgalmas beszélgetések színészekkel, rendezőkkel, a filmvilág szereplőivel, sztorik, filmek, kritikák és vélemények. Péntekenként 18 órakor, mielőtt bármit megnéznél, dőlj hátra és élvezd a 98.6 Manna FM mozis műsorát. Cinem Anna, a mikrofonnál Dudás Viktor filmszakértő és vendégei. Élet, öröm, zene.

0: rádiós válogatás a Manna FM saját gyártású tartalmaiból.
1: Ez a Manna Selection.
2: Ez a Lélekszörf.
0: Péter Petrával, Manna FM.
3: Bizonyítvány és szünidő, erről is ennek kapcsán beszélgetünk a mai műsorban szakértő vendégemmel, Csajmóni szociálpedagógussal. A társadalom és az eredmények, az elvárások és a megfelelési kényszer. Van-e még ennyire jelen ez az életünkben, mint amennyire jelen volt mondjuk a mi fiatalkorunkban, vagy iskoláskorunkban, illetve mi a helyzet a szorgalom versus kényelem történettel, mi a jó nekünk hosszú távon, és hogyan tudjuk meg

0: Nóni, egyáltalán a hosszú távú gondolkodást?
1: Hát igen. Nagyon sok kritikát kapnak a mai fiatalok. Tőlünk, akik a különböző hatások miatt nagyon erős megfelelési kényszerrel küzdünk, és ez nagyon jó a munkáltatóknak, mint az elején mondtam. Ugye?
0: Tehát, kihajtanak belőlünk mindent.
1: Ja, bármit. Tehát annyira lelkiismeretesen a mi generációnk annyira akar dolgozni, és annyira akar megfelelni, hogy mindent elvisz a hátán, meg a mi szüleink is elvittek, sőt, még kétszer annyit, mint mi. És nagyon erős kritika éri a mostani fiatalokat, hogy magas fizetésért nem akar semmit csinálni, meg mindig keresi a könnyebb utat. Na, ebbe én belekapaszkodnék, mert nekem nagyon-nagyon tetszik az, hogy ők átszervezik, hogy könnyebb legyen. Uh-huh.
0: És vállalják.
1: Így van. Tehát nekem is van nagyon fiatal kollégám, és csak pislogok néha, hogy ő nem hajlandó belefeszülni bizonyos dolgokba, hanem azt mondja, hogy leül, átgondolja, hát ez sokkal könnyebben megoldható, akkor miért ne csináljuk úgy? Uh-huh. Attól, hogy régen így csináltuk, attól azt még nem feltétlenül kell így. Hát ezt lehet sokkal könnyebben is. És ezt nem tudom elvenni tőlük, ezt a gondolkodást, tehát ezt eltanulni lehet inkább, és nem, az se sikerül, hogy nem olyan nagy baj az, mert baromi kreatívak. A mai fiatalok nagyon kreatívak, és egy várántítással elintézik azt, hogy rólad folyik az izzadság. Ez bosszantó a mi szemszögünkből nézve, de nézzünk mögé.
0: De közben azt mondják, hogy miért csinálod? Van könnyebb út is, miért nem választod azt?
1: Így van.
0: Csak ez már rögtön, ez már sértettség, hogy ott egy tükör.
1: Így. Ugye, milyen bosszantó? És hajlamosak vagyunk nagyon haragudni rájuk, ahelyett, hogy kinyitnánk a fülünket meg a szemünket, és tanulnánk mi is tőlük, sokat lehet tőlük tanulni, én nagyon szeretem a fiatalokat, és én azt gondolom, hogy sokkal kiterjedtebb nézőpontjuk, sokkal tágabban látják a világot. Egy dolog, amit nem szeretek, az a lustaság, azt nem szeretem, és nem azt a fajta lustaságot, ami a kreativitást erősíti, hanem ez a majd valaki megcsinálja helyettem, na azt nem, uh-huh. azt nem tudom tolerálni, de abból ki lehet őket mozdítani két perc alatt egy kis motivációval, és én azt gondolom, ha van egy belső motivációjuk, ha vannak megfogalmazott célok, akkor a társadalom nagyon jól jár a fiatalokkal. Tehát egy picit nevelgessük őket magunknak, egy picit biztassuk őket, higgyünk bennük, és csak pislogni fogunk 20-30 év múlva, hogy milyen sikereket fognak elérni, mert ügyesek és okosak, és sokkal tágabban látják a világot, és sokkal rugalmasabbak. Egy picit én azt gondolom, hogy morálisan is, meg elvárásainkkal egy picit azért igazgatni kell az útjukat, főleg amikor gimnazisták, akkor azért sok alapkövet le lehet tenni, egy nagyon jó osztályfőnök, egy jó pedagógus, egy jó nagynéni nagyon klassz alapköveket le tud tenni, aminek nagyon nagy haszna lesz később, meg az egyetemen is, akikkel dolgoznak a fiatalok, de én azt gondolom, hogy bízhatunk bennük, és a társadalmunk jó kezekben lesz, ha egy picit segítjük őket, és motiváljuk, és biztatjuk őket.
0: És ők ezt azonnal másképp fogják értékelni, és másképp fognak hozzáállni, nem csak ahhoz, amit mi mondtunk, és amit kérünk, hanem magunkhoz, hozzánk is.
1: Így van, tehát nem, ez a bezzeg az én időmben, meg emeld már fel a fenekedet, ne lustálkodj, ez nem működik. Ez a mai fiatalnál őszintén nem működik. Okay. És nem azért, hogy hízelegni kell, tehát nem, tehát félreértés ne essék, itt nem arról van szó megint, hogy mi ma hajlamosak vagyunk szélsőségekbe gondolkozni, hogy persze majd még könyörgök neki. Nem, senki nem mondta, hogy könyörögjünk. Beszélgessünk nyitottan, partnerként. Kérdezzük meg, hogy ő hogy látja, mi a véleménye, mi segíteni őt. Tehát, hogy nagyon nagy különbség van a között, hogy majd én majd könyörgök, meglenézem, meg kritizálom, meg a között, hogy motiválom, kíváncsi vagyok, érdeklődő és biztató. Uh-huh. Nagy különbség.
0: Bizonyítvány és szünidő, eredmények, elvárások, erről szól a mai Lélekszörf. Szakértő vendégem Csajmoni, szociálpedagógus, és jó szokásunk a szíven természetesen a következőkben jön egy nagy adag útravaló a témával kapcsolatban, úgyhogy érdemes lesz figyelni, hamarosan folytatjuk.
2: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: 1873, máshol már nincs maradásom, a bázis a városi álom. A városi álom,
1: a városi álom.
0: Ide vissza szívem, és 2 millió lábnyom, 2 millió lábnyom, 2 millió lábnyom.

0: fogás.
1: Ez a Manna Selection. Ez a Lélekszörf. Péter Petrával, Manna FM.
2: Bizonyítvány és eredmények és szűnidő. Erről beszélgettünk, és még egy jó kis adag útra való erejéig beszélgetünk tovább Csajmóni szociálpedagógussal a mai műsorban. Bizonyítvánnyal, eredményekkel, elvárásokkal, szűnidővel, bukással, pótlással, gyakorlással, nyaralással kapcsolatban mik a legfontosabbak, amiket magukkal vihetnek a hallgatók, Móni?
3: Hát a legfontosabb, hogy abba ugye egyet tudunk érteni, hogy a bizonyítvány egy szelet, és ez egy közös eredmény. Tehát én azt gondolom, hogy az a családnak és az iskolának egy közös eredménye a diákkal együtt. Talán ezt a felfogást én szeretném.
2: Ez nagyon-nagyon-nagyon-nagyon fontos, és mennyire jó lenne, ha látnák a szülők, mennyire jó lenne.
3: Igen, tehát ezt mi együtt hoztuk össze, ez az egyik. A másik, ha jól sikerült, ha rosszul a helyén kezelni, mert mihez képest rossz, mit tettem én, hogy ne úgy alakuljon, és mit tehetek azért, ha segítségre van szükség a nyáron. Nem büntetésre, nem kínzásra, nem ész nélküli gyakorlásra, hanem egy átkeretezésre, hogy adott témakör, akár a matematika, megközelíthető másképp. Nem akarok oldalakat mondani, de rengeteg olyan hely van az interneten, ahol egy teljesen más szemlélettel elmagyaráznak témaköröket. Lehet most az internetet segítségül. Na most ilyenkor lehet arra használni, amire való. Ez a másik, ami nagyon fontos. A harmadik pedig az, hogy mindenkinek szüksége van a pihenésre. Óva intenék az egész napos képernyőidőtől, mert az nem pihenés, hanem tönkre vágja a gyerek idegrendszerét, és nagyon nyűgös lesz tőle, és elviselhetetlen. Úgyhogy valamilyen kompromisszumos megoldást javasolok, és nem büntetés, hanem megállapodás szintjén, hogy mi az, ami még belefér, mi az, ami egészséges, és nem azért, mert megbuktál és tanulnod kell, tehát elveszem a gépet, nem gépezhetsz, hanem azért, hogy figyelj, akkor csináljuk úgy, ha neked is ez így belefér, hogy megnézzünk minden nap az interneten egy adott tárgyhoz tartozó témát, egy picit együtt gyakorlunk, és utána 2 órát gépezhet, szabadon nem szólok bele. Például ez egy felajánlás, mindjárt másképp hangzik, mint az, hogy elvesztem a gépet, mert megbuktál. Ugye? És szerintem eredményesebb is. Keretezzük át egy picit a gondolkodásunkat néha. Én azt gondolom, hogy ha szeretettel közelítünk bármi felé, sokkal nagyobb hasznot fog hozni, mint a dühből, bosszúból, sérelmekből közelítünk meg egy kérdést. És én arra intenék minden távolabbi rokont és barátot, hogy lehet ezt kezelni tapintatosan. Nem kell belemászni egy gyerekbe, és egyből a jó tanácsokkal úgy ellátni, hogy az kéretlen, hanem felajánlani esetleg a segítségem, akár tanulásban, akár munkában, akár ötletekben. Felajánlhatom, ha élnek vele, élnek, ha nem. De azért ítélkezni egy nem jó bizonyítvány fölött, mondjuk egy távolabbi rokonnak, az nem szép dolog, ebben azt hiszem megállapodhatunk. És felesleges, mert nem ad vele semmit. Tehát a kritika az nem ajándék, az nem ad semmit. Igen, és a diákmunkánál megint biztatok mindenkit, hogy egy picit kóstoljon bele a munkavilágába, csak óvatosan, és attól, hogy valaki a főnököm, attól még megvannak a határvonalaim. Jó? Tehát, hogy ez főleg a fiatal lányoknak üzenem, hogyha értjük, hogy miről beszélek, hogy a feljebb valom, vagy aki munkát ad, annak is megvannak a határai, és tartsuk meg ezeket a határokat magunk körül. Bátran ne féljünk tőle.
2: Csajmóni szociálpedagógus, most már visszatérő, kedves szakértőnk volt ma is a segítségünkre abban, hogy másképp álljunk a bizonyítványhoz, a bizonyítványosztáshoz, az iskolai eredményekhez, és hagyjuk a gyereket nyáron feltöltődni. Fogja ő tudni magától is, hogy mi a helyzet. Nem kell egy fuldoklónak a vízmélységét ecsetelni, vagy újabb mélységet adni valaki zavarodottságának, mert ezzel nem fogunk segíteni. És akkor most a fuldoklót ezt persze idézőjelbe teszem, de szerintem mindenki érti, hogy mire gondolok.
3: Igen.
2: Ugye így van. Moni, köszönjük szépen az idődet, így a hétvégén, és köszönjük azt is, hogy mindig segítesz nekünk. Ez volt a 98.6 Manna FM Lélekszörf című műsora 2026. június 27-én Csajmóni szociálpedagógussal. Köszönjük szépen!
3: Én is nagyon köszönöm a lehetőséget!
1: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.
0: Billentyűk abszurd viszonya, beleles nem van-e, merszem még? Új dallam, hát ez micsoda? Idegent

0: Jelen idő.
1: Töltsd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával, minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM. Manna morzsa.
2: Az ételpazarlás láthatatlan ára. Amikor ti dobunk egy darab kenyeret, pár kanál főttételt vagy egy megromlott zöldséget, nem csak magát az ételt dobjuk ki. Vele együtt megy a víz, az energia, a munka, a szállítás, a csomagolás, a termőföld és sokszor a pénzünk is. Az ESZ környezetvédelmi programjának 2024-es jelentése szerint 2022-ben világszerte több mint 1 milliárd tonna élelmiszer hulladék keletkezett a kiskereskedelemben, vendéglátásban és háztartásokban. Ennek jelentős része háztartás származik. Ez azért különösen érdekes, mert a megoldás egy része nem távoli technológia, hanem mindennapi szokás. Például bevásárlólista, hűtő átnézése vásárlás előtt, kisebb adag főzése, maradék újragondolása. A minőségét megőrzi és a fogyasztható jelölés közti különbség ismerete. Sokszor nem nagy lemondásokra van szükség, hanem jobb ritmusra. Az ételpazarlás csökkentése egyszerre környezetvédelmi és háztartási ügy. Kevesebb szemét, kevesebb felesleges költés, kevesebb pazarlás.
1: Ez volt a Manna Morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: Fokozódik a hőség, szerda éjfélig meghosszabbították a harmadfokú hőségriasztást. A Hernádba fulladt egy gyermek. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
3: Szerda éjfélig meghosszabbította a legmagasabb harmadfokú hőségriasztást az országos tiszti főorvos. A szakemberek ismét felhívták a figyelmet, hogy a tartós forróság fokozottan megterheli a szervezetet. Nagyon fontos, hogy igyunk sok vizet, kerüljük az alkoholt, a koffein tartalmú italokat, cukros üdítőket. Lehetőleg ne tartózkodjunk a tűző napon 11 és 16 óra között. Ekkor a fizikai munka is kerülendő. Különösen figyeljünk az idősekre, a krónikus betegekre és az egyedül élőkre. A hőség miatt több motorvonat is túlmelegedett, emiatt kimaradó vagy rövidebb szerelvénnyel közlekedő elővárosi vonatokra kell számítani, közölte a MÁV Inform. A MÁV csoport arról tájékoztatott, hogy a modern vonatokat korábban maximum 35 fokos külső hőmérsékletre méretezték, így az extrém hőség ezeknek a járműveknek is kihívást jelent. Hozzátették ugyanakkor, hogy a vonatok jelentős része menetrend szerint közlekedik. A Tisza kormány benyújtja az országgyűlésnek az idei költségvetés módosítását, amely stabil alapot teremt Magyarország újjáépítéséhez, közölte a miniszterelnök napirend előtti parlamenti felszólalásában. Magyar Péter azt ígérte, felülvizsgálják az állami kiadásokat, megszüntetik a pazarlást, felszámolják a korrupciót, és minden pénzt odairányítanak, ahol a magyar emberek érdekét szolgálja. A kormányfő azt mondta, hogy az Orbán kormány szándékosan megkárosította a saját hazáját, a színfalak mögött kiárusította és magánkézre játszotta az állam stratégiai cégeit. Az elmúlt 36 évben az állam és a miniszterelnök nem volt megrendelője büntetőeljárásoknak, mondta a Fidesz frakció vezetője Magyar Péter felszólalására reagálva. Gulyás Gergely azt mondta, ha a kormány elbocsáthatja a köztársasági elnököt és kiiktathatja a parlamenti ellenzéket a választásokból, akkor nem alkotmányos demokrácia lesz a következő években. A Hernádba fulladt egy gyermek vasárnap Gesztelynél. A mentőcsapat beszámolója szerint a folyóhoz két felnőtt, több úszni nem tudó fiatallal érkezett fürdőzni. A 6-7 év körüli gyereket elsodorta a Hernád. A mentők újraélesztették és kórházba vitték, de nem tudták megmenteni az életét.
1: Időjárás.
3: Kedden a sok napsütés mellett kevés gomoly felhő lesz az égen. Elsősorban a Dunától keletre alakulhat ki néhol zápor, zivatar. A szél gyenge marad, de zivatarban viharossá fokozódhat. A hőmérséklet 37 és 42 fok között alakul.
0: Manna Hits.

0: slágerek, amelyeket Magyarországon csak a Manna FM játszik. Manna Hits.
1: I've come to the garden alone.
2: What an awesome privilege to come to you to introduce my song Come to the Garden.
3: Nagy megtiszteltetés számomra, hogy bemutathatom nektek a Come to the Garden című dalomat. Ez egy hatalmas inspiráció az életemben. Miközben készítettem, arra gondoltam, hogy milyen lenne Istennel sétálni egy csodálatos kertben. Tisztán hallanám a szavait, és kézzel fogható lenne a jelenléte. Úgy érezném azokban a percekben, hogy csak velem törődik. Amikor meghallod ezt a dalt, emlékeztessen arra, hogy a nehéz időkben is veled van a te Istened, és vezet téged, hogyha megengeded neki. Imádkozom, hogy ez a dal bátorítás legyen az életedben.
2: If you allow him to, he will encourage you. I pray that you will listen to the song and let it be an encouragement to you in your life.

0: Ez a Manna Hit.
1: Hello, this is Jimmy Cravity. I'm so excited to share my thoughts and ideas around my new single, Lord and Christ. I made this song with a good friend of mine. His name is Jason Ingram.
2: Nagyon izgatott vagyok, hiszen megoszthatom veletek a gondolataimat a Christ című dalommal kapcsolatban, amit egy barátommal készítettem, akit Jason Ingramnek hívnak. Nagyon szerettünk volna dal formájában életre kelteni az evangélium lényegét. Ezekben a sorokban a hitünket valljuk meg. A célunk pedig az, hogy mire az emberek elérnek a dal végére, elfogadják Jézus Krisztust Uruknak és megváltójuknak. Tudjátok, a Biblia azt mondja, hogy hívjuk segítségül az Úr nevét. Hogyha a szívedben hiszed és a száddal megvallod, hogy Jézus Krisztus az Úr, aki meghalt a bűneidért, akkor üdvözülsz. A dal szövege pedig csak annyit mond, hogy megvallom, hogy Jézus Krisztus az élő Isten fia. Isten őt tette úrrá, akit keresztre feszítettek a bűneimért. Nagyon izgatott vagyok, hogy megoszthattam veletek ezt a dalt, és ennek a dalnak a lényegét. Úgyhogy remélem, hogy ez a zene nagyon sokakat megáld, és Istenhez vezet majd.
1: This is Jimmy Cravity, Lord and Christ.

megjelek kövessenek, ne fonák cselek. Korán kelek, hogy nyolcra Budán legyek, Skodán megyek, de tovább megyek az úton, ami hozzád vezet.

egy igazán jó zenei válogatásra vágysz. Ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM. Élet, öröm, zene. Ez a Manna. Manna FM. FM-en a 98.6-on. Online. És applikáción keresztül.

0: Joyce Meyer tanítások a 98.6 Manna FM-en a Pax Televízió jóvoltából.
1: Jézus leveleket látott. Éhes volt. Oda ment gyümölcsért, de az egész csak átverés volt. Ez a fügefa képmutató volt. Úgy tűnt, hogy van rajta valami, de nem volt. Nekem elegem van az olyan keresztényekből, akiken csak levelek vannak, gyümölcs meg semmi.

Létezik egy másik szív probléma, amiről szeretnék beszélni, és azt mondtam, hogy ha felállnék ide, és azt mondanám, kiderült, hogy szív problémám van, akkor mindenki azt mondaná. Ó, ne! De az igazság az, hogy mindenkinek vannak szív problémái. Szellemi természetű problémái, és nekünk fel kell ismernünk a sajátunkat. Tehát egy másik probléma, ami sok bajt okozhat, az a kevés szív. A Zsoltárok 19, 13, 14 beszél az ilyen szívről.

0: A tévedéseket kiveheti észre. Titkos bűnök miatt ne büntess meg. A kevésségtől is tarts távol szolgádat. Ne uralkodjék rajtam. De milyen is a kevésség bűne? Amikor kevés a szívünk, az tiszteletlenséget és lázadást okoz bennünk. A kevésség miatt belekezdünk dolgokba, anélkül, hogy engedélyt kérnénk rá az illetékes emberektől. Vagy érvényesíteni próbáljuk a nem létező hatalmunkat. Arrogánsak, túlságosan magabiztosak, és indokolatlanul merészek leszünk. És tudod, ha elég szemfüles vagy, akkor egy pillanat alatt észreveszed ezt az emberekben. Én nem dolgozom együtt ilyen emberekkel. Tudjátok, egyszer alkalmaztunk egy ilyen embert, felvettem őt a feleségével, és egy hét sem telt el, amikor a férfi írt nekem egy nagyon részletes levelet, amiben felsorolta mindazt, amit rossznak tartott a szolgálatunkban. Nos, nem az ő dolga lett volna ez. Elég ostoba lépés volt, és nem tett rám jó benyomást. De elbeszélgettünk vele egy kedves találkozó keretében, adtunk neki még egy esélyt. Körülbelül két hét múlva ugyanezt tette, csak most körbejárt, és másoknak mondta el, hogy mi minden volt rossz, ezért aztán elbocsájtottuk. Egyszerűen kevés volt a hozzáállása. Ha megjelensz, és azt hiszed, hogy a te dolgod mindenkinek megmondani, hogy mi a gond velük, ugyan már, ilyenkor ez azt jelenti, hogy kevés a viselkedésünk, és nem látjuk azt, hogy mi a saját problémánk. Persze erről fordulhat, hogy valakinek problémája van, és Isten esetleg használni akar téged arra, hogy kiigazítsa őt, de én nagyon óvatos lennék ezzel, és biztos, hogy sok időt a térdemen töltenék, mielőtt beszélnék vele. Amen. Nos, tudjátok, a világban sok gond van manapság a lázadással. Hányan tudjátok ezt? Senki sem akar másokra hallgatni, és ez akkor sem változik, ha valaki a gyülekezetbe megy. Egyszer volt két hölgy, aki összeveszett azon, hogy kikapja az első sorban lévő széket. Szerintem a Biblia azt mondja, hogy üljünk a hátsó sorba, és engedjük, hogy más hívjon minket előre. Nem veszünk össze a székeken egy keresztény találkozón. Volt egyszer két hölgy, aki a könyvespultnál az utolsó darab Járjunk szeretetben című albumon veszett össze. Tényleg így volt. Mindez a szív állapotától függ. Gondoljunk csak Péterre egy pillanatra. A Máté 14:28-29-ben, amikor Péter látta Jézust a vizen járni, szerintem ez jó példa lesz, akkor ő nem ugrott ki a csónakból azzal, hogy nos, én is megteszem ugyanezt. Azt mondta, Uram, ha te vagy, parancsold meg, hogy menjek oda hozzád a vizen. Vagyis igazából engedélyt kért, hogy kiszállhasson a csónakból, mert volt annyi esze, hogy tudja, ha Isten nem segít neki, akkor nem tud a vízen járni. Nos, sokszor csak kicsi különbség van a kevésség és a nem kevés emberek között. Jó a magabiztosság, én is magabiztos vagyok és bátor, de meg kellett tanulnom néhány dolgot. Meg kellett tanulnom, amit először nem tudtam, mert bennem is volt büszkeség és kevésség. Nos, én meg tudom tenni, de meg kellett tanulnom megkérdezni, hogy megtehetem-e, akarod-e, hogy ezt megtegyem, nem bánod-e, ha ezt teszem, és meg kellett tanulnom megfelelően viselkedni, ha nemet mondtak. Azt mondani semmi gond, ha meggondolod magad, majd szólj. És hadd mondjam azt, hogy nem sokat érünk addig, amíg nincsen alázatos szívünk, és meg nem szabadulunk a kevés viselkedéstől, és hogy mi minden dolgot jobban tudunk, és a mi feladatunk az, hogy a világon mindenkit helyreigazítsunk. Épp elég problémátok van magatoknak is, szerintem semmi szükség rá, hogy még másokét is meg akarjátok oldani.
1: Oké.
0: Következő szív probléma, amire oda kell figyelnünk, a következő szívbéli állapot a képmutató ítélkező szív. Nos, nézzük meg a Máté 23-at. Ez a legjobb képmutatásról szóló fejezet a Bibliában. A képmutató egy olyan személy, aki mindenkinek megmondja, hogy mit tegyen, de ő semmit nem tesz meg. Tudja, hogy mindenki másnak mit kellene tennie, de ő maga semmit nem tesz. Én képmutató lennék, ha csak prédikálnám nektek ezeket, de nem élném meg őket. Pontosan ezt teszi egy képmutató. Olyan valaki ő, aki tudja, mi a helyes, de semmit nem tesz. Óvatosnak kell lennünk ezzel a gyülekezetben, mert ülünk és halljuk az üzenetet a szeretetről, meg az irgalomról, a megbocsájtásról, azt mondjuk ámen, ámen, kiszínezzük az igéket, aláhúzzuk őket sárgával és rózsaszínnel, csillagokat rajzolunk köréjük, és aztán semmit nem teszünk. De a tetteink tesznek bizonyságot mindenről. Gyümölcseikről ismeritek meg őket. Én arra buzdítalak benneteket, amit tegnap is mondtam, hogy jegyezzetek elő egy 4 órás találkozót önmagatokkal. Üljetek le, és kérdezzétek meg magatoktól. Van bennem rossz hozzáállás? Au, au. És mi a helyzet ezzel? Mit tesztek azért, hogy valaki más élete jobbá legyen? Őszintén, ha komolyan megvizsgáljuk magunkat, és felteszünk néhány valódi kérdést, vajon kiderül, hogy a tudásunk sokkal nagyobb, mint az engedelmességünk? Még hány prédikációra van szükségünk a szeretetben járásról, mielőtt elkezdünk szeretetben járni? Könnyű meghallgatni mindezt, de a megcselekvése a lényeg. De a cselekvése a lényeg. És a Biblia nagyon világosan elmondja Jakab 1-ben, hogy ha csak hallgatói és nem cselekvői vagyunk az igazságnak, akkor okoskodásokkal csapjuk be magunkat. De a lényeg az, hogy mit teszünk. Csak gyülekezetbe mész, majd haza, majd megint gyülekezetbe, aztán megint haza, és esetleg a gyülekezet után elugrasz ebédelni a barátaid, amiközben a prédikátorról plegykáltok. Ó, ugyan, én is mindig ezt tettem. Ez volt a kedvenc vasárnapi elfogadtságunk. Én őszintén beszélek. Ilyen volt egy jó vasárnap. Elmentünk gyülekezetbe, aztán ebédelni az egyik gyülekezeti elitklubbal, akik közé csak nagy nehezen sikerült beférkőznöm. Ó, és egyébként, amikor Isten elhívott prédikálni, ez a csoport volt az első, aki ellenem fordult. Jobb, ha engeded, hogy Isten válogassa meg a barátaidat, és ne te próbálj közel férkőzni azokhoz, akiket fontosnak hiszel. És őszintén elmondom, hogy elmentünk ebédelni, és arról pletykáltunk, hogy ki volt ott, és ki nem. Mit viseltek, mit tett a prédikátor, és mit nem tett a prédikátor. Aztán hazamentünk, következő héten megint gyülekezett, és újra kezdtük az egészet előről. Ilyen egy képmutató. Egy vallásos ember, aki tudja, hogy mi a helyes, de nem teszi azt. Meg kell kérdeznünk magunktól, hogy mit csinálunk. Hadd mondjak valamit. Lehet, hogy a barátaid nem tudják, mi folyik a zárt ajtók mögött, de Isten igen. És a Biblia azt mondja a Lukács 12-ben, hogy eljön majd az a nap, amikor minden zárt ajtók mögé rejtett dolog nyilvánosságra kerül majd. Dave és én vasárnap reggelenként veszekedtünk és kiabáltunk, meg tomboltunk egész úton a gyülekezet felé, de amint beléptünk a gyülekezetbe, dicsőség az Úrnak! Dicsőség Istennek! Halleluja! Halleluja! Az első sorba ültünk. A dicséret áldozatát hozzuk házadba. Közben meg arra gondoltam, ha azt hiszi, hogy bármilyen ennivalót is főzök neki, akkor nagyon téved. Én ezt tettem. Áldozatot hozunk, Uram. Leteszem az életem. Leteszem az életem. Utána kocsiba ültünk, és egész hazáig veszekedtünk. Aztán egész nap sajnáltam magamat, mert Dave focit nézett, én meg nem akartam azt, hogy azt nézze. Következő héten vissza a gyülekezetbe, és ment az egész előről. Figyeljetek rám, ennél többre van szükségünk. Legyünk igaziak. Mi az, amit teszünk? Nem a máz a lényeg, hanem hogy mit teszünk. Én nem értettem régen, hogy Isten számára az számít, ami a szívemben van. Adhatunk a külsőségekre, tátoghatunk, és bármelyik bábú képes erre, de mi van a szívünkben? Mi van a szívedben? A Biblia azt mondja, hogy amikor az oltárhoz viszed az ajándékodat, és tudod, hogy a testvérednek panasza van ellened, akkor hagyd ott az ajándékodat, rendezd el a dolgodat a testvéreddel, és aztán menj vissza Istent imádni. Nem tudjuk megfelelően imádni Istent, ha a sok szemét a szívünkben van. Milyen állapotban van a szíved? Mit szólnál egy szívvizsgálathoz? Én minden évben átesem ezen, amikor a fizikai szívemmel felkeresem az orvost. De Dr. Jézustól szinte naponta részesedem ebben. Amen. Képmutatók. Máté 23.1. Akkor Jézus így szólt a sokasághoz és a tanítványaihoz. Az írástudók és a farizeusok a Mózes székébe ültek. Tehát mindazt, amit mondanak, tegyétek meg, és tartsátok meg, de cselekedeteiket ne kövessétek, mert beszélnek ugyan róla, de nem teszik. Hányatoknak van már teljesen elege a képmutatókból? Én nem azt teszem, hogy itt jól előadom magamat, majd hazamegyek, és teljesen másként viselkedem. Régen így volt. Azt hiszem, mind ugyanott kezdjük. Ezért kell Istennek foglalkoznia velünk. Aztán ad egy kis sikert, és megnézni, hogy miként kezeljük azt. És ha képesek vagyunk kezelni, akkor még egy kicsit, aztán még egy kicsit. Én nem hiszem, hogy van bárki is, aki teljes mértékben betölti az elhívását. Azt, amit Isten szán neki, és ez az undorító szív problémák miatt van. Jól van, úgy látom, túlélitek ezt. Oké, szóval, mit tesz még egy képmutató? Negyedik verstől súlyos és elhordozhatatlan terheket kötnek össze, és az emberek vállára rakják, de maguk az ujjukkal sem akarják azokat megmozdítani. Mindent csak azért tesznek, hogy feltűnjenek az embereknek. Következő vers azt mondja, a lakomákon az asztal fönn és a zsinagógákban a főhelyeken szeretnek ülni. Hetedik vers. Szeretik, ha köszöntik őket a tereken, és ha mesternek szólítják őket. Tudom, hogy bajba keverem magamat a következőkkel, de se baj, nekem már mindegy. Már úgyis sok ember neheztel rám, főleg a vallásos közösségek, úgyhogy mindegy. Szóval... elképedek, amikor az emberek a titulusom után érdeklődnek. Akkor hívjunk püspöknek? Tiszteletesnek? És még van egy rakás hasonló cím, amik most nem is jutnak eszembe. Mi is van még? Ja, doktor. Igen, van doktorátusom, de nem kezdtem doktornak hívni magamat. És ha valaki ragaszkodik ehhez, rendben, de én nem ragaszkodom hozzá. Szóval, ha kérdezik, hogy mi a titulosom, akkor azt mondom csak, én csak Joyce vagyok. Csak én? Nos, tudjátok, ha fejlődő országokban megyünk, ők nagy jelentőséget tulajdonítanak a címeknek. Ezért, mivel meg kell értenünk a kultúrát, amiben épp vagyunk, én rájuk hagyom, hogy annak hívjanak, ami számukra kényelmes és elfogadható. Én csak arról beszélek, hogy nem jó, ha rossz okból ragaszkodunk a címekhez. Tudjátok, amennyire én tudom, Darlene sosem hívatta magát másnak, mint Darlene-nak, nem lett Dr. Darlene, amióta világhírű lett. Kezdjük el Dr. Darlene-nak vagy Dr. Joyce-nak hívni egymást? Ha a fiam felhív időnként azzal ugrat, hogy jó reggel tisztelendő, én meg erre jó reggel püspök, nos, mi mind szeretnénk ott látni a nevünket az ajtón, mind szeretnénk nevet. Mindig mosolygok, amikor felveszünk valakit, és még mielőtt dolgozni kezdene, rögtön tudni akarja, mi a titulosom. És amit megkapja az asztalát, kaphatok egy névtáblát. Tudjátok, ezek mind a bizonytalanság jelei. És azért, hogy kell nekünk valami, ami mások tudomására hozza, hogy mi fontosak vagyunk. De mikor tudod, hogy ki vagy Krisztusban, akkor hagyod, hogy ő gondoskodjon erről. Hagyod, hogy ő tegye ezt. Persze semmi gond nincs azzal, ha jó helyet szeretnél egy összejövetelen, én is azt szeretnék, de nem fogok veszekedni érte. Amen. A képmutató, farizeusi emberek rendelkeznek minden külső vallásos viselkedéssel, és közben nem tesznek semmit, hogy segítsenek más embereken. Nekünk több gondunk volt a vallásos közösségekkel, mint a hitetlenekkel. Az előző alkalmunk során itt volt egy vallásos csoport, És amikor ideértem, olyan táblákkal álltak kint, hogy Joyce Meyer a pokolba küldi az embereket. Csak nevettem. Arra gondoltam, hogy de kis buták vagytok. És megállították az embereket, hogy beszéljenek velük. Nos, a következő nap történt, amit a saját szememmel már nem láttam, de aranyosak voltak. Másnap ugyanis azt mesélték, hogy 8-10-12 éves gyerekek táblákkal a kezükben kínáltak, hogy Joyce Meyer az Isten embere, hallgassatok rá! És tudjátok, azok az emberek a táblákkal egy vallásos csoportból voltak, akik történetesen nem szeretik a női prédikátorokat, vagy néhány dolgot, amit én hiszek, ezért kevés, gőgös, büszke és képmutató viselkedéssel rendelkeznek. És tudjátok mit? Az ilyesmi bűz az Isten orrában. Isten gyűlöli az ilyen viselkedést. Hadd mondjak valamit. A te hitbéli meggyőződésed nem az egyetlen helyes meggyőződés, és az enyém sem. Nem hiszem, hogy bármelyikünké is 100%-osan helyes, de mind a legjobb tudásunk szerint cselekszünk annak megfelelően, ahol épp tartunk, és ha erőt akarunk, akkor meg kell tanulnunk kijönni egymással. Meg kell tanulnunk összedolgozni, és azt keresni, amiben egyetértünk. Nos, ha úgy gondoljátok, hogy kemény vagyok ma, akkor ott kellett volna lennetek, amikor a Máté 23-ban Jézus kiosztotta a képmutatókat. Készen vagytok? Máté 23:23. Jaj nektek! Nem tudom, mit jelent ez, de nem is akarom megtudni. Jaj nektek, képmutató írástudok és farizeusok, mert tizedet adtok a mentából, a kaporból és a köményből, de elhagytátok mindazt, ami a törvényben ezeknél fontosabb, az igazságos ítéletet, az irgalmasságot és a hűséget. Tehát mit is mond? Tizedet adsz a szülinapodra kapott pénzből, mert a vallás ezt kívánja. De senkinek nem segítesz. Nem hajolnál le, hogy segíts egy szegény emberen. Nem osztanád meg az ételedet egy özvegyel vagy egy árvával. Azt mondja, vallásos vagy. Járhatunk gyülekezetbe, lehetünk segítők, vének köszöntők, énekelhetünk a dicsőítő csapatban, minden fillér után tizedet fizethetünk, és ez rendben is van, de ez lehet bűz Isten orrában, hogyha nem megfelelő okból tesszük mindezt. És ha szeretnéd megvizsgálni a szívedet, és rájönni, mi is van benne igazán, akkor megmondom, hogy hogyan tedd ezt. Kérdezd meg magadtól, mit teszek én, hogy segítsek valaki máson. Mit teszek én azért, hogy valaki más életét jobbá tegyem? Csaltam-e mosolyt valakinek az arcára a mai napon? Felemeltem-e valakit? Segítettem-e egy magányos embernek? Jobbá tettem-e valakinek az életét? Ha-ho, itt vagytok? Ugyan, ne ijedjetek meg, este újra eljöhettek. Tudjátok mit? Időnként szükségünk van ilyesmire, mert ha nincs benne részünk, akkor mindenféle viselkedések alakulnak ki bennünk, amikről nem is tudunk, mert senki nem szembesít vele minket. Isten nagyon szeret téged, és itt van nekünk a kegyelem, az irgalom és hasonló csodálatos dolgok. És ő jót tervezett az életed felől, és azt akarja, hogy legyenek álmaid és terveid, azt akarja, hogy sikeres légy, de azt is akarja, hogy megszabadulj a rossz viselkedésedtől. 24. vers. Vak vezető, kiszűritek a szúnyogot, a tevét pedig lenyelitek. Hányan tudjátok, mit jelent ez? Olyan ez, mint amikor valaki a fülbevaló miatt ír levelet nekem. Szerintem a fülbevaló túl hosszú. Nos, tudod mit? A te viselkedésed sokkal rosszabb, mint az én fülbevalóm. Amen. Problémád van egy kis stresszel, akkor nagyon rosszul fogod érezni magadat a mennyben. Hiszen ott az utcák aranyból vannak, a kapuk meg nagy gyöngyből, és minden tele van gyémánttal, meg rubinttal, és smaragddal. Úgy értem, ott minden csillog-villog. Hú! A mennyben ott van mindez. Jaj nektek, 25. verstől, képmutató írástudok és farizeusok, mert megtisztítjátok a pohár és a tál külsejét, belül pedig tele van rablásvágyal és féktelenséggel, fosztogatással. Pak farizeus, tisztítsd meg először a pohár és a tál belsejét, hogy azután a külseje is tiszta legyen. Jaj, nektek képmutató írás tudok is, farizeusok, mert hasonlók vagytok a messzelt sírokhoz, amelyek kívülről szépnek látszanak, de belül tele van halottak csontjaival és mindenféle tisztátalansággal. Látjátok, én még kedves vagyok. Utolsó vers. Így kívülről ti is igaznak látszotok az emberek szemében, de belül tele vagytok képmutatással, gonoszsággal és törvényszegéssel. A János 4 szerint Isten szellem, és akik őt imádják, azoknak szellemben, igazságban és valóságban kell imádniuk. Nem azt mondja, hogy keres valakit, aki időnként imádja őt, hanem az, hogy imádókat keres, akik imádni fogják őt. Szóval a kérdésem az, hogy te csak elmész a gyülekezetbe, és ott imádod őt, vagy egy igazi imádó vagy. Mert tudjátok, egy imádó olyan életet él, ami imádja Istent. Tudtok követni? 12 ember, igen. Ennek örülök. Hányan emlékeztek a fügefára, amit Jézus megátkozott? Nos, nem húzom az időt azzal, hogy odalapozzunk, de szerintem ez a történet elképesztő, és sok mindent megértettem a fügefa példájából. És nagyon örülök, hogy végül megértettem ezt, mert a Biblia azt mondja, hogy Jézus arra sétált, és éhes volt, és mindenki mondja, hogy Jézus éhes volt. Nos, hányan tudjátok, hogy egy éhes világban élünk, ahol nagyon sok az éhező ember? És most nem csak a fizikai éhségről beszélek, hanem olyan emberekről, akinek szükségük van Istenre, szükségük van világosságra, igazságra, reménységre, és valami valóságosra, amiben kapaszkodhatnak. Amikor dolgozni mész, éhes emberek vesznek körül, valahányszor iskolában mész, ott is éhes emberek vannak. Szóval Jézus arra sétált, és azt olvassuk, hogy éhes volt, és kicsit odébb meglátott egy fügefát, amin levelek voltak. Oda ment hozzá, hogy egyen róla, de nem volt rajta gyümölcs, ezért megátkozta, és azt mondta, ne teremjen rajta gyümölcs soha többé. Nos, én soha nem értettem ezt, sőt, sajnáltam a fügefát. Azt gondoltam, ez nem igazság. Csak azért, mert nem volt rajta, amit akartál. De aztán elolvastam a Magyarázó Biblia lábjegyzeteit. Azt írta, amikor a fügefa lombosodik, gyerünk, ezt meg kell még értenetek, amikor a fügefa lombosodik, akkor a gyümölcsöknek is lenniük kell a levelek alatt. Jézus látta a leveleket, a halacskás matricát, a Jézus kitűzőt, a gyülekezeti tagságot. Gyerünk! Jézus leveleket látott. Éhes volt, oda ment gyümölcsért, de az egész csak átverés volt. Az a fügefa a képmutató volt. Úgy tűnt, hogy van rajta valami, de nem volt. Nekem elegem van az olyan keresztényekből, akiken csak levelek vannak, gyümölcs meg semmi.
1: Az elhangzott tanítás, valamint sok más hasonló tartalom folyamatosan elérhető a Pax TV kínálatában. Joyce Meyer tanítások a 98.6 Manna FM-en. A Pax Televízió jóvoltából.
2: Manna itt.
1: Mannasztikus popslágerek, csak a Manna FM-en. Ez a Manna hit.

0: CrossGPS.
1: CrossGPS a Manna FM-en. A vertikális és horizontális hely meghatározó, ami segíteni hivatott az útelágazásokban, elakadásokban.
0: CrossGPS.
2: Bajor Tamás és Bali Mónika podcastje.
1: Keddenként este 7 órától a Crosson, szombaton 18 órától pedig a Manna FM-en. Manna Morzsa.
3: Az ételpazarlás láthatatlan ára. Amikor ti dobunk egy darab kenyeret, pár kanál főttételt vagy egy megromlott zöldséget, nem csak magát az ételt dobjuk ki. Vele együtt megy a víz, az energia, a munka, a szállítás, a csomagolás, a termőföld és sokszor a pénzünk is. Az ESZ környezetvédelmi programjának 2024-es jelentése szerint 2022-ben világszerte több mint 1 milliárd tonna élelmiszer hulladék keletkezett a kiskereskedelemben, vendéglátásban és háztartásokban. Ennek jelentős része háztartások származik. Ez azért különösen érdekes, mert a megoldás egy része nem távoli technológia, hanem mindennapi szokás. Például bevásárlólista, hűtő átnézése vásárlás előtt, kisebb adag főzése, maradék újragondolása, a minőségét megőrzi és a fogyasztható jelölés közti különbség ismerete. Sokszor nem nagy lemondásokra van szükség, hanem jobb ritmusra. Az ételpazarlás csökkentése egyszerre környezetvédelmi és háztartási ügy. Kevesebb szemét, kevesebb felesleges költés, kevesebb pazarlás.
1: Ez volt a Manna Morzsa.
4: Folytatódik a hőség. Szerda éjfélig meghosszabbították a harmadfokú hőségriasztást. Sok a felelőtlen fürdőző a vízpartokon. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
4: Szerda éjfélig meghosszabbította a legmagasabb harmadfokú hőségriasztást az országos tiszti főorvos. A szakemberek ismét felhívták a figyelmet, hogy a tartós forróság fokozottan megterheli a szervezetet. Nagyon fontos, hogy mindenki igyon sok vizet. Aki teheti, ne tartózkodjon a tűző napon 11 és 16 óra között. Ekkor a fizikai munka is kerülendő. Különösen kell figyelni az idősekre, a krónikus betegekre és az egyedül élőkre. Drámaian rossz helyzetben találta a költségvetést a Tisza kormány az átadás átvétel után, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter elmondta, hogy miközben az előző kormány 3,7, majd 5%-os hiányról beszélt, a büdzsé hiánya még a várhatóan ősszel megérkező uniós forrásokkal együtt is meghaladhatja a 7%-ot. A KDNP frakció vezetője vitatta azt, amit a kormányfő a gazdaság állapotáról mondott. Rétvári Bence szerint, amikor átadták a kormányzást, a gazdasági növekedés Magyarországon kétszer akkora volt, mint az eurózónában. Hiányolta az áfa csökkentést, a kilakoltatások megszüntetését, illetve a 480 forintos benzinárat. Csoportos létszámcsökkentést jelentett be a Richter. Mértéke 30 napra vetítve meghaladja a 30 főt. Erről tájékoztatták Budapest főváros kormányhivatalát is. A tervezett létszámcsökkentés a gyógyszergyártási, azon belül is főként a hatóanyaggyártási területeket érinti. A következő napokban Budapesten a 20., a 21. és a 23. kerületben, továbbá 8 vármegye 73 településén folytatódik a szúnyoggyérítési program. A rendkívüli hőség miatt a szokásosnál később, jóval a naplemente után indulnak el a permetezést végző járművek. A kémiai módszerrel végzett szúnyoggyérítés mellett Békés vármegyében néhány folyami holtágnál biológiai módszerrel is gyérítik a lárvákat. Továbbra is sok a felelőtlen fürdőző a vízpartokon. A vízimentőket már most annyi esethez riasztják, mint a főszezonban, tájékoztatott a Magyar Vízimentő Egyesület elnöke. Bagyó Sándor a Kossuth Rádióban felhívta a figyelmet arra, hogy a természetes vizek vízállása általában alacsony, emiatt különösen veszélyes, ismeretlen helyen vízbe ugrani.
1: Időjárás.
4: Kedden a sok napsütés mellett kevés gomoly felhő lesz az égen. Elsősorban a Dunától keletre alakulhat ki néhol zápor, zivatar. A szél gyenge marad, de zivatarban viharossá fokozódhat. A hőmérséklet 37 és 42 fok között alakul.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Budapest Update István Dániellel. A főváros és környéke legfontosabb híreivel. Változatos és értékes tartalom.
5: Élet, öröm, zene.

0: legfrissebb hírek Budapestről és környékéről. Ez a Manna FM Budapest Update.
1: Már is nyitom a kalendáriumot, hogy megtudjuk, hogy a mai nap, június 29-e mi mindenről híres. 626 éve Péter Pál napja, ez az aratás kezdete. Ezen a napon megszentelték az arató eszközöket. Szent Péter apostol volt az első pápa, a pápák és halászok védőszentje. Szent Pál a nemzetek apostola, a laikus apostoli munka mozgalmának védőszentje. 22 éve nemzetközi Duna nap is van, 2004 óta ezen a napon ünneplik a Duna vízgyűjtő területének 19 országában a nemzetközi Duna napot. 570 éve a pápa elrendelte a déli harangozást. A magyar és nyugati hagyomány szerint a déli harang szó az 1456. július 22-i Nándorfehérvári diadallal függ össze, amikor a magyar királyság déli kapujának tartott végvárat Hunyadi János megvédte a muszlimok támadásától. 118 éve született Szekula Mária festő szobrász barlangkutató, aki a Szemlőhegyi barlangban először jutott át a Tűfoka nevű átjárón. Kessler Hubert barlangkutató első felesége. A Szemlőhegyi barlang feltárásakor 1930. szeptember 28-án, mivel vékony volt, ő jutott át először a Tűfokán és fedezte fel a hosszú folyosó folytatását. Szobrászként főként emberfejeket, alakokat mintázott és készített kis plasztikákat. Férjéről, az emlékházban látható bronzfej maradt meg, Kadics Ottokáról készített egy 24 cm x 20 cm-es pakettet, amelynek a bronzöntvénye a Magyar Karszt és Barlangkutató Társulat, az anyagváltozata pedig a Barlangtani Intézet egy-egy helyiségét díszíti. Ő készítette a Magyar Karszt és Barlangkutató Társulat 1962-ben alapított 90 mm átmérőjű Hermann Otto érmét, a Kadics Ottokár érmét és a Vas Imre érmét. Festményein gyakran ábrázolt állatokat, tájképeket, megmaradt képei zömmel az Alpok sziklái, csúcsait, Erdély fenyvessel díszített hegyeit, valamint a Domica vizes szakaszát ábrázolják. Foglalkozott vas megmunkálással is. Ő készítette a házok kapuját és a szobájuk csillárjait is. Az alkotásait 1951. februárjában egy 11. kerületi képzőművészeti kiállításon, majd 52-ben az Ernst Múzeumban állították ki. A Szemlőegyi barlangban termet neveztek el róla, melyet emléktábla jelez. 115 éve született Kertész Sándor színész, rendező, színházigazgató a mai napon. 1929-ben lépett színipályára, a háború idején munkaszolgálatos, majd hadifogoly volt, a fogsáni fogolytáborban tábori színházat szervezett. Kezdetben táncos, komikus, később drámai szerepeket alakított. 1957-ben családjával elhagyta Magyarországot, 58-ban megalapította a torontói Magyar Színházat, melynek színházigazgatója, színésze, dramaturgia volt nyugalomba vonulásáig. A magyar kultúra terjesztéséért magas kanadai kormány kitüntetésben részesült, a magyar kormánytól megkapta a Prokultúra Hungarika emlékérmet. 94 éve született Dein Pál, kossuthdíjas festőművész, a magyar neoavangárd kiemelkedő alakja. A Nemzet Művészet címmel kitüntetett kiváló művész. Művészet a konstruktív szürrealista hagyományaiból indul ki, képei láthatóak többek között a Magyar Nemzeti Galériában és a Bécsi Albertinában is. 87 éve született Koletár Kálmán színész a mai napon, 55 és 64 között játszott filmeken, színészi tanulmányok nélkül, az első magyar gyerekszínészek egyike, felnőttként már nem szerepelt filmekben, addig viszont láthattuk az Én és a nagyapám vagy az Egy Pikoló világosban. 77 éve született V. Bajnczik Mária, magyar örökség és prímadíjas művész, a szakrális művészet megújítója, a magyar képzőművészet stílus teremtő mestere, kis plasztikai megtalálhatók Magyarországon, Németországban és Amerikában is. És 19 éve a dizájn világnapja is a mai, az akkor éppen 50 éves ipari formatervezési társaságok nemzetközi szövetsége kezdeményezésére 2007 óta tartják június 29-én a dizájn világnapját. És 172 éve, hogy elhunyt a mai napon Kossuth Zsuzsa, Kossuth Lajos húga, aki megszervezte az első katonakórházat, teljes neve Udvardi és Kossuthfalvi Kossuth Zsuzsanna Meszlényi Rudolfné. Az 1848-49-es szabadságharcban a tábori kórházak főápolónője, Kossuth Lajos legfiatalabb húga. A legelső katonakórházakat Kossuth Zsuzsanna szervezte meg 1849-ben, elsőnek hívta fel a sebesült katonák ápolásának kötelességére a civilizált világ figyelmét, az Amerikai Egyesült Államokban még életében nagy tisztelet övezte.

0: Manna FM, Budapest Update.
1: Már is jönnek a budapesti aktualitások. Rita Ora legnagyobb slágereivel érkezik ezen a nyáron a Budapest Parkba, hogy koncertjeivel felpesdítse a pesti éjszakát július 29-én. Az olyan dalokról ismert előadót, mint az Anywhere, a Let You Love Me vagy a Praising You már több hazai fesztiválon láthattuk, most azonban önálló showval kápráztatja el a magyar közönséget. Rita Ora koszovói albán származású brit énekesnő, színésznő és divatikon. Világszerte 10 milliárd streammel büszkélkedhet, valamint 13 top 10-es kislemezzel, amelyek közül 4 is az első helyen végzett a brit slágerlistákon. Emellett az első közt kapta meg a brit Billion Award elismerést is, miután dalaival átlépte az 1 milliárdos lejátszást az Egyesült Királyságban. Legutóbbi lemeze a You and I címen jelent meg 2023-ban, és egyből meg is szerezte vele az első helyet a UK Official Independent Albums Chart listán. A Rolling Stone lenyűgöző szerelmes dalok gyűjteményeként jellemezte az albumot, rajta olyan slágerekkel, mint a Fatboy Slimmel előadott Raising You, vagy a You Only Love Me. Persze a You and I előtt is bérelt helye volt a slágeristákon, többek közt az olyan daloknak köszönhetően, mint a Bang az Anywhere vagy a For You, amely a Szabadság 50 árnyalata című filmben is szerepelt. Rita igazi sokoldalú személyiség, aki a zene mellett a televíziózás, a kultúra és a divat területén is meghatározó szereplő. 2024-ben Anna Lei társaságában saját hajápolási márkát is indított. Közben társadalmi egyeztetés keretében több jelentős közlekedési fejlesztés, valamint egy stratégiai program előkészítésében is részt vetnek a fővárosiak a következő hetekben, hívta fel a figyelmet a Budapesti Közlekedési Központ, a BKK. A társaság a Kerepesi út megújítása, a Pacsirta Mező utcai és a Budafoki úti villamosfejlesztés, a Rákos út fejlesztése, valamint a gyalogos és akadálymentességi stratégiaik kapcsán várja a budapestiek véleményét. A kérdőívek, a lakossági séták és az egyéb részvételi lehetőségek részletei a BKK honlapján érhetők el. A beérkező véleményeket a projektek előkészítése és tervezése során értékelik, és figyelembe veszik a fejlesztési javaslatok kialakításakor. A cél, hogy olyan fejlesztések valósuljanak meg, amelyek a budapestiek igényeihez igazodnak, és hosszú távon is hozzájárulnak egy élhetőbb, biztonságosabb és fenntarthatóbb város kialakításához. A BKK közölte, a közeljövőben további társadalmi egyeztetések is várhatók, többek közt az úgynevezett állatkerti delta és a kapcsolódó trolibusz hálózat fejlesztés előkészítéséről, valamint más közösségi közlekedési hálózat fejlesztési és útvonalfejlesztési témákban. Magyar fiatalok álmodták meg Kalambó kutyájának 5000 darabos Lego figuráját, amely a világ egyetlen Peter Falk viaszmása mellett áll a Madame Tussaud Budapest attrakcióban. A legendás hadnagy megformálója, a Golden Globe díjas színész 15 éve nincs velünk. A világ kedvenc ballonkabátos detektívjének megformálója 2011. június 23-án távozott az élők sorából, azonban Magyarország nem feledi a legendás színészt. A Panoptikum attrakcióban látható a világ egyetlen Peter Falk viasz figurája, valamint egy különleges magyar fiatalok által megálmodott Lego kutya is, amely a hadnagy hűtársának állít emléket. Kalambó Basathan kutyája majdnem olyan ikonikus szereplője a 69 részes krimi sorozatnak, mint maga a hadnagy. A legtöbb epizódban a Harry névre hallgató Ebb játssza Kalambó kutyáját. A forgatások közben Harry elpusztult, így idővel egy másik kutyával töltötték be a szerepet. A lógófülű nem éppen virgonszságáról híres, ám roppant eszes fajta, ennek a sorozatnak köszönheti máig tartós óriási népszerűségét. Nincs másik Peter Falk figura a Madame Tussaud univerzumban, ez a viaszmás kimondottan a budapesti attrakció számára készült. A viaszmás a megnyitó után azonnal elnyerte a látogatók tetszését, rengetegen fotózkodtak vele, ám sokan hiányolták mellőre hűséges társát, mondta egy Cunyi Tíme, a marketing és értékesítési vezető. A Panoptikum meghallotta a rajongók szavát, egy fiatal magyar építészmérnök hallgató tervezte meg a teljesen egyedi, több mint 5000 darab Lego elemből álló méretarányos kutyát. A Kalambó sorozat részeit 1968 és 2003 között forgatták, Magyarországon generációk nőttek fel a Los Angeles-i nyomozó bűnügyei. Az első rész rendezését egy fiatal tehetségre, bizonyos Steven Spielbergre bízták, akinek a figurája szintén megtalálható a belvárosi attrakció falai között. Ideiglenes forgalmi rendet vezetnek be a Budafoki úton a Dél-Buda felé közlekedő buszok haladásának segítésére, közölte a BKK. A tájékoztatás szerint június 24-től a Budafoki útra déli irányban, az október 23-a utcától csak a célforgalom hajthat be. A Baranyai utca és a Bogdánfi utca közötti szakaszt déli irányban csak a BKK járatai és a kerékpárosok használhatják. A forgalmi rend várhatóan 2027 tavaszáig érvényben maradó változását azzal indokolták, hogy a déli körvasút építéséhez kapcsolódó májusi ütemváltás miatt a Budafoki úton a vasúti aluljáró alatt feleződött a közúti kapacitás, ezért a forgalom irányonként egy sávon haladhat. A déli irányban közlekedő 33-as és 133E autóbuszok menet ideje emiatt csúcsidőben 6-10 perccel is megnőtt. Az autóval közlekedőknek kerülő útvonalként a Bogdánfi utcát javasolják, ahol továbbra is két forgalmi sáv áll rendelkezésre. Az észak irányú forgalmi rend nem változik. Közben újabb KAF villamosokkal gyarapodott a budapesti járműflotta. A műszaki vizsgálatok, valamint az előírt próbafutások teljesítését követően forgalomba állt a 36. és a 37. szerelvény is. Ezt is a BKK közölte. Közleményük szerint a villamosok a korábban megrendelt 51 darabos KAF flotta részei, amelynek járművei folyamatosan érkeznek Budapestre és készülnek a forgalomba állásra. A következő villamosok már az üzembehelyezést megelőző vizsgálati és engedélyezési folyamat különböző szakaszaiban járnak, mint írták. Olvasható, a gyártó a következő időszakban is folyamatosan adja át az új járműveket, amelyek révén Budapesten a forgalomban lévő alacsonypadlós villamosok aránya 40% fölé emelkedik. Az új KAF villamosok forgalomba állítását minden esetben összetett előkészítési folyamat előzi meg. A gyártást követő tesztelés, a gyártói műszaki ellenőrzések, a próbafutások, a megrendelői szemlék, valamint az engedélyezéshez szükséges hatósági vizsgálatok teljesítése után állhatnak forgalomba az új szerelvények. Ennek része az előírt 500 kilométeres hibamentes próbafutás és a műszaki ellenőrzések sorozata is. Az Airbnb ellenes mozgalom végig söpört egész Európán, Budapesten pedig Terézváros volt az első, ahol teljesen betiltották a rövid távú lakáskiadást. Most Józsefváros követte a sorban, csak kicsit másképp. A rövid távú lakáskiadás Európa szerte úgy feltornázta a bérleti díjakat, hogy sok helyen lakhatási válságot okozott. Ezelől Budapest sem tudott elmenekülni, ám volt olyan kerületi önkormányzat, amelyik fellépett a jelenség ellen. Erzsébetvárosban tavaly szeptemberben szigorították a szabályokat, így szinte esélytelen új Airbnb létesítése, de a korábban engedélyszerzők tovább működhetnek. Az 5. kerületben idén februártól írták elő, hogy a magánszálláshelyek száma nem haladhatja meg az adott épületben lévő önálló ingatlanok 5%-át. Nemrégiben Józsefvárosban is előkerült a téma, viszont az önkormányzat nem a teljes betiltás, hanem egy többrétű szabályozási modell mellett döntött. A képviselőtestület által elfogadott rendelet a tervek szerint 2027. január 1-én lép hatályba. Józsefvárosban jelenleg mintegy 1700 olyan magán és egyéb szálláshely üzemel, amelyet az Airbnb kategóriájába sorolhatunk, vagyis a kerületi lakásállomány mindössze 3,5%-a működik turisztikai célú szálláshelyként. A lakások eloszlása rendkívül egyenetlen, hiszen a Palota negyedben vagy a Corvin negyedben az Airbnb sűrűsége eléri a 7-8%-ot. Az önkormányzat célja a lakhatási szempontok és a turisztikai bevételek közötti egyensúly megteremtése. Ennek megvalósításához egy háromszintű korlátozási rendszert vezettek be, amely kerületi, negyedek szerinti és társasházi szinten is gátat szab a növekedésnek. Kerületi szinten a teljes lakásállományra vonatkozóan egy 4%-os felső korlátot határoztak meg, vagyis összesen 1937 szálláshely kaphat engedélyt. Mivel jelenleg 1700 felett van ez a szám, így a növekedési potenciál erősen korlátozott. A második szint a negyedek szerinti differenciálás, amely figyelembe veszi az egyes kerületek elérhető terheltségét. A harmadik szint a társasházakat védi, a szabályozás szerint egy adott társasházon belül az Airbnb-ként hasznosított lakások aránya nem haladhatja meg a 20%-ot. Hamarosan programajánlatok érkeznek.

0: Minden pénteken 18 órától Cinem Anna, Dudás Viktor filmszakértővel. Izgalmas beszélgetések színészekkel, rendezőkkel, a filmvilág szereplőivel, sztorik, filmek, kritikák és vélemények. Péntekenként 18 órakor, mielőtt bármit megnéznél, dőlj hátra és élvezd a 98.6 Manna FM mozis műsorát. Cinem Anna. A mikrofonnál Dudás Viktor filmszakértő és vendégei. Manna Morzsa.
1: Az óceán akkor is velünk van, ha messze élünk tőle. Magyarországról nézve az óceán távoli dolognak tűnhet. Nincs tengerpartunk, nem látjuk naponta a hullámokat. Mégis az óceán a mindennapi életünk része. Hatással van az éghajlatra, a csapadékra, a hőmérsékletre, az élelmiszerláncokra, és a föld oxigéntermelésében is fontos szerepe van. A tengerek felszínközeli vizeiben élő apró növényi szervezetek, a fitoplanktonok fotoszintetizálnak. Vagyis fény segítségével széndioxidot kötnek meg, és oxigént termelnek. Nem látványos. Nem szerepelnek természetesen.

2026. június 29-e van, hétfő, 10:30, a Manna FM regionális híreit hallják. A hőség miatt egyre nagyobb terhelés nehezedik az áramhálózatra, júliustól átalakul a budapesti parkolás. Több ezer méh között különleges méhészeti élmény Budapesten. Üdvözlöm, Veres Liza vagyok. Országszerte fennakadásokat okoz a rendkívüli hőség. Több helyen 40 fok közelébe emelkedett a hőmérséklet az elmúlt napokban, ami az egészségügyben, a közlekedésben és a közműszolgáltatásokban is problémákat idézett elő. Meghibásodott egy műtő klímaberendezése a Délpesti Centrum Kórházban, a vasúti közlekedésben pedig 25 vasútvonalon és több hévszakaszon sebességkorlátozást vezettek be a túlmelegedő sínek miatt. Az M7-es autópályán például baleset és jármű tűz nehezítette a közlekedést, miközben a rendkívüli meleg miatt tovább csökkentették a paksi atomerőmű teljesítményét. Több településen vízellátási gondok is jelentkeztek, ezért egyes helyeken tartálykocsikkal biztosítják az ivóvízellátást. Budapesten és Pestvár megye több településén is áramszüneteket tapasztaltak vasárnap, miután a tartós hőség jelentősen megemelte a villamos energiafogyasztást. Az E.ON Hungária csoport szerint az extrém időjárás miatt az átlagosnál akár 2-3-szor több üzemzavar is előfordulhat. Az elmúlt napokban a főváros 11., 14. és 21. kerületéből, valamint Tökörről és Szigethalomról is érkeztek bejelentések átmeneti áramkimaradásokról. A szolgáltató közlése szerint a meghibásodások többségét néhány órán belül sikerült elhárítani. A szakemberek szerint a folyamatosan működő klímaberendezések jelentik a legnagyobb terhelést a hálózat számára. A magas nappali hőmérséklet és az éjszakai lehűlés hiánya miatt a transzformátorok és más hálózati elemek kevésbé tudnak lehűlni, így nagyobb az esélye a meghibásodásoknak. Az E.ON arra kéri a lakosságot, hogy lehetőség szerint tudatos energiahasználattal segítsék a rendszer tehermentesítését. Azt javasolják, hogy a nagy energiaigényű háztartási gépeket, például a mosó és szárító gépeket inkább az esti vagy a kora reggeli órákban használják, 18 és 21 óra között pedig mérsékeljék a légkondicionálók működtetését. A szolgáltató emellett azt is tanácsolja, hogy a nem használt elektromos berendezéseket kapcsolják ki vagy áramtalanítsák, és lehetőség szerint kerüljék több nagy teljesítményű készülék egyidejű használatát. Újabb intézkedést vezetett be a fővárosi vízművek a hőség miatt, a tartós kánikula miatt további ideiglenes ivóvízvételi pontokat helyezett üzembe Budapesten a fővárosi vízművek, hogy a nagy forgalmú közterületeken is könnyebben jussanak ivóvízhez a fővárosban közlekedők. A társaság közlése szerint az 551 közkifolyó és a szezonálisan működő 63 ivókút mellett már 22 ideiglenes vízosztópont is működik Budapest frekventált terein és közlekedési csomópontjaiban. Az ideiglenes ivókutak többnyire csapálványok, az ivóvíz nemzetközi piktogramjával egy csapot és poharat ábrázoló táblával vannak megjelölve, így könnyen fel lehet ismerni őket. A fővárosi vízművek arra kéri a lakosságot, hogy a környezetvédelme érdekében mindenki saját kulacsot vagy újra tölthető palackot vigyen magával, mivel a vízvételi helyeken nem biztosítanak egyszer használatos poharakat. A társaság közölte, hogy az ideiglenes ivókutak listáját folyamatosan frissítik, az aktuális információk pedig a fővárosi vízművek közösségi felületein érhetők el. Július 1-től jelentős változások lépnek életbe a budapesti parkolási rendszerben. Több kerületben megszűnik a hagyományos parkolóautomaták használata, és előtérbe kerülnek a digitális fizetési megoldások. Az autósok parkolásukat mobil alkalmazással, SMS-ben vagy telefonhívással indíthatják el. A korábban tervezett Budapest Go integráció ugyanakkor egyelőre még nem valósul meg, a fejlesztés későbbi időpontra csúszott. A főváros szerint az automaták fenntartása költséges és sokszor problémás volt, ezért a digitális rendszer hosszabb távon gyorsabb és hatékonyabb megoldást jelenthet. A változás összesen 14 budapesti kerületet érint, ahol több mint 3300 parkoló automata kerülhet ki a közterületekről. Júliustól a parkolási díjak is emelkednek, az új tarifák pedig így néznek ki, az A zóna 800 forint óránként, ez korábban 600 forint volt, a B zóna 600 forint lesz óránként, ez korábban 450 forint volt, a C zóna 400 forint lesz óránként, ez korábban 300 forint volt, a D zóna pedig 300 forintba kerül óránként július 1-től, ez korábban 200 forint volt. A szolgáltatók arra számítanak, hogy az átállás első időszakában nőhet a hibás vagy elmaradt parkolások száma, különösen azok körében, akik eddig kizárólag

0: automatán keresztül fizettek. Azok számára, akik nem használnak okostelefonos alkalmazást, továbbra is elérhető marad az SMS alapú parkolás, ehhez azonban aktív mobil előfizetés szükséges. A méhek világába enged betekintést az óbudai mézerdő méhészet, ahol a látogatók nem csak megfigyelhetik, hanem testközelből át is élhetik a méhészkedés mindennapjait. A program résztvevői védőfelszerelésben közelíthetik meg a kaptárakat, miközben egy szakember vezetésével megismerhetik egy méh család működését, a dolgozó méhek, a herék és a méhanya szerepét, valamint a kaptár belső rendjét. A látogatás során egy kaptár megnyitására is sor kerül, így a résztvevők közvetlenül figyelhetik meg a méhek szervezett világát. A program nem csupán bemutató jellegű, a vendégek aktív szereplőivé válhatnak a méhészeti folyamatoknak. Az érdeklődők betekintést nyerhetnek a méz kinyerésének és feldolgozásának lépéseibe, megismerhetik a pergetés és a fedelezés folyamatát, valamint a viasz felhasználásának módjait is. Egyes foglalkozásokon akár a gyertyakészítést is ki lehet próbálni. Az élmény egy fűszerkert bejárásával kezdődik, ahol a látogatók megismerhetik a beporzók szerepét, és azt is, hogy hogyan kapcsolódik össze a növényvilág és a méhek munkája. A szervezők hangsúlyozzák, hogy megfelelő védőfelszerelés mellett a program biztonságosan zajlik, a méhek általában nyugodtak, így a szúrás kockázata minimális. A látogatás végén természetesen a mézkóstolás sem marad el. Budapestet tartják a turisták a világ egyik legpiszkosabb városának. Egy nemzetközi kutatás szerint a turisták jelentős része a köztisztaságot tartja Budapest egyik legnagyobb problémájának. Az elemzés több ezer online értékelést vizsgált, és ezek alapján a magyar főváros a legkedvezőtlenebb megítélésű városok közé került tisztaság szempontjából. A beszámolók szerint a Budapestre vonatkozó vélemények közel 40%-ában szerepeltek kritikák az utcai szeméttel, a túlterhelt kukákkal vagy a kellemetlen szagokkal kapcsolatban. A rangsorban a főváros olyan népszerű úti célokat is megelőzött, mint Róma vagy Párizs. A turisták ugyanakkor pozitívunként említették, hogy a legfontosabb látványosságok környezete általában rendezett, és a kutyapiszok sem jelent akkora problémát, mint sok más európai nagyvárosban. A fővárosi önkormányzat reagálásában hangsúlyozta, hogy más felmérések ennél kedvezőbb képet mutatnak a városról, és számos pozitív visszajelzés érkezik a látogatóktól. Ugyanakkor elismerték, hogy a köztisztaság javítása szükséges, ezért több intézkedést is terveznek, köztük térgondnokok alkalmazását a legforgalmasabb helyszíneken, a hiányzó hulladékgyűjtők pótlását és új takarítógépek üzembe állítását. A szakemberek szerint a turizmus erősödésével a köztisztaság kérdése egyre fontosabb szerepet játszik egy város nemzetközi megítélésében, különösen egy olyan népszerű úti célnál, mint például Budapest. Köszönöm a figyelmet, további kellemes rádiózást kívánok!
1: Készült a Médiatanács támogatásával, a Médiatanács támogatási program keretében.
2: Budapest Update István Dániellel. A főváros és környéke legfontosabb híreivel.
3: Változatos és értékes tartalom.
4: Élet, öröm, zene.

0: legfrissebb hírek Budapestről és környékéről. Ez a Manna FM Budapest Update.
1: Most, hogy tartósan vált a jó idő, szinte minden percünket a szabad és tiszta levegőn töltenénk, akár még ott is aludnánk, de az alvás és a pihenés helyett most inkább a dinamizmusra összpontosítva ajánl a Villa Budapest három olyan bringa útvonalat, ami felér egy kiadós kirándulással, és amivel egy teljes napot is eltölthetünk, akár a hétvégén. Kerékpározni jó. Azon túl, hogy a kerékpár az életmódunk része lett, és azzal járunk a boltba, a hétvégi kirándulásainkat is összeköthetjük, vagy kiválthatjuk a bringával, és a hegyek megmászása meg a természetben valamelyik erdőben való kalandozás helyett tekerhetünk egész nap. Egy igazán profinak meg sem kottyannak a kilométerek, elteker Budapestről Gödig meg vissza, de persze nem mindenki olyannyira profi. Nekik ajánlunk most három olyan bringa utat, ami egy egész napos kalandot kínál, és kinyúlni sem fogunk a végén erőtlenül. Vegyük az irányt Csepel felé, ahová jó minőségű kerékpárút vezet, pláne most, hogy az atlétikai stadion környékét is megnyitották végre. Arra felé ráadásul kicsit még le is rövidíthetjük az utat, mert kimarad így a Közvágóhíd, a Budapest Park és a Ráckevei hév végállomás környéke. Kényelmesen bejutunk tehát Csepelre, ahol ugyan több felé ágazik a kerékpárút, de csak a táblákat kell figyelni. Szigetszent Miklós irányába kell tekerni, mert a Kavicsos tó a budapesti kerület és Szigetszent Miklós határán található, más horgásztavakkal egyetemben. Az utunk keresztül vezet Csepelen, és miután elhagyjuk a kerületet és így a fővárost is, nem sokkal Csepel után tábla jelzi, hol kell letérni a kerékpárútról a Kavicsos tó irányába, amit a vízbe mélyen benyúló félszigetek és a tavat pöttyöző kisebb-nagyobb szigetek igazán különlegesé tesznek. Mivel a tópartja sűrűn beépített, sőt a szigetek is, ezért viszonylag kevés helyen tudunk egészen a vízig lemenni szabadon és háborítatlanul, akadálymentesen, de aki keres, talál, sőt még egy olyan pontot is lehet találni, ahonnan belátható a tó és környékének panorámája. Az átlós utcán kell végigmenni ahhoz, hogy kijussunk az egyik félszigetre, ami egy kisebb dombban csúcsosodik ki. A visszautat kicsit meg lehet bolondítani azzal, hogy a Kolonis György sétány felé tekerünk, megnézhetjük a Kavicsostóhoz hasonlóan szintén nem hétköznapi Tamariska dombot, majd az említett sétányon végig gurulhatunk egészen a Gubacsi hídig. Kedvenc útvonal lehet a Szentendrére vezető kerékpárút, amit aztán fel lehet pimpelni azzal, hogy ott nem megfordulunk és visszatekerünk, hanem átrévezünk a Szentendrei szigetre, majd a másik oldalon Dunakeszire kompozunk és úgy térünk vissza a városba. Most nem ezt az útvonalat ajánljuk, hanem egy kisebb részét, most mindössze Budakalászig és a Lupa szigetig megyünk. Ha Budáról indulunk, viszonylag könnyű a dolgunk, a Dunaparton megyünk végig az ottani bringa úton. Le sem kell térni róla. Ha Pestről jövünk, akkor pedig a Népsziget fölött átívelő, a pesti oldalon Angyalföld és Újpest határától induló, nemrég Ránc felvarráson átesett gyalogos bringás és vasúti hídon a legegyszerűbb átjutni Budára. A hídról leírva azonnal a római parti sétány bejáratánál leszünk, és itt a haladást kicsit lassíthatja a tömeg, meg az út rossz minősége. Az idilli hangulatú Lupán egy teljes napot is eltöltetünk, de egy körséta is megteszi, visszatérve a partra egyenesen visszagurulhatunk Budapestre, de ha már ott vagyunk, egy kis bónusszal is kiegészíthetjük a bringás kirándulásunkat. A part mentén hosszan húzódó szemrevaló ártéri erdő kellemes hűvöse vonzza a kimelegedett bringást, kár lenne kiadni, ha már egyszer épp arra bicajozik az ember. Már is néhány klassz helyet hozok Budapest vonzás körzetéből, melyek tömegközlekedéssel is könnyen megközelíthetőek. Budapest vonzás körzetében számos felfedezésre váró hely található, akik mind szuperek, akár fél vagy akár egész napos barangoláshoz. A Villa Budapest szedte össze ezeket. Már is itt van első állomásként Érd. Hiába van közel Budapesthez, vonattal körülbelül 30 perc, Érdet mégis gyakran mellőzzük, holott megéri eltölteni itt egy fél napot, mert biztosan találunk néhány érdekes látnivalót. Az Ófalu város részben például római kori hadi út maradványait és egy minaretet, ami 23 méteres tornyával a legkisebb hazánkban. Itt találjuk a Magyar Földrajzi Múzeumot is, ahol többek között zsugorított emberfejet is láthatunk, de a kertjében is sétálhatunk. A természet kedvelőinek ott van a Duna felett meredeken kiugró érdi magaspart, ahonnan csodás kilátás nyílik a folyóra. A nagyjából egy kilométer hosszú part agyagból, homokból és márgából áll, szabad szemmel is jól látható, rétegei az egykor itt hullámzott tengerhelyén kiédesült pannontó üledékéből képződtek. Érdemes bejárni a Fundoklia völgy tanösvényét, melynek területén egykor mamutra, gyapjasorszarvúra és barlangi medvére vadásztak őseink, ma viszont már Natura 2000-es terület. Ha pedig Érd vadregényes oldalát is megismernénk, akkor a Bericei szigetet és a Kutyavár romjait keressük fel, utóbbi állítólag Mátyás király vadászkutyáinak adott otthont. A következő állomásunk a Vászrátóti Nemzeti Botanikus Kert. Romantikus néhol egészen vadregényes környezet fogad minket itt, a Vászrátóti Arborétumban, ami 27 hektárjával az ország legnagyobb botanikus kertje. A kacskaringos utakon andalokhatunk a hatalmas lombú fák között, előtt, megpihentünk egy tó melletti padon, megcsodálhatjuk a virágzó lótuszokat, miközben nem csak a növényeket, de a 19. században épített műromokat is felfedezhetjük. A kert története is ekkortól indul. 1871-ben Vigyázó Sándor vette meg a birtokot nász ajándékként feleségének, Podmanicki Zsuzsannának, végrendeletében pedig a Magyar Tudományos Akadémiára hagyta. Érdekesség, hogy a II. Világháború során szovjet katonák földbásott bunkerekben húzták meg magukat, az egyik legöregebb fa, egy hatalmas kőr is máig őrzi emléküket, mert a törzsébe baltával belevésték az 1945-ös évszámot. Annyi minden tartogat a látogatóknak ez a kert, az üvegházaktól kezdve a vízimalmon át a különleges növényekig, hogy bejárására érdemes egy teljes napot szánnunk. Irány Kisoroszi, Kisoroszit elsősorban a sziget csúcs miatt keressük fel, hiszen a Duna két ágának találkozásánál lévő rész igazi nyugalom szigeteként létezik az árnyas fákkal, a vízzel és persze a panorámájával. Jó időben mindig megtelik emberekkel ez a szakasz, de még így is megéri felkeresni, hiszen van itt piknikezésre és sétára is alkalmas hely, de még a Dunában is fürödhetünk. Sőt, a bevállalósok akár kempingezhetnek is itt. Érdemes egy rövid sétát tenni a községben is, majd felsétálni a 14 stációval szegélyezett lépcsőn a Kálvária dombra, ahol egy picike kápolnát találunk. Ez a turistáktól távol eső kis csendes oázis jó hely arra, hogy egy picit magunkra figyeljünk és megpihenjünk. Székesfehérvár egyik legkülönlegesebb látványossága a Bórivár, ami nem a középkorból maradt ránk. Építését 1923-ban kezdte Bóri Jenő szobrász és építész, aki egészen haláláig, 1959-ig folyamatosan bővítette az építményt. A Bórivár akkorban még kevésbé divatos betonból készült, az ablakkeretek, az oszlopok, a korlátok, a domborművek egyaránt ebből az anyagból készültek. Díszítésként pedig olyan nem mindennapi dolgokat használt az építtető, mint kagylók, csigák, érmék, tengeri szivacsok vagy egy ágyúgolyó. Az épületben sétálva rengeteg szobrot, festményt találunk, de még szerelmes versek szövegeit is látjuk. Bóri Jenő ezeket mind feleségének, Ilonának szánta, a szobrok többségét is róla mintázta. A Bóri vár ma Bóri Jenő leszármazottainak tulajdonában van, de múzeumként üzemel, nyitva tartási időben látogatható. A fővárosi látnivalókból összegyűjtöttem párat, amelyek kevésbé számítanak ismertnek. A régi idők alkimistái, amíg Mária Terézia nem tiltotta be a tevékenységüket, főleg az aranycsinálásról vártak hírhetté, bár sokuk még ennél is ambíciózusabb volt, hisz voltak, akik az örök élet titkáról is le akarták rántani a leplet. Hogy miként nézhetett ki a laborjuk, ahol csodát akartak tenni, a személyesen is megnézhetjük, a felkeressük a budai várban a Patika Múzeumot. Aki alaposan szemügyre veszi a budai rakpartot, annak fel fog tűnni, hogy van egy épület, amely szinte már komikusan keskeny, mint egy rajzfilmből pottyant volna a Duna partjára, nem messze az Erzsébet híd budai hídfőjétől. A szélessége alig több 6 méternél. Budán a történelmi épületek között ennél keskenyebbet nem találunk. A mélysége is csak valamivel 15 méter felett van. Külsőre szinte Amsterdam historikus épületeit idézi. Eredetileg az 1890-es években épült, úgyhogy aztán a 30-as években kapott egy kis bővítést, a tetőtér ekkor lett beépítve. Ez egyébként a Mádl-ház. Miután a fővárosban kiépült a csatornarendszer, a barokk épületekben feleslegessé váltak a kutak, ezért jó részüket elbontották. Ritka kivételek egyik a Vitkovics utca 12-es szám alatt álló ház, amelynek az udvarában a vörös márványkút átvészelte az évszázadokat. Eredetileg a Műszaki Egyetem hallgatóinak építették meg az 1800-as évek végén a gólyavárat. A nevét onnan kapta, hogy eleinte itt zajlott több olyan előadás is, amely az első éves hallgatóknak, vagyis a gólyáknak szólt. Az a szóbeszéd járja, hogy az átadása idején ennél nagyobb előadóterem nem is volt az országban. Több mint 5000 diák fért be. A múzeum körüli Trefortkertben található épület egy időben nyomdaként működött. A következő állomásunk a Károlyi Csekonics Palota együttes. A Palota negyedben könnyű elsétálni mellette, bár a múzeum utcai homlokzat szépen mutat, nem tűnik ki különösebben, és még csak nem is igazán sejteti, hogy a falak micsoda úri pompát rejtenek, pedig a belső tereit tekintve ez a főváros egyik legszebb palotája. Elég csak a feszített textilekkel díszített falakra, vagy a hársfából és tölgyből faragott impozáns körlépcsőre vetni egy pillantást. Az épület tervezői nem akárkik voltak, az a Ferdinand Fellner és Hermann Helmer dolgozott rajta, akiknek a Víg Színházat és a Szegedi Nemzeti Színházat is köszönhetjük. A következő a Népligeti víztorony. A századforduló környékén divat volt a víztornyokat mutatósra tervezni. Elég csak a Margit-szigetire vagy a Siófokira gondolni. A Népligeti nem tartozik az ismertebbek közé, pedig a kialakítása ennek is igazán érdekes. Úgy fest, mint egy vadászkastély tornya lenne. Nem sokkal azután épült meg, hogy 1892-ben a környéken nagy kolera járvány söpört végig. A tragédia után sürgős lett, hogy a helyieket végre tiszta ivóvízzel lássák el. A budai vízivárosban a Dunához közel könnyű kiszórni egy igazán régi épületet, a Kapisztori házat, mivel ezek rendszerint az utcaszint alatt kezdődnek, a belépéshez kisebb lépcsőkön le kell hozzájuk menni. Az egyik ilyen a Kapisztori ház a főutcában, amelynek az alapja még a 15. századból származik. Mint annyi más épület Budán, az 1686-os ostrom idején ez is súlyosan megrongálódott. Mai arculatát, amelyet a 19. század elején nyert el, egy Dankó András nevű építőmesternek köszönheti. Bő 10 éve kapott egy felújítást az épület, emiatt a korábbi sárga szín helyett fehér lett a külseje.

0: odaér.
1: Manna FM, Budapest Update.
2: A legendás német rockbanda a Scorpions idén ünnepelte fennállásának 60. évfordulóját egy hatalmas koncerttel szülővárosukban, Hannoverben. Idén ismét turnéra indulnak, hogy megünnepeljék ezt a varázslatos sikerekkel teli 6 évtizedet. Természetesen a zenekar ezúttal is gondolt magyar rajongóira, így júniusban megrengetik az MVM dómot. Belegondolni is furcsa, hogy az elmúlt 60 év alatt mekkorát fordult a világ. A 60-as évek közepén alakult Scorpions olyan büszkeségévé vált Németországnak, mint híres márkáik, például a Mercedes vagy a BMW. A klasszikus rockzene keresztapjai mindig nyitottak voltak a kalandokra, és szerencsére a világ is tártkarokkal fogadta őket. Több ezer koncertet adtak a föld minden szegletében. 88-ban ők voltak az első nyugati rockzenekar, akik öt egymást követő napon adtak teltházas koncertet, a még szovjet Leningrádban, de első között játszottak Kínában és Dél-Kelet-Ázsiában is, megnyitva az ajtókat más nyugati zenekarok előtt. A banda emellett eladott több mint 100 millió lemezt, a kezdetek óta rendszeres szereplői a világ legrangosabb toplistáinak, arany minősítéseik számát szinte lehetetlen nyomon követni. Olyan zenekarok dolgozták fel dalaikat az évtizedek során, mint a Smashing Pumpkins, a Green Day, a Korn vagy a System of a Down. A Scorpions öröksége, a rockzenére gyakorolt hatása vitathatatlan. A zenekar tagjait túl a 60. évfordulón is a közös koncertezés, a turnék és a közönség szeretete éltetik. A Scorpions a magyar rajongóival is megünnepli ezt a kerek évfordulót, így mindenki nagy bulira számíthat majd júniusban. A Vazareli 120 című kiállítás augusztus 16-áig látható, közben a Szép Művészeti Múzeumban Viktor Vazareli születésének 120. évfordulója alkalmából. Az átfogó retrospektív tárlat időrendben is tematikusan mutatja be az absztrakció meghatározó alkotójának életművét, a magyarországi kezdetektől a párizsi kibontakozáson át a nemzetközi elismertségig. A kiállítás a budapesti és pécsi Vazareli múzeumok anyagára épül, amelyet a Foundation Vazareli kölcsönzése egészíti ki, így ritkán látható művek is helyet kapnak a válogatásban. A Margit-sziget lesz idén is Budapest kulturális központja. A nyári budapesti hangulathoz hozzátartozik a Margit-sziget különleges szabadtéri színházi atmoszférája. A Margit-szigeti színház idén is erre az élményre hangolja idei évadát. Májustól szeptemberig opera, musical, jazz, tánc, komoly és könnyű zenei produkciók váltják egymást a szabadtéri színpadon. Az évadnyitó sajtóeseményen Bán Teodóra ügyvezető és művészeti vezető kiemelte, hogy a Margit-szigeti színház továbbra is a minőségre és a nemzetközi színvonalú kulturális élményre építi programkínálatát. A sajtótájékoztatón jól kirajzolódott az a sokszínű programkínálat, amely a klasszikus operától a musicalen és a jazzen át egészen a nagyszabású komoly és könnyű zenei produkciókig terjed. A fesztivál idei sztárja között szerepel Mario Biondi, aki európai turnéja részeként érkezik Budapestre, valamint a kétszeres Grammy-díj és Kurt Elling is koncertet ad. A hazai fellépők között ott lesz a László Attila Fusion Circus, a Budapest Ragtime Band és az Easy Jazz Band, miközben az ország különböző borvidékeiről érkező pincészetek gondoskodnak a fesztivál gasztronómiai hangulatáról. Az opera továbbra is a Margit-szigeti színház egyik legerősebb pillére lesz. Júliusban Verdi a Trubadur című operája érkezik a Margit-szigetre, augusztusban pedig visszatér Verdi monumentális Nabucco című operája is.

0: Töltsd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Manna FM. Manna magyarok. Manna. Ez a Manna FM magyar zenei órája.
0: Manna FM.
1: Magyar zene megszakítás nélkül.

0: igazán jó zenei válogatásra vágysz. Ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM. Manna morzsa.
1: Miért nyugtat meg a park? Van valami különös abban, amikor egy zajos nap után belépünk egy parkba. A levegő hűvösebbnek tűnik, a fény lágyabb, a zaj tompul. Nem csak költői érzés. A városi zöld területek egészségügyi hatásait egyre több kutatás vizsgálja. A WHO európai anyagai szerint a parkok, játszóterek, fasorok és lakóhelyi zöld felületek segíthetik a fizikai és mentális egészséget. Támogathatják a mozgást, a társas kapcsolatokat, csökkenthetik a hőterhelést, a zajt és bizonyos légszennyezési hatásokat. Az Európai Környezetvédelmi Ügynökség is kiemeli, hogy a zöld és kék terek, például parkok, folyópartok, tavak különösen fontosak lehetnek gyerekeknek és időseknek. A természet közelsége azért is érdekes, mert nem feltétlenül kell hozzá vadon. Egy fasor, egy belső udvar, egy madárhangos utca, egy árnyékos tér is adhat mikropihenést. A városban ezek a kis szigetek sokszor mentális töltőállomások. A park tehát nem üres telek, amit be lehetne építeni, hanem egészségügyi, közösségi és klímavédelmi tér, ahol a város egy kicsit levegőhöz jut, és vele együtt mi is.
0: Ez volt a Manna morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. 98.6. Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: Best of Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: A mai pénzügyi hétfőben a bankokról beszélünk, pontosabban arról, hogy ugye vannak az erős bankok, van a drága pénz, és van az úgynevezett bizonyos óvatos gazdaság, de mi van valójában a magyar bankszektornak a számai mögött? Erről beszélgetünk ma, természetesen állandó szakértőnkkel, Ivány Ildikó pénzügyi elemzővel. Szia Ildikó, köszönöm, hogy ránk érsz.
2: Szia Petra, és üdvözlöm a hallgatókat.
1: Na hát, amikor a magyar bankszektorról beszélünk, akkor nagyon sokan csak azt látják, hogy ugye a bankok nagyon sokat keresnek, de magasak a díjak, drágák a hitelek, miközben ott vannak még a külön adók is, de azért a bankrendszer ennél több, mert hogy egyszerre képes mutatni a gazdaság, a háztartások és a vállalatok pénzügyi állapotát is. Hogyha egyetlen mondatban kellene ezt összefoglalni, ma a magyar bankszektor erős, túl terhelt, vagy inkább túl kényelmes helyzetben van, és akkor azt is kérlek, hogy majd meséld, hogy mit jelent az, hogyha a bankszektor túl terhelt.
2: Oké, rendben, ez ugye nem egy könnyű téma, de nagyon-nagyon sokakat izgat és érint is. A legfontosabb válasz talán az, hogy a magyar bankszektor erős, de nem feszültségmentes. A stabilitási mutatók alapján nincs rendszer szintű probléma. A bankok tőkehelyzete jó, likviditásuk bőséges, és ami a legfontosabb talán az az, hogy a nem teljesítő hitelek aránya az nagyon alacsony.
1: Ez mit jelent, hogy nem teljesítő hitel?
2: Hát, hogy nem fizetik ugye a hiteleket, tehát ez a 90 napnál régebben nem fizetett hiteleket jelenti, amit ugye a bankok először úgy kezelnek, hogy felszólítják az adóst, aztán utána átadják egy másik szervezetnek, akik ugye megpróbálnak az adósokkal egyezkedni, vagy pedig végrehajtásra kerül ugye az a ingatlan, vagy pedig számlára terhelik az adósságot, és akkor így fizettetik ki a nem fizető hitelt. De ez azt jelenti tulajdonképpen, hogy a szektor, mármint a bankszektor, az válságállóbb, mint sok korábbi időszakban volt. Ugyanakkor nem szabad összekeverni a stabilitást azzal, hogy minden egészségesen működik. A bankok profitja részben a magas hitel kamatkörnyezetből, az állampapír állományból és az állami programokból és díjbevételekből ered. Tehát nem pusztán arról van szó, hogy a gazdaság nagyon lendületes, a vállalatok beruháznak, a bankok pedig ezt finanszírozzák, mert a vállalati beruházás az lényegesen csökkent. Ugye a kiszámíthatatlan gazdasági környezet volt ennek az egyik oka.
1: Hogyha a bankokat tekintjük, akkor az ember mindig egy kicsit mumusként néz rá hétköznapi emberként. Most zárásképpen még mielőtt beszélgetünk tovább majd a bankszektorról, mit gondolsz, miért van ez? És ez csak itthon van-e így, vagy általában így tekintenek rá az emberek a függőség miatt talán?
2: Ez mindenhol így van. Ez általában ugye tapasztalati kérdés, mert akinek volt valami negatív tapasztalata a bankokkal, most teljesen mindegy, hogy milyen oldalról, az mumusként tekint rá, vagy rossz száj ízzel, mert ezt nehezen tudjuk feldolgozni, hiszen a pénzünkről, a vagyonunkról van szó. Akinek meg pozitívak a tapasztalatai, azok nyilván nem érzik ezt. Inkább azt mondják, hogy érdemesebb ugye megnézni, hogy rám nézve milyen költséggel jár, hogy a banknál vagy bankoknál számlám van, befektetési számlám van, vagy pedig mondjuk egy hitelem van, amit rendszeresen fizetek, de esetlegesen tudok azon is változtatni.
1: Iványi Ildikón pénzügyi szakértőnk, állandó szakértőnk természetesen ma is velünk van. A számok alapján a magyar bankrendszer tőke és likviditási helyzete erős, ezzel kezdjük majd a következő beszélgetést a mai pénzügyi hétfőben, a bankszektorról beszélgetünk, hamarosan folytatjuk.
0: Manna FM, további információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Best of Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: A mai pénzügyi hétfőben állandó szakértőnkkel, Ivan Nyédikó pénzügyi elemzővel a bankszektorról, a bankszektor számairól beszélgetünk. És akkor itt van, amit ígértem, hogy ugye a számok alapján a magyar bankrendszer tőke és likviditási helyzete erős, hogyha az ember pénzügyi híreket olvas, akkor nagyjából ezt lehet látni. Ez a bizonyos tőke megfelelési mutató 20% körül van, ezt nem én írtam, ez egy szakértői mondat, tehát nehogy azt higgye bárki is, hogy hirtelen pénzügyi szakértő lettem, és ez a bizonyos CET1 ráta is magas, Ildikum, de elmondja, hogy ez mit is jelent, és jelentős likviditási pufferek vannak a rendszerben, ezt is kérlek magyarázzam, mert szerintem biztos, hogy van legalább egy hallgató rajtam kívül, aki ezt nem érti, hogy mi, és akkor a kérdés az az nyilván, hogy ez azt jelenti, hogy a magyar bankrendszer valóban válságálló, vagy csak addig tűnik annak, amíg nincs egyszerre kamat, árfolyam és hitelkockázati sok.
2: A bankrendszer jelenlegi állapota az valóban stabilnak mondható, tehát nem forráshiányos a rendszer. A bankoknak az úgynevezett veszteségelnyelő, és akkor most itt visszamegyünk ezekre a mutatókra, amiket említettél, a veszteségelnyelő képességük jó, és a likviditási többlet is azt mutatja, hogy stabil a rendszer. Uh-huh. Ez egy banknál egy bankválságó az nem ott kezdődik, hogy egyik napról a másikra eltűnik a profit, hanem ott, hogyha romlik a hitelportfólió, elapad a likviditás, vagy pedig megrendül a bankokkal szembeni bizalom. Ugye erre láttunk példát nagyon régen, van, aki emlékszik rá, van, aki nem, van, aki szenvedője volt, van, aki nem. Ugye ez a Postabanknak a bedőlése, és ugye volt egy olyan helyzet a 2008-as válság idején, amikor a bankoknak a likviditása volt veszélybe. De ezeket a helyzeteket, ezeket nem egy olyan állapotban kell nézni, amikor jól működik minden, hanem a válság állapotot azt mindig stressz helyzetben kell nézni. Ezért is van az, hogy a bankokkal szemben vannak úgynevezett stressz helyzetvizsgálatok, amikor feltételeznek bizonyos stresszes időszakot, és megnézik, hogy egyes bankok ezekben a helyzetekben hogy és milyen módon tudnak helytállni, tehát mekkora a likviditásuk, mekkora a hitelállomány, de mint említettem, most tulajdonképpen erről nem kell nagyon beszélnünk, hiszen Magyarországon a bankhelyzet az stabil, tehát megnyugtató a kép, és nem ad okot arra, hogy kételkedjünk abban, hogy a magyar bankhelyzet az stabil lábakon áll.
1: Ildikó, a rendszerváltás óta bekövetkező pozitív árfolyambeli változások például, illetve azok a pozitív változások, amelyekre nagyon pozitívan reagált a pénzügyi piac is, illetve gyakorlatilag mondhatjuk, hogy az egész világ és a gazdaság is, ez lehetséges-e, hogy hatni fog pozitív irányba, mondjuk a hitelekre, a hitelkihelyezésekre, vagy úgy egyáltalán a bankszektorra?
2: Természetesen ugye a bankoknak az egyik bevételi forrása az, hogyha hiteleket helyeznek ki, tehát minél több hitelt tudnak kihelyezni, annál nagyobb nyereségre számíthatnak. Természetesen, hogyha magas a kamat környezet, akkor, ahogy említettem már korábban, ugye a beruházási hiteleknek a száma az elmúlt időben nem nagyon növekedett, sőt, inkább azt lehet mondani, hogy csökkent. Igen, illetve a magánszemélyek által igényelt ingatlan hiteleknek a száma is egy stagnálást mutatott, hiszen nem csak a magas banki kamat környezet, hanem a nagyon-nagyon magas négyzetméter ár is visszavetette ugye a vásárlási kedvet. Minden, ami változást jelent, és jelen pillanatban ugye beszélhetünk arról, hogy a Magyar Nemzeti Bank elkezdte a kamatokat csökkenteni, hogy ebben az évben még hányszor lesz kamatcsökkentés. ezt nem tudhatjuk, mert elég sok mindenen múlik, hogy hozzányúlnak-e a kamatokhoz, de jelen pillanatban ugye 25 bázisponttal csökkentette a Magyar Nemzeti Bank a kamatot, ez elő vagy utóbb, de be fog kúszni a hitelezésbe is. Tudom, 0,25 az nem egy nagy összeg, de hogyha 20 évre nézzük, akkor ez egy tetemes megtakarítást jelenthet, de nem egyik napról a másikra következnek be ezek a folyamatok. Fél, akár másfél év is lehet a kifutása ennek.
1: A bankszektorról, a bankokról beszélgetünk a mai pénzügyi hétfőben Iványi Ildikó állandó szakértőnkkel, akivel majd azzal folytatjuk, hogy vajon tényleg túl sokat keresnek-e a bankok. Hamarosan jövünk vissza.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért. Töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számít.

0: Christoph, Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: A mai pénzügyi hétfőben a bankszektorról, illetve a bankokról, a bankok keresetéről, a hitelekről beszélgetünk, és ígértem, hogy azzal folytatjuk, hogy vajon tényleg túl sokat keresnek a bankok, mert ugye azért a közbeszédben a hétköznapi emberek között gyakran elhangzik az, hogy a bankok túl sokat keresnek, mennyi pénzt elvesznek, levesznek tőlünk, rólunk, és tulajdonképpen a fontos, legfontosabb kérdés talán az, hogy miből keletkezik ez a profit, illetve, hogy a banki nyereség ma mennyiben származik valódi gazdaságfinanszírozásból, és mennyiben abból, hogy a magas kamatkörnyezet, az állampapírok, illetve az állami programok kedvező helyzetbe hozták ezt a szektort.
2: Mint említettem, ugye a hitelezésből van egy profitja a bankoknak, de nem csak ebből ered a bankoknak a bevétele. A bankoknak az állampapír állománya, a jegybanki likviditás, a támogatott hitelprogramok és a díjbevételek is komolyan hozzájárulnak ahhoz az eredményhez, amit banki profitnak nevezünk. Vagyis a nyereségnek egy része inkább a pénzügyi környezetből fakad, nem feltétlenül abból, hogy a reálgazdaság kiugróan erős beruházási ciklusban van-e, vagy nincs. És befektetői szemmel éppen ezért az a kérdés, hogy ez fenntartható-e, ez a profit, mert ha csökkennek a kamatok, ahogy említettem, akkor nem csak a hitelpiac rendeződik át, hanem az állampapír piac is. Mérséklődnek ugye a támogatott programok, és egy erősebb szabályozási nyomás is jön, ami természetesen átalakíthatja a banki eredményeknek a szerkezetét.
1: Természetesen a bankokkal kapcsolatban azért az is gyakran elhangzik, hogy mi a helyzet a hitelekkel, illetve hogy ez a profit, ami őket megilleti egy-egy ilyen tranzakció vagy hitelkihelyezés, hogy egyáltalán mondjuk a számlavezetés után az minket hogyan érint, illetve hogy vajon minden apró betűs dolgot, hogyha elolvasunk is, akkor is tisztában leszünk-e azzal, hogy hogyan mozognak mondjuk a költségek egy-egy folyószámlával kapcsolatban. Ugye nem is olyan régen volt, talán tavaly, vagy tavaly előtt egy másfél éve, amikor hirtelen megugrottak a kezelési költségek.
2: Nyilván, ahogy említettem, a hitelezésnek ugye megvannak a hatásai a banki bevételekre, a banki eredményre, és ugye a mi saját pénztárcánkra is. De az, hogy mennyi pénzt kell, hogy fizessünk azért, mert van a bankban egy számlánk, és különböző tranzakciók után mennyit kell, hogy fizessünk. Ma már a bankok kötelesek ezt fillére pontosan kimutatni, hogy ez különböző tranzakciók, illetve banki műveletek, azok milyen költséggel járnak, és milyen költséggel jár az is, hogy van egyáltalán egy bankszámlám. Tehát ebben ma már nincsen olyan, hogy ne tudnám ezt követni, és hogy rejtett költségek lennének. Korábban volt ilyen. Nyilván az én érdekem, mint bankszámla tulajdonos, az, hogy minél kevesebbet fizessek. És amit te említettél, hogy megnövekedtek ugye a banki költségekhez részben, ugye a banki külön adónak is köszönhető, mert a bankoknak azt az összeget, amit be kellett külön adóként, vagy be kell külön adóként fizetni, az valahonnan elő kell teremteni, és az egy naív elképzelés volt, hogy ezt majd a bankok a saját profitjukból finanszírozni fogják. Egy részét finanszírozzák, de egy részét áthárították ugye a fogyasztóra. Ez is nyilván változhat, erre is látunk már különböző utalásokat, de ezek a változások nem fognak egyik napról a másikra bekövetkezni. Nyilván, hogyha a fogyasztó azt érzi, hogy őnek egy egészséges számára elfogadható összeget kell fizetnie a számlafenntartás után, vagy pedig a hiteleknek a tartása miatt, akkor szívesebben bankol, és marad annál a banknál, amelyik neki egy kedvező költséget ad, illetve a hitelezési kedv, tehát a hitelfelvételi kedv is emelkedni fog.
1: Iványi Ildikó pénzügyi elemző állandó szakértünk ma a pénzügyi hétfőben a bankszektorról beszél nekünk, hogy értsük és megértsük ennek a szektornak a működését. Azzal folytatjuk majd, hogy bizony élénkül a hitelezés, és vajon ez valódi gazdasági bizalmat jeleze, vagy sokkal inkább egy támogatott program is a rövid távú finanszírozási igények, azok, amik ezt hajtják. Ezzel jövünk majd.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: kutyák!
1: Minden pénteken 18 órától Cinem Anna, Dudás Viktor filmszakértővel. Izgalmas beszélgetések színészekkel, rendezőkkel, a filmvilág szereplőivel, sztorik, filmek, kritikák és vélemények. Péntekenként 18 órakor, mielőtt bármit megnéznél, dőlj hátra és élvezd a 98.6 Manna FM mozis műsorát. Cinem Anna. A mikrofonnál Dudás Viktor filmszakértő és vendégei. Élet, öröm, zene. Ez a Manna FM.

De minden szó, amit elhittem, neleget hoz, hogyha fázom. Szeress úgy, ahogy kívánom, hazudj még nekem.

0: Best of Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: A mai pénzügyi hétfőben Iványi Ildikó állandó szakértőnkkel, pénzügyi elemzőnkkel a bankszektorról beszélgetünk. Ígértem, hogy ezzel folytatjuk, hogy megélénkült ugye a hitelezés, ami első ránézésre jó hír, és hát azt mutatja, hogy van az embereknél kereslet, erre van banki kapacitás, és a gazdaságban újra megjelenik ez a bizonyos finanszírozási igény. Ez a bizonyos hitelezési élénkülés, ez valódi gazdasági bizalmat jelent, vagy jelez az emberek részéről, vagy sokkal inkább valami más van a háttérben, mondjuk támogatott programok, és ez az úgynevezett rövid távú finanszírozási igény.
2: Tulajdonképpen jelenleg mind a kettő jelen van, de nem ugyanazon a súllyal van jelen. A gazdasági oldalon a hitelezés élénkülése az részben bizalmi kérdés, mert hogyha az emberek lakást vásárolnak, akkor általában hitelt vesznek fel. Ez ugye ritkán fordul elő, hogy valaki zsebből kifizet 100 vagy 150 milliót, vagy akár 60 millió forint.

0: Tolt, és ugye egy hitelnek a felvétele az egy hosszú távú döntés, ami azt jelzi, hogy a jövőt illetően van hitem, hogy azt fizetni fogom tudni, lesz annyira stabil a munkahelyem és az életem, hogy ezt a 15 vagy 20 éves terhet ezt vállalni tudom. Részben ugye ez, de jelentős az államilag támogatott konstrukcióknak az aránya is még, ami ugye mozgatja ezt a piacot. És a vállalati oldalon, ahogy említettem, az elmúlt időszakban a gazdasági bizonytalanság miatt és kiszámíthatatlanság miatt a vállalkozások nem fordultak olyan sűrűn a bankokhoz, hogy beruházási hiteleket vegyenek fel. Mihelyt azt lehet látni, hogy kiszámíthatóbbá válik a gazdaság, kiszámíthatóbbá válik a jövő. Stabilabbnak látszik mindenki látás, akkor nyilván a vállalkozói kedv is megnő arra, hogy elindítsanak olyan beruházásokat, és beruházási hiteleket vegyenek fel a vállalkozások, amelyeket korábban azt mondták, hogy nem, vagy pedig későbbre halasztották. Tehát minél szebb képet látunk, minél jobb gazdasági mutatók jönnek ki, annál inkább fog növekedni ez a kedv, ami természetesen hatással lesz a globális gazdaságra, mármint a magyarországi gazdaság egészére, illetve nyilván a bankokra is, és hát felénk is, magánszemélyek felé is.
1: Akkor még egy kérdés maradt a mai pénzügyi hétfőhöz, ez a bizonyos bankszektori stabilitás, amiről azért nagyjából az ember tudja, hogy ez azért nem egy olyan könnyen megingatható szektor, de azt is tudjuk, hogy nem kockázatmentes, kicsit sem. Ugye ott vannak a különadók, ez a bizonyos tranzakciós illeték, a lakáspiaci túlértékeltség kérdése, kamatkockázat, a gazdaság mozgása, a forint változása, a vállalati beruházások gyengesége, illetve az állami beavatkozások kiszámíthatatlansága, ami talán most már azért nyugvó pontra jut a rendszerváltás után. Ha ma nem a bankrendszer stabilitása a fő kérdés, akkor mi az igazi gyenge pont?
0: Talán van három olyan pont, amire érdemes egy picit odafigyelni, vagy érdemes róla beszélni. Az első az a profitnak a fenntarthatósága. Ugye sokat beszéltünk a banki profitról, és ez ugye jelentős része ennek a profitnak a magas kamatkörnyezetből, az állampapírokból és a támogatott programokból ered, illetve ugye erről is beszéltünk, hogy díjáthárítás történt. Hogyha ez normalizálódik, akkor természetesen ez a profit, ez csökkenhet, de ugyanakkor a kockázat is ezzel együtt csökken. Ugyanez vonatkozik a lakáspiacra és a lakáshitelezési kockázatra is. Egy alacsonyabb szintű kamat környezetben nyilván többen folyamodnak kamatér, de könnyebben is fizethető az a kamat a tőke után, hosszú távon, egy alacsonyabb kamat környezetben, mint pedig egy magas kamat környezetben. És ugyanez vonatkozik a vállalati beruházásokra, tehát a bankrendszer az nagyon-nagyon sokat profitál a vállalati beruházásokból, és nyilván kell ahhoz, hogy ez a vállalkozásoknak a hitelfelvétele az élénküljön, az kell hozzá, hogy a kereslet az kiszámíthatóbb legyen egy kiszámítható környezetbe, és meglegyen egy üzleti bizalom, ami most újra felépítésre szorul, mert ez nagyon-nagyon sérült az elmúlt időszakban, de reménykedünk abban, hogy most egy olyan időszak jön, amikor tényleg azt lehet mondani, hogy lehet tervezni nem egy-két hónapra, hanem fél évre, évre, vagy akár évekre előre.
1: Ildikó, köszönöm szépen a mai pénzügyi hétfőt is, remélem, hogy sok hallgatónak tudtunk segíteni ezzel a kitelezéssel, illetve a bankszektorral, a banki műveletekkel kapcsolatban, és akkor jövő héten újra találkozunk. Köszönjük az idődet.
0: Én is köszönöm szépen a lehetőséget.
2: Manna FM. További információért és extra tartalomért. Töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait.

0: Best of Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: A történelem nagyjai sorozatunkban ma egy kortárs, kedvenc, óriási, zseniális, fantasztikus színésznő, egy nagyszerű ember. Nem csak az én személyes kedvencem, szerintem nagyon sokunké, mondhatom, hogy majdnem minden ember szereti Meryl Streepet, aki átaludta a felvételi vizsgáját a jogi karra, és így lett a világ leghíresebb színésznője. 2024. június 22-én töltötte be a 75. születésnapját a háromszoros Oscar-díjas Meryl Streep. A színésznő karrierjében a 70-es évek végétől nem telt el úgy 5 év, hogy ne jelölték volna Oscarra. Emellett számos Golden Globe és Emmy díj büszke birtokosa is. 4 gyereke van. A Kramer kontra Kramer című filmben nyújtott alakításával vált világhírűvé. Ugye ott egy gyermek elhelyezési per egy válás az, amiről tulajdonképpen az egész történet szól, és Dustin Hoffman a másik főszereplő Meryl Streep mellett. Mindig mosolyog, mindig határozott, célra tölő, profi, fantasztikus idézetek keringenek tőle a neten, amiket nagyon sok nő megszívlel, sőt, talán nagyon sok férfi is. És ő az, akiben a gyerekkorától keveredett a kedvesség és a céltudatosság. Már nagyon fiatalon játszott iskolai darabokban rendszerint főszerepeket, emellett pedig igyekezett aktívan kivenni a részét a szociális életből. Képben volt a trendekkel, pompa lányként szurkolt. Gimnazista éveiben a haját már akkor is szőkítette, majd aztán végzős korában bálkirálynőnek is megválasztották az iskolában, bár az egyik interjújában elmondta, hogy ez őt annyira nem érdekelte. Noha a családjától persze nem állt messze a művészet, a színésznőt pedig már egész fiatal korától bátorították, hogy menjen és dolgozzon keményen az álmaiért, bármi lehet belőle és bármerre is akarjon haladni. Nagyon fontos volt azért az ő életével kapcsolatban, hogy elbizonytalanodott a színész pályát, illetően Meryl Streep, amikor elkezdett a Yale Egyetemen drámatagozaton tanulni, párhuzamosan pincérnőként kellett dolgozni, hogy fedezze a kiadásait, és egyszer annyira túlterhelte magát, hogy fekélyek alakultak ki nála, ezért inkább úgy döntött, hogy átáll a jogi pályára. Szerencséjére a felvételi reggelén sikerült elaludnia, hát a szerencséjére ebben az esetben ez idézőjeles, amit viszont ő maga jelként értelmezett, hogy a jogi pálya talán mégsem neki való, hogyha így nem jutott el a felvételire. Ma már híres film szerepei miatt ismeri mindenki a nevét, de eleinte főként televíziós produkciókban játszott és színházban. Hamarabb nyert Primetime Emmy díjat, mint Oscart. Az első filmes szerepe pedig az 1977-ben megjelent Julia című alkotásban volt. Az ezt követő Szarvasvadász, amiben Robert De Niro és Christopher Walken mellett játszott, hozta meg számára igazán a szakmai ismertséget és elismerést, tehát itt most nem a közönség elismeréséről beszélünk, és innentől kezdve már tényleg csak egy lépés volt az 1979-es Kramer kontra Kramer, amivel az első Oscart meg is nyert. Egyébként ajánlom a könyvet is, meg a filmet is. Fantasztikus az írás is, a film is. Ez azon kevés könyvek közé tartozik, amiből egy nagyon jó adaptációt, filmadaptációt készítettek. Volt olyan egyébként később sikert arató filmszerep, amit végül nem ő kapott meg, ilyen a Sigourney Weaver számára világsikert hozó 8. utas a halál, amiben a rendező Ridley Scott eredetileg Meryl Streepet szerette volna főszereplőnek, de aztán végül nem működött közöttük a dolog, mert a színésznő akkori szerelme, John Cazale, nem sokkal korábban távozott el az élők sorából tüdőrák miatt, és ekkor esett a választás Weaverre, akivel Streep egy osztályba járt a színész szakon. A két ma már legendás színésznő még közös medencés darabban is játszott, aminek az volt a címe, hogy Békák, a Békák. Meryl Streep 1982-ben megkapta a második Oscar-díját, de utána is rengeteg ikonikus filmben szerepelt. Ilyen volt többek között a Távol Afrikától, a Sikoly a sötétben, a Képeslapok a szakadékból, az Ördög Prádát visel, vagy a Mamma Mia, ugye? A mozis siker. 2012-ben jött a harmadik Oscar az életrajzi drámáért, amiben Margaret Thatcher brit politikust alakította. A következő évben pedig ő adta át a legjobb férfi főszereplőnek járó Oscart Daniel Day-Lewis-nak a Lincoln című filmért. Az elmúlt 50 év egyik legnagyobb hatású színésznőjeként Meryl Streep számtalan jelentős filmben szerepelt. Alakítása egyszer erőteljes, máskor lágy, de mindenek előtt nagyon természetes. Még Betty Davis is, akit rengeteg kritikus filmtörténész és esztéta minden idők egyik legnagyobb színésznőjéként tart számon, elismerte a munkáját. Ez tehát Meryl Streep karrierjének és életének rövid története a történelem nagyjai sorozatunkban.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a mannát és kedvenc tartalma.

0: GPS. Cross GPS a Manna FM-en. A vertikális és horizontális hely meghatározó, ami segíteni hivatott az útelágazásokban, elakadásokban. Cross GPS.
1: Fajor Tamás és Bali Mónika podcastje.
0: Keddenként este 7 órától a Crosson, szombaton 18 órától pedig a Manna FM-en. Manna Morzsa.
2: Űrszemét. A föld körüli láthatatlan forgalmi dugó. Az űr elsőre végtelennek tűnik, de a föld körüli pályákon egyre nagyobb a forgalom. Műholdak segítik a navigációt, az időjárás előrejelzést, a kommunikációt, a föld megfigyelést. Csak hogy ami felkerül, nem mindig tűnik el nyomtalanul. Űrszemét lehet egy már nem működő műhold, egy rakétafokozat darabja, egy levált alkatrész, vagy akár ütközésekből származó apró törmelék. A probléma az, hogy ezek a tárgyak óriási sebességgel keringenek. Egy kicsi darab is komoly kárt okozhat, ha működő műholddal találkozik. Az Európai űrügynökség 2025-ös jelentése szerint több tízezer követett objektum kering a Föld körül, és ezeknek csak egy része aktív, hasznos teher. A nem követett kisebb darabok száma ennél jóval nagyobb lehet. Az űrszemét kérdése azért fontos, mert a modern élet sok rendszere függ a műholdaktól. Időjárás, banki időszinkron, térképek, távközlés, katasztrófavédelem mind érintett lehet. A világűr használata tehát felelősség is. Nem elég feljutni. Arra is gondolni kell, hogyan hagyjuk magunk után a pályát.
0: Ez volt a Manna Morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: 98.6.
0: Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: Best of Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: A Manna délután vendége dr. Filicki István gasztroenterológus. Vele fogunk beszélgetni arról, hogy mi mindenben tud nekünk segíteni egy gasztroenterológus, mik a leggyakoribb betegségek, és mi az, ami népbetegségnek számít. Üdvözlöm, doktor úr, köszönöm, hogy ránk ér.
2: Üdvözlöm a hallgatókat, üdvözlöm önt is. Köszönöm a megkeresést. A gasztroenterológia ez egy nagyon tág szakmai specifikációt ölel fel. Valójában a tápcsatornai betegségek kutatásával, feltérképezésével és gyógyulásával, gyógyításával foglalkozik. A leggyakoribb magyar népbetegségek a gyomorbélrendszeri savas, túlsavas vagy refluxbetegségek, a fekélybetegségek, a hasmenéses vagy a székrekedéses szenzációk, és ami legalább ennyire fontos, és a márciusi hónapra való tekintettel, az úgynevezett vastag és végbélrák betegségekkel is foglalkozunk.
1: A gasztroenterológia szempontjából az egyik legfontosabb dolog, hogyha elindulunk a saját egészségünk érdekében, és preventívek szeretnénk lenni, akkor nyilván vannak olyan alapvető vizsgálatok, amiket érdemes elvégeztetni. Melyek ezek?
2: Az alapvető vizsgálatok mindenképpen korfüggőek. Amit viszont nagyon-nagyon fontos tisztázni, az az, hogy egy alapos orvosi, szakorvosi, általános orvosi, családorvosi kikérdezés az alfája és az omegája minden betegségfeltárásnak, legfőképpen a családban előforduló betegségek halmozásának, vagy az eddig életünk során észlelt esetleges tápcsatornai panaszoknak is.
1: Amikor vérvizsgálatra gondolunk, vagy egyéb vizsgálatokra gondolunk, akkor mondjuk egy nagy...
2: Elsődlegesen mindenképpen az orvosi, az általános orvosi találkozó, ahol feltárjuk azokat a betegségeket, vagy azokat a kóros állapotokat, vagy családi betegséghalmozásokat, amelyek aztán útmutatóval szolgálnak. Természetesen időszakonként illik vérvételeket csinálni, amelyek nem túl specifikusak, de egy általános vérvétel, az úgynevezett nagy rutin vérvétel, amelyben a máj funkció, a vese funkció, a vérképek, esetleg bizonyos gyulladásos faktorok, a vizeletvizsgálat, ezek az alapvető elsődleges vérvizsgálatok, és ezt követően, ha már valamilyen betegség irányába kell kutakodnunk, akkor a következő az pedig a képalkotó vizsgálatok kellenek, hogy legyenek. Leggyakrabban és legkevésbé fájdalmas vizsgálatok az úgynevezett hasi ultrahang vizsgálatok. Nagyon sok mindenre fény derülhet már ezekkel a vizsgálatokkal is.
1: Hogyha emésztőrendszeri betegségről beszélünk, akkor szóba kerülnek az autoimmun betegségek is. Melyek azok, és vajon hogyan lehet ezeket, ha lehet-e egyáltalán bármilyen preventív módon vagy életmóddal megelőzni? Gondolok például a Crohn betegségre.
2: Igen, a tápcsatornai autoimmun betegségek leggyakoribbja a colitis ulcerosa és a Crohn betegség. A pontos kialakulásukat nem ismerjük, azonban azt tudjuk, hogy az életmód és a pszichés státusz az, ami legfőképpen ronthatja vagy aktiválhatja a dolgokat. Ez azt jelenti, hogy ha egy módunk van rá, akkor mindenképpen egy stresszmentes életmódot, környezetet kell választanunk, vagy olyan munkáját, hogyha nagyon erős kihívások vannak, ami akár már testi tüneteket is okoznak nekünk, akkor lehetőleg ezt valami módon vagy orvosolni, vagy pedig elkerülni kell. Nagyon gyakran van olyan gyulladásos bélbetegünk, aki aztán munkahelyváltásra is kényszerül, és valójában meg is oldódik a tünetképzése, vagy a betegség aktivációja azáltal, hogy egy nyugodtabb környezetbe kerül a későbbiekben.
1: Akkor ez azt is jelenti, hogy ahogy ön is kifejezte, a pszichés státusz nagyon fontos, hogy ide hogyan kapcsolódik vajon a bélagytengely, vagyis a nervus vagus, erről is beszélgetni fogunk hamarosan. A Manna délután vendége dr. Filicki István gasztroenterológus, hamarosan folytatjuk.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Sziasztok! Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: A Manna délután vendége dr. Filicki István, gasztroenterológus, és beszélgetünk most tovább arról, hogy vajon a pszichés státusz az hogyan befolyásolja az emésztőrendszert és oda-vissza ez a bizonyos bélagy tengely. Ez mit is jelent pontosan, és miért olyan nagy a hatása az emésztőrendszerre, a mikrobiomra az, hogy mi pszichésen vagy lelkileg hogyan érezzük magunkat?
2: Maga a kérdés egy nagyon-nagyon bonyolult dolog, és a mai viszonyok mellett azt kell, hogy mondjuk, hogy egy nagyon-nagyon forrongó terület. Ma már, ha azt mondjuk, hogy mikrobiom, akkor azért jó-rosszul mindenki tudja, hogy most azt súlykoljuk, hogy amennyiben a bélflóránk megváltozik, akkor bizony-bizony mindenféle kóros betegségünk van. De az elmúlt 100 meg 200 év orvosi tapasztalata azért csak azt mutatta, hogy az agy és béltengely, vagy az agy és a tápcsatornai tengely az úgy működik, hogyha én nagyon-nagyon szorongó vagyok, úgynevezett pszichoszomatikus tüneteket képezek, akkor az egyik leggyakoribb ilyen forma az a sav-túlműködés, adott esetben a reflux betegségem, és ugyanígy legalább ilyen gyakorisággal akár a hasmenéses, az úgynevezett irritábilis bélszindróma, vagy pedig a székrekedéses. Tehát, hogy ez melyik típust mutat a betegeknél, azt egyénenként teljesen változó, de mindenképpen a pszichoszomatikus tünetképzés az a gyomorra hat, elsődlegesen, másodlagosan pedig a bél mozgásra. Természetesen, ha a közérzetünk rossz, már pedig nincsen pszichoszomatikus betegségem, csak éppen valamilyen olyan fertőző ágens üti fel a fejét a szervezetemben, például a gyerekkorban összeszedett Helicobacter pylori fertőzés, ami ugye azért kell ismernünk, mert a magyar populáció a 3/4-ében jelen van ez a fertőző ágens, és ez a baktérium ez a gyomor savtermelést megpróbálja befolyásolni, mégpedig úgy befolyásolja, hogy rákényszeríti a gyomrot, hogy nagyobb mennyiségű savat termeljünk, és aztán ezáltal ugye lesz egy nyálkártya támadásunk. Uh-huh. Ez lehet a gyomorban is, aztán lehet azzal, hogy kvázi a nagy savanyúsággal elöntjük a vékony belet, és ott pedig már ineffektív emésztő folyamatok fognak kialakulni azáltal, hogy a lúgos közeket elsavanyítjuk, tehát elrontjuk a lúgos közegben ható emésztőenzimeknek a működését, vagy jó funkcióját. Amely esetben, ugye, hogyha én nem vagyok pszichoszomatikus beteg, de nagyon fáj a gyomrom, és ez egy krónikus fájdalom, vagy nagyon fáj a belem, és krónikus hasmenésem van, tejcukorérzékenységtől, lisztérzékenységtől, bármitől, akkor egy idő után egyrészt hiánybetegségem is kialakulhat, hiszen bizonyos dolgok nem szívódnak fel, itt érthető akár az örömhormonok szintézisét megelőző koleszterinvázról, vagy steroidvázakról, vagy egyáltalán csak az, hogy én állandóan fájdalommal élek, az teljesen elrontja egy idő után, aztán depresszióba hajlóvá teszi a páciensnek a mindennapi életének a megélését.
1: Uh-huh. De tulajdonképpen, doktor, akkor mégiscsak a legeslegnagyobb igazság ebből a szempontból az, hogy az vagy, amit megeszel, tehát, hogy elsődlegesen, hogyha az ember javítani vagy stagnáltatni szeretne egy állapotot, akkor mindenképpen ugye az első az, hogy mit fogyaszt az ember a hétköznapokban, vagy amikor elmegy egy vizsgálatra, akkor rögtön elhangzik az a kérdés az első között, hogy mit és hogyan eszik, így van?
2: Abszolút, abszolút így van, ez egy nagyon, nagyon régi mondás, és ez sajnos ez tényleg így van, hogy minél egészségesebben tudsz étkezni, annál egészségesebb tudsz lenni hosszú-hosszú távon, akár még az öregkorodra is kihatóan. Régen voltak ilyen iskolák, hogy ezt tehetsz, ezt nem mehetsz. Amikor én a szakmám elején voltam, és szívérrendszeri betegségek vérzsír analíziseit vizsgáltam, akkor az volt a lényeg, hogy mindenképpen rám állt, hogy valamiféle margarin fogyasztást kell fogyasztani, és a vajat azt mindenképpen kerüljük. Aztán később ez a doktrína az valójában mégiscsak megdőlt. Akkor azért voltunk az emberek, mert azt hirdettük, később pedig visszatértünk oda, hogy hát nem is annyira rossz az a vaj, és egyáltalán mindenre ezt lehet elmondani. Hogy Magyarországon ugye ráadásként az, hogy milyen vérzsírok, kórosak milyenek, nem erre népegészségügyi tanulmányok vannak, és hogy azoknak milyen következményük van, ez is így van. De mégiscsak évente fellángol az a vita, hogy mangalica zsírt tegyünk, vagy nem mangalicát tegyünk. Tehát, hogy egy kicsit magyarosan is. De hogyha még mangalicát is ennénk, ami sajnos terített zsírsavakban bőven több, mint amennyire szükségünk van, azt hangsúlyozni kell, hogy a füstölt húsoknak a túlzott fogyasztása az megint nem egészséges. És itt akár utalok arra is, hogy a nagyon sok füstölt halat étkező japánoknál a gyomorrák előfordulása valami extrém nagy populáris számot jelent. Tehát valóban amit megeszel, az vagy, de ennek kapcsán aztán ez lesz a betegséged is. Ahogy a japán családok elköltöztek Amerikába, és a japán étkezési szokásaikat megváltoztatták, és utána az amerikai szokások rabjaivá váltak, már étkezési szokások rabjaivá váltak, onnantól pedig az infarktus és az érelmeszesedéses betegségeiknek az aránya populáris száma növekedett meg. Tehát ezek aztán abszolút evidens, hát igazolványok arra, hogy amit eszel, később ez lesz az eszted.
1: A mai Manna délutánban az egészséggel kapcsolatban beszélgetek dr. Filicki István gasztroenterológussal, érdemes ezt a továbbiakban is figyelni, hamarosan folytatjuk.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Best of Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: A Manna délután vendége dr. Filicki István gasztroenterológus. Nagyon sok mindent megbeszéltünk már, nagyon sok fontos dolgot, és természetesen arra is gondolnunk kell ilyenkor, hogy valójában az emésztőrendszer, a mikrobiom, a béltraktus és a bélrendszer, mondhatjuk, hogy mindennek a motorja tud lenni. Nyilván a szívünk a motor, de egyébként az egészséghez kapcsolódóan, hogyha a bélrendszerben valami nem jól működik, vagy hiányosan működik, akkor egészen biztosan probléma adódik belőle más területén is a testünknek.
2: Ez abszolút így van. Az első, amit korábban nem ecseteltünk, az pedig a következő, hogy minden orvoshoz fordulás 70-valány százaléka, tehát 70% fölötti arányban valamiféle gyomorbélrendszeri betegséggel jelentkezünk a kollégáknál. Vagy, ha nem ez a fő tünet, akkor is valamilyen társuló tünetként jelen van a pácienseknél. Tehát ez gyakorlatilag minden 4 betegnél, 3-nál jelen van. Miért fontos az, hogy az egyensúlyunk meglegyen? Ahogy már az előbb szóba került, bizonyos betegségek emésztőszervi kihatással, felszívódási zavart, mikroelemek felszívódását, szintézishez szükséges anyagok hiányát képezi, és hát ennek kapcsán számos olyan dolog van, melynek kapcsán aztán hiányoznak az örömhormonok, nem olyan étvágy lesz, nem lesz tápanyagbeépülés, és ennek kapcsán adott esetben soványság van, vagy lehet ugyanígy túlzott kövérség is. Tehát ez valóban úgy van, hogy ez a mi kapunk, és amiről még nem beszéltünk egyáltalán, ugye a motor, az a szív, az abszolút így van. És az minden pillanatban biztosítja nekünk a sejteknek az oxigénellátását, illetve a tápanyag ellátást oda-vissza. Tehát a tápanyag felvételt és a salakanyagok elszállítását. Azonban az egész, hogy mi élni tudjunk, az első belépési kapu, az pedig a tápcsatorna. A tápcsatorna, aminek az egyik legfontosabb szerepe az immunvédekezésünk. Ugye azt mondjuk, hogy a teljes immunvédekezésünk 70%-áért maga a tápcsatorna a felelős. És akkor mit még csak az immunrendszerünkről beszéltünk, még semmi másról nem beszéltünk, ugye arról, hogy utána megfelelően le tudjuk bontani a tápanyagainkat, vagy fel tudjuk-e szívni, szippantani a tápanyagból a megfelelő anyagokat ahhoz, hogy utána egészségesen tudjunk élni.
1: Természetesen ezt már mint a megelőzést nem lehet időben elkezdeni, ami azt is jelenti, hogy egészen pici korban, pici gyerekkorban is már érdemes odafigyelni erre, és aztán természetesen életkorhoz kötődően is érdemes odafigyelni arra, hogy mit jelez a testünk, hogy mire van igénye a mikrobiomnak. Illetve, ami még fontos kérdés, akár ugyanígy az életkorhoz kötődően, hogy milyen étrend kiegészítőket és vitaminokat tud beépíteni a testünk, hogyha valami hibázik oda bent az emésztőrendszerben, be tudja egyáltalán építeni a vitaminokat?
2: Ez egy nagyon jó kérdés, valóban csatlakoznék ahhoz, hogy életkor függő, hogy mire van szükség. Azonban alapvetően két dolgot kell leszögeznünk. Az egyik az az, hogy azt hirdetjük, hogy ma már naponta 2-3 vagy még annál is több kilogramm zöldséget, gyümölcsöt kellene ahhoz elfogyasztanunk, hogy megfelelő tápanyagpótlásunk legyen. Ez régen nem volt teljesen így, hanem másképp működött minden. Mégpedig úgy működött, hogy 100 évvel ezelőtt a földjeink nem voltak ilyen szinten kimerülve, tehát nagyon sok ásványi anyagunk volt, építőelemünk volt ahhoz, hogy az elfogyasztott ételben megjelenjen, és aztán kvázi akár fél egy kiló gyümölcs zöldség elfogyasztásával tudtuk fedezni a dolgokat. Tehát az első nagy probléma az az, hogy ki vannak merülve a földek, és az ételünkben, akár megvásárolt, akár saját magunk által megtermelt ételekben nincs annyi ásványi anyag, vitamin és mikroelem, mint amennyi korábban
1: volt. Igen, bocsánat, félbeszakítom, ráadásul nem csak a termőföldnek a kizsigerlése miatt, tehát hogy nem hagyják pihenni a földet, hanem azért is, mert nagyon sokszor a teljes termőidőszaknak a végét nem várják meg. Igen, tehát érési folyamat közben szedik le a gyümölcsöt, amikor nincs meg benne igen. az a maximális kapacitás, amire az emberi testnek szüksége lenne adott gyümölcstől vagy zöldségtől.
2: Maximálisan így van, és ez elképesztő is, hogy bemegyek a boltba és vásárolok epret, vagy nem tudom micsoda, és Perúból származó, és úgy elgondolkodom rajta, hogy egy eper mennyi dollárt érik meg, hogy tudna megérni, hogy szállítják ide, és akkor nem gondolkodom azon, hogy hány nap alatt lehet egy terhajóval elszállítani adott esetben a gyümölcsöt, vagy pedig valóban csak repülővel, és akkor miért erőltetjük azt, hogy nem a saját magunk által megtermelt, kellően megérett zöldségeket, gyümölcsöket tudjuk fogyasztani, hanem kvázi picit elhagyjuk a dolgokat, és ki tudja, mit eszünk meg. Ha megengednek egy személyes példát, valamelyik nap vásároltam egy gyönyörű ananászt, és alig várta, hogy felszeljem és megehessük, és teljesen annyira gyönyörű volt, hogy egyszerűen mindenki nagyon boldog volt, majd a szeletelés közben egy olyan nem is tudom milyen kémiai illatanyag jött ki belőle, ami miatt aztán kidobtuk az egészet. És akkor úgy elgondolkodtunk rajta, hogy Úristen, hát ezt vajon mivel érlelték meg, vagy mivel nem érlelték meg, mivel permetezték, mivel locsolták, mivel trágyázták, nem tudom, szóval, hogy nagyon elkeserítő volt. De ez a tápanyagnak a tápföld része. A másik, amiről szerettem volna még pár mondatot szólni, az pedig az, hogy egyre zsúfoltabb világban élünk, egyre stresszdúsabb világban élünk, egyre több légszennyezéssel, egyre több mindenféle szennyezéssel állunk szemben. Ergo a testünkben a szabad gyökök felszaporodása az egyre nagyobb arányú. És hát ezeket lett volna hivatott bizonyos vitaminoknak a bevitele ellensúlyozni az úgynevezett gyökfogó vitaminokkal. Na most visszatérve az első gondolatunkra, hogy bizonyos életkorokban mi van. Tehát egy fejlődő szervezet is más ásványi anyagokra, vitaminokra tart igényt, és ugyanakkor pedig későbbiekben más van. Ezt jól-rosszul egyébként bizonyos vállalatok képviselik is, hogy a gyerekeknek való vitaminokat gumicukorban, nem tudom mibe csomagolják, és annak az összetétele teljesen más. Vagy van olyan is, ahol azt mondják, hogy multivitamin 50 felett, vagy 40 felett, vagy nem tudom, tehát, hogy vagy a sportolóknak, akiknek extrém felhasználásuk van, ott már szelektálunk, hogy valójában mennyi pótlást kell csinálni. Az biztos, hogy az egészséges, abszolút egészséges életmód mellett is szükségünk van kiegészítőkre. És még egy mondat, hogy ma nem tudunk jobbat az úgynevezett mediterrán diétánál. Tehát mind a szívérendszeri betegségek, mind a bélbetegségek, mind egyéb szempontból, hogyha még kellő vastartalmú húst is beviszünk, akkor a mediterrán diéta az egyetlen egy jól járható diéta, amit javasolnunk kellene.
1: Doktor úr, nagyon szépen köszönöm, hogy velünk volt, és hogyha megengedi, akkor azt én most megígérem a hallgatóknak, hogy fogunk rendszeresen beszélni, mert ezekre a dolgokról muszáj, hogy az ember tisztában legyen vele, hogy valóban nagyon sokat számít, hogy mit teszik, és hogy hogyan van, és hogy nem szabad legyinteni azokra a jelzésekre, amiket a testünk ad nekünk. Köszönöm szépen, doktor úr, az idejét.
2: Nagyon köszönöm, és viszont hallásra.
1: A Manna délután vendége volt a dr. Filicki István, gasztroenterológus.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

Közsda délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm,

0: Best of Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: 1962-ben Kelet-Afrikában volt egy nevetés járvány. Elképesztő a történet. Mindmáig rejtély, hogy mi okozhatta ezt a bizarr jelenséget. 1962-ben Tanzánia nyugati részén, ahogy ezt Rimóci Ancsa írja a Nőklapján, az akkori Tanganyikán hisztérikus nevetésben tört ki három diáklány. Erről egyébként így imit amot lehet olvasni a neten. Néha előkerül ez a történet, de azért érdemes egy kicsit jobban belemerülni és beleásni ebbe magunkat. A látszólagos jókedve a három diáklánynak a tanulók több mint felére is átterjedt, és aztán a kontrollálhatatlan nevetés hullám közel két teljes hétig tartott, a dolog pedig annyira elfajult, hogy az iskolát is be kellett zárni. Viszont ez csak a kezdet volt, a nevetés járvány átterjedt más szomszédos közösségekre is, jellemzően serdülőkorú diákokat és fiatal felnőtteket érintett, a tanárokat és az időseket javarészt teljesen elkerülte, és közel 1000 embert, illetve további 14 iskolát megfertőzött idézőjelben, és ugyan senki nem halt bele a jelenségben nyilván. A közel másfél éven át tartó nevetés hullám jócskán megviselte az afrikai közösségeket. Elsőre nyilván mókásnak tűnik, a helyzet azonban közelesen volt ennyire bizalomgerjesztő és vidám. A pszichés jellegű nevető görcs, vagy egy hétköznapi nyelven szoktuk mondani röhögő görcs, mert hogy tényleg van ilyen, egy iskolás lány szorongásának a tüneteként jelentkezett, ami végül fékezhetetlen lánc reakciót indított el a régióban. Az érintetteket több órán át a kimerülésig tartó nevető és síró görcsök kínozták felváltva, amiket aztán bizonyos esetekben már bőrkiütés, extrém ingerlékenység és erőszakos fellépés is kísért, hiszen a psziché ilyenkor már teljesen a teljesítő és tűrő képességének a határán van. A jelenséget Christian Hempelmann nyelvész és humorkutató, a Texasi A&M Egyetem munkatársa kezdte el vizsgálni. A nevetés járványt a tudós egyfajta úgynevezett szociogén tömegbetegségként jellemezte, ami jellemzően extrém és tartós stressz helyzetekben, különösen nagy nyomás alatt álló társadalmakban és országokban fordulhat elő. Legalábbis más észszerű magyarázatot eddig még nem talált a történtekre, sem ő, sem más. A tömeges pszichés reakció nem csak kényszeres nevetés, de például rosszul lét, szédülés és légszomi formájában is jelentkezhet. Évekkel ezelőtt Koszovóban és Afganisztánban is történt már hasonló eset. Ugye sokszor szoktuk azt mondani, hogy sírás lesz a vége, amikor ennyire pörög az ember, és lám ezért, meg azt is szoktuk mondani, hogy önszórakoztató üzemmód, aminek sírás lesz a vége, mert az ember már annyira fáradt és annyira szorong, hogy valahol ki kell engedni a gőzt, mint ahogy a Szafiban a bocsinkai degenere ki engedi a gőzt a fején, azon a kis lemezkét, ugye felemeli azzal a kis csapocskával, azt hiszem valahogy így. És akkor fölidegesíti magát, eltávozik a stressz, a gő, kiengedi a gőzt, ahogy szépen mondja a magyar nyelv, és meg is nyugszik. De nyilván egyébként itt már azért az összefüggést megláthatjuk a krónikus stressz és a tömeghisztéria között. Számtalan tanulmány igazolta ugyanis, hogy az emberek egyedül kevésbé találják viccesnek azt, ami mások társaságában alapvetően röhögnének, amit egyébként nem egyszer magunkon is észrevettünk már. A jelenséggel a szitkomok, vagyis a szituációs komédiák alkotói is tökéletesen tisztában vannak, nem véletlenül bevett szokás előre felvett nevetéseket ékelni egy-egy poénos jelenet közé. Dr. Hempelmann szerint a kelet-afrikai esetnek semmi köze a humorhoz és elkeserítőnek találta, amit egyes kutatók állítanak erről a jelenségről. A nevetés tényleg ragályos, ebben a helyzetben viszont minden másról árulkodik, csak a humorérzékről nem, és előbb szól a megküzdési stratégiák hiányáról, semmint a jókedvről. A pszichogén betegségeknek idegi tünetei is vannak, a nevetés pedig csak egy ezek közül, mert hogy ilyenkor az egyénnek nincs hatalma a stressz felett, és nem tud másként válaszolni a nyomásra. Egy ilyen személy általában fiatal, inkább nő, mint férfi, ahogy szokták mondani a tudósok a felmérések alapján, és inkább alkalmazott, mint felettes. Szavakkal képtelen kifejezni a mentális szenvedést, a szorongást, a nyomást, és egyedül a testi reakciói adnak lehetőséget arra, hogy a környezete felé is jelezze a bajt. Mindezzel én arra akartam kiukadni, hogy ne higgyük, hogy csak gyerekkorban létezik a túlpörgés, az az úgynevezett hisztérikus nevetés, amikor már nem is nevet a gyerek, hanem egészen túl van pörögve, és már látjuk, hogy ennek nem lesz jó vége. No, hát ez ugyanígy előfordulhat bármelyikünkkel, bármikor felnőtt korban is, úgyhogy figyeljünk magunkra, és figyeljünk egymásra.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért Töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb
1: pillanatok. Most már lassan igazán elkezd tombolni a nyár, úgyhogy itt van a 8 legnagyobb tévhit a fényvédelemről, vagy a fényvédelemmel kapcsolatban, vagy hogyan tudunk ragyogni egész nyáron, és hogyan tudjuk megóvni magunkat a pigmentfoltoktól, vagy esetlegesen a hiperpigmentációtól. A bőrön, elsősorban az arcon, a dekoltázson, illetve a kézfejeken megjelenő barna foltokat nem kell bemutatni egy bizonyos kor fölötti hölgyeknek. Ezeket gyakori bőrproblémaként tartjuk számon, és ezek az évek során egyre több nőt érintenek, ahogy haladunk előre a korban. A kiváltó okok között a napozás éppen annyira ott lehet, mint a hormonális problémák, vagy az öregedés, a menopauza. Ma már viszont szerencsére több megoldást is ismerünk a témában, és ezek közül a legeslegfontosabb a fényvédelem, ami természetesen nem csak a hiperpigmentáció, vagy a májfoltok, a pigmentfoltok ellen és azok miatt fontos. Ez időtájt, nyilván az ember már tükönülve várja a jó időt, a strandszezont, sőt, most már innentől kezdve tulajdonképpen mondhatjuk, hogy folyamatosan mehetünk majd strandra, de a legnagyobb jó idő és a legnagyobb boldogság közepette sem szabad megfeledkezni a megfelelő fényvédelemről, és nyilván ehhez egy jól megválasztott, erre irányult termék tudja a legnagyobb segítséget adni, a fizikai napvédelem mellett, ami a kalap meg a fehér, vékony, könnyű len ing ruha, ami a vállat például mellkast takarni tudja. Nagyon fontos, hogy ez segíteni tud abban, hogy vagy ezek segíteni tudnak abban, hogy az idő előre haladtával se jelenjenek meg a napon töltött percek nyomai a bőrünkön. Számos megoldás létezik ma már a pigmentfoltok ellen, ha már ott vannak. A különböző kozmetikai eljárásoktól kezdve, ami például a lézerterápia, vagy a kémiai hámlasztás, a házi gyógymódok és a többi, egészen kifejezetten erre a célra alkalmas kozmetikumokig, most már léteznek olyan kifejlesztett napozó termékek is, amik közül több készítményt is bátran lehet erre a célra használni, a már kialakult foltokra, illetve azok megjelenésének a megelőzésére is talál az ember kozmetikumokat, ilyenkor a drogériák és a patikák polcain. 50-es faktorszámmal kell számolni, hogyha kézfej, arcbőr és dekoltásbőrről van szó. Fontos természetesen az is, hogy az összetételét is vizsgáljuk. Tehát az embernek tisztában kell lennie azzal, hogy mi mindenre való a fényvédelem, és mik azok a városi legendák, és mik a valóság az a kapcsolatban. Úgyhogy akkor most nézzük meg, hogy mik ezek. A bőrön elsősorban az arcon és a dekoltázson megjelenő barna foltok azok, amiket pigmentfoltoknak nevezünk. A fényvédő használata nagyon fontos ebből a szempontból is. Az első tévhit az az, hogy a fényvédő használata D-vitamin hiányt okoz, amikor a bőr napfénynek van kitéve, D-vitamin termel a szervezet, csak az UVB hatására termelődik D-vitamin a szervezetben, ez a vitamin segít szabályozni a kalcium és a foszfát mennyiségét a testben, amik a csontok, a fogak és az izmok egészségének a megőrzéséhez szükségesek és elengedhetetlen az immunrendszer tökéletes működéséhez, egy csomó minden más mellett is a D-vitamin. Még ha jól fel is kenjük a fényvédőkrémet, akkor is a nap UVB sugárzásának a 2-3%-a eléri a bőrt és a szervezetnek, csak egy kevéske mennyiségre van szüksége ahhoz, hogy D-vitamint termeljen. Aztán ott van a következő, miszerint nincs szükség fényvédőre, mert van SPF a kozmetikumban, a dekor kozmetikumomban, amit használok. Az úgynevezett SPF-et tartalmazó kozmetikumok és hidratálók nagyszerűen kiegészítik a fényvédőket, de a többi erre a célra készült krémhez hasonlóan két óránként ezeket is újra fel kéne kenni az arcunkra, úgyhogy nem elég csak egyszer a reggeli sminkeléskor elvégezni ezt a bőrvédő rutint, tehát nem elég fényvédelem szempontjából az, hogyha a dekor kozmetikumban SPF van. Haladunk tovább, a tévhitek között a következő az az, hogy árnyékban nem lehet leégni, ezt azonnal felejtsük el, valójában az UV-sugárzás és nem a napfény károsítja a bőrt. Annak ellenére, hogy nem látjuk és nem érezzük őket, az UV-sugarak visszaverődnek az olyan felületekről, mint a homok, a víz, sőt még akár a fű vagy a fehér textíliák körülöttünk. Itt tehát nem a legbiztosabb megoldás az, hogyha az ember árnyékba húzódik, persze fontos, de nem minden. Ennél ugyanis egy picit több kell, árnyékban is fényvédőt kell használnunk. Aztán a következő a tévhitek között az apropó ruha kategória, ugye, mert nagyon erős tévhit szintén az is, hogyha azt gondoljuk, hogy bármilyen ruhadarab segíthet blokkolni a napsugarakat. A ruha típusa ugyanis nagyon is számít a napfényvédelem szempontjából. A sötétebb és a világosabb színek több UV-sugarat nyelnek el, így jobban tudnak védelmet nyújtani, mint a fehér vagy a pasztell árnyalatok. Tehát az sem mindegy, hogy milyen ruhával védekezünk az UV-sugarak ellen. Érdemes tehát tisztában lenni azzal, hogyha ezeket az ember végig gondolja, akkor biztosan mehet neki a nyáridőnek, és akkor még egy fontos dolog, nincs olyan, hogy biztonságos barnulás. Ha a bőr barna lesz napozás után, az a bőrsejtek sérülésének a jele még akkor is, ha nem égtünk le, vagy nem kezdett el hámlani a bőrünk később. A bőr azért lesz barna a napon töltött percektől, mert így védi meg magát, mivel az UV-sugarak károsítják az élő sejteket. Szóval még ha könnyen le is barnulunk, akkor is fennáll a bőrrel kockázata, ezért minden egyes alkalommal érdemes és szükségszerű is fényvédőt használni. Fontos persze itt megjegyezni azt is, hogy minden nemű barnulás az UV-károsodás jele még akkor is, ha nem állt éppen szándékunkban lebarnulni. Sajnos persze egy rohangálós, ügyintézős, szabadban töltött nap során is károsodhat a bőr, egy szó mint száz. Minden UV-károsodás, legyen szó szándékos vagy éppen véletlen barnulásról és esetleges véletlen leégésről, idővel összeadódik, és ezzel növeli a bőrrák kockázatát. Vigyázzunk a bőrünkre, fényvédelem, napvédelem, figyeljünk erre oda.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig

0: zenei válogatásra vágysz. Ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM. Manna morzsa.
1: Mozogni nyáron is kell, csak okosabban. A mozgás az egyik legjobb befektetés az egészségünkbe. A nemzetközi ajánlások szerint a felnőtteknek hetente legalább 150 perc közepes intenzitású testmozgás javasolt. Ez nem feltétlenül edzőtermet jelent. Gyorsabb séta, biciklizés, úszás, kirándulás, kertészkedés is lehet része. Nyáron viszont nem mindegy, mikor és hogyan mozgunk. Kánikulában a déli órákban végzett intenzív sport könnyen túlterhelheti a szervezetet. A reggeli vagy esti mozgás sokkal biztonságosabb, különösen akkor, ha árnyékos útvonalat választunk, és viszünk magunkkal vizet. A testünk jelzéseit komolyan kell venni. Szédülés, fejfájás, hányinger, szokatlan gyengeség vagy zavartság esetén nem akaraterőből kell folytatni, hanem megállni, árnyékba menni, hűteni magunkat és folyadékot pótolni. A sport akkor egészséges, ha utána jobban vagyunk, nem akkor, ha túléljük. A nyári mozgás aranyszabálya egyszerű, ne a hőséggel versenyezzünk, inkább a rendszerességre figyeljünk. Napi 20-30 perc jól időzített mozgás többet érhet, mint egy túlvállalt, déli kánikulában végzett edzés.
0: Ez volt a Manna morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Folytatódik a hőség. Szerda éjfélig meghosszabbították a harmadfokú hőségriasztást. Sok a felelőtlen fürdőző a vízpartokon. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
2: Szerda éjfélig meghosszabbította a legmagasabb harmadfokú hőségriasztást az országos tiszti főorvos. A szakemberek ismét felhívták a figyelmet, hogy a tartós forróság fokozottan megterheli a szervezetet. Nagyon fontos, hogy mindenki igyon sok vizet. Aki teheti, ne tartózkodjon a tűző napon 11 és 16 óra között. Ekkora fizikai munka is kerülendő. Különösen kell figyelni az idősekre, a krónikus betegekre és az egyedül élőkre. Drámaian rossz helyzetben találta a költségvetést a Tisza kormány az átadás átvétel után, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter elmondta, hogy miközben az előző kormány 3,7 majd 5%-os hiányról beszélt, a büdzsé hiánya még a várhatóan ősszel megérkező uniós forrásokkal együtt is meghaladhatja a 7%-ot. A KDNP frakció vezetője vitatta azt, amit a kormányfő a gazdaság állapotáról mondott. Rétvári Bence szerint, amikor átadták a kormányzást, a gazdasági növekedés Magyarországon kétszer akkora volt, mint az eurózónában. Hiányolta az áfa csökkentést, a kilakoltatások megszüntetését, illetve a 480 forintos benzinárat. Csoportos létszám csökkentést jelentett be a Richter. Mértéke 30 napra vetítve meghaladja a 30 főt. Erről tájékoztatták Budapest főváros kormányhivatalát is. A tervezett létszámcsökkentés a gyógyszergyártási, azon belül is főként a hatóanyaggyártási területeket érinti. A következő napokban Budapesten a 20., a 21. és a 23. kerületben, továbbá 8 vármegye 73 településén folytatódik a szúnyoggyérítési program. A rendkívüli hőség miatt a szokásosnál később, jóval a naplemente után indulnak el a permetezést végző járművek. A kémiai módszerrel végzett szúnyoggyérítés mellett Békés vármegyében néhány folyami holtágnál biológiai módszerrel is gyérítik a lárvákat.